Oh.

va. You know I tried, pretty baby, I tried to get along.

Hölgyeim és uraim, ez volt már az Optimál, legközebb jövő csütörtökön éjfélkor jelentkezem. Addig is szól nektek tovább a Tilos Rádió, következik az Orion, és jók legyetek, szevasztok, Tilos!

Szép jó estét mindenkinek. Orion Go Club. Tilos Rádió FM 90.3. Én Toga vagyok. Egészen

Üdvözletek Erbe, Kalolicina és minden egyes kedves hallgatónak, így élőbe nyomatja velünk, hajrá!

Jó reggelt mindenkinek. Ez volt az Orion. Tilosan. Jön a hír. Mi pedig egy hét múlva ugyanitt az FM 90.3-on és atilos.hu-n vagy atilos.hu-n. Jövő hét pénteken indul a Hol Balaton, Keszthelyen a Városi Strandon, két helyszínen újra, nagy fellépőkkel, köztük Jahel, Jurekem, Csampa és Power Swords, és számtalan külföldi és hazai DJ-k. Gyertek, ne hagyjátok ki. Itt pedig pont a Gol Balaton előtt éjszaka 3-tól 5-ig újra találkozunk. Addig is szép reggel, szép napot mindenkinek. Jó étvégét. Sziasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A túlhalászás miatt kimerült vizeken nehezen jutnak táplálékhoz az Adriai-tenger palackorú delfinjei, ezért mindinkább a halászhajókat követik élelemért. Hívja fel a figyelmet a Frontiers in Mammal Science folyóiratban megjelent tanulmány, amelyet a 24.hu ismertet. A vízi emlősöket legjobban a fenékvonóhálós hajók vonzák. Venetóban az ilyen hajók 26, Marcia térségében 76%-át kísérik, hogy összeszedjék a visszadobott halakat, vagy a hálóból lopjanak. A két régióban több mint 1000 delfin él. Veszélyes a hajók nyomába eredniük, hiszen belegabajthatnak a hálókba, megsérülhetnek, a tartós zaj pedig halláskárosodást okozhat náluk. A kutatók szerint azonban a túlhalászott tengerben még kockázhatni is jobb választás, mint éhezni. A 90-es években a delfinek még csak a halászhajók alig 10%-át követték.
2: A fehér gólya fiókák július végére elhagyják a fészket, csapataik gyakran mutatkoznak száraz, kopár területeken is. Ezek a ragadozó madarak főleg a gyepeken keresgélt rovarokat fogyasztják. Nem kell aggódni értük, menteni, etetni őket. Zsákmányuk egyébként csak elenyésző részben áll békákból és halakból. A jól belátható kopárosok felszálló meleg légáramlata megkönnyíti a madarak felkörözését, a ragadozók ellenben nehezebben közelítik meg csapatukat. Az etetett fehér gólyák felhagynak a természetes táplálkozással. Az ember közelségéhez szokásuk pedig végzetessé is válhat, vonulásuk olyan szakaszain, ahol vadásznak rájuk. Ismerteti az élő környezetét felelős minisztérium közleményét a sokszínű vidék.
1: A műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amiről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten, bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most három gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénen próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogént nyertek, az utóbbi kettő enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kisléptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Valójában egy átszázott üstökös a 87563-1998-SH2 jelű, jelenleg aszteroidaként besorolt földközeli objektum haladt el a Föld mellett 2025. augusztus 28-án, olvasható a Nature Astronomy folyóiratban. A csupán halovány csóvát produkáló üstökös mindössze 3 millió kilométerre haladt el a magyar narancsérét. Hallottátok?
2: A University College London egy friss kutatás eredményeiről kiadott közleményben azt állítja, hogy bár a demenciát sok minden okozhatja, az Alzheimer-kortól a sztrókon át a májbetegségekig, egy friss kutatásból kiderült, hogy a szegénység egy olyan hétköznapi állapot, ami szintén növeli a kockázatot. 2800 önkéntes adatait vizsgálták a világ egyik legrégebb óta zajló longitudinális kutatásából, amit összevetettek a résztvevők agyáról készült felvételekkel és a saját bevallások szerinti anyagi helyzetükkel. Azok, akik hosszú időn keresztül éltek nehéz anyagi körülmények között, rosszabbul teljesítettek a memóriateszteken idősebb korukban, a felvételek tanúsága szerint pedig nagyobb mértékben csökkent az agyméretük is, írja a Kubit. A legrosszabb helyzetben a hosszú időn keresztül nélkülöző férfiak voltak.
3: Kedreggel, július 28-án megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 31 centit mutat a vízmérce, és még csak most jön a tartós hőhullám az országban. Több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. A fővárosi szakaszokon is korlátozásokat vezettek be. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Július 16-án a fővárosban 6 cm-re közelítette meg az eddigi legalacsonyabb vízállást a folyó vízszintje, majd kismértékben emelkedett. Ezután viszont újra apadni kezdett a Duna, így jutunk el a keddi rekord alacsony vízállásig. Bajánál július 18-án 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a Duna vízállása. Mostanában nem várható vízszintemelkedés, sem a dunai vízgyődő területeknél jelentős csapadék a következő napokban, írja az időkép alapján a Telex.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Igen, nézzük, hogy... Szép jó reggelt kívánunk, kedves hölgyek és urak! Ez itt a Szexakció hírcsoport, Konstival.
1: És Makovicsa.
0: És nagyon jó témát hoztunk, aktuális témát.
1: Megint.
0: Nézhető témát, vagy hallgatható témát. Igen. És egy kedves visszatérő vendégünk van itt velünk.
1: Ja, igen, jaj, én mutassam be, bocsánat, ezt akartam mondani, hogy egyszer már beszéltünk vele kereskedelmi televíziózásról, és már akkor gondolkoztam a közmédián, de akkor még úgy, hát nem tudom, nem is akartuk említeni a közmédiát, olyan volt, aztán most vannak változások, most megemlítjük, úgyhogy jó reggelt kívánok Herman Veronikának, médiakutatónak, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszék adjunktusának, szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást.
1: Hát köszi szépen, itt vagy velünk, még hogyha csak így távolból is, de teljesen mindegy, mert a hang az tökéletes, úgyhogy ja, a minimális késésért meg mondjuk ezt a hallgatóknak nem kell mondanunk, mert nem magunkhoz képest nem késtünk sokat, de hogy már még előbb lettünk volna, csak volt egy kis ilyen technikai malőr, aztán egy másik platformon hívtunk föl, de hát ennek semmi jelentősége. Akartam föltenni egy első kérdést, csak azon gondolkoztam, hogy ez egy necces első kérdés, mert hogyha nem elválaszolsz rá, akkor vége az adásnak, úgyhogy próbálj meg, Léci, igen, ne válaszolni. Szóval, hogy ugye a közmédiáról annyit, ez nagyon régi vita, és hogy lehet jól az elején tisztázni, hogy itt a 2026-ban, vagy ugye, mit a 21. század második, harmadik, bocsánat, harmadik évtizedében van-e szükség államilag finanszírozott közmédiára? Most nagyon
2: hát vigyázni, mit mondasz, mert... hogy biztos, hogy akkor lesz adás, mert egyébként szerintem van.
1: Akkor jó. Van. Jó, az első nehézségen túl vagyunk.
0: Az azért érdekel, de egyébként szerintem akkor sem lett volna vége az adásnak, azt mondja, hogy nincs, mert akkor...
1: Miért nincs ilyen? Igen. Hát, rutinos riporterek vagyunk.
2: De persze, arról is lehetne beszélni, de őszintén azt gondolom, hogy van szükség, és sőt, azt gondolom, hogy talán nagyobb szükség van, mint valaha, de erről majd lehet, hogy később még fogunk beszélni.
1: És egy kicsit, bocsánat, most egy nagyon picit azért egy kekezkedett egy belemenve, tehát hogy mondjuk csak Európát nézzük, vagy akár csak az Uniót, hogy minden ország ugyanakkor a szükség van rá, vagy minden ország ugyanúgy szükség van rá, vagy Magyarországon azt gondolod, hogy valamiért extrában, vagy mit tudom én, a világnak ezen a régióján?
2: Nem, én azt gondolom, hogy mindenhol szükség lenne rá. Most nyilván egyrészt azt nem tudom megítélni, mert egy csomó nyelven nem beszélek. Hogy milyen módon működnek az európai közmédiák, de azért azt lehet tudni, hogy a legtöbb országban valamilyen szinten jelen van a közszolgálati média. Éppen a múltkor beszélgettem egy riporterrel, aki a cseh közszolgálati rádiónál dolgozik, ami a BBC után a második legrégebbi rádió Európában, közszolgálati rádió Európában, 1922 óta folyamatosan üzemel. Úgyhogy én szerintem mindenképpen mindenhol lenne rá szükség, és nyilván arról is fogunk beszélni, hogy mondjuk a közszolgálati média funkcióinak és a politikának milyen kapcsolata van egymáshoz, vagy ezek hogyan hatnak egymásra, illetve hát azt meg, hogy ez alapvetően ugye egy, hát amit úgy szoktam mondani, hogy a globális észak vagy a nyugati világhoz köthető modell, tehát hogy az megint egy másik kérdés, hogy vannak olyan sőt, elsősorban egy európai modell, ugye vannak olyan számos olyan országban, ahol egyáltalán ez a koncepció nem létezik, vagy olyan formában létezik, hogy a funkciója hasonló, de mondjuk nem így hívják, ugye az Egyesült Államokban az NPR-t szokták emlegetni, az NPR csatornát, mint olyan csatorna, ami közszolgálati funkciókat is ellát, de például az Egyesült Államokban ugye nem nagy divat a közszolgálatiság, hiszen az arról már beszélgettünk, a kereskedelmi médiumoknak a szülőhazája, vagy a legfontosabb ilyen központja. Na, most egy kicsit hosszan beszéltem erről, de lényeg, hogy szerintem sok helyen lenne rá szükség. Nem tudom, hogy mindenhol betölti a feladatát. Most Magyarországon tök érdekes, ami történik egyébként a nyilvánosságnak az átalakulásával is.
0: Én egyébként még az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy ugye közmédiáról általánosságban beszélünk egy országban, de hogy például annak azért lehetnek szintjei, tehát hogy mondjuk nem csupán arról van szó, hogy magyar televízió és magyar rádió, hanem vannak helyi és a tulajdonképpen közpénzből fenntartott lapok, esetleg helyi tévék, helyi rádiók, hogy erre is valószínűleg szerinted van szükség? Tehát tehát az erre való szükség az egyöntetű, vagy itt azért már lehetnek eltérések?
2: Szerintem a lokális médiumoknak fel fog értékelődni a szerepe. Abban nem vagyok biztos, tehát hogy nyilván ezért 2026-ban nem biztos, hogy arról beszélünk, hogy mondjuk egy, nem tudom, közmédia helyi televíziós stúdiójából feltétlenül kell műsort sugározni, vagy kell műsort sugározni, de mondjuk valószínűleg átstruktúráltabb módon, mint eddig. Egyébként ez az országos sugárzásra is szerintem igaz lehet. De lényeg a lényeg, hogy ugye azt lehet látni, van is egy ilyen kifejezés a szociológiában, meg a most már a média tudományban is, ez a hiperlokalitás kifejezés, ami azt jelenti, hogy ahogyan különböző ilyen társadalmi változásokat észlelünk, meg mediális változásokat, a globalizáció, meg a különböző ilyen hát globális szorongások miatt, ami, mit tudom én, most nagyon aktuális itt a hő hullámban a klímaváltozás, vagy éppen a nem tudom, a szélsőjobbnak az előretörése, bár ez most szerencsésen talán egy kicsit például Magyarországnak köszönhetően is ugye lehet arról beszélni, hogy meg lehet állítani. Tehát, hogy a globális szorongások ellen az egyfajta ilyen reakció, hogy az emberek a saját környezetük felé fordulnak, a saját szűkebb lakókörnyezetük felé, ami lehet egy város, vagy egy térség, de egyébként nagyon népszerűek például amerikai városokban az olyan Substack hírlevelek, amik akár nem egy kerületnek, hanem mondjuk egy ilyen háztömbnek a lokális híreit tárgyalják, vagy eseményeit tárgyalják. És ugye azért is mondtam ezt a Substack hírlevél példát, mert ugye a formátum az változhat, tehát hogy a közszolgálati média, nem tudom, akár új országos, akár lokális munkatársainak, meg vezetőinek nyilván el kell azon gondolkodni, hogy mi az a célközönség, amit a hagyományosabb formával el tud érni, és szerintem az is fontos, lehet, hogy erről is majd később beszélünk. Egyszerűen van egy olyan nézői csoport, vagy fogyasztói csoport, akik továbbra is a hagyományos formákat fogyasztják, de nyilván mondjuk egy hírlevél, vagy egy podcast, vagy nem tudom, most mondok ilyen közhelyes példákat, formájában szerintem simán lehet olyan közszolgálati tartalmat előállítani, ami egyébként például ezt a hiperlokalitást megvalósítja, mert alapvetően azért az embereket, és ehhez nem kell társadalomkutatónak lenni, az embereket azért általában érdekli, hogy mi történik ott, ahol ők élnek, ennek különböző, tényleg különböző formái vannak, de ez simán egy közszolgáltatás szerintem.
1: Erre mindjárt kitérünk egyébként, hogy tulajdonképpen arra, mi a feladat a közmédiának, de kicsit így itt hagyva most, hogy lógva hagyva ezt a részt, ugorunk egy másodperc, hogyha lehet ilyet csinálni, hogy nézzük meg történetileg, ugye most az talán két dolgot kihagynék a történetiségéből, és egyébként az objektív véleményed érdekelnek különösebben. A 90 előtti időszakot kihagynám, mert az már nagyon messzire vezetne, illetve mondjuk a 10, 11, 2 és 10, az mi van most 26 között itt, mert az meg ilyen poszttraumást, és hogy és az lenne kérdés, hogy a rendszerváltás után volt-e amikor olyan időszak vagy időszakai a közmédiának, amire azt lehet mondani, akár szubjektív, akár szakértő szemmel, hogy na az jó volt, tehát akkor jól működött, vagy akkor legalább részben, vagy részen jól működtek, és miért?
2: Hát egyébként szóval ehhez csak, vagy erre csak úgy tudok válaszolni, hogyha egy picit megemlítem a 90 előtti
1: jó,
2: időszakot.
1: Hát, mondom, tilos, csak...
2: Egyébként az egyik legérdekesebb televízió történeti szempontból a magyar szocialista televíziózás történeteit. Meg is említenék egy könyvet Imre Anikó kiváló kolléganőmnek, a TV Socialism című monográfiáját, ami egyébként hát ilyen alapjaiban változtatja meg szerintem, ha valaki már, mint ha valaki elolvassa, azt, amit szocialista televíziózásnak gondolunk. Ez 2016-ban jelent meg, és azért is hoztam fel ezt a példát, mert hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a szocialista televízió az valami ilyen szürke, nem tudom, propaganda csatorna volt. Ez egyáltalán nem igaz. És azért mondom, hogy nem tudom a válaszból kihagyni, mert valójában, hogyha az ember végignézi a 80-as évek közepének, végének közszolgálati műsorait, elsősorban mondjuk a híradókat, vagy akár az olyan magazin műsorokat, mint a Szép emlékezetű Ablak című műsor, vagy a rendszerváltás körül mondjuk a Napzárt a című műsor, akkor azt látja, hogy valójában akkor már elindult ez a fajta átalakulás, ami aztán a 90-es évek elején, és itt már a kérdésedre válaszolok, valamennyire megvalósította a közszolgálatiságnak a funkcióit. Például sokkal inkább, mint a 2010 és 26 közötti, egyébként rettenetesen sok és most még többnek tűnő 16 évben. Magyarul a késő szocialista közmédia az valójában
1: szabadabb.
2: Sokkal kevésbé volt propagandisztikus, mint mondjuk az Orbán rendszernek a közmédiája. Ezzel csak ezt akartam mondani. És hát ugye a 90-es évek most egyáltalán szerintem nem untatnék senkit ugye a tévéelnök választások körüli botrányokra, vagy meg polémiákra is, de azért abból is nyilván az látszik, hogy Magyarországon legalábbis a közmédia politikai értelemben egy picit mindig arra húzott, amilyen kormány éppen volt így nagyon banálisan fogalmazva. Tehát nyilván ez a tévéelnökök kinevezésén is múlott, hogy az alapvetően azért egy politikai pozíció volt a 90-es, 2000-es években, de, és itt egy szerintem egy óriási de jön, azért a 90-es években mondjuk főleg a 2006-os országgyűlési választásokig, meg az összedi beszédig, ez ilyen, mondjuk egy ilyen másfél évtized volt, amikor többé-kevésbé megpróbálták beteljesíteni a közmédiában a közszolgáltatás funkciót, illetve a pártatlanságot. Ugye még egyszer mondom, nyilván teljesen pártatlan nem volt soha, de mondjuk ha visszaemlékszünk, vagy aki nem tudom, nem tud visszaemlékezni, vissza tudja keresni, hogy azért az nem fordult elő, mint mondjuk aztán a későbbi időszakban, vagy a NER alatt, hogy mondjuk ellenzéki politikusokat nem hívnak be a közmédiába, akár a szocialista, akár az első Fidesz kormányról beszélünk 98-tól, vagy hát ugye még, hogy mondjam, még eklatásabb példa, hogy maga az összödi beszéd is ugye a Kossuth Rádión ment le először, vagy onnan értesült róla a tágabb közönség. Most ugye ez megint csak, tehát tudom, hogy arról se beszélünk, de azért muszáj hangsúlyozni, tehát mondjuk a NER-nek a 16 éve alatt az elképzelhetetlen lett volna, hogy mondjuk az Orbánnak egy ilyen kiszivárgott beszédét a közmédia leadja. Ugye láttuk, hogy a végén már tényleg egy ilyen észak-koreai szintű szervilitás működött. Úgyhogy én szerintem a 90-es években nem volt rossz a magyar közszolgálati médiának a pozíciója, és nyilván főleg a kereskedelmi csatornák megjelenéséig, ami ugye 96-97, hogyha most a Szív TV-t meg ezeket ugye nem számoljuk be, tehát hogy addig ugye elég nézett is volt. Most hogy ez kinek az ízlése, nyilván ez egy egészen más típusú időszak volt a médiafogyasztás szempontjából is, egy sokkal kevésbé medializált, sokkal lassabb időszak, amit tényleg mondjuk a nem tudom, a Kepes Andrásnak a beszélgetős műsorai, meg az Ablak, meg ezek a típusú ilyen bácsi műsorvezetős műsorok, magazin műsorok.
1: Hát Bálint Gazda, ha nál bácsisabb nincs, igen.
2: Igen, hát, hogy meg nem tudom, Panoráma, meg ezek. De alapvetően nézték az emberek, uh-huh. És mondjam, tehát, hogy nézték, és attól, hogy nézték, nem váltak mondjuk, mit tudom én, fanatizálhatóvá egyik vagy a másik politikai oldal, vagy politikai párt nevében, vagy mellett.
0: Viszont csak, most csak így kiegészítésként egy mondatban teszem hozzá, hogy viszont én úgy látom, hogy azért valahogy a magyar társadalomban mindig kicsit elfogadott volt az a szemlélet, hogy azért a közszolgálati, tehát az állami tévé az ugye az állami, de nem úgy a miénk, hanem hogy ugye a vezető elité, vagy hogy kicsit így a politikusoké, vagy a kormányé. Kicsit szerintem ez valamennyire átitatta azért a magyar közvéleményt így. De lehet, hogy rosszul gondolom, cáfolj meg, hogyha...
2: Nem, szerintem igazából itt ennek az egésznek az eredője, és ez megint egy ilyen szocialista hagyaték, vagy a szocializmusnak a hagyatéka, hogy hát a politika az ilyen, ugye a magyar társadalomra ez egy elég jellemző passzivitás volt, nem tudom, hogy most ez tartósan meg fog-e változni, most valamennyire megváltozott, éppen a Szabó Andrea mondta egy podcastban a héten, hogy nagyon érdekes, hogy továbbra is követik az emberek, mennyire aktívan követik az emberek a napi politikai eseményeket, és mint hogyha úgy tűne, hogy részt is szeretnének venni a politika alakulásában. Én nem tudom megmondani, nyilván ő sem, vagy hát mondjuk jó sok, hogy ez meddig fog tartani, de azért ez egy elég új jelenség. Ezt csak azért mondom, mert amit mondasz, az létezik, igen, tehát hogy az is egy elfogadott dolog, hogy hát igen, nem tudom, a közmédia nem tudom, arra húz, amilyen kormány van, de igazából ennek ugye van egy ilyen tágabb kontextusa, aminek ugyanúgy része, hogy hát a politika az ilyen, és én úgyse tudok beleszólni, ez ugye a szomszédok paradigma, hát hogy ez a jaj, ott fent majd eldöntik, és akkor én a kis ember dödögök a piacon, hogy milyen drága lett megint minden. Tehát ez a fajta passzivitás, és ugyanúgy része a egyik ugyanolyan, mint a másik, jaj, ezek is lopnak típusú ilyen passzív beletörődések, tehát ennyiből szerintem igen, ez így van, vagy hát ebben igazad van, de szóval ennek nem kell feltétlenül így lenni, és én nem tudom megmondani tényleg, hogy ez így fog-e maradni, mármint, hogy az aktivitás az jelentkezik. Nyilván ennek van egy generációs vonatkozása is, de minden esetre most én azt látom, hogy ez változóban van, ez a fajta ilyen passzív beletörődés, vagy az, hogy az egyes politikai formációkat, meg megoldásokat az emberek tulajdonképpen így összemossák egymással. Most nyilván egy elég éles váltás volt például. Igen.
1: Még egy nagyon picit maradva csak a történelmi részt, ugye beszélted aztán, amiről ugye a legutóbbi közös adásunk is szólt, a kereskedelmi adóknak a megjelenését, és hát természetesen ugye ott mindenféle különböző csiricsári műsorok, meg egyrészt elszívta ugyan sok közmédiás riporter, vagy akár híradós, akár más tévésnek a szaktudását, másrészt meg ugye, hát jó, olyan műsorokat csinálni, mert nehéz, vagy nem. Na ez lenne a kérdésem, hogy kell-e versenyezni ezzel? Tehát ott van Megasztár, meg X-faktor, meg nem tudom én, házasodnak az, de meg nem tudom, és hogy kell-e ezzel versenyezni, vagy valami egész más dolga van a közmédiának, mint ezeket még megverni nézettségbe?
2: Hát én szerintem nem kell versenyezni, nem is tud vele versenyezni valójában, tehát azok a műsorok, mint a Csináljuk a Fesztivált például, ami ugye egy ilyen tudom, zenés, szórakoztató műsor közmédiában, meg voltak azért, tehát, hogy ugye voltak ilyen különböző tehetségkutatók is, és azt lehet látni, hogy ezeknek a nézettsége borzasztóan alacsony. Tehát showműsort az emberek nem a közmédiában fognak nézni. Nincs is hozzá igazán szerintem költségvetésük, abban az értelemben, hogy lehet, hogy, tehát, hogy nyilván az adást sok pénzből le tudják készíteni, de az a fajta ilyen hátsó mindenféle ilyen, nem csak anyagi, hanem szimbolikus, meg iparági tőke, ami egy kereskedelmi televíziónak azért megvan, ha más nem a licensznek megvan, tehát hogy ez is csak fontos, az egyszerűen nincs meg, és ezért ezek a műsorok elég suták, tehát én néha szoktam őket nézni, értem szerint, hogy érdeklődésből is, meg muszájból is, és ezek nagyon szóval egy nagyon furcsa, hibrid formátumként működnek, hogy legyen benne valami kulturális tartalom is, de hát valójában ugye ezek show műsorok. Szóval szerintem nem kell. Nyilván az is, hogy mondjam, mit a terjedt képezheti, hogy akkor viszont mit kell, vagy milyen műsorokat kell csinálni a közmédiának. Én szerintem egyébként egyáltalán nem ördögtől való gondolat, hogy nagyon erős politikai háttérműsorokat csináljanak. Például mindenki podcasteket hallgat jelenleg, vagy hát így nem mindenki, de mondjuk bizonyos társadalmi és szociokulturális rétegek ugye állandóan podcastokat hallgatnak, sőt csinálnak, ugye most már így tényleg így dobunk egy követ és találunk egy legújabb elemző podcastet. Ilyen értelemben ezzel például szerintem tudna versenyezni a közmédia olyan szempontból, hogy egy csomó ember viszont nem hallgat podcastet, mert adott esetben nem éri el, vagy nincsen olyan, nem tudom, a digitális készségeknek nincsen olyan szintjén, hogy ez mondjuk ilyen készségszintű legyen nála, de ettől függetlenül érdeklődik a politika irány. Most ez megint egy ilyen banális példa, de tényleg próbálok olyan példákat mondani, ami különben egy rés, tehát, hogy ami különben lehet egy ilyen betöltendő űr. Tehát nagyon sokan egyszerűen nem érik el ezeket a tartalmakat, és ugye itt nem tudom, van ez a klasszikus vita, hogy egyáltalán szükség van-e közmédiára, és akkor ugye többen érveltek amellett egyébként a hetekben, elmúlt hónapokban is, amikor arról volt szó, hogy hogyan újulhat meg a magyar nyilvánosság a NER bukása után, hogy, hogy hát, de hát ott van a, nem tudom, ott van a Partizán, meg ott vannak azok a csatornák, amiket független médiumok csinálnak, és akkor ott hát lényegében közszolgálati tartalmat el lehet érni.
0: Igen, a Marci hát, az nagyon gyúrt erre a pozícióra, vagy erre a titulusra tulajdonképpen.
2: Hát igen, látom. De hát hogy ne, abszolút, tehát hogy a tartalomban közszolgálati a Partizán, de ettől függetlenül rengeteg ember van, aki nem jut el odáig, hogy elérje. Vagy azért, mert nincs hozzá megfelelő készüléke, vagy azért, mert nincs hozzá megfelelő internet hozzáférése. Ezek nagyon nevetséges dolgoknak tűnhetnek, mondjuk egy, nem tudom, tényleg egy Budapesten beszélgetve, de valójában nem azok. A magyar lakosságnak van egy olyan része, aki nem éri el ezeket a tartalmakat, vagy nem tud előfizetni mondjuk ezekre a tartalmakra, hogyha ugye a független médiumoknak a jelentős része most már valamilyen előfizetés alapon működik, amivel én egyetértek különben, mert az újságos tandról sem csak úgy levettük régebben az újságokat, hanem fizettünk a tartalomért, szerintem ezzel semmi probléma nincsen. Csak azt mondom, hogy ha van egy olyan közmédia, ami elvileg ugye ingyenesen mindenhová elér, akkor annak lehet az a funkciója is, hogy olyan embereket elér, akik egyébként azokat az új típusú tartalmakat nem érik el, amik az elmúlt időszakban a nyilvánosságban a közszolgálatiság funkcióját betöltötték. Most ez egy ilyen jó, hosszú körmondat volt, de remélem, hogy értető, hogy mire gondolok.
1: Én értettem, és általában az szokott a fokmérő lenni, hogyha mi ketten értjük, akkor nálunk jóval értelmesebb hallgatók is, meg mi így fél álomban, még így fél kilenckor értjük, akkor valószínűleg mások is, akik azért nálunk, hogy mondjam, magasabb intellektuális képességekkel rendelkeznek. Innen nagyon érdekes lesz, mert több felé is elágaznék, azért egy dolgot jegyezünk meg, ezt csak úgy neked is, de ezt tehát megbeszéltük, vagy láttad előre, hogy azért a adásnak az ívé, de ezt mindjárt elmondom a hallgatóknak, és amikor itt a közmédiáról beszélgetünk, akkor azért több mindenről fogunk, mert egyrészt, hogy a közmédia szerintem nagyon sok embernek most összeakadt a fejébe ezzel az M1 dologgal, tehát, hogy ilyen propaganda csatorna és propaganda hírcsatorna volt, de természetesen itt nem csak erről kell beszélni, hanem a közmédiának van egy csomó most az M1-nek nem volt, de hogy van egy csomó más műsora is, tehát nem tudom, ugye beszéltél az Ablakról, régen nem tudom, irodalmi műsor, kulturális műsor, közszolgálat, igen, arról beszélünk, de hogy valami szolgáltató műsor, mindenféle, tehát erről is beszélünk majd, hogy még ezeken kívül milyen meg kéne lenni, vagy a nem tudom, francia új hullámfilmeket bemutató, nem tudom, film, mozisorozatról. Szóval, hogy merre menjünk tovább. Igazából azt akarom kérdezni, hogy van-e olyan, nem tudom, egy ilyen zöld könyv, vagy nem tudom, ami kiskönyv, hogy milyen most a hírszolgáltatásnál maradva, tehát most mondjuk a M1 folytatásánál, hogy milyenek a jó és hiteles közmédiás tájékozatás ismérvei? Van-e valami kézikönyv erre, vagy létezik-e ez a bizonyos BBC standard, ez a Németh Balázs értelemben vett BBC standard, vagy nem tudom, te... Hát, vagy inkább nem abban, nem az ő értelmében vett, bocsánat.
2: Hát igen, azért Németh Balázshoz inkább semmit nem mérnék, nem hasonlítanék. Hát én nem tudom, én nem dolgoztam közmédiában, úgyhogy nem tudom, hogy ilyen zöld könyv létezik-e mondjuk belső használatra.
1: De aztán, ha nincs, akkor érdekel Herman Veronika a véleménye is ám különben.
2: Hát nyilván vannak, tehát hogy ugye igen, te is említetted a BBC modellt, amit mindenki szokott emlegetni, és a tartalma az valójában hát azóta változik, hogy a BBC a 20-as évek elején megalakult, tehát hogy a BBC, mindenkori BBC modell, ez ugye valami olyasmit jelent, hogy a nem tudom, az ilyen objektív, pártatlan tájékoztatás. De most ez megint ugye egy nehéz dolog, valójában ugye teljesen objektív tájékoztatás nagyon nehezen létezik. Bizonyos értelemben minden tájékoztatás, meg minden hír ideológikus. Nyilván vannak olyan típusú hírek, amik mondjuk az időjárással, vagy a nem tudom, sporttal kapcsolatosak, amik már csak a természetüknél fogva is nehezebben lesznek ideológikusak a szónak a politikai értelmében, nyilván. De hogy teljesen objektív tájékoztatást hogyan lehet csinálni, ugye a zöld könyv nincsen, de ugye számos nem tudom, ilyen tudományos, meg elemző munka született a híreknek a természetéről, meg a közszolgálatiságnak a természetéről, tehát hogy a valójában ugye az egész intézményrendszernek a társadalmi politikai beágyazottsága szokta meghatározni a legegyszerűbb hírnek is a természetét. Ez az egyik. A másik, amit ugye nem tudom, ilyen első órán szokás tanítani, én nem tanítok újságírás, de nálunk is ugye az első órán tanítják a kollégák az én újságírás órákon, ugye ez a hírértéknek a fogalma, amit tulajdonképpen valamennyire megint így az objektivitásnak is egyfajta ilyen, nem tudom, garanciája lehet, aminek ugye vannak különböző összetevői, ez az aktualitás, ismertség, földrajzi vagy kulturális közeltség, váratlanság, ezek a, nem tudom, ilyen faktorai a hírértéknek, ugye, hogyha van egy olyan hír, ami ezeket az, mondjuk az összes feltételt teljesíti, akkor ez nagy eséllyel be fog kerülni a körforgásba, és nagy eséllyel, hogyha ezeket a faktorait lövöm körbe, akkor ugye ez a, ha ezeket a minimális faktorokat körbelövöm, akkor az egy objektív hír lesz. És hogyha hozzáteszem azt, hogy és a hülye XY csinálta ezt, akkor nyilván abban a pillanatban már ez megsérül, ez a neutralitás. Tehát, hogy én ezt a két dolgot tudnám erre mondani, létezik, igen, tehát, hogy most túl azon, hogy meghatározza az iparági beágyazottság, ami ugye mindig egy ilyen kulturális, meg politikai, meg ideológikus dolog, de lehet csinálni relatíve objektív hírközlést. Kérdés, hogy ki mennyire szeretné.
1: Hát az most kiderül majd nem sokára.
2: Igen.
0: Mikor is indul újra?
1: Hát ezt nem tudom pontosan, most ez neked megvan, hát hirtelen, mert a Kossuth Rádió az augusztus közepét olvastam legutoljára, azt nem tudom, a többi is ugyanakkor-e a Magyar Televízió, illetve azt tudom, hogy most akkor még mindig marad ez a most egyébként olvasgattam utána, de bevallom, ezt most nem annyira láttam, hogy most marad az M1 ilyen hírcsatorna, vagy az akkor újra egy ilyen mindenes közszolgálati adó lesz, ilyen, tudom, mindennel foglalkozó.
2: Én úgy tudom, hogy az M1 az alapvetően igen ilyen hír csatorna lesz továbbra is, de nem sokat lehet tudni, tehát hogy ebben abszolút igazatok van, nem sokat lehet ennyire tudni, annyit lehet tudni, hogy augusztus elején indul újra a műsorszolgáltatás. Nagyon vicces különben, hogy ugye mióta felfüggesztették az adást, és folyamatosan ilyen magyar tartalmak mennek az M1-en. Ugye én azt hallottam, ezt sajnos nem tudom empirikusan bizonyítani, én nem láttam semmilyen számot ezzel kapcsolatban, de hogy így azt hallottam ilyen városi pletykákban, hogy tök nézett az M1 azóta, tehát nagyon sokan nézik a kisvárost, meg a nem tudom, Angyalbőrben, a különböző magyar filmeket. Ennek nyilván van egy erős ilyen média nosztalgiája, ahogyan nyilván az általam felsorolt műsoroknak is, vagy a közmédiának ekkora jelentőséget tulajdonítani, abban azért van valamennyi illúzió, vagy média nosztalgia, de meglátjuk, hogy ez az új ideiglenes vezetés, ugye, hogyha jól értjük, igen, már hogy erről is tudom. Van szó, ez az új ideiglenes vezetés most mihez fog kezdeni ezzel a két tényezővel, az egyik ugye ez a fajta nem tudom, média nosztalgia egy korábbi közmédia iránt, a másik pedig a teljesen megváltozott szerkezete a politikai nyilvánosságnak április óta.
1: Most mondtál egy olyan dolgot, ami hirtelen bekattintott nálam valamit, hogy a régi közmédia iránt, azon már, mint hogy gondolom a 15-re gondoltam, azon gondolkoztam, hogy ugye szokták mondani, ezt még azelőtt, hogy az új kormány megnyerte volna a választást, de azóta is, hogy ugye a lényeg nem az, hogy visszatérjünk be, a NER nem volt jó, de nem az, hogy 2008-ban vagy 2007-es állapotokhoz, hanem még azt is annál is jobb, mert az sem volt jó, stb. Egy a közmédiában valószínűleg van valami ilyesmi, nem? Tehát, hogy nem az a cél, hogy újra 2007-es műsorok, pedig mondjuk egy, természetesen nem él más sajnos, de egy Bialogyörgyféle este, vagy ezek azért úgy szerintem azért úgy megállták a helyüket, vagy a szólásszabadsága.
2: Igen, ezek szerintem is.
1: Igen, jó, akkor nem csak az én szubjektív véleményem. De hogy ettől függetlenül nem feltétlenül biztos, hogy mondjuk 18-20 évvel később még ugyanez a standard.
0: A formátumokra gondolsz.
1: A formátum az, igen, tehát hogy valószínűleg nem az lenne a cél, hogy akkor nézzük meg, hogy is gondolom a mostaniak sem ezt csinálják, hogy akkor nézzük meg, hogy mit csinált 20 éve a Baló Gyuri, vagy a nem tudom, Mika György, vagy tudom.
0: Hát de nézd meg, az átérjön a Rónai Egon hangon tök nagyokat megy. Tehát meg
1: igen,
0: ezek,
1: igen,
0: meg
1: igen,
0: pont
1: igen,
0: vannak
1: igen,
0: ezek,
1: igen,
0: a, amiket most előbb hallottunk, amit mondtál, Veronika, ezek a beszélgetős, háttérbeszélgetős műsorok, szerintem ebben a például az ATV abszolút nagyon meghatározó piaci szereplő, ha lehet így mondani. Tehát ők abszolút rá is feküdtek erre a vonalra, hogy esténként minden este megy a, hát a sok esetben levegő melegítés, de egyébként meg tulajdonképpen politikai párbeszéd szerű valami.
2: Abszolút, és ez megint csak ilyen, tehát hogy megint nem tudom számokkal alátámasztani, de én azt hallottam, hogy a választások előtti felfokozott hangulatban elképesztő rekordokat döntött az Egyenes Beszédnek is, meg az utána következő ilyen politikai beszélgetős műsornak és az Aktuálnak a nézettsége, tehát hogy ilyen millió fölötti nézettségek voltak, azt hiszem. És hogy ez azóta is nagyjából megvan. Tehát, hogy ez különben szerintem egy érdekes kérdés, hogy mi fog történni az ATV-vel, hogyha lesz egy értékelhető közmédia struktúra, mert egyébként ezt szerintem ez jó példa arra, hogy mondjuk azok, akik nem feltétlenül reggeltől estig podcasteket hallgatnak, és vagy készítenek, azok például szerintem az ATV-ben megtalálhatták azt a fajta ilyen politikai tájékoztatást, ami, hogyha, tehát hogyha a közmédia az ízlésüknek túl fideszes propaganda volt. És ez egy, szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy ezzel mi fog történni, egészen biztosan fognak ők nézőket veszteni. Meg ugye látszik, hogy nagyon sokan el is mentek onnan, tehát hogy ez is egy ilyen tök érdekes dolog. Ugye tegnapi hír volt az, hogy a Bodecz Balázs után a Vogyarák Anikó is átmegy a közmédiához, aki eddig a kreatív igazgatója volt a csatornának. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ezek a személyi változások is azt mutatják, hogy ott volt egyfajta ilyen elképzelés erről, vagy egyfajta ilyen igény arra, hogy ilyen típusú műsorokat csináljanak, és hát ez most valószínűleg változni fog, mert ennyi csatornára viszont nincs szükség.
0: Lehet csábító az, hogy valaki a közmédiánál dolgozik? Szerinted? Tehát ennek lehet
2: szerintem egy... igen. Aha. Szerintem igen, és nem csak abban az értelemben, hogy azért ez, na azért is egy nehéz ügy, és azért is volt óriási rombolás, amit a NER művelt a közmédiával, és egyébként igen, általában ugye az M1-jel és az ilyen észak-koreai típusú híradóval szokás azonosítani ezt, de ne felejtsük el, hogy voltak olyan, nem tudom, kulturális műsorok, például az M4 meg M5 csatornán, vagy az M5 csatornán, az M4 ez a sport, ugye?
0: Igen.
2: Az M5 csatornán, ahol folyamatosan ilyen, hát megint csak ugye bácsik, de hogy ilyen fasiszta bácsik beszélgetnek.
1: Igen.
2: Fasiszta módon, fasiszta kultúrpolitikáról, meg ilyen egészen elképesztő történelem szemléleteket mutattak be, ilyen, nem tudom, szittya, kurultájos arcok. Tehát, hogy azért az ugyanolyan kártékony tud lenni, mint hogyha mondjuk, mint amikor, nem tudom, Németh Balázs bemondta, hogy ez meg az, vagy aztán később bemondták, hogy nem tudom, Magyar Péter ukrán gyerekeket reggelizik. Tehát ez a fajta ideológiai átmosottság, ez minden műsor típusban ott volt, vagy ugye gondoljunk arra, ezt is sokan szokták emlegetni, hogy a nagyon nézett sportműsorok, amikor sok esetben ugye monopóliuma volt a közmédiának sportműsorok közvetítésére, és a szünetekben azért lement az egyperces agymosó híradó, tehát hogy nagyon nehéz volt ez alól szabadulni, vagy ettől szabadulni, vagy ezt kikerülni. Na, de hogy azért tettem ezt a kitérőt, hogy egyrészt, hogy mennyire kártékony volt, másrészt, hogy az egy nehéz ügy, hogy mennyire tette tönkre a brandet. De azért a Magyar Televízió brandje, az szerintem van olyan erős, hogy kibírja ezt a kis, hát hogy mondjam, varga betűt egyrészt. Tehát, hogy szerintem a Magyar Televíziónak van egy jó brandje, és az önmagában lehet egy jó kihívás az új vezetés számára, akár az ideiglenes, akár a későbbi, nem tudjuk kicsoda lesz, vagy kik lesznek, vezetés számára, hogy ezt a brandet valahogy feltámasszák, és leszedjék róla azt a mocskot, amit a NER rárakott az elmúlt másfél évtizedben. Uh-huh. Ez az egyik. A másik pedig, az szintén szerintem tök jó kihívás, tehát hogy a másik kihívás, vagy a másik, ami miatt szerintem egy tisztességes újságírónak lehet nagyon jó projekt a közmédiához elmenni, az meg pontosan ez az újratervezés. Tehát, hogy itt most egy olyan lehetőség van, ami valószínűleg tényleg így, ugye most egy csomóan mondták azt, hogy 90 óta nem volt, de én nem vagyok benne biztos, hogy egy 90-ben ilyen óriási nagy rendszerváltás történt, de erről majd egy másik adásban beszélgetünk. Tehát, hogy lényeg a lényeg, hogy van egy óriási lehetőség az újrakezdésben, meg az újrahuzalazásban. És hogyha most tényleg az a verdikt, hogy akkor itt mindent újra lehet kezdeni, és mondjuk olyan műsorokat lehet csinálni, amiben nem szól bele az állam, nem szól bele, vagy legalábbis nem, ez megint csak ugye nem tudjuk, hogy ez így lesz-e, most ez a mondás, de mondjuk olyan direkt módon nem szól bele a politikai hatalom, meg a politikai ideológia, mint eddig, ez mondjuk ugye nem nehéz, tehát

0: átigazol ugye a közmédiához, és ott egy ilyen búcsúzásképpen elmondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon megtisztelő, és egy óriási kihívás neki például lesz, hogy ezt egy működő közmédiát csinálni a mostani helyén, tehát ez nagyon várja ő is, vagy nem tudom, hogy valószínűleg igen, tehát ez a kérdésedre, mármint nem tőlem kérdezte, hogy olyan konstit, de a kérdésedre válaszolva, ez igen, hogy tűnik, hogy ez egy csábító dolog, így. Meg hát különben nem mennének egyébként ennyien, akár az RTL-től, akár az ATV-től, akár ugye kisebb-nagyobb ilyen nyomtatott meg digitális sajtótól oda, valószínűleg. A másik kérdésem ugye most egy kicsit elszakadva ettől a hírközlésektől, hogy az a közszolgálat, ez mit jelent még? Tehát még milyen típusú műsorokra lenne még szükség, vagy milyen típus, akár ami most hiányzott is, akár hogyha volt is gagyi, ugye a fasiszta bácsik beszélgetnek helyett lehet egy egészen kulturális, normális kulturális műsor is. De mi az, ami még mondjuk a közmédia? Tehát mit tudom én, például egy jó egészségi műsor, egy jó környezetvédelmi műsor, ilyenekre gondolok.
1: Hát szerintem ez mind beleférne, igen. Na most ugye a kérdés az, hogy azért ez erre például mennyire lenne, hogy mondjam, igény. Én csak azt tudom ismételni, hogyha én lennék a közmédiának az új vezetése, ami hát nem vagyok, sajnos meg nem ért el hozzám ez a megkeresés.
2: Hát ha majd így a...
1: Hát ha igen.
0: Most hallgatják, ugye?
1: De hogyha én lennék, akkor egészen biztosan tényleg ezt a podcast formátumot venném alapul, és nem feltétlenül általános témákról csinálnék beszélgetéseket, hanem mondjuk egy-egy szemszögből néznék meg akár partikulárisabb témákat, akár a környezetvédelmet, vagy a klímaváltozást, akár a... Én nagyon el tudnék képzelni valami olyasmi tartalmat, ami kifejezetten ugye a média értésre, vagy az ilyen digitalizációs folyamatokra koncentrál. Nem abban az értelemben, hogy nem tudom, ez egy ilyen szűk szakmai műsor legyen, hanem mondjuk, hogy milyen módon lehet az embereknek felhívni a figyelmét egy csomó típusú ilyen a digitalizációval együtt járó veszélyre. Most csak mondtam valamit. Uh-huh. Ezeknek biztosan nem lenne nagy, vagy nem lesz nagy a hallgatottsága, vagy a nézettsége. Én azért azt gondolom, hogy az ilyen kulturális, meg politikai háttérműsoroknak sem soha nem is volt, kivéve amikor, nem tudom, csak ezt lehetett nézni. De én szerintem a közmédiának nem a nézettségi, meg hallgatottsági versenyben kell feltétlenül részt venni abban az értelemben, mint egy kereskedelmi csatorna, hiszen pont ez a struktúrának az egyik lényege, vagy az egyik szabadság, amit a közszolgálati média formátumai tudnak adni, hogy lehet réteg műsort csinálni, lehet olyan műsort csinálni, ami mondjuk nem lesz egy X-faktornak a nézettségével pariba tehető, de mondjuk olyan funkciót lát el, amit viszont egy kereskedelmi csatorna nem tud ellátni. Ugye a 96-os média törvény, ugye a reklám, ugye ezen szoktak nevetgélni az emberek, hogy ugye a reklám szabályozást úgy adta meg, hogy nem tudom, közszolgálati tartalom mellett ugye kevesebb reklámidő van, de hogy a kereskedelmi csatornáknak is x százalékot muszáj közszolgálati műsorral feltölteni, és akkor ugye ezek lettek a például fókusz, tehát ugye haha. Ezt ugye gondoljuk, hogy azért az annyira nem volt, nem közszolgálati, de nem is fog a, nem tudom, az M1-es kulturális műsor nem a fókusszal fog versenyezni, hanem valójában saját magával. Tehát, hogy szerintem ezt lehet használni. Amúgy is iszonyatosan töredezett a média landscape, vagy az egész ilyen média, a piac is, meg a hát az egész közeg, vagy hogy mondjam.
2: Más kérdés viszont, hogy akkor, hogyha nagyon elengedjük azt, hogy oké, mert szerintem a régen a közmédiában volt egy ilyen felfogás is, hogy oké, akkor mindent ide rakunk, ami nem úgymond annyira piacképes, és akkor egy idő után ilyen unalmas műsorok silójává változott
0: igen,
2: TV2 vagy a Duna, amit ilyen nem tudom, 80 év alatt nem néz senki, vagy tehát érted, mire gondolok? Tehát, hogy ilyen...
0: Az a fölött is csak azért, mert eldugták a távirányítót az unokák, és nem tudják.
2: Tehát, hogy azért valahogy, hogy lehetne ezt megoldani, hogy tehát közérdekű legyen, nyilván olyan dolgok bekerüljenek, amit mondasz, hogy amik ugye nyilván nem működhetnek egy kereskedelmi közegben, viszont azért ne váljon egy ilyen

0: Hatalmas műsor TK-vá tulajdonképpen az egész.
1: Hát ezt nem tudom megmondani, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, mert szerintem ezt még nem nagyon találták föl, hogy legyen nézett is, meg érdekes is, meg közszolgálat is. Én azt tudom elképzelni, hogy egyes műsorok elvisznek más műsorokat a hátukon. Ezt szokták egyébként, vagy ez fel szokott merülni a közmédiában is. Tehát mondjuk nagyon jó hírműsor csinálni, az nagyon nagy nézettséget tud jelenteni, és akkor a nagyon jó hírműsor az elviheti a hátán a sokkal inkább rétegeknek szóló, nem tudom, utána következő politikai műsort. Most csak mondok
2: hát
1: valamit.
2: Nem mindenki nyúl azonnal a távirányítóhoz egy műsor végén, hanem akkor...
1: Abszolút, igen. És azt is nyilván lehet úgy csinálni, hogy ugye valahogyan szakítani ezekkel a tényleg már harmadszorra mondom, de hogy ezekkel a bácsis formátumokkal, hogy ott ülött bácsi a stúdióban, és akkor megbeszélik, hogy milyen érdekes a világ, vagy nem tudom, csoda. Ugye tényleg ennek a, szóval tényleg az Ablak című műsor volt az egészen elképesztő nem plusz ultrája. Nyilván nem oda fognak visszanyúlni, vagy nem az fog történni, hogy akkor a bajuszos bácsik felolvassák, hogy nem tudom, így a gazdáknak milyen támogatás jár majd idén.
2: Csillag, bocsánat, ne haragudj, hogy közben szemeltelek. Mindenki bajszos volt rajta, Nagy György, a szegény Déri János, hogy hát Bálint gazdának is szállni. Valószínűleg ez ilyen belépő szín, mert bajszosnak kellett lenni.
3: Szolgálti bajuszt föl.
2: Szolgálti bajuszt föl. Bocsánat.
1: Én szoktam időnként így illusztrációként hozni az Ablak című műsort, meg egyébként lehet is nézegetni a YouTube-on, és így a diákok is teljesen el vannak hűlve ettől. Tehát, hogy ez tényleg komolyan egy sok évig futó műsor volt a Magyar Tele, nagyon elképesztő az egész, a díszlet, a stúdió, fantasztikus, tényleg fantasztikus.
2: Plusz, na de nyilván bocsánat, nem ezt kell és akkor, ahogy elmondott, szóval az akkora élmény volt mondjuk nekünk, aki, ha jól tudom, te is akkor voltál gyerek, meg mi is, hogy ez akkora élmény volt, ahogy mondjátok, már nekem abban a pillanatban, vagy gyakorlatilag az adás elő óta folyamatosan megy a fülembe a szignálja.
3: Egy megvan, hogy az egésznek a
2: másik. És ez meg tényleg egy ilyen megnyugtató élmény. Ma bocsánat, van egy telefonálunk, meghallgatjuk, és
3: hallom.
2: Hello!
4: Szervusztok, Gyuri vagyok.
2: Szia,
4: nem akarok én itt mindenféle boomernek látszani, de azért az Ablak annak a kornak megfelelően a mostani tikorosztályotoknak is egy útmutató volt, egy népszerű műsor, azért ez a bajszos bácsik begyörmögték a bármit, azért ez egy kicsit erősen. Tehát most gondolom, hogy a
2: Mondja csak.
4: Na, tehát azt akarom csak ismételni magam, hogy nem azt akarom mondani, hogy a világ legjobb műsora volt, meg bármi, de azért nem ez a legkicsinylő, elmondjuk a tutit műsor volt.
2: Az biztos, igen. Meg azért,
1: de hogy
2: tegyük oda, bocsánat.
1: Szerintem nem mondtuk, hogy az nem volt egy jó műsor.
4: Tehát na, azért, ma akkor hallgass majd vissza magad, most van a 7 óra 57-tel, hogy azt a mondatot, ahogy mondtad, hogy bajszos bácsiknak a mit tudom én, vízáltalás jelentése, vagy bármi nem ezt mondtad, de
1: mi szerintem a mai korból, meg a hallgatóimnak például az egyetemen visszatekintve teljesen szürreális az
4: igen,
2: hát korszerűtlen, Gyuri, annyit mondunk, csak hogy ma már nem ilyen kell.
1: A maga korában egyébként egyáltalán nem volt az, és szerintem ezt nem is mondtuk, ez egy nagyon... Tehát nagyon
4: ezt akartam kiemelni.
2: Köszi szépen. Sőt, Gyuri, hadd tegyem hozzá, hogy én nekem azt is fontos megjegyeznem, hogy itt most élszerűtlen a bajuszokon, tehát bármelyik bajuszos bácsi, akit most mondtam, az, hogy mondjam, egy kis súly a körmében nagyobb tehetség szorult, meg nagyobb
4: szaklázat,
2: mint egy egész 16 éve M1-be, tehát az...
3: Hát meg de hát most a Bálint gazdát meg imádjuk is, hát volt hát is nála,
2: volt
3: is nála,
2: vagy
3: nála,
2: voltunk nála, ilyen, de volt vendégünk, és igen.
4: Így van. Na,
2: csak van, akkor azokon négyszer lőttünk, köszi Gyuri.
3: Szia.
2: Köszi, hello.
3: Szia, kaktusz.
1: Hello.
2: Nyugodtan jöjjenek bajszos bácsikám, tehát lehet bajuszra jelentkezni. Nem kizáró ok egyébként a bajusz most.
3: Pálos apuka jön mindjárt.
2: Tényleg így jön a Pálos Gyuri. Bocsánat, hol tartottunk? Várjál csak az Ablak korszerűtlensége,
1: igen, tehát hogy a mai nem tudom, média környezetből, meg fogyasztási szokásokból kiindulva nem azt fogják lemásolni, ahogyan mondjuk a nem tudom, a szeriális tartalmak sem a szomszédokat másolják le, csak hogy még egy műsort így le kicsinyelják. Nem egyébként, hogy én imádom a mai napig a szomszédokat.
2: Mi is csináltuk arról is műsort, igen.
1: Tényleg fantasztikus, de hogy ott is nyilván látjuk, és ugye hát a legnézettebb műsor volt a maga korában, vagy az egyik legnézettebb műsor, de hát látjuk, hogy az is így egy ilyen elfáradt dolog lett már. Ezzel szerintem semmi gond nincsen. Hogyha ez nem így lenne, akkor mondjuk nekem nem lenne munkám, vagy nem ilyen módon, de biztos, hogy nem ezekhez fognak visszanyúlni, de hogy mihez nyúlnak hoz, vagy mihez nyúlnak, azt nem tudom, nagyon érdekel különben, hogy mi lesz itt a varázsszer, generációs frissítés, formátum frissítés, podcastosítás, digitalizáció, hát, nem tudom, vagy ezeknek valószínűleg valamilyen keveréke.
2: Ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy ugye azt jól sejtem, mert az előbb a Konszti is mondta egyébként, hogy mekkorákat megy az Egyenes Beszédbe Róna Jagon, és meg nem tudom, nagyon sokszor azt látom, hogy az abból kivágott, vagy kivett, jó most az a Fási Ádámos, ez persze meg a Hangó Balázs, ez különösen nagyot ment, meg abból készült mémek, de nem csak azok feltétlenül, tehát az ezekből kivett ilyen, hát nyilvánvalóan TikTokra méretezett fél egy, vagy maximum másfél perces részletek, tehát valószínűleg, hogyha ilyenbe gondolkoznak, akkor gondolom a közmédiának az értéke és fontosabb tartalmaival is meg kell ezt csinálni, hogy ilyen digitalizálhatóvá, persze. Akár 10 perces YouTube formátumra vágni és föltenni, akár ugye ez az 1-2 perces TikTokos, nem tudom, beharangozó, vagy a fontos állítások kiemelése, meg kell, hogy történjen majd.
1: Hát egészen biztos, meg én, hát most megint így sajnos ugye engem nem kérdeztek, hogy nem kértek föl, de én biztos, hogy egy nagyon erős ilyen social media csapatot összeállítanék. Most lehet ezen is moralizálni, meg polemizálni, hogy ez jó-e vagy rossz-e a közösségi médiának a szerepe, de nyilvánvalóan...
2: Ha el akar kérni valakit, akkor igen, akkor kell.
1: Igen, jelenleg egyelőre, vagy hát na, szóval igen, egyelőre nem látjuk azt, hogy enélkül lehetne, úgyhogy ezt is szerintem biztosan fogják különben csinálni, most én nem azt mondom, hogy nem tudom, a közmédia TikTok az feltétlenül egy ilyen kötelező dolog lenne, de például azt el tudom képzelni, ez különben csak most, ahogy így az ablakról, meg a szomszédokról, meg a formátumokról, meg a bácsikról beszélgettünk, hogy ugye azt el tudom képzelni, hogy az újra brandingelésben a média nosztalgián túl lehet egyfajta ilyen szóval ennek az egész étosznak, meg egy kicsit a magának a nosztalgiának is az újrabrandingelése, és akkor mondjuk lehet, hogy a fiatalok körében, most én vagyok ilyen boomer, hogy a fiatalok, de mondjuk, mondjam azt, hogy a 18-30-es korosztályban népszerű lesz a közmédia, mint brand, nem tudom, ez most tényleg csak így eszembe jutott, el lehet vinni szerintem abba az irányba is.
0: A Kőbánya is hogy följött, nem?
1: Hát abszolút, meg tényleg a Gen Z-ben ez az egész ilyen média nosztalgia, meg tényleg mondjuk a magyar retro termékeknek az újrahúzása, én szerintem ezzel is el lehet játszani, vagy én biztos eljátszanék vele.
2: Például az Z-generációsok imádják Pásztor Erzsit, meg a Janka nénit, pedig úgy összességében ilyen ezéből tudják, tehát eléggé ilyen sokat közlésben ismerik a szomszédokat. Nagyon gyors szolgálati, hogy azt nem olyan közszolgálati közleményt mondok be, ugye, hogy az a szexakció csoport 8 óra 2 perc van már, ráfordulunk az utolsó részre, és egyébként a közmédiáról, új általában a közmédiáról, meg annak a mostani megújulásáról beszélgetünk Herman Veronikáról, Herman Veronikával, médiakutatóval, és ez már végképp csak egy szubjektív, nem, de igen, de ez egy végképp egy szubjektív véleményed lenne, vagy arra lenni kíváncsi. Most nem is kell fontos közvetlenül a konkrét nevekről beszélni, de látunk egy-két nevet, hát most már mondtam egyet, ugye, de akik részt vesznek majd a megújításban, hogy te úgy összességében elégedett vagy ezzel? Tehát azt mondod, hogy ez egy olyan irány, most nem az, hogy jó vagy nem jó, hanem akik talán valamilyen korszerű irányba el tudják vinni a magyar közmédiát?
1: Hát én szerintem igen, nem tudom.
2: Oké, egyrészt
1: miközben beszélgetünk, egyébként már rögtön megnyíltak nekem mindenféle algoritmusok, és most éppen azt nézem, hogy 1990. július 31-én hogyan nevezte ki Antal József Hangkis Elemért a Magyar Televízió elnökévé.
0: Na akkor ez egy jubileumi adás.
1: Egyébként igen, én azt hittem, hogy ez direkt csináltál.
2: Jó, persze, hogyne. Hát hogyne.
0: Igen.
2: Hát hogyne.
0: Természetesen.
1: És különben az, azóta már kis elfeledett Gombár Csabát a Magyar Rádió elnökévé, de ez most már tényleg csak egy ilyen zárója.
2: Rövid ideig még annak idén köztársaság elnökként is felmerül, de mindegyet.
1: Így van, és hát ugye a hangkiselem, vagy hát remélem a hangkiselem én neve azért még nem merült a feledésben, az is egy nagyon érdekes időszak volt, szóval akkor ez most ezek szerint mondjuk azt, hogy egy direkt jubileumi adás,
2: így van,
1: 35
2: így van.
1: Évvel ezelőtt.
2: Köszönjük szépen, beírjuk az adásnapról.
1: Ezt a két ikont nevezték ki a közmédia élére.
2: Hát egyelőre ugye az ideiglenseket tudjuk, tehát ezt tegyük hozzá, hogy róluk beszélünk, de mondjuk, hogyha tegyük fel, hogy az ő feladatuk a megújulás és a korszerűvé tétel, hogy ilyen szépen fogalmazzak, akkor vajon ők alkalmasak lehetnek erre?
1: Ami nyilván ugye, hát egy finomabb megfogalmazása annak is, hogy nekik most azért, ha jól értem, akkor egy ilyen tisztogatást is végezni.
2: Igen, valószínűleg személyt is, meg ugye egyébként azt a méretű ilyen kulturális fekáliát, ami lerakódott, azt föl kell
0: onnan szerintem mosni. Szerintem két hete ózonoznak ott az épületben.
2: Igen.
1: Körülbelül. Ugye volt egy csomó vita ezzel kapcsolatban, főleg a Bodac Balázs hírtévés szereplése, vagy szerepvállalása kapcsán. Nehéz egyébként, szóval nehéz olyan embert találni, akinek megvan a megfelelő tapasztalata, aki hajlandó erre a feladatra, azért szerintem ez is egy fontos kitétel, tehát hogy ki az, aki hajlandó és valamennyire képességes ehhez. Akit én ismerek, a Kerényi Gyuri most nálunk volt a tanszéken egy ideig, miután a Szabad Európa megszűnt. Ő szerintem egy tök jó rádiós volt.
2: Tilososoknak sem kell, hogy nagyon bemutatni.
1: Számos vita merült fel, vagy hát legalábbis ez a Zuk Györgyös vonal felmerült. Tényleg nem tudom, hogy lehet-e olyan embert találni, aki... nem tudom, makulátlan, vagy ki ez, aki makulátlannak számít.
0: De nem is biztos, hogy kell annak lennie, tehát, hogy igazából...
1: Igen.
2: Hát, bocsánat, szóval, hogy Bodac Balázson ugye felmerültek különböző ilyen, hogy mondják, szakmai kifogások is, de azt gondolom, hogy annyira, tehát, hogyha mondjuk, mit tudom én, 50 feletti embert bíznak meg azével, bármelyik szegmensnek a vezetésével, akkor nagyon nehéz olyat találni, akik nem lenne valakivel valamilyen szakmai konfliktusa bármilyen irányból, és akkor ő azonnal elárztatja netet azzal, hogy hát engem ő rúgatott ki, engem. Most ezt nem azt mondom, hogy aki ezt mondta, ennek nincs igaza feltétlenül, de engem ő rúgatott ki annak idején. Ő állította le a nem tudom milyen műsoromat, stb., és akkor ebből elkezdődhet egy ilyen elképesztő polémia, hogy most akkor alkalmas, nem alkalmas emberileg.
1: Abszolút, mindig fogunk ilyet találni, és tényleg főleg bizonyos életkor fölött, viszont bizonyos életkor alatt ugye nyilván senkit nem bíznak meg a közmédia megújításával, és hát ezért ez
2: ennek
1: a magyar
2: áldozatai mindannyian.
1: Közegre amúgy is mindig jellemző volt ez a nem csak szakmai konfliktus, hanem ideológiai konfliktus, nüanszolás, illetve egészen odáig, hogy a Józsi mit mondott az egyetemi büfében 1986-ban, tehát hogy ez nehéz ügy ebben a közegben létezni azért.
0: Viszont azért vannak olyan emberek, akik odaszegődnek, most például ugye a Magyar Pétert említetted, akik azon túl, hogy szakmailag jók, azért is szerintem előnyös, hogy elszegődnek a közmédiához, mert tök jó lakmusz jelentenek. Tehát, hogyha ők fölállnak, akkor az tud arra esetleg utalni, hogy valami nem megy jól, vagy ideológiailag, vagy szakmailag, de hogyha hasonló emberek ott vannak, akkor azoknak az ott léte már tulajdonképpen az valamennyire garancia arra, hogy jó munka fog folyni.
1: Igen, ez szerintem is így van, és ugye most már többször emlegettük a Magyari Pétert, szerintem ő például egy kifejezetten ilyen integratív figura. Én nem tudom, sem akarok ezen spekulálni, hogy őt vezetőnek keresték-e vajon, vagy nem keresték, de az biztos, hogy ő az egyik legtisztességesebb és legfelkészültebb magyar újságíró, aki ugye, hát na például szerintem azért nála viszonylag nehéz lenne olyan foltot találni, mint akár a Bodac Balázs esetében. Igen, szerintem ebben abszolút igazad van, meg hát szerintem a Mészáros Zsófi is jó, vannak abszolút vitán felülálló emberek, és nyilván ez is nagyon érdekes lesz, hogy ugye mondjuk a magyar imár mondjuk a második szintje a Magyar Rádiónak, hogyha jól értem, ilyen főszerkesztői, vagy milyen pozíciót igen. kapott, és hogy ők kiket fognak maguk mellé venni. Azért az is nagyon érdekes, hogy eddig a NER-en kívülálló újságírók, média szakemberek, tartalomgyártók számára nagyon nehéz volt elhelyezkedni. Ezt ugye a média tanszéken mi is láttuk, hogy egyszerűen nem tudjuk a diákjainkat hova küldeni már gyakorlatilag sem, mert hogy mondjuk a közmédiához ők sem, maguk sem akartak menni, meg egy csomó sajtóterméknek nevezett propaganda intézményben nem akartak menni, és akkor tényleg ott maradt, nem tudom, maradt 4 szerkesztőség, és akkor hova menjünk, vagy mit csináljunk. És ugye ez egy óriási nagy elszívó és egyben ilyen elrettentő erő volt, hogy a közmédia, ami mégiscsak egy óriási konglomerátum rengeteg dolgozóval, az például ugye kiesett ebből az egész rendszerből ilyen szempontból, hiszen de tényleg hát kevés kivételtől eltekintve, meg mondjuk nem tudom, a sportcsatornától eltekintve, tényleg csak így a legvadabb ilyen propagandisták mentek egy időben. Most itt ugye felszabadul egy csomó hely, meg tér, és ez nagyon érdekes lesz, hogy kik lesznek azok a fiatalabb szakemberek például, akikkel az alsó polcait fel fogják tölteni a közmédiának, mert egyébként léteznek ilyen emberek, elég sokan tulajdonképpen, csak eddig ugye adott esetben teljesen más munkakörben dolgoztak, vagy nem a szakmában dolgoztak.
0: Veletek egyébként most, hogy mondod így tulajdonképpen a tanszék érdekeltséget, hogy veletek bármiben egyeztettek, esetleg szakmai kérdésekben szoktak hozzátok fordulni, hogy fordultak hozzátok?
1: Nem, egyelőre nem volt ilyesmi. Hát eddig értelemszerűen nem. Áprilisig, de igen, eddig igen. Nem.
0: Ja, most az új garnitúra kapcsán kérdezem, hogy
1: igen, igen. Eddig nem volt egy ilyen levél érkezett, hogy lesz majd, kikérik a média tanszékeknek a véleményét, illetve a média, nem tudom, képzéseknek a véleményét. Uh-huh. Ez most egy ilyen nyári levél, tehát ennek még egyenlőre van egy ilyen augusztus végi kifutása, ez már önmagában szerintem egy üdvözlendő dolog, akkor is, hogyha nem tudom, bizonyára lesz olyan, aki spambe fogja ezt, vagy kikukázza, vagy nem tudom micsoda, de azért tényleg már maga az, hogy felmerül ez a dolog, az szerintem egy örvendetes fejlemény. Nyilván van ilyen embereknek mondani valója erről az egészről.
2: Döbbenetes, hogy szakmai kérdés.
1: Igen, elképesztő,
2: Még két kérdés jutott, azt mondja, két kérdéskör. Az egyik, amit említettél is, hogy ugye sportriporterek, meg jó, tehát akik ott végeznek, akkor azok azért el tudnak eszkedni az M4-en, stb. De hogy mondjuk, hogyha ez megmarad, és ez a kérdésem, mert hogy van egy ilyen nagyon komoly vita arról, hogy például, ami egyébként majd, hogy nem ilyen természetes szerintem mindenkinek, hogy az olimpia, a világbajnokság, a Forma 1, és mondjuk a magyar foci, az muszáj ott menjen a közmédián, vagy egy külön csatornán, vagy egy hát régen a közmédia a különböző műsorai között, hogy ez törvényszerűleg szükséges-e egyrészt, és még akár lehetne más dolgokat is mondani, tehát egy más, akár kulturális jellegű dolgok, vagy nem tudom, tehát hogy ezek bizonyos dolgok, amiket megszoktunk, és hogy mindenképpen ott kellene a közmédián, ennek valóban ott van-e a helye egyáltalán.
1: Hát...
2: vagy ez teljesen csak azt mondom, hogy vitás kérdés.
1: Hát, vitás kérdés. Én egyébként azt gondolom, hogy most lehet, hogy ez megint ilyen nagyon tanáros lesz, de én azt gondolom, hogy azok a típusú események, tartalmak, amik mondjuk média eseménynek számítanak, és mondjuk az olimpia az pont egy ilyen dolog, annak van helye a közmédián. Olyan típusú mondjuk sportesemények, erről ugye voltak is viták, hogy ilyen különböző futball közvetítések, meg Forma 1-es közvetítés, meg nem tudom micsoda. Tehát piaci alapú sportversenyeknek szerintem nem feltétlenül, mert most miért kellene? Azért, mert ez volt a megszokás, ezért nem muszáj, hogy így maradjon. Vannak olyan típusú, ilyen, nem tudom, tényleg ilyen média eseménynek számító, meg közérdekre számot tartó események, amik szerintem jó, hogyha megjelennek egy mindenki számára elérhető platformon, vagy több mindenki számára elérhető platformon. De egyébként szerint, tehát, hogy mondjam, meggyőzhető vagyok az ellenkezőjére, én nem vagyok annyira szigorú, hogy minek van a helye a közmédiában, meg hogy mi számít közszolgáltatásnak. Ugye az az igazság, hogy az sem egy ilyen zöld könyv, vagy az is olyan, mint a BBC modell, hogy azért folyamatosan változik, hogy mit gondolunk közérdekű információnak, például túl a nagyon alapvetéseken, tehát, hogy nem tudom, hírek, meg földrengés van, meg hőségriadó van, meg nem tudom. De alapvetően én azt gondolom, hogy azért, hogyha valami média eseménynek számít, az nyugodtan mehet a közmédiába.
0: És mi a véleményed hasonlóan a reklámokról?
2: Tehát, tényleg ilyen.
0: Tehát, hogy közmédián, ugye azt mondtad, hogy kevesebb reklám lehet, viszont azért van. Tehát, hogy szerinted ez üdvösebb lenne akár nullára csökkenteni, vagy ez nem jelent az ő probléma?
2: Illetve lehetséges-e?
0: Igen.
2: Mert amennyire érzékelem, ez is egy visszatérő vita, tehát a közmédián kell-e, vagy van-e helye reklámnak.
1: Igen, ez egy visszatérő vita, és igazából most már a reklámoknak is megváltozott a helyi értéke. Ugye megint csak a közösségi média hatására. Gondoljunk arra, hogy az ilyen különböző prémium tartalmaknak szokott lenni egy ilyen fontos feature-je, hogy nincs reklám. Uh-huh. És hogy ez mit jelent? Tehát, hogy én ezt most egy kicsit így, hogy mondjam, így nyitva hagynám, vagy itt hagynám lebegni, de ugye, hogyha megnézzük, akkor a YouTube prémiumnak, meg a különböző tartalomgyártóknak, az előfizetéseinek az egyik fő, hogy mondjam, ilyen vonzereje, az a reklám nélküliség. És akkor itt most ugye ki az, aki milyen pozícióban van? Tehát, hogy a vásárló, a fogyasztó, vagy a szolgáltató ezt milyen módon tudják ezt a balanszot befolyásolni, és ugye az is fontos, hogy a közmédián, vagy a közmédia kapcsán ugye van fogyasztó, de nincsen vásárló. Tehát, hogy ha azt mondom, hogy egy állami feladat, legalábbis nagy részben állami feladat a közmédiát fenntartani, megfinanszírozni, akkor simán lehet szerintem amellett érvelni, hogy akkor viszont nem szükséges reklámidő egyáltalán. Uh-huh. Nem látom, hogy ez megvalósulna, tehát hogy nem tudom elképzelni.
0: Hát nyilván a költségvetésnek is jobb, hogy kevesebb pénzt kell berakni, hogyha valamit be tud azért a reklámbevételekből is szedni a csatorna.
1: Hát abszolút, de például, hogyha megint egy ilyen kis uncsi történeti kitérőt tehetnék, ugye a Magyar Televízió annyiban is eltért a régió többi szocialista televíziójától, hogy a 70-es évek végétől gyakorlatilag egy ilyen proto-marketing osztály működött a Magyar Televízióban, nem így nevezték, de ma így neveznénk egyébként. És ugye ott megvolt ez a lehetőség, hogy a saját maguk által gyártott reklámoknak a bevételét a televízió az visszaforgathatta ilyen revenue formájában, ami tulajdonképpen egy, ugye az előbb azt mondtam, hogy proto-marketing, ami tulajdonképpen egy ilyen proto-kapitalista működésmód. Ez nem állt távol a késő Kádár rendszernek egyébként ugye más szegmenseitől sem, csak szerintem ez nagyon érdekes, és egy kevésbé köztudott dolog, hogy ott már mondjuk a 80-as években ment egy ilyesfajta működésmód, tehát hogy ezen is talán el lehet gondolkodni, hogy akkor tartalom gyártás alatt mit ért a Magyar Televízió.
2: Az én utolsó kérdésem az lenne, hogy részben valószínűleg részben az ilyen pocsékul működő közmédia is, igen, tehát a médiának ezen szegmense miatt is nagyon jó kialakult, hogy beszéltük akár a Partizán, akár nem tudom, a Válaszolnának egy nagyon jó komoly ilyen podcast és videós tartalmai, a Telexnek, Decsorolhatnák, 24 pontos, stb. Szinte mindegyiknek, valamelyikek aztán kifejezetten ilyen prémium kategóriások szerintem, de most, hogyha minden jól megy, és tegyük fel, hogy minden jól megy, meg a nevek is talán e felé mutatnak, megindul a közszolgáltatónak is egy ilyenje, és hát az elérhető lesz, meg hogyha beszélünk róla, egy jó szociális csapata van, akkor az azért föl lesz lőve a netre is, akkor jól meg lehet nézni ott is. Ez mennyire lesz, hogy mondjam, egymásnak törvényszerűen konkurenseinek kell lenni ennek, ezeknek a már létező formátumoknak, vagy pedig akár valamilyen összekapcsolódás, vagy együttműködés, kooperáció is lehet köztük?
1: Hát ez nagyon szuper lenne, ha lenne valami kooperáció, nem tudom, én ezt annyira nem látom. Valamennyire, igen, valamennyire biztos, hogy konkurencia, a konkurensei lesznek egymásnak. Azért nyilván itt is lehet árnyalni, vagy nüanszolni ezeket a csatornákat, meg eléréseket. Tehát én azt gondolom, és egyébként ez most nem tudom, tehát hogy megint fogalmam sincs, hogy mi lesz, nem akarok jóslásokba bocsátkozni. De én azt gondolom, hogy azok, akik rendszeresen fogyasztották ezeket a tartalmakat, akár egymás mellett, tehát mondjuk egyszerre, nem tudom, a Partizánt is, meg a Telexet is nézik, meg hallgatják, az fogyasztani fogja valamennyire a közmédiát is. És akit pedig elér a közmédia, de nem fogyasztotta eddig sem a Telexet, vagy a Válasz Online-t, az ezután sem fogja. Tehát, hogy itt szerintem ott lesz egy metszet, ami egy ilyen kifejezetten nis értelmiségi politikai rend kiemelten érdeklődő közeg, és egyébként viszont nem feltétlenül lesznek ilyen értelemben hatással egymásra. A konkurenciát szerintem abban is lehet érteni, és ez egy nagyon érdekes kérdés. Ebben sem tudjuk, vagy ebben sem látunk egyelőre világosan. A Panyi Szabolcsnak volt is egy ilyen bejegyzése erről tegnap, hogy továbbra is fontos a független média, és abban is szerepelt ez, ami most már szerintem több helyen megjelent, és több szó is esett róla, én magam is beszéltem róla valahol, hogy a választások óta egyre többen mondják vissza a különböző támogatásaikat, meg előfizetéseiket. Uh-huh. Ami egy nagyon érdekes dolog, tehát hogy ugye valami olyasmi működik ilyenkor, gondolom az emberekben, hogy na, megvolt a NER-nek a leváltása, és akkor most egy kicsit én is nem tudom, meghúzom a nadrág szíjat, és eddig támogattam a 444-et, vagy a HVG 360-ra előfizettem, most egy picit akkor nem. Ami két dolog miatt érdekes, az egyik, hogy azért ezeknek a tartalmaknak, meg szerkesztőségeknek, meg intézményeknek nem szűnik meg a feladata attól, hogy megbukik az autoritár rezsim. A másik, hogy akkor viszont lehet, hogy ez is indokolja a közmédia létrejöttét, hogy az emberek még mindig nem szívesen, vagy még mindig ilyen luxusként élik meg azt, hogy minőségi közéleti politikai tartalomért fizessenek. Mm. Szerintem az lenne jó, erre már utáltam korábban is, hogyha ez kérdés sem lenne, hiszen tényleg az újságosnál sem így összeszedtük, amit tetszik, és kimentünk vele, tehát hogy, mm-hmm. hogy szerintem ez nem egy ilyen fenntartható dolog. De látszik az, hogy tényleg a választások óta sokkal kevesebben gondolják azt, hogy ezért pénzt szeretnének fizetni, hogy ez meddig fog tartani, meg hova fog vezetni, azt megint csak nem tudom, de nagyon érdekes jelenség minden esetre.
2: Nézik inkább az ingyenes Abszolút Filmszínházat.
1: Hát egyébként
0: a parlamenti szóval
1: lehet, hogy igen, zárásként lehet, hogy ezt érdemes még elmondani, hogy nagyon-nagyon durván átvette a politikai közösségi média a szerepét a hagyományos médiumoknak. A Dúl Szabinak volt erről egy podcastja néhány héttel, vagy talán másfél hónappal ezelőtt, hogy tulajdonképpen az összes médiumnak, beleértve a közszolgálati és az egyéb csatornákat is, valójában Magyar Péter és a kormány és az országgyűlés közvetítése a YouTube-on a legnagyobb konkurenciája jelenleg. Mert hogy jelenleg valószínűleg tényleg azt fogyasztják a legtöbben.
2: Hát azért volt szerintem kifejezetten jó ez a műsor, és köszönjük ezt neked is, mert hogy egy jó ilyen fogmérő lesz, ugyanis nem sokára elindul majd az új közszolgálati média, biztos egy-két hónap, mire teljesen jól feláll, meg hogy meglátjuk az irányvonalát, és egy csomó minden kiderül, hogy igazunk volt-e, hogy megjósultunk, meg megnéztünk. És...
1: igen, nagyon, nagyon kíváncsi erre, és szerintem különben érdemes neki egy kis türelmi időt adni, tehát hogy nem
2: persze, igen, igen, igen.
1: Augusztus 18-án, most csak mondtam valamit, hogy akkor tökéletes legyen, de nagyon, nagyon érdekes lesz, hogy mi fog történni.
0: Nagyon szépen hát, köszönjük.
2: Bocsánat, valamikor már utaltál el, tehát a mostanit azt nem lesz megúrani, tehát annál nyilván tökéletesebb lesz, de hogy valóban egy olyan, biztos, hogy egy legalább negyed fél év lesz, mire meglátjuk. Hát, hogyha nagyon érdekes fejlemények vannak, akkor lehet, hogy újra hívunk, és megkérdezzük, hogy
1: hát
2: mi a véleményed erről akár összehasonlítva a mostani adásra, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
1: Én van. Is köszi a meghívást.
0: Herman Veronika médiakutató, az ELTE média és kommunikáció tanszék adjunktusa volt a vendégünk.
2: Köszönjük szépen. És akkor tehát elbúcsúzunk, igen, már csak ilyen saját közszolgálati dolgokat mondunk.
1: Köszi, sziasztok!
0: Na akkor
2: az én szolgálati közleményem az mindösszesen annyi, hogy csütörtöki, tehát tegnapi szülinapot boldogot kívánok Ferenczi Mártinak.
0: Nekem meg anyukámnak volt névnapja, úgyhogy én meg őt üdvözlöm minden nagy szeretettel. Így már élőben is fölköszöntöttem, de akkor így már a rádióban
2: akkor
0: is.
2: Viszont én is puszilom.
0: Amellett meg hát programajánló, most csak annyit tudok nektek mondani, hogy a római parti piac, azt mindig menjetek, igen, nagyszerű helyre.
2: Hát, bocsánat, nem programajánló, ilyen közszolgálati dolog, hogy rohadtul vigyázzatok magatokra, meg egymásra, meg az idősekre, meg a házi állatkákra, meg a gyerekekre, meg mindenkire, aki rászorul, jobban, mint mondjuk egy felnőtt ember, mert hogy most jönnek ilyen az a pocsék meleg.
0: És kicsit több türelem a többiekkel szemben, mert ilyenkor az embernek ilyen melegben azért a tűrés határai beljebb szorulnak.
2: Igen,
0: egy kicsit.
2: Igen. Én lehet, hogy itt maradok egész nap ebben a kellemes légkondicionál, de tényleg nagyon kellemes légkondicionál stúdióban, hogy nem szeretem. Úgyhogy elképzelhető, csak azt tesznek, mondom, hogy számoljon az, hogy egy hét.
0: Nagyon kedvesen bekapcsolt. Igen. Legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszerű nap a világon, békét Ukrajnának, most pedig, és köszönjük a figyelmet, most pedig következik a cicanyugtató muzsika.
2: Igen, csak azért is ebben nagy kánikula, ebben nagy, hogy hívják ezt ilyen izzasztó, és mit mondtál, milyen türelmetlen kánikulában egy kicsit nyugtató zene legyen cicáknak is nektek. Jövő héten jövünk, pusszancs. Sziasztok. Hello.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Valójában egy átszázott üstökös a 87563 1998 SH2 jelű, jelenleg aszteroidaként besorolt földközeli objektum haladt el a Föld mellett 2025. augusztus 28-án, olvasható a Nature Astronomy folyóiratban. Ha csupán halovány csóvát produkáló üstökös mindössze 3 millió kilométerre haladt el, a magyar narancsérét hallottátok.
2: A University College London egy friss kutatás eredményeiről kiadott közleményben azt állítja, hogy bár a demenciát sok minden okozhatja, az Alzheimer-kortól a stroke-on át a májbetegségekig, egy friss kutatásból kiderült, hogy a szegénység egy olyan hétköznapi állapot, ami szintén növeli a kockázatot. 2800 önkéntes adatait vizsgálták a világ egyik legrégebb óta zajló longitudinális kutatásából, amit összevetettek a résztvevők agyáról készült felvételekkel és a saját bevallások szerinti anyagi helyzetükkel. Azok, akik hosszú időn keresztül éltek nehéz anyagi körülmények között, rosszabbul teljesítettek a memóriateszteken idősebb korukban, a felvételek tanúsága szerint pedig nagyobb mértékben csökkent az agyméretük is, írja a Kubit. A legrosszabb helyzetben a hosszú időn keresztül nélkülöző férfiak voltak.
3: Kedreggel, július 28-án megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 31 centit mutat a vízmérce, és még csak most jön a tartós hőhullám az országban. Több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, a fővárosi szakaszokon is korlátozásokat vezettek be. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Július 16-án a fővárosban 6 cm-re közelítette meg az eddigi legalacsonyabb vízállást a folyó vízszintje, majd kismértékben emelkedett. Ezután viszont újra apadni kezdett a Duna, így jutunk el a keddi rekord alacsony vízállásig. Bajánál július 18-án 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a Duna vízállása. Mostanában nem várható vízszintemelkedés, sem a dunai vízgyűjtő területeknél jelentős csapadék a következő napokban, írja az időkép alapján a Telex.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
4: Sziasztok! A haza és haladás következik.
5: Education. Raz, dwa, trzy.
6: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
7: Haza és haladás.
5: Education.
8: G'day, ladies and gentlemen. Captain Carrion speaking to you.
9: Haza és haladás. Tilos Rádió.
5: Education.
6: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
10: Akkor most péntek reggel van.
11: Péntek reggel van, jó reggelt kívánunk. Szabán György vagyok, ez a Haza és Haladás című rádió műsora a Tilos Rádióban, immár 30 éve, vagy talán majd ősszel lesz a 30 éves évfordulónk. Lesz itt szó mindenféléről, az energiakrízistől, a kiszáradó folyókon át, az utazásról, engem ez nagyon foglalkoztat. itt a nyár, tehát ez ilyenkor sokkal exponáltabb cucc ez, hogy valahova elutazni, pláne, hogy mondjuk katasztrofális meleg lesz a következő héten, meneküljünk vidékre, hegyekbe, akárhova, és általában is érdekel az utazás, az egy nagyon fontos motiváció számomra, hogy hogy elmenni, látni, kaland, hogy menedékeket képezzek magamnak a fejembe, ahova aztán vagy vissza lehet menni, vagy nem. Szóval az utazás szemiotikája, logikája, meg gyakorlata, de addig is nem utolsó sorban az Oliról jutott eszembe, aki már ugye nincs itt velünk, hogy ő gyakran hozott ilyen komoly zenei, vagy szomorú zenei, vagy klasszikus zenei dolgokat, és nagyon értően beszélt róla. Én nem tudok most erről értően beszélni, de én nekem az egyik kedvenc ilyen típusú zeneművem, mert most elhoztam és berakom Zolikára is gondolva, meg mindenkire egy kis béke, nyugalom és ráhangolódás arra, hogy tovább fecsegjünk mindenféléről. Azt hiszem, elég egyszerűen kitalálható, hogy mi ez.

0: ezt le lehet halkítani, vagy kéne mit? Várni egy tétel végét?
1: Hát nem tudom, ez ilyen... Én most hallok bármit?
0: Én nem tudom.
1: Hallok.
0: Hallasz.
1: Ja, hallok, jó. Hát nem tudom, nem tudom. Szabad ilyet csinálni a Bachal, hogy lekeveri az ember?
0: Hát... Lehet. Hát mindent lehet. Mindent lehet, ami elképzelhető. Megint szevasztok. Szia Gyuri, hello.
1: Hello, hello.
0: Biciklivel jöttél?
1: Biciklivel, persze.
0: Téged mi motivál arra, hogy állandóan biciklizzél?
1: Ez a legpraktikusabb.
0: Nem a sport vagy a mozgás?
1: Is. Szóval úgy az egész. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy életforma. De egyébként tök praktikus. Tehát amikor néha autóval járok, akkor mindig elkések.
0: Hát az
1: de nem tudom, hogy melyik utcán hol kell befordulni, melyik van lezárva, melyik egyirányú, mert a belvárosban rengeteg ilyen csalafintaságot csináltak, és akkor biciklivel meg mindig pontosan érkezem.
0: De hazafelé azért az sporteljesítmény.
1: Nem olyan vészes, most viccen kívül nem olyan vészes, egy kicsit lehet agyalni, meg ilyesmi. Szóval nem, már kicsit fölfelé kell menni, de nem olyan vészes.
0: Mondjuk innen mennyi?
1: Időben?
0: Kb.
1: Hát negyed óra, 20 perc.
0: Igen, olyan kevés.
1: Aha.
0: De szoktál úgy egyébként is, nem?
1: Szoktam. Hogy akkor... Hát most így nem szoktam, hogy 38 fok van, így nem, de szoktam, igen.
0: De föl kell kelni 6-kor, és hát, irány a Balaton.
1: Igen, de akkor meg jövök a Tilos Rádióba.
0: Ja, értem. Aha.
1: Nem, ez most nem az autóval, egyébként az tényleg csak annyit a ilyen közlekedési információkkal, hogy mindenki rettentő ideges ebben a melegben, és olyan agresszív, nagyon sok ember olyan agresszíven viselkedik a meleg miatt valószínűleg. Tehát autósok is, gyalogosok is, tehát olyan, most nem mondanám azt, hogy az autósok agresszívebbek, mint a biciklisták vagy a gyalogosok, de mindenki olyan feszült.
0: Na jó, de mindig az vagy most, ilyenkor nagyon meleg van, vagy a szemünkbe süt a nap, akkor még inkább.
1: Én nem érdekel annyira, tehát engem úgy nem csinál presztízs harcot abból, hogy nem.
0: Leszorítsd a buszt.
1: Leszorítsam a buszt, vagy a dömpert. Egyébként ilyen szörnyű balesetek is vannak, tegnap is volt, azt hiszem, hogy tegnap előtt egy ilyen rettenetes bicikli baleset, meghalt a biciklista, szóval, hogy olyan... Na, szóval óvatosan. Tehát aki ül egy ilyen gyilkos eszközben, legyen az autó, teherautó, dömper, az tudja azt, hogy egy ilyen Schwarzeneggerként ott pusztíthat. Haló?
2: Szervusztok, jó reggelt kívánok! Személy szerint, hát persze, hogy köszönöm szépen a Kibosztárgyó Facebook oldalán tett meg emlékezést az Olitáról. És tudok egy kis hűvös levegőt, hát 24 fok is van.
1: Nagyszerű, gratulálunk.
2: És minden útkerékpárút van ne felejtsd.
1: Jó.
2: További jó adat.
1: Hello. Na mindegy, szóval, hogy olyan, azon gondolkoztam egyébként, hogy ami nyilván egy ilyen hülye kérdés, tehát, hogy nem tudom megválaszolni, de hogy most egy picit, mintha ilyen problémák lennének ettől a meleg miatt, hogy van-e nekem ezzel kapcsolatban tennivalóm, mint egyénnek.
0: A termosztátot lejjebb tekerhetnéd.
1: Igen, tehát hogy mik azok a... Tehát hogy hogyan reagáljunk erre a... Tehát mondjuk azt, hogy ez az élet velejárója, kezdjek el klímat... Te szoktál klímaszalongani?
0: Nem.
1: Én se. Bevallom, ilyen lelkismeret furdalásom van, mert

0: még előttem van.
1: És hogy leállítják a Paksot?
0: Hát az egy érdekes helyzet. Nekem rossz asszociációk jutnak eszembe. Láttad a Csernobilt?
1: Láttam a sorozatot.
0: A sorozatot? Igen. Meg az eseményt is, nem?
1: Igen.
0: Azt azért úgy emlékszünk rá.
1: Én épp Erdélyben voltam, és ott nem tudtunk róla. Azt hiszem, itt sem nagyon, csak egy kis péttel, talán egy hét, vagy valami volt.
0: Egy néhány nappal, én emlékszem, tehát ugye ez tavasszal volt, és azt hiszem volt, vagy a Híradó, vagy a Hét című műsor a köztévében, ugye hát ezek olyan fogalmak, amik ma már teljesen értetetlenek, és ott nagyon erősen a szemünkbe nézett egy úr, és azt mondta, hogy teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy nincs semmi probléma.
1: Úgy de gyanús.
0: Na most ez ugye azonnal, ezt mindenki dekódolta abban a korban. Érdekes, hogy abban a korban mindenki tudott dekódolni, és ugye a rendszerváltásnak nevezett hát ilyen valamilyen események után 30 évvel, 30-valahány évvel egyáltalán nem tudott a lakosság dekódolni semmit, vagy szóval egy jelentős része semmit, és azt mondta a szigorú bemondó, hogy bizonyosan állíthatjuk, hogy nem, semmi veszély nem fenyeget minket, és akkor másnap kiürültek a boltokban a tartós tejek. Elfogytak. Halló!
1: Szia!
2: Szevasztok! A feszültséghez csak annyit, hogy nem biztos, hogy csak a meleg faktor játszik itt. Hónap vége van.
0: És?
2: Hát várják az emberek a fizetésüket, és még itt van ez a rohadt meleg is, tehát nem csoda.
1: És te neked van hónap végi szorongásod?
2: Hát nézd, én Kapolcsra megyek, és meg kellett számolnom a hónap végén a lóvémat, hogy hogy állok.
0: Na de te akkor egy úri fiú vagy, mert te oda mulatni mész.
2: Hát miért? Mi másért mennek oda az emberek?
0: Nem úgy, csak hogy most nem az van, hogy mész a gyárba, és hogy...
2: Jó, hát fantasztikus, nagy háromnapos Jó, voltam már a héten a Kapolcsi völgyben, tehát...
1: És nincsenek ott túl sokan?
2: Egy barátomnak egy olyan fantasztikus udvara van, képzeljétek el, ahol megáll az idő.
0: Hogy reggel 8 óra van mindig?
2: Vagy tetszőleges, tehát hogy egész egyszerűen azon elmélkedtünk, hogy milyen fantasztikus az, hogy kilépünk az utcára, sőt halljuk a koncerteket, mert ott van közvetlenül a főtértől nem messze, és belépünk a kertbe, és bent a kertben egész egyszerűen áll az idő. Kilépünk, és hömpölyög az idő. Belépünk, és áll az idő. Fantasztikus kontraszt.
0: És akkor ez azt jelenti, hogyha belépünk a kertbe, akkor örökre fiatalok maradunk.
2: Lényegében, és ezért alig mozdulunk ki a kertből.
1: És nem is kell venni jegyet a koncertre.
2: Nem, mert, hogy mondjam, állampolgárok vagyunk Kapolcson.
0: És a meleg az zavarja a Kapolcsot, vagy nem?
2: A kertben nem, mert hatalmas nagy pa van, és ilyen kőfalak kerítik a kertet, és hűvös. Sokkal hűvösebb, mint a külvilág, és kizárólag este lépek ki, tehát akkor meg már más a helyzet.
1: Egyébként ezek a fák, hát ugye ez a nagy meleg, persze iszonyú közhelyes, de hatalmas fákat kellene nevelnünk folyamatosan, illetve
2: hát most... Ott a srácnak az udvarán van egy fenyőfa, ilyen, fel is van véve a térképekre ilyen tájpont, vagy nem tudom én, hogy hívják ezeket. Brutális, tehát két ember alig éri körül. És képzeljétek el, csak 60 éves. Nem értjük, hogy miért. Biztos, hogy belelóg a gyökere a izébe oda a patakba, mert a patakvölgy fölött van ez a házikó.
1: És a patakban van víz?
2: Hát a patakban még mindig csordogál egy kevéske, igen.
0: És amikor még te mindig... elmész Kapolcsra, akkor te tulajdonképpen így a hétköznapi rutinból ki akarsz csekkolni?
2: Hát nézd, nem megyek egész évben Szabira, mert most egy ilyen éven van megint, és úgy döntöttem, hogy a hét elején 3 napot, meg most a hétvégén megint 3 napot barátok köz,

0: az időtlenségben eltöltünk.
1: Ez jó, na persze, hát Szabi, ja. Meg barátkozás, ilyesmi. Ja, ja.
0: Igen.
2: De ebben van egy olyan elem, hogy ott vannak X programok, tehát egy ilyen kulturális turizmus.
0: Egy programra sem mentem el még.
1: Aha. El akartam.
0: Volt rá szándék este, de nem jutottunk be. Mindenhol olyan tömeg van.
2: Ja, a tömeg.
1: Ja. Hát ez azért jó, azért jó elmenni vidékre, mert itt a városi tömegből ott az a vidéki levegő.
2: Még nagyobb tömeg.
0: Az a helyzet, hogy itthon meg pontosan ugyanilyen kertben lakom. Tehát... Igazából a társaság van ott.
1: Világos. Jó.
0: Na, de nem emiatt hívtalak be.
1: Jaj, miért? Akkor miért?
0: Hát emiatt a Duna és atomerőmű zizi miatt.
1: Értesz hozzá?
0: Dehogy is értek hozzá. Nem, olyannyira érdekes volt egy konferencián, egy kb. 10 éve, nem akarok hülyeségelni, de durván 10 éve, az atomerőműnek egy ilyen... A tervező csapatok egy mérnöke a BME-n adott elő, hogy hát milyen fasza lesz, és hogy szuper, stb. És akkor én így óvatosan a végén feltettem a kezemet, és megkérdeztem, hogy foglalkoztak azzal a problémával, hogy az Alpokban a gleccserek azok mondjuk egy 20 éven belül teljesen le fognak olvadni? Tehát ezt úgy látjuk, hogy a kutatás ez, ennek egy fókuszpontja ez. És hát ott makó volt, meg minden, végül kiderült, hogy ezzel egyáltalán nem foglalkoztak. Semmit nem foglalkoztak vele. Hogy lesz olyan helyzet, hogy a Dunán nem fog lejönni a nyáron víz. Mert hogy az van, hogy amikor vége van az esős időszaknak, ezek a júniusi nagy esők, tudjátok, itt is meg, a medártkori esők.
1: Hát amik régen voltak, a Kádár korszakban még voltak júliusban
0: esők. Hát igen, a Kádárék még megoldották ezt, de most már mi nem tudjuk megoldani, de hogy elvileg ugye ezek voltak azok az utolsó nagy löketek, ezek olvasztottak le sokat is a lecserekből, és utána aztán tényleg, de ezt az utolsó félmondatom, hogy olvasztottak legyen, ez hülyeség, ezt vágjátok.
2: Ezt töröljük.
1: Jó, töröljük, jó.
0: Igen, de hogy utána tényleg első, tehát a Dunának és a nagy folyóknak az alapvízhozamát nagy részt a hegyekben leolvadó hó biztosította.
1: Igen.
0: Meg hát az a kevés kerső, ami még utána július, augusztus, szeptember, októberben esett.
1: Ja.
0: De ha nincsen, ami adja ezt az alapot, és mondjuk lent sem esik, már úgy értem, hogy az alsó vízgyűjtőkön, ahol mi is, akkor mi adja a vizet?
1: Hát ez az. Na, most kéne elkezdeni szorongani akkor, nem?
0: Végtelen okos izék mérnökök pedig azt mondták, hogy hát megoldjuk.
2: Na jó, figyelj, én nem akarom áthúzni ezt napi politikává, mert
0: nem
2: attól
0: tudod,
2: most
0: de
2: is...
0: Nem érde, engem nem érdekel.
2: De át tudom húzni.
0: Magadnak húzod át, de engem nem érdekel, én ebből kimaradok.
1: Jó.
0: Igen, mondjad?
2: Hát azt mondtad, hogy ne mondjam, akkor miért mondod?
0: De mondja,
2: hogy...
0: mondja, csak engem nem tudsz belehúzni a napi politikába.
2: Ja, én sem akarok belehúzódni.
0: Ja, igen.
2: Hogy, tehát azt olvastam, hogy körülbelül 10 milliárd forintért lehetne egy olyan új szivattyú telepet építeni Paks mellé, ami ilyen kis vízállás esetén is biztosítaná a hűtését az erőműnek. Tehát, hogy tudod, most lehetne azt mondani, hogy nem stadiont kellett volna építeni Sepsiszentgyörgyön, hanem szivattyú telepet, mert azért ez, tehát hogy mondjam, az, hogyha nincs atom, meg éppen nem megy a nem tudom melyik másik erőmű, az energiakorlátozásokat fog involválni, A. nagy fogyasztókat lekapcsolhatnak, 2. ugye megkérik a lakosságot, aki persze szarik erre, hogy ne kapcsolja be a légkondiát, meg ne a nem tudom, a kenyérsütőjét, meg a nem tudom.
0: Köszönöm, Gyuri, de most a következő, tehát ugye azt említettem neked, hogy kb. 10 éve volt ez a beszélgetés ezzel a mókussal. Kb. Olyan 12-ben, 13-ban hozta haza a lobogtatva ex-miniszterelnökünk a ízét a Moszkvából a szerződés, hogy akkor lesz Paks 2, igaz?
1: Igen.
0: Kb. tehát 12, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk 14 év azóta eltelt, de hogy ha ott szerződést kötöttek, akkor már ott előtte biztos, hogy volt valami beszélgetés, tehát minimum 15 éve ez kint van az asztalon, ez a téma.
2: Ja. Jó, de
0: 15 év alatt, csak annyi, 15 év alatt, ha csak azt mondják, hogy a 19 megyébe, vagy a nagy régiókba lerakunk olyan a helyi adottságokra épülő energiaközpontokat, amik, mit tudom én, a biomasszát, a napelemet, a szelet, a geotermikus, stb. Meg még mellette egy kis gáz, stb. Ugye, amit az osztrákok is csinálnak. Regionális energiarendszerük van. Nem egy központi fejtől függenek, ahol, hogyha mondjuk a fickó ráíti a ízét, a csavar húzott a lábujjára, akkor megáll az élet.
2: Egyetértek.
1: Okay. De nem értünk ehhez, és akkor tulajdonképpen...
0: De decentralizálni kéne, és nem kéne.
1: Ja.
2: Egyébként hoztam egy könyvet, a Gyurinak most elővettem, megmutattam, de idefele is olvasgattam, de egyszer már elolvastam, az a cím, hogy az utazás szemiotikája, nagyon érdekes, és különböző dimenziókba ezt megpróbálja rendszerezni, és azon gondolkoztam, hogy ha te most lemész oda, akkor az mostnak mi a jelentése van olyan, hogy barátságutazás, vagy kultúrturizmus, vagy nem tudom micsoda.
0: Hát és még közben anyukámat is meglátogatom.
1: Hát akkor ez egy abszolút multifunkcionális.
2: Akkor ez gyakrabban kéne.
0: És a kutyuskáimat elviszem anyukámnak, aki nagyon szereti a kutyuskáimat, két csodálatos vizslám van, és a vizslák nagyon szeretik anyukámat. Tehát ilyen, hogy mondjam, minden irányban.
2: Ez win-win-win.
1: Ez elképesztően sikertörténetnek hangzik.
2: Gyakrabban, nem kéne gyakrabban csinálni.
1: Akkor most ki is veszünk az adásból, már nem szeretjük az ilyen sikertörténeteket.
0: Javasolni szerettem volna, hogy hosszabbítsák meg a kapolcsot.
1: Ja. Jó.
2: De miért kell ahhoz kapolcs, hogy lemenjél, és anyukád, kutyák,
1: vizslák,
2: nagyfa?
0: Ja, ez rendszeres, anyukám, tehát ez a rész, ez rendszeres. Szuper. Ezzel nincsen gond.
2: Oké.
1: Okay. Hello, hello. Szóval... Egyébként azon gondolkoztam, hogy hát ugye igen, vannak ilyen modellek, de még mindig nem, szóval megpróbálok szorongani, klímaszorongani, de még szükségem van egy kis tápanyagra.
2: Segítsetek a
1: gyűjtőnök. Igen, mert valahogy érzem, hogy egy hiányosság van bennem. Nincs jó véleményem erről a szárazságról, bevallom, de hát én nem tudom, te mikor locsoltál utoljára a kertben.
2: Hát figyelj, van bizonyos mennyiségű esővíz még mindig, amit felfogtam, de már erősen fogy. Én nem locsolok csapvízzel.
1: Nem, hát arra nem, de hogy az esővíz az nálunk már konkrétan annyi. Tehát egy hatalmas dézsa hordó, nem is tudom mi az, az teljesen száraz, tehát csontszáraz. És én szoktam ilyen ültetett növényeket, tehát amik ilyen fiatalok, de már aki idősebb, azt nem. Hát füvet nem locsol az ember, már azt csak nem, ilyen...
2: Az ki van égve.
1: Nem, az annyi, az megint jövőre neki indulhatunk talán, de hogy, szóval nincs erről jó véleményem, de valahogy még mindig nem látom, tehát nem szolongok, nem. Tehát tudok aludni.
2: Hát egyrészt figyelj, a nagyobb tartályt kellene rendszeresítened, még egyet, vagy másikat, ilyen 1000.
1: Igen, vagy a ház alá egy ilyen nagy részét kéne csinálni, egy nagy tárolót.
2: Hát a ház alá az a baj, hogy akkor meg ahhoz kell egy elektromos szivattyú, meg olyan bonyolult, de fölmerülhet az, hogy az önkormányzatok, vagy a város, vagy az ország, vagy nem tudom kicsoda, csináljon ilyen akciót, hogy ingyen, vagy nagyon kedvezményes áron ilyen víz.
1: Vízgyűjtő, csak egy probléma most, hogy nincs víz, nincs esővíz.
2: Hát figyelj, hogyha elég biztos volt tavasszal egyszer-kétszer nem. Olyan zivatar, ami...
1: Akkor volt, de az nagyon-nagyon rég. Én ezt nagyon rég volt. Tehát nálunk volt egy-két ilyen zápor, ami 5 percig tartott, és teljesen értékelhetetlen mennyiségű.
2: Ja, sajnos igen.
1: Na jó, mindegy, szóval és azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen mennyire jó gazdasági döntés volt, amiről szoktunk beszélni, hogy hogy Magyarországon van víz is, meg áram is, tehát milyen nagyszerű, hogy vannak akkumulátorgyáraink. Haló?
2: A vizek országa.
3: Szervusztok, Gyuri vagyok. A klímaszorongáshoz szeretnék hozzátenni annyit, hogy műsorajánló, utánatok a Planeterovval Papó beszélget egy nagyon, nagyon vízügyi szakemberrel, úgyhogy hallgassátok.
1: De hogy te klímaszorongasz?
3: Tessék? De te... nem tudom.
1: Miért?
3: Mit tudom én Figyelj, fájó szívvel kapcsolom be éjszaka a légkondit, tényleg nagyon fáj a szívem, de rohadtul izzadok, úgyhogy utáj vagyok.
1: Na, de azt tudod, hogy a te légkondi bekapcsolásod az, az nudli, egy hát, nagy
3: attól,
1: fogyasztó.
3: Attól még szorongok, tehát a másképp nem tudok szorongani, mert a helyet nem vagyok hajlandó szorongani, aki a parkolóba ül az autóban negyed órája, fél órája, és járatja a motort. Ahelyett nem tudok szorongani, aki engedi bele a medencéjébe a vizet, hogy tudjam fürdeni. Tehát ahelyett nem vagyok hajlandó, mert az már...
1: Te hogy töltöd fel a medencédet a vízzel?
3: Sehogy nem, a kádamat is kidobtam.
1: Még fürdesz?
3: Csak zuhanyzok.
1: Én mi is csak zuhany, igen, csak zuhany. De
3: már az se.
1: De az is csak egy perc, nem?
3: Hát körülbelül igen. Na,
2: de figyelj, ne kapcsolod be a légkondit éjszaka, egy vizes lepedőt kimész, bemártod a vízbe a lepedőt, magadra tekered, és akkor egy kicsit jó.
3: Megpróbálom, jó. És akkor nem szorongok.
2: Hát azért.
1: Csavaró. Szóval... Szóval érdekes, hogy ez most milyen ilyen reakciót vált ki ez a... Szóval ezt most mindenki érzékeli, hogy valahogy nem teljesen oké, hogy a Duna az...
2: Lehet sétálni.
1: Ami egy szimbólum is bizonyos értelme, nem? Tehát ugye itt volt ez a bősnagyvaros új ág. Szóval úgy nagyon kerülgetik ezek a dolgok így a Magyarországot, hogy ide befolynak a vizek.
2: Hát én úgy tudtam mindig, hogy Magyarország a vizek országa.
1: Ezt mindenki így tudta.
2: Ez a Kárpát-medencé, nagy
1: de vízgyűjtő. Nem tudom, de amikor iskolába jártál, én emlékszem, amikor iskolába, mármint általános iskolába jártam, akkor már úgy megemlítették, hogy az Alföld az nem lesz erdő soha. Mm-hmm. Tehát valahogy úgy megpengedték, hogy ott ilyen, hát a sivatag szó nem hangzott el, de...
2: Kopárszik.
1: De kopárszik, igen. Szóval, hogy az nem vicces, és hát én a Tisza mellett voltam nem olyan rég, és hát nem van nagy a Tisza. Hogy úgy mondjam.
2: Vannak ilyen homokpadok, ahol
1: vannak,
2: lehet haverészni.
1: Igen, és hogy elég mélyen be tudsz menni, és akkor tényleg bent vagy a közepén, és ott áldogálsz, és térdig ér.
2: Én arra gondoltam, hogy ez milyen a halaknak? Tehát mondjuk a velencei tavi halak most hol vannak? Lealázták őket, vagy ilyen egyre kisebb pocsolyákból dagonyáznak tömegesen a nagy darabpontyok.
1: Nem tudom. Van-e oxigénjük a halaknak?
2: Hát én, amit gyakran látok, a naplástó, az ugye az egy patak földúzasztva, de a duzzasztónál ott ugye nem engedik ki a vizet, mert nem jön másik, uh-huh. Tehát a szilas patak ki van száradva a csontra, tehát lehet sétálni, és ilyen repedezett alja van, ilyen, hogy megszáradt az iszap, és maga a naplástó pedig nagyon szomorú látványt nyújt most már ilyenkor, ilyen, tudod, ilyen zöldes, habos nyák izéli, vannak kacsák, meg teknősök, meg van két szürke gém, meg hát vannak halak, akik hát most ilyenkor kezdenek el ilyen felfordult hassal, furcsa mozdulatlan állapotba a zöld nyákba ott dagonyázni. Szóval, hogy nem, nincs átfolyása, uh-huh. És most ezt nem tudom, hogy ilyenkor az oxigén fogy el, vagy egyszerűen az, hogy 30 fokos, vagy nem tudom, az milyen, de nagyon rossz látvány, tehát tudod, mikor kimész oda, én biciklivel szoktam, ugye ez a normális menet, és akkor ott megállok, van egy pont, és akkor ott elkezdek tájcsizni. És akkor jönnek az apukák a gyerekekkel, és kérdezik a gyerek, apu, mit csinál az a halott? És akkor úgy halott. Hú, micsoda, ez nem, pedig nem szóvicc akart lenni. Szóval, hogy az, az olyan szar látvány.
1: Hát jó, meg úgy... Jó, meg... Na mindegy, szóval most egyébként hosszú ideig nem lesz eső, csak hogy valami jót is mondjunk. Tehát itt most belátható időn belül olyan, amit esőnek hívunk, mint ami a Kádár korszakban volt, olyan nem lesz.
2: Medárd.
1: Tehát olyan, olyan eső nem lesz szerintem. Augusztusban nem tudom, hogy várható-e bármi.
2: Pú, nagyon súlyos. Én a jövő héten megyek Selmecbányára. Ugye a másik, ami foglalkoztat, ez az utazás szemiotikája. Selmecbánya hegyek közt van, tehát ott hidegebb lesz,
1: hűvösebb. Hát egy kicsit hűvösebb, ja.
2: Meg kíváncsi vagyok, hogy ott a bányatavak, ugye, mert ott az arany meg az ezüst bányák miatt csináltak, vagy 20-30 ilyen, hogy fölfogják a vizet, ami a hegyről jön le, és hogy azok milyen állapotban vannak, szerintem ott van víz, és ott hűvösebb van, de majd referálok. De igen. Selmecbánya iszonyú jó hely. Most láttam olyat már a ilyen óriás plakátokon, hogy Besztercebányai körzet, és hogy fedezd föl. Tehát én, mint ilyen turisztikai desztinációt hirdetik, és mindenkinek tudom ajánlani ezt, hogy közel van, és nagyon-nagyon izgalmas. Én különösen Selmecbányát szeretem, mert az valahogy ott olyan a palócföld. Szóval az nagyon-nagyon a csontvári kép vezetett oda, talán van egy ilyen képe, hogy a Selmecbányáról, Selmecbánya, és akkor megkerestük, hogy hol lehetett az a pont, ahonnan festette a csontvári ezt. És hogy elég hogy alaposan fölfele kell menni ott, hogy, mert hát ilyen fölülről ránézős a városra ez a...
1: És föl lehet is menni?
2: Föl. Hát sokáig mész ide-oda, és akkor a telefonomra rátöltöttem ezt a képet, és akkor elég pontosan be lehet lőni, mert hát ugye ott vannak ilyen erdélyi utak, és akkor effektíve oda kéne egy ilyen valami emléktáblát kirakni, hogy innen
1: festi. Ja, most ő beívtam itt közben a Selmecbányát, igen, ilyen szép, dimbes, dombos.
2: Hát igen, igen.
1: Az a ti földiek, oda valósak vagytok?
2: Hát igen, hát nem már pont, az de ősök, igen, Szlovákia, és
1: ja.
2: De hát olyan Nógrádban van tanyánk, az meg szintén palócföld.
1: Ja, ja, ja.
2: Egy kőhajításra van innen, és remek, szóval kifejezetten jól lehet túrázni, tehát hogy mivel ugye az a vége az útnak, szóval hogy onnan nincs tovább, ez egy ilyen zsákutca, és onnan csak hegyek vannak, és a másik oldalán van Besztercebánya, és Selmecbány, nem voltál még Selmecen?
1: Hát azt hiszem nem voltam.
2: A 17. században az egyik legnagyobb magyar város
1: volt. Igen, tudom, de nem voltam.
2: Arany meg az ezüst miatt, ott volt az első magyar akadémia, ez a bányászati és erdészeti, ami aztán a Trianonnal elszakadt Magyarországról, és meg is szűnt. A fele talán Miskolcra került a bányászati rész, a erdészeti meg Sopronba. Úgyhogy, de ezek a soproni végzős izék, azok, amikor végeznek, akkor elmennek Selmecbányára, és mondjuk...
1: Gyakorlatra?
2: Hát, én amit láttam belőle, fekete ruhákba ilyen irredent a dalokat énekeltek kurva részegen a főtéren. A helyiek nagy örömére. De amúgy csodás hely, és azon gondolkoztam, hogy én szeretek oda visszamenni, tavaly is voltunk így nyáron, egy nagyobb társággal, és hogy az utazásnak van, aki azt mondja, hogy de hát ott már jártam. Tehát, hogy hova mennél szívesebben, ahol már voltál, és mondjuk nem kell, neked nem kell térkép Párizsba, nem?
1: Nem, hát úgy nem nagyon kell, igen.
2: Ja. Hogy oda mennél, vagy azt mondtad, hogy hát itt már ezt voltam, akkor inkább elmegyek, nem tudom hova, ahol még nem. Tehát ez egy karakter kérdése, nem? Vagy mi?
1: Nem tudom. Hát van annak bája, hogyha azért úgy ismered, mert akkor úgy van egy személyes viszonyod, hogy most akkor...
2: Van otthonos.
1: Akkor szóval otthonos, azt mondta, igen, igen, igen.
2: Kikanyarodok, és ott le, és ott van a rüdbuszi.
1: Az utazásban az, ami nagyon érdekes, hogy egyébként magamon is észrevettem azt, hogy jó olyan helyre utazni, ahol nem ér túl sok kellemetlenség. Tehát ahol olyan kiszámítható, már magamon is, tehát ez régebben azért ennél sokkal vadabb dolgokra vállalkoztunk, tehát hogy elindultunk, és akkor, hát egyszer elindultunk úgy, hogy akkor már mi nagy család voltunk, és úgy mentünk Horvátországba, hogy majd lesz valami.
2: Ilyen felelőtlenül.
1: Hát igen, tehát nem volt semmi foglalva, meg semmi, hogy majd úgy is találunk szállást, és tényleg találtunk szállást, de nem volt egyszerű. Nyáron.
2: És közben a kicsin gyerekek
1: és ott sírtak. Úgy igen, szóval, hogy igen, és akkor este 10-11 körül ott beestünk valahova, ami nem tudom, tehát hogy szóval ilyet ma már nem. Tehát ehhez már én valószínűleg lusta vagyok, vagy elkényelmesedett, de nagyon, nagyon érdekes az, amikor így emberek, főleg ezek a nyugati emberek, vagy szóval ez a jómódú emberek, akik utaznak, mert ugye messzire azért csak olyanok utaznak, akiknek azért van pénzük, és akkor elvárják, hogy ott minden olyan legyen, mint otthon. Tehát, hogy a komfort olyan legyen, akkor ugyanazt lehessen kapni a boltba, ugyanúgy kiszámítható legyen, és az az egész ösztön, hogy elmegyek egy idegen helyre, és nem tudom, hogy ott mit kell csinálni, az úgy olyan, mintha ez úgy ki lenne húzva. Tehát, hogy a veszélyérzet, vagy a, ugye, tehát vannak ilyen tragikus dolgok. Például, ugye Hongkongban volt egyszer egy ilyen, egy nagyon tragikus hír, hogy az egyik, amikor kint dolgoztam, ott az egyik hallgató, egy hongkongi elment, nem tudom, Moszkvába.
2: Mert?
1: Mert, nem tudom.
2: Kalandvágy.
1: Kalandvágy, vagy valami, és akkor ő nem akarta, vagy nem is értette, vagy föl sem merült benne, hogy nem pontosan ugyanúgy közlekednek az emberek, mint mondjuk náluk otthon, és akkor oda ment egy pénzautomatához, és kivett pénzt, és akkor ezt ő úgy intézte, hogy Hongkongban szokás, hogy akkor ráérősen, nyíltan, volt nála a laptop, meg nem tudom, és aztán rossz vége lett a történetnek. Tehát nagyon rossz vége lett a történetnek, és ezek mind-mind arra utalnak, hogy ilyen teljesen tudatlanul, tehát például van egy csomó ember megy, akik ilyen felkészületlenül utaznak ilyen egzotikusnak gondolt tájakra, például Dél-Amerikába. És akkor mondjuk szeretnének egy nagyvárosba este sétálni. És hát ha szerencsük van, akkor nem történik velük nagy baj.
2: Dél-Afrika.
1: Hát Dél-Afrika, vagy Dél-Amerikában. Hát mondjuk Dél-Afrikában, ugye ott Johannesburgban, ott, hát ott az tényleg súlyosnak kell. Nagyon súlyos vagy, hogyha te nem elindulsz, vigyázol, elindulsz.
2: Ez a utazás szemünkön tikájában van egy nagyon egyszerű tengely, tehát bonyolultabb, de most leegyszerűsítem, hogy utazni az mindig egy szociális státuszból való elmozdulás egy másik státuszba, ezért utazni azt is mondhatnánk, hogy lefele és fölfele lehet. Tehát, hogyha nyilván, ha elmész egy törökországi all-inclusive szállodába, Antaljába, vagy nem tudom hova, akkor az a mesebeli eszemiszom az státuszba fölfelé, vagy nem tudom, hova mész, a Loire-menti kastélyok, már egy hosszan csorogsz lefele, és a kastélyszállókban szállsz meg, az fölfele egyértelmű státuszba. de lehet az, hogy valaki valamiért, mit tudom én, Burmába megy egy hátizsákkal, vagy Johannesburgba, vagy a, nem tudom hol, Perúba, és akkor ott próbál bóklászni és felfedezni a, nem tudom, az indián kultúrát, vagy azoknak a maradványait. Tehát, hogy és azon kívül lehet egy másik tengely, hogy időbe előre vagy hátra.
1: Hát tehát, igen, azt mondod, hogy a felfelé az azt jelenti, hogy tulajdonképpen én úgy élek, mint egy hétig, tehát spórolok egész évben, igen. És akkor úgy élek, mint egy király.
2: Igen, reggel hozzák a reggelit neked, és megkérdezik, hogy angol vagy, nem tudom, kontinentális reggelit szeretnél.
1: Vagy akkor hány tojásból legyen az omlett.
2: És kérsz egy masszást a medence partjára.
1: És akkor egész évben erre spórolsz.
2: Igen, és elég sokat költesz rá, de van egy illúziót, hogy most úr vagy, úgy érsz. Egy loármenti kastélyban, mint a, nem tudom.
1: Mint a királyok.
2: Mint a, nem tudom, igen.
1: És akkor van a másik, amikor a kalandvágy.
2: Igen, tehát amikor szörnyű szociális, vagy ilyen, nyilván ez higiénia, egészségügy, tehát amikor Nepálba mész egy hátizsákkal, és elindulsz egy nagyobb túrára ott még azon belül is, és akkor igen, tehát, hogy viszel elég gyógyszert, hogy megcsípe a nem tudom mi, a kígyó vagy. A...
1: Még Nepál meg viszonylag egy ilyen safe ország, tehát hát ez nem egy veszélyes.
2: Hát vagy akkor szóval... Kenyába.
1: Igen, szóval hogy valami nagyon, igen, igen.
2: Ja. Szóval, hogy lefele és hogy időben meg előre hátra, ez keveredhet, de mondjuk, ha egy tengely, nézzük, akkor ez a vízszintes tengely, mondjuk, hogyha nyilván, ha Sánkhájba mész, vagy nem tudom hova, akkor az a 21. század, ha nem tudom, Dél-Toszkánába, Pitigliánóba, akkor az időbe hátra, mondjuk a reneszánsz, vagy az elmész Firenzébe, és akkor ott bóklál. Hát azt nem, mert azért ott nagyon sok turista van.
1: Ne, ott az nagyon, ilyen, az nagyon úgy van kitalálva, hogy marra sok turista jól ellegyen.
2: De elvileg a reneszánsz korban vagy. Hát, szóval, hogy azt lehet azért. Dél-Toszkánában vannak olyan helyek, vagy elmész Rómába, akkor az időbe hátra.
1: És szóval ez az utazás szemiotikája, ezt a kérdést boncolgatja?
2: Hát ezt is, igen.
1: Ezt is?
2: Igen. És,
1: hogy miért utazunk?
2: Igen, és nem is csak, hogy miért, hanem hogy hova, meg hogyan, meg és ez tényleg érdekes, mert hogy mondjuk, ha elmész egy luxus hajóútra a Karib-tengerre, akkor az nyilván egyrészt a marhaságok teteje, mert be vagy zárva egy aránylag kis kajütbe, ahol dőlnek a, nem tudom, a légkondiból a légiós betegség, de mindegy, szóval, hogy akkor előre, fölfele, szóval, hogy ezen az emberek általában nem szoktak gondolkozni, hogy mit, hogyan ez ösztönösen csinálják, és számomra kifejezetten érdekes, hogy akkor most, és persze ennek van egy csomó alváltozata, tehát mondjuk lehet az utazás spirituális is, nyilván egy muszlim elmegy Mekkába, vagy egy zarándoklat, hogy elmész a Portói úton
1: az útra.
2: Komposztellába.
1: Az útra, az agy útra.
2: Megtisztuljál, vagy meditáljál, vagy nem tudom.
1: Jó, de hogyha te elmész mondjuk Törökországba egy all-inclusive 5 csillagos szállodába, akkor téged egyáltalán nem érdekel.
2: Akkor nem.
1: A dolog, hanem az érdekel, hogy a reggeli jó legyen, a medence hőfoka jó legyen, a törülköző jó legyen.
2: És legalább 5 kilót hízzál.
1: Igen, és hogy a fotók, amiket majd kiraksz ide-oda, akkor látszódjon, hogy te nagyon jól vagy.
2: Egyébként ugye ez a 10-ben jelent meg ez a könyv, és egy korábbi konferencia anyagát, ami az utazás szemiotikájáról szól, tartalmazza, és van benne szó, de kevés, ugye ez a kérdés azóta, tehát az, hogy ezt hogy dokumentálod, tehát régen is csináltak az emberek fotókat, csak maximum berakták egy albumba kis sarkocskákat.
1: Hát vannak ilyen albumai.
2: Kis sarkocskákat, és akkor még odaírták kézzel, hogy 1980.
1: De csináltál ilyet?
2: Igen. 86, nem tudom, Isztambul, vagy nem tudom. Uh-huh. És akkor azt meg lehetett nézni, a család elővette, és lehetett nevetgélni, hogy éde kicsik voltak a gyerekek, vagy nézd itt a nem tudom kicsoda, akikkel voltunk, meg a nagypapa, vagy apám zsigulia, vagy nem, nekünk trabantunk volt. De hogy ez most, ugye ez a szemiotikai kérdés, ezzel a megosztható médiák, vagy a média megosztókon keresztül ez hangsúlyosan előkerül, és szerintem főleg az a nyomasztó része, hogyha fölfele szociális státuszba fölfele utazol, és ezt rendszeresen megosztod, akkor ez iszonyú szorongást kelt az emberekben.
1: Hát te azt kommunikálod alapvetően, hogy te följebb vagy, mint ahogy vagy.
2: Tehát most kiraksz egy izért, a háttérben a naplemente a tengeren, és nem tudom, milyen a jaktkikötőben.
1: Hát akkor azt, hogy nekem nagyon jó, és bezzeg bi-bi-bi.
2: Igen, ez egyértelmű. Igen. És ez mellé kb. Az az adat, hogy a magyar lakosságnak körülbelül a 40%-a sehova. Tehát, hogy ez mint ilyen probléma, hogy nincs miből.
1: Mondjuk a magyar lakosság egy része az nem csak azért nem megy el, mert nincs, hát nagyon sokan ilyen életmódilag sem feltétlenül mennek el. Tehát, hogyha például te állatokat tartasz, akkor az egy szervezés, meg az egy életmódváltás. Tehát én azért láttam olyan embereket, akik akár még el is mehettek volna nyaralni, csak nem értették, hogy miért. Tehát, hogy nem volt egy ilyen, nem volt szokás, vagy nem értette, hogy ezt hogy kell. Tehát nekem azért több ismerősöm van, aki nem tud nyaralni. Tehát, hogy nincs ez a menekülés.
2: Hát ezt is meg kell tanulni, nem?
1: Igen, tehát van, aki nem érti, hogy mit kell csinálni, amikor elmegy mondjuk a családdal, és akkor ő ott nem tudja, hogy kell viselkedni.
2: Jó, ez részben a nyelvtudás.
1: Nyelvtudás is, meg ez az egész ilyen diszkomfort érzés, hogy akkor ott nem értem.
2: Hogy kell metrójegyet venni, mert modern automata, ilyen most már nem lehet csak úgy, hogy ilyen.
1: Hogy lehet közlekedni például mondjuk egy mediterrán országban, egy kicsit másképp vezetnek az emberek, mint mondjuk Magyarországon. És akkor az is egy ilyen, nem? Vagy akkor most jaj.
2: Ja, egy görög.
1: Hát egy, de akár egy olasz is.
2: Szituációban, igen. Hát, igen, nem tudom, persze.
1: Vagy de jó, hát Párizsba elmész, azt úgy meg kell tanulni, hogy mondjuk egy körforgalomba te hogy mész bele.
2: Vagy ha leparkolsz, ne húzd be a kéziféket, hogy kicsit ide-oda tilítolizzak.
1: Ha nincs emelkedő, akkor ne húzd be, hogy lehessen lögdösni. Ja, szóval, hogy csomó ilyen...
2: Nem beszélve ezt Ázsiáról, hogy mondjuk azt gondolnád, hogy elmész Tájföldre, és akkor Bangkokban majd bérelsz egy autót.
1: Hát...
2: Ezt nem javasolnánk senkinek így hirtelennyébe. Szevasz!
4: Szevasztok! Szerintem azt kellene megtanulni, hogy hogyan éld le a mindennapokat, hogy aztán a végén ne arra jön ki ez a görcsös akarása annak, hogy nyaralni kelljen menni. Én bámulattal nézem azokat az embereket, akik megtalálták azt a részét az életüknek, hogy valójában ezt el tudják engedni, és minden napjaikat is úgy nyaralásként élik meg. Tehát, hogy én nekem a nyaralás az valahogy egy ilyen, valószínű nem biztos, hogy ezért, mert nekem még nem sikerül, de így kiesik, tehát nem nagyon vágyok rá, két-három napot el tudok tölteni valahol, de aztán már nagyon unom magam. És én az életnek azt gondolom, hogyha kapcsolódsz valahova, de ha csak elmegyek valahova és lógatom a lábam, hát ott abban én eddig nagyon-nagyon találtam kapcsolódást. Tehát abban úgy kapcsolódni még nem sikerült. Ez lehet, hogy az én tudatlanságom, de én szerintem arányaiban, ha nézed azt az egész évet, amit a Gyuri mond, hogy spórolsz erre, akkor is egy ilyen bukovári az egész, mert egy hetet vagy két hetet egy egész évért, hát ez kicsit hasonló, mint ez a négy évig kecsölünk, aztán utána egyszer megmondhatjuk, hogy mi legyen.
1: Szóval ez jó, de ez a szorongás, hogy el kell menni nyaralni, mert az egy társadalmi elvárás, azért azt a környezeted is uralja, nem?
4: De most mire gondolsz, hogy társadalmi elvárás? Hát a... mondja meg nekem, hogy én mit csináljak, hogy én
1: igen.
4: Hogy
1: hát igen, mert hát például te dolgozol egy munkahelyen, mondjuk, és akkor ott vannak ilyen, hogy ki hova megy.
2: De jó színed van, Gizike. Hol voltál?
4: Hát legyen neki.
1: Hát jó, csak hogy te ennyire autonóm, független ember vagy?
4: De miért gondolod, hogy ez függetlenségnek a minősítés? Tehát ez nem gondolom, hogy ez függetlenséget jelöl. Ez azt gondolom, hogy el tudom fogadni, hogy ő neki ez a amit úgy érez, hogy neki ez kell. Hát neki ez kell, neked más kell, neked a film kell. El tudom fogadni, hogy neked film kell, és csináld. Tehát, hogy
1: nem ez tök jó. Ilyet, hogy, jó, csak ezt szerintem ez nem feltétlenül, a többség az nem feltétlenül így gondolkodik, csak erre utaltam.
4: Igen, ezért mondom, hogy valahol, mivel a többségen én látom ezt a kényszeres erre gyúrást, ezért gondolom, hogy tehát ezt nem úgy élik meg, hogy ez az örömteli. Tehát, hogy az egész évet így arányaiban így tölti el, hogy ezen görcsöl, és akkor tegyünk félre még egy kicsit, mert most ide, meg oda, meg annyiba fog kerülni. És ha ezt ő mérlegeli, de szerintem nem is mérlegeli, csak így elfogadja azt, amit te mondasz, hogy az társadalmi elvárás az ezt a kényszert hozza. De ugye jó ez a társadalmi elvárás, hogy nem jobb az, amikor eltöltöd az egész majdnem életedet akkor, úgy, na jó, de ezt
2: mindenki maga döntse el. De egyébként javaslom azért, hogy tegyünk különbséget a nyaralás és a nem teljesen ugyanaz az utazás között, és én betegesen utazó mániás vagyok, rettenetes vágyam van, és én iszonyú szívesen elmegyek mondjuk Sevillába, kicsit utána olvasok a Mudéjar kultúrának, és felmegyek a Heralda toronyba, és nagyon érdekel, hogy a mórok, és akkor előtte még veszek az Antikváriumba egy Spanyolország története című könyvet, és nekem ez kifejezett egy ilyen kulturális felfedező más kultúrákba elmerülő egy perspektívaváltás, hogy máshol hogy élnek, vagy hogy éltek régen, és megnézni ennek a nyomait. Szóval engem ez betegesen vonz, nem a nyaralás, hanem a felfedezés.
4: De most igazából, értelek Gyuri, de igazából arról beszélünk valahol, hogy amit Páros úr is itt párcsomát próbált így értelődve kifejteni, hogy ha megnézed, akkor az embereknek te is azt mondod, hogy mennyi időt töltenek el azzal, hogy aztán az egy hétig, amit te is mondasz, kiránduljanak valahol. Tehát, hogy az arányokat nézd, hogy megtermeli valaki az árat annak könnyedén, zsebből, mellén zsebből, vagy nem tudom miből, mint hogy izzadságszagúan aztán a végén, és akkor arra vár, és azt hiszi, hogy ki tudja fújni magát, és kirándulni tud. Tehát minek nevezed, csak hogy te a terheit annak tudod-e vállalni. Tehát, hogy olyan könnyen vállalod,
1: de hogy... Jó, de mondok egy konkrét példát erre a kényszer nyaralás vagy tematikára. Vannak olyan üzemek, vagy cégek, ahol kiadják
2: kötelezően.
1: Tehát mondjuk azt mondják, hogy például nyugat-európai országokban gyakran előfordul az, hogy augusztus 1-től augusztus, nem tudom, 26-ig...
4: Leáll,
1: így van. És akkor akár akarsz, akár nem... ki kell venned a szabadságot. És akkor ott a környezeted, na, ti hova mentek? És akkor...
2: Vagy veszel egy nőklapját, és ott van, hogy hova menjünk, járon.
1: És akkor azt mondod, hogy hát én nem megyek sehova, és akkor úgy ez egy ilyen, ez egy helyzet.
4: Te most arról beszélsz, Gyuri, ami a kívülről irányított ember.
1: Hát én arról beszélek, a társadalmi elvárások, az a szorongató érzés, amit folyamatosan kommunikál a külvilág, hogy nem vagy elég jó fej, nem vagy elég trendi, nem kommunikálsz úgy, ahogy kellene, mert az a kényszer, hogy neked jól kell érezni magad, és neked státuszban ugranod kell, és az ötcsillagos szálloda, vagy akármi, vagy te nagyon vagány legyél, és akkor te egy hátizsákkal elmész a Himalájára, ezek mind valahonnan jönnek, ezek a kényszerek.
4: Igen, ez így van, de mióta van ez a kényszer? Mióta érzed egyébként magad rosszul?
1: 20. század, ez 20. századi dolog, ez ja. A turizmus, aha. Meg a vakáció.
4: A 20. századot el kéne törölni.
1: Igen, ez
2: egy kicsit jó lenne. Te egy anarchista remete vagy.
1: Jó.
4: Nem vagyok analista, mert nem gondolom így.
1: De.
4: Én is voltam Zalacsányba pár napot, tehát...
1: Tehát láttál már vidéki embert, ja?
4: Így van.
1: Jó, igen. Van, jó. Szuper. Hello.
2: Ciao.
1: Ne, hát ezek ilyen... És hát a platformok meg erősítik ezt a hatást. Tehát az, tehát nagyon sok olyan posztot látok, hogy fú, de jó.
2: Jó, de én ezt értem, és ez egy nagyon fontos dimenziója ennek az egész kérdésnek. Van egy csomó dimenziója, például a környezet szennyezés, mennyi vált, ha felszállunk a repülőre, és elmegyünk Sevillába megnézni a Budeár kultúrát, akkor igen, hát ugye a lábjunk mekkora, ahhoz képest, hogy a kertbe kapálgatnánk, ha lenne mit, nem égett volna ki, de van egy olyan, tehát számomra én valamiért, nem tudom miért, ezen lehet, hogy gondolkoznunk kéne, vagy elmegyek egy pszichoanalitikushoz, hogy miért van az, hogy nagyon erős a késztetés, hogy menjek valahova, utazzak, nem tudom. És nekem ebből ilyen menedékek képződnek. Tehát, hogy néha vannak ilyen álmaim, vagy éberen is ilyen, egy pillanatra belém hasít a nem tudom micsoda, hogy milyen a Andalúziában, nem tudom, a Ronda nevű íze, és ott a Hemingway, és az Orson Welles szobra mellett, és hogy elképzelem, hogy ott
1: írtam. Ott Rondán van egy sétány, nem?
2: Van.
1: Orson Welles sétány.
2: Igen.
1: Na, ezt le is ott hoztam.
2: Mert hiszett ott az Orson Welles, ugye ott az volt a kedvenc város, elveg ott is van eltem. Vagy
1: igen, de hogy ott van egy ilyen Orson Welles, nem tudom, körút, vagy a Avenue, vagy valami ilyesmi van.
2: De Hemingway is ott írta, ja. Nem tudom mit, a folyón át, vagy a nem búcsó fegyverektől.
1: Romantikus.
2: Na de hát mit tegyek voltak arról, hogy én is ez nekem jó érzés ezt, vagy a Rilke ott bóklászott és írta a verseit, vagy a... És akkor nekem ez ilyen élem a dagonya szürke életemet itt, mint a hangya leföl mászkálok a négyes villamossal, meg a metróval, és akkor így belém hasítanak illatok, ízek, hangulatok, és olyan mérhetetlen vágyam, vagy rosszul leszek, hogy most nekem el kéne mennem. Szevasz!
5: Szevasztok, Sneci vagyok.
2: Sneci!
5: Hello, sziasztok! Miért van ez a késztetés, hogy az ember ide-oda utazzon?
2: Uh-huh.
5: Mert az ember az egy, mint lény, egy végtelenül kíváncsi lény. Legkíváncsibb lény a Földön. És ez egy valahogy benne munkálkodik. Szerintem minden ember.
1: Ebben nem vagyok biztos. Ez tulajdonképpen egyrészt a 20. századi találmány, tehát amikor tömeges méreteket ölt ez az utazás, aminek számos vele, tehát hogy mondjam, előfeltétele van, például van egy olyan előfeltétele, hogy legyen szabadság.
2: Na jó, de Körösi Csoma Sándor.
1: Az más. Jó, hát vannak ilyen egyedek, akik ugye Marco Polo, meg, tehát hogy voltak ilyenek, de a többség, a tömeg az nem utazott soha.
2: Hát a jobbágyok nem.
1: Hát rohadtul
5: nem. Alapkérdés nem arról szólt, nem úgy tetszétek fel, hogy miért nem utaztak tömegek, hanem miért van ez a késztetés, hogy
1: igen.
5: Az ember utaz.
1: Én azt állítom...
5: Századokkal, évezredekkel, ezelőtt is ugyanúgy megvolt, csak mások voltak a lehetőségek, de ugyanúgy...
1: Szerintem nem volt meg.
5: A kíváncsiság az emberbe csomó dologra, csak a saját mozgásterükön belül tudták ezt az egészet megvalósítani.
1: Szerintem nem volt feltétlen ilyen nagy kíváncsiság, mert tehát rendben van, hogy voltak mindig egyedek, meg voltak olyan helyzetek, például egy ilyen tanonc az elment körútra, tehát ilyen céges, be akart lépni egy cégbe, és akkor elment tanulni egy csomó helyre.
2: De kötelező algoritmus volt, igen, hogy körülbelül három évig vándorolni.
1: De az szerintem a társadalmi elvárás, hogy azt érezzük, hogy nekünk menni kell.
5: Hát van egy ilyen is, de szóval ez ilyen, mit tudom, viselkedéskutatók, vagy már rég rég rájöttek, meg rég értekeztek róla, hogy a minden élőlény közül az ember a legkíváncsibb.
1: Az kétségtelen.
5: És ez egy alaphajtó ereje.
2: Én teljesen egyetértek veled.
5: A felfedezés, a műszak, a találmányoknak is, a kutatásoknak, mindennek.
1: Világos, de ebben is azért vannak kulturális különbségek, persze. Mert nem egyformán van ez elosztva, de nem tudom, láttad az Odysseus című filmet?
5: Nem.
1: Mert az nem, ugye, nem láttam.
5: Egy nem volt időm, kettő meg Isten közepén sosincs cérnem 3 órás filmeket végigsegélni.
1: Hát ez az.
5: Írjanak arról bármi jót is.
1: Jó, valószínűleg meg kell néznünk előbb-utóbb, én se láttam, de a probléma, tehát ugye a kulturális probléma az ott van, az Odysseus.
2: Hát az ténete. Is egy nagy utazó.
1: Hát ez egy nagy utazó, és hogy ráadásul az az európai embernek egy ilyen ikonikus karaktere. Tehát lehet, hogy háborúba ment, de lehet, hogy nem csak, stb.
2: Csavargó.
1: Jó.
2: De én teljesen egyetértek veled, a kíváncsiság egy, a csupasz majomnak egy fontos eleme attól, hogy csupasz majom lett.
1: Jó, hát igen, kíváncsiság. A macskánk az nem annyira kíváncsi. Tehát ő úgy napközben, hát éjszaka kicsit kíváncsibb. Éjszaka akkor úgy kimegy, és akkor ott kóborol, de nappal nem mutattak kíváncsiság jeleket.
2: Na, ezt fölveszem, és utána egy kis zenével elválasztjuk magunkat, ha nem tudom mitől. Szia!
6: Sziasztok, kis ember vagyok, jó az összeköttetés.
2: Kiváló.
6: Igen, most már felületek is. Volt egy science fiction novella, ami arról szólt, hogy egy űrhajó balesetet szenved a Föld közelében, és hát egy-két tagja az űrhajónak, specialisták meghalnak. És ezek minden, az űrhajó az nem zéből van, élettelen anyagból, hanem különböző élőanyagok, a falak, egyfajta specialista élőanyag, a motor, stb. És aki meghal, az egyik, az a mozg, aki mozgatja az egészet, és az az ember. És tök szerencséjük van, hogy a Föld közelében történt ez a baleset, mert így sikerül fölvenniük egy embert a Földről, aki először fogalma sincs, hogy mit csináljon, de aztán ösztönösen ráérez. Mert az embernek az a feladata, hogy mozgasson és utazzon.
2: Szép volt, megmondod, hogy ki a szerzője.
6: Én egy csavargó. Ki? Alá tudom támasztani.
2: Mi a szerző neve? Nem jut eszedbe. Halló?
1: El is vesztettük.
2: Jó. Jó, kösz.
1: Akkor van egy szerző, aki írt valamikor valamit, majd megtudjuk egyszer.
2: Jó. Hát akkor legyen egy kis Charles Mingus. Thank you.

0: Ez a Mingus Big Bad volt, a Charles Mingus nevezetű művésznek a Moanin című darabját adták elő. Egy elég különleges jelenség ez a Mingus Big Bad, mert a felesége, Mingus halála után a Sue Mingus tartotta életbe, vagy menedzselte ezt, hogy legyen állandóan egy zenekar, az elején főleg a, akikkel játszott, aztán mindig újabb zenészek kerültek be, akik, mit tudom én, tisztelői voltak a mesternek, és az asszony a jogdíjakból ezt finanszírozta.
1: Nagyon passz.
0: Nem is nagyon tudok ilyenről még. Igen, szia!
2: Sziasztok! Bocsa zavarásért, jó a zene. Csak egy dolgot szeretnék kérdezni, hogy tudjátok-e, hogy Magyarországon az emberek hány százaléka nem látta a Balatont? Ha valamilyen statisztikát hallottam, akkor...
1: Mit nem lát?
2: Tessék?
1: Mit nem tud az emberek? Nem értettem.
2: Nem látták a Balatont, a magyar emberek...
1: Ja, nem látták a Balatont, oké. Okay,
2: csak... Odáig se utaztak el.
0: Jó, de most a, mire kérdezel, a kíváncsiság hiányára, vagy a szociális helyzetre? Mert azt már említettük, hogy körülbelül 40%-a a magyaroknak nem nyaral, vagy utazik.
2: Jó, jó,
1: jó. Ja. A 80-as években voltak ilyen szociológiai felmérések, emlékszem, mert akkor így az egyetemen ezt úgy tanultuk, és a pesti lakosságnak egy jelentős része nem volt még Budán.
0: Jó. És fordítva.
2: Csak az, hogy az ember mennyire imád utazni. Nekem ennyi jött le, mert nem folyamatosan
1: adott. Ja.
2: Jó, kösz,
1: bocsánat. Okay, köszi, hello. Szerintem az ember, ez nem, én nem értek hozzá nyilván, de valahogy nekem nem az a... Szóval voltak olyan kultúrák, amelyek egyáltalán nem akartak utazni.
0: Ja.
1: Például a kínaiakban egyáltalán volt ilyen vágy, hogy ők most beutazzák a világot. Az európaiakban tényleg volt egy ilyen vágy. De hogy miért alakult ki, ezek nyilván ilyen bonyolult dolgok, meg kulturális, nem tudom. Szerintem az Odysseus az valahogy bekavart. Tehát ez a görögök.
0: Térjünk vissza.
1: Jó. Majd egyszer majd meg kell nézni, egy kicsit úgy tartok ettől a...
0: A Bandi azt mondja, hogy olvassuk el.
1: Hát azt feltétlenül. Hát az Odysseus az... De a Devecseri.
0: Igen.
1: Ne a... Igen, persze.
0: A...
1: És ilyen hogy a hexaméterben hangosan.
0: És az olvasható, érthető?
1: Teljesen. Hmm. Szerintem tök
0: érthető. Jó a fordítás.
1: Hát marha jó.
0: Már úgy értem, hogy a nyelve.
1: É, hát szerintem, én most nem akarok azt mondani, hogy jobb, mint az eredeti, de hát azért az marha jó. Na.
0: Egy mondatra visszatérve, én voltam New Yorkba, és voltam Mingus Big Band koncerten, és ott volt a Sue Mingus, és egy Mingus CD-t dedikáltattam vele, Mingus Big Band CD-t, amit egyébként nem szoktam, de valahogy úgy jó volt az asszonnyal egy kicsit beszélgetni. Ezt hozzá kell tenni, hogy van egy kis cégünk, ami könyvel, ilyen családi vállalkozás, annak az a neve, hogy Mingus Kft. Vagy Mingus, ahogy írva van.
1: Nem magyarul.
0: Magyarul. És mondtam neki, hogy róla neveztük el a céget, a mesterről, és akkor itt kicsit fecsegtünk. Tehát létezik ilyen, hogy kulturális turizmus, hogy az ember
1: ja,
0: azért megy el New Yorkba, hogy elmenjen a Blue Note-ba, vagy a Hola, vagy a Village Vanguard-ba, ahol a Coltrane játszott.
1: Ja, persze, meg hát vannak ugye a filmturizmus. Tehát, hogy megnézik, hogy hol forgatták a... Egyébként van a magyar ilyen, a Olaszországban is van ilyen kulturális, tehát hogy rengeteg van, de van magyar vonatkozású is. Halló?
3: Szevasz, Mankovics vagyok, bocsánat.

0: Csak egy nagyon gyors könyv ajánló, hogyha már mondtátok az Odysseus-t, akkor nem tudom, elhangzott-e, de ha valaki még szeretne olyasmiót olvasni, akkor olvassa el a Pajzs Miklósnak a fordításában, Odysseus. Nem meg lehet találni, én szerintem zseniális, ezt idén olvastam.
1: Pajzs Mikile átírta?
0: A Pajzs Mikile lefordította, de mai nyelvezetre, de ebben a hexameteres rendes formában, és szerintem zseniális.
2: És ő miből fordította?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Mondjuk, hogy ez eredet jó görögből, de ha nem, akkor is zseniális. Hát nem mondom, az egészet hülyen követi, de a lényeget megtartja benne, tehát nem...
1: És na jó, hogy találom meg?
0: Hát az egy nagyon jó kérdés, nem értem, hogy kapható el, de Pajzs Miklós Odysseiász. Az Odysseusból és az Odysseiából egy kicsit átfordulva. De hát szerintem zseniális, hogy idén olvastam, és fantasztikus vagyok.
1: De hol olvastad, testvér?
2: Neten?
0: Én kérlek szépen hanem a Páholy egyik műsorvezetőnek szaszának meg volt a könyv, és kölcsön adta, ennyi történt. Tehát ilyen
1: uralmas
0: módon. Papíron, igen, szuper. Papíron olvastam, ja. Ez is egy fontos kitétel, igen, de nem tudom más, hogy megtalálhatod, de Pajzs Miklós ott visszajársz. Okay. Én szerintem zseniális, hát ahogy minden, sok minden más is, amit ő csinál, köszi szépen, csak ennyi.
1: Köszi.
2: Mert megnéztem, hogy igen, ez egy 2009-es kiadvány, Odysseiász a címe, és 2009-ben a Jaffa adta ki.
1: Szuper. Engem kíváncsi váltott.
2: Igen, engem is. Tehát ez...
1: Egyébként az a része, hogy az utazás, hát egyrészt ugye perspektívaváltás, hogy máshol másképp élnek az emberekünk, máshogy is lehet élni. Nagyon érdekes, ha utazol valahol, és hazajössz. És akkor, hogy vissza zökkenni abba a kerékvágásba, vagy arra a villamosínra, amivel szoktál. De nem ezt akartam mondani, hanem van egy olyan játék, ilyen, nem szeretem az ilyeneket, de van egy olyan, hogy azt mondják, hogy na, ha kapsz egy lehetőséget, egy hónapra elutazhatsz bárhova, bármennyiért, bár vihetsz magaddal akárkit, akit akarsz, de van egy feltétel, hogy a végén beveszel egy pirulát, és semmire nem emlékszel utána, hogy akkor van-e értelme.
2: Én nekem nem kell pirulát bevennem, haló?
3: Sziasztok, Agárpuszta calling. Az előző betelefonálva szeretnék hozzátenni, mert nem hozzá, hanem amit mondod, hogy hát a Pajzs Miki, nem gondolnám, hogy ógörökből.
2: Hát én is gondoltam, igen.
3: Alexander Pope-ból akár, hanem, és ez benne is, mert hogyha olvasta, akkor szerintem észre kellett lennie, hogy Miklós alapvetően azokat a részeket írta meg, többnyire jambikus címetelbe, szóval tényleg van neki egy szép rögzítés, sokáig, ameddig díta, amiket Homérosz szemérmesen kihagyott. Tehát ezek olyan részletek, amiket a Margaret Udít, meg ugye a Penelopea irányából, hogy mi történt ott valami várakozott Odysseusra, de hogy ez a hát ezek az ilyen malacságok vannak ám benne, szóval a jellemzően egyébként nagyon szellemes, meg tök jó, meg tök ügyelős beszélünk. Jaffa kiadónál én meg tudtam szeretni, szóval azt hiszem, hogy Lirán simán megvehető, vagy a Buknán. Szóval mikor akartam tavaly előtt, akkor rákikeltem, megvettem, két nap múlva nálam volt, szóval megszerezhető.
2: Egyébként az, hogy valaki nem az eredeti nyelvből fordít, azért az nem ritka.
3: Hát az nem gyakor, az nem olyan ritka szerint, vagy igen, tehát hogy alapvetően volt, most nem tudom, a Pope-nak 17-18. Századi fordítás számára, hogy régi az a bázis angol fordítás, amiből aztán nagyon sokan fordítanak tovább.
2: Ja, mert például a Vörös Sándor fordított, vagy hát szóval igen, nem tudom, hogy kell mondani, szóval írt különböző szövegeket, és nem biztos, hogy tudott kínaiul.
3: Igen, hogy úgy műfordít, hogy kap valami nyers
2: fordítást,
3: és akkor ösztön megkölti. Mert onnantól kezdve, hogy ez mondja, főleg, hogyha líra, akkor gyakorlatilag nagyjából van itt tartalmi kicsi formai, de onnantól kezdve végülis a műfordító színre lép.
1: Jaj, szuper.
2: Ja. Hát ez egy jó játék, az a valószínűleg a Pajzs Mikitől, nem? Egy ilyen jó,
3: nagyon
2: jó játék lehet.
3: Nagyon vicces, nagyon tartalmas egyébként, szóval, hogy neki ugye ezer arca van, de van egy ilyen nagyon tartalmas arca. Ez a játék az egész Da Ponte, Mozart, Libretto, tehát ez is önmagában szerintem olvasni is élmény. Sajnos ez még nem jelent meg. Össze lehetne dobni, hogy 10.000 forintot, hogy kiadjuk magánkiadásba, de ez is elképesztő vicces, mert egy picit szereti a Mozartot, meg rajong a Da Ponte operákért, hát szerintem ez, persze az akkor élvezhető, hogyha az ember eredetet ismeri meg, hogy ráadásul még az olasz szövegre is sokszor rímel. Ez is nagyon vicces.
2: Ja.
1: Oké.
2: Szuper.
3: Sziasztok.
2: Hello.
1: A Öresről jut eszembe, hogy ő fordította az Út és az Erény könyvét is. Ugye, hogy milyen nyelvből, azt nem tudom, de hogy ez a keleti gondolkodásban is az Út, az ugye benne van. Tehát maga Buddha is ugye úgy kezdi, hogy elindul. Meg hát ez a taoizmus, hát eleve ugye az Út. Na jó.
2: Jó, szóval... Ja, szóval mindegy, az Odysseusra majd érdemes egyszer szerintem visszatérni, mert az ilyen, hogy melyik kor mit lát bele. Tehát tulajdonképpen nagyon nyitott történet, rengeteg értelmezési lehetőséget ad, hogy ma 2026-ban most melyik részét emeli ki, a háborút, vagy a háborút megjárt ember, vagy a kíváncsi ember, tehát azért ezek hangsúlyok. Haló!
4: Sziasztok! Külföldről utazásból hazatérni lehet kapcsolódni még a témához?
2: Parancsolj! Hát ez az Odysseus történet.
4: Adalék, emlék. Keresztúri Tibornak van egy zseniális novellája. Valahol Szlovákiában volt a családdal autóval, és akkor vezet visszafelé, és leírja, hogy várja már az első gyomrost, ami lehozza vissza a földre, hogy visszaérkezett Magyarországra, és akkor csak, egyszer csak meglát egy autóbusz megállóban a megálló falára írt két szót. A két szó pedig szerelem, éhség, így külön. Mm-hmm.
2: Na.
4: Hát ennyire szerintem.
2: Nagyon szép költői.
1: Oké.
2: Oké, halló.
4: További jó adást. Sziasztok.
2: Egyébként igen, ez a megtérdi messziről azért ez egy klasszikus igen, dramaturgiai
1: nem
2: helyzet.
1: Nem csak elindulás van.
2: Hanem a visszatérés, hogy csak a Petőfit ne is említsük, ugye a János Vitéz. Hát az is egy ilyen nagy történet, a János Vitéz, tehát
1: hát a János Vitéz, hát igen, az nagyon érdekes, hogy elég sokat kóborol a
2: hát ő bejárja a világot, igen. És aztán visszatér a gyökerekhez. Haló?
1: Csak már nincsenek.
2: Hát igen, vagy vannak, vagy nincsenek.
1: A térde.
2: Haló?
1: Kalácsa.
5: Haló?
1: Haló?
5: Sziasztok! Nekem megvan ez a Pajzs Miki könyv, szívesen kölcsönadom. Ha visszakapom tőletek a...
2: Nem kapod kígyó, vissza.
5: A kígyó pillantását.
2: Nem kapom. Én a kígyó pillantását átadtam valamelyikünknek. És,
5: hát tudod, de a felelősséget tiédnek neked adtam.
2: Igen, de azért mondom, hogy ha odaadod,
1: a
2: bandi a hibás, én biztos, hogy nem vállalok felelősséget, ha kölcsönadod.
5: Ajaj.
2: Hát de én tisztességes vagyok, szerintem.
1: Igen, a könyv kölcsönadása egy súlyos problematika a kör.
5: Egyébként még szerintem lehet antikváriumban beszerezni a kígyó pillantását.
1: Hát akkor vedd meg.
2: Soha ne hagyd kölcsön a tilosba könyvet.
1: Nem csak a tilosba. Én most elkezdtem fölírni, soha életemben nem
2: hogy
1: tettem.
2: Hogy kinek azt
1: fölírni? Igen.
2: Ajaj.
1: Legalább tudjam. Tehát eddig az volt, hogy megnézem, hogy, és akkor oda megyek a könyvespolchoz, és csak a hűlt helye.
2: Hát én nem merek ilyen vadulni.
1: Már fölírni, vagy kölcsönadni?
2: Fölírni. Halló?
6: Halló, szervusztok, Gábor vagyok. Erről az emberi kíváncsiságról csak már régóta gondolkodom rajta, hogy ugye az amerikai indiánok, tehát nem az amerikai indiánok fedezték fel Európát, hanem emberek fedezték ugye fel Amerikát, hogy ez hogy a túróban lehet, tehát hogy az indiánok ugye olyan jól el voltak, ott nem voltak kíváncsiak
2: Sőt, ők még azt se tudták, hogy ők indiánok.
6: Hát igen, igen. Ja.
2: Ők azt gondolták, hogy ők valamilyen lakosok, de például eszükbe se jutott, hogy ők indiánok.
6: Igen. Tehát, hogy nem mindenhol működik ez a kíváncsiság. Hát,
2: én teljesen egyetértek, én ugyanezt gondolom, hogy ez egy kulturális dolog is valahol, tehát attól, hogy te túlnépesedés van mondjuk valahol, vagy nem tudom, tehát például vannak ilyen gazdasági magyarázatok, hogy Európában nagyon megnőtt a lakosság, és akkor nem tudom, ez csak egy dolog, meg kereskedelmi útvonalakat lezártak kelet felé, de volt egy ilyen kulturális hagyomány is egy a levegőben, hogy utazni, keresgélni, szóval ez nem mindenütt volt így, teljesen egyetértek.
6: Igen, köszi, és még egy, hogy tulajdonképpen mi nem nagyon járunk üdülni, de viszont mióta 65 évesek lettünk, ugye, és ez a Horn Gyula bérlettel, hát ingyen utazhatunk az országban, ugye elkezdtük a kéktúrát, és most már az országos kéktúrát Dél-Dunántúl itt végigjártuk, most az Alföldet ismerjük meg, úgyhogy...
2: De ilyen nyáron?
6: Hát nyáron, ősszel, télen... Hát
2: de most rohadt meleg van.
6: Most nem megint sem, persze most itthon vagyunk, de amikor az idő engedi, meg az időjárás, akkor most az Alföldet járjuk.
2: Tök jó, szuper.
6: Úgyhogy ilyen napi túrák, reggel megyünk, este haza.
2: És mennyit mentek egy nap?
6: Hát egy nap olyan 10-20 kilométer fér bele.
2: Az elég sok a 20.
6: Hát a 20, de hát az Alföldön nem sok.
2: Hát nem annyira, de az se, az is 6 óra, nem? 7?
6: Persze. 5-6 óra plusz az utazás oda, és a plusz az utazás vissza, ugye megszállni nincs pénz mondjuk egy helyben, hogy...
2: Ja. És visztek uzsonnát?
6: Viszünk uzsonnát, persze, vizet, uzsonnát, cigit, úgyhogy...
1: Szuper.
2: Hát és hova mentek legközelebb?
6: Hát legközelebb most mezőtúr környékén.
1: És akkor van erről tudás, megtervezitek?
6: Megtervezzük, és akkor megnézzük a helyi kastély, vagy kilátó, vagy
2: mit tudom én. Ilyen kulturális dolog is.
6: Hát, kicsit kulturális, bár sokszor nincs rá idő. Tehát egy múzeumban nem megyünk be például, mert az már nem férne bele.
1: Uh-huh.
6: Mezőtúron van ez a fazekas múzeum, azt nem néztük meg, tehát nem.
1: Legközelebb.
2: Hát ez marra jó, amit csináltam.
6: Na, köszi szépen, okay. És további jó dár, sziasztok!
2: Hello. Ez tök jó, nem kell messzire menni.
1: Igen, ezt akartam is mondani, hogy a kék túra szól, hogy ilyen elindulni valamerre, és akkor... Nek van egy algoritmusa, lehet tudni, van papírformában, van applikációban, direkt megnéztem. Már idén már én is voltam egy kék túra szakaszon Nógrádban. És tök jó, hogy kicsit tud ilyen fárasztó lenni egy adott pillanatban, de aztán átbillen az ember, és akkor igen, de a túra is egyfajta ilyen utazás, de az egy... Hát van a spirituális, vagy a sport. Tehát, hogy volt egy ismerősöm, aki megcsinálta a Kinizsi százat. Egy 24 órás túra. Uff, az már más, tehát az nem a kultúráról szól, hanem valamiről.
2: Hát ez az extrém sport, nem?
1: Igen, az adrenalinról, vagy a felejtésről.
2: És az miért Kinizsi?
1: Hát mit tudom én, így hívják. Bértes vagy, és akkor tatámon vége, és elég vad, és elég.
2: A Kinizsi szerintem nem túrázott a Kinizsi pár. Lehet?
1: Hát ezt, aki tudja, az segítsen rajtunk. Halló!
7: Szerbusztok, Ögetel. Egy kedves ismerősömnek a mondása, hogy Horn Gyula egyetlen egy dolgot rontott el, hogy a repülőjegyeket nem tette ingyenesre a 65 év fölöttieknek. Ez ilyen homószerű. Egy múlt évezredbeli könyv történetem, hogy egyszer kölcsönöttem Batthyány téren egy aluljáróba egy homószászomnak egy amerikai elmesélő gyűjteményt az akkor és mostat, azóta se láttam, és hát ezt sikerült megszereznem. Viszont ami fájdalom, hogy száradjon ki annak a csapja, aki elvitte a tilosból a dedikált tilos könyvet, és még nem hozta vissza. Hát csak ennyi.
2: Oké. Hello. Megnéztem, a Kinizsi száz az ugye 100 kilométer, szint az 3155 méter.
1: Végig megy a legvadabb.
2: Szint idő az 24 óra. Hát azért az nem olyan egyszerű.
1: Éjszaka fejlámpával, az nem egyszerű.
2: Nem egyszerű.
1: Az még neked is.
2: Nem, hát a szóba se jöhetne. Nem.
1: Jó, akkor negyed óránk van. Takarékoskodjunk az energiával, nagyon töltsük föl a kerti medencét, Gyuri, te
2: hát sem. Én most próbálom nem feltölteni.
1: És kulturális ajánló, meg amiről nem beszéltünk, arról, hogy a PIS, vagy PIS, nincs itt a bandi, a lengyel ellenzék ketté szakadt, meg nem is tudok róla semmit, de ez kellett volna. A bandi, de sajnos a messze van.
2: A bandi mindenhez kellett volna.
1: Ja.
2: Halló.
8: Jó reggelt ismét, most jobb talán az összeköttetés.
2: Na most megtudjuk, hogy ki írta a könyvet.
8: Robert Shackley, a specialista. Ez a cím, ez egy novella.
2: És hogy írják a Shackley-t?
8: Shackley.
2: Jó, Shackley. A specialista? Jó.
8: A specialista.
1: És hogy jöttél rá? Kiguglisztad?
8: Hát megmondom őszintén, emlékeztem, hogy egy régi galaktikában van, és most nem otthon vagyok, mert akkor megnéztem volna, mert ugye én nem, hogy könyvet nem adok, de nem is fogadok el, mert én már csak ugye elektronikusan olvasok.
1: Jézus.
8: A hajóra meglehetősen nehéz lett volna ennyi mennyiségű könyvet vinni, úgyhogy Isten áldása a könyvolvasó. Az első könyvolvasómat még a hajóval rendeltem, és valami fantasztikus találmánynak tartom. Olyannyira, csak zárójelben jegyzem meg, hogy megvettem az óriás változatát, a 13.3-as, tehát az A4-es lapméretűt, és én azt használom fotóolvasásra, mert ugye sokkal jobb a képernyője. Na, de visszatérve, hogy van egy csoport, aminek tagja vagyok a Facebookon, ahol régi science fictionök vannak, és az két mozdulattal kikerestem a dolgot.
2: De ez
8: beírtam, amire emlékeztem, aha, keresőbe, és akkor kidobta nekem.
2: De ez egy rövid írás, nem? Ez a specialista.
8: Igen, ez egy novella.
2: Ez néhány oldal. Aha.
8: Aha, igen. Na, még csak egy rövid történet, hogy egyszer voltam meghallgatáson, hogy mennék egy hajóra dolgozni, és akkor ott leültem, zongoráztam, beszélgettünk, nagyon tetszett, minden jó. Mondták, hogy hát van egy-két feltétel, mondtam, micsoda. Mondták, hogy hát az utasokkal kéne enni minden nap, hát már húztam egy kicsit a számot, mert ugye az van olyan, hogy mindig más ül oda az asztalodhoz, és mindig ugyanazt kérdezi, mióta zongorázol, mióta vagy hajón, nem rossz-e, hogy távol vagy ott. Érted? Az ember a kaját az szívesebben tölti el a haverjaival, vagy ilyesmi, de ez még elviselte, jó. Azt mondja, és még az a feltétel, hogy ha kikötünk valahol, akkor meg kell menni a kedves vendégekkel együtt, ugye utam, amikor kiszállnak, akkor megszámolni őket, és akkor egy ilyen tourist guide-ként részt venni, és mondtam, hogy ha jó valahol kiköt, és a turisták elmennek jobbra, akkor én tuti, hogy balra megyek. És ennek két oka van, az egyik az, hogy ugye általában sokszor ugyanoda megy a hajó, azt már láttam. De én valami más szeretnék megnézni, vagy bérelek egy biciklit, vagy szabban a hajón elviszem. A másik, mert én itt vagyok, hogy pont ez áll egész nap, hát legalább a pár órában, amíg szabad vagyok, addig nevel itt legyek, úgyhogy nem mentem el ehhez a társasághoz dolgozni. Mesélem ezt nektek el, hogy az emberben van egy ilyen kíváncsiság. Én majdnem minden kikötőben kimentem, és teljesen meg voltam döbbenve, amikor kikötöttünk valahol, és akkor azt mondta az egyik kollégám, hogy ő már volt itt, nem nézni. Minek?
1: Ja.
8: Én amikor úgy voltam, hogy
9: egy éven át, tehát háromszor négy hónapig voltam a Bahamáson. Mindig ugyanaz a három kikötő. És még akkor is kimentem, vagy hát nem mindig, de majdnem mindig. És mindig találtam új dolgokat.
2: Te is, mivel sokat hajóztál, kialakult egy ilyen benyomásod arról, hogy kik ezek az emberek, akik ilyen nagy hajókon utazgatnak, honnan jönnek?
8: Persze, hát attól függ, melyik hajón.
2: Na, de mondjuk egy Bahamákon, ezek nyugati emberek alapvetően?
8: Én a Bahamákon két társaságnak dolgoztam, az egyik az egyik volt. Ezek közép és felső középosztálybeli amerikaiak. Általában a nagypapa fizette az utat, ugye ő már nyugdíjba vonult, átadta a céget a gyereknek, de annak meg nincs pénze, mert ugye minden évig cégbe fekteti, és akkor azért mennek, hogy család, ez egy úszó Disneyland, és tulajdonképpen mindegy is, hogy hol megy a dolog, amiért mennek az az, hogy a Disneynek van egy magánszigete, és akkor azon nagyon jó, az egy ilyen kis, hát az is egy ilyen Disneyland tulajdonképpen. Biztonságban vannak, nem kell félni a lövöldözéstől, gyereket le lehet dobni, és akkor a felnőttek eljönnek vinni egyet a bárba, ahol mi zongorázom, addig a gyereke vigyázom. Szóval ez az egyik. A másik, vagy sokkal is.
2: Figyelj, te közben biciklizel?
9: Igen, természetesen.
2: Mert úgy nagyon hullámzik a hangot, csak szólok.
8: Mostanában kell lennie, ahogy a novella mondja.
2: Csak nagyon hullámzik, tehát néha hang, vagy néha...
8: Elnézést, akkor próbálok így beszélni.
2: Így, na, ez jó.
8: A másik pedig egy a klasszikus középosztálybeli angol nyugdíjas, ugye, aki úgy tapsol, hogy a jobb kezének a négy ujját, azt hozzáérinti a bal kezet a nyerihez, épp hogy csak, még a legnagyobb örömben is. És akkor volt olyan, aki például eljött a Grand Voyage-re, ami három hónap volt át a földközi tenger, vörös tenger, megkerült Ausztráliát, Japán, és a többi, és akkor megláttam az árát, és mondtam, hogy de hát ez egy házára. És erre azt mondta a kollégám, nyugodj meg, az már van neki.
2: Hogy három hónapig tartott a hajót?
8: Igen. Hát nem körbe, mert van az is, amikor körbe megy, de ez azt jelenti, hogy elment, megkerült a lentről Ausztráliát, fölment Japánba, és úgy jött vissza.
2: Hát azért az komoly, három hónap.
1: És nem őrülnek meg bezárva három hónapig egy kajütbe?
8: Nincsenek bezárva. Majdnem minden nap kimennek.
1: Ja, hogy megáll
8: is. Van, aki már nem megy. Hát persze, hát annak az egész hajózásnak az a lényege, hogy reggel megáll a hajó, és kimegy a kedves utas. A hajónak nem abból van pénze, hogy te ott laksz leginkább.
1: Ja.
8: Abból is, hanem a shore excursionből, tehát amikor kimész a partra és befizetsz, és akkor este 6-ra visszajössz, akkor koktélozol, azt kifizeted, aztán ugye kapsz ingyen vacsorát, aztán elmész aludni, és másnap ez újra kezdődik.
2: És akkor te is ilyen három hónapos utat is csináltál?
8: Nekem egy szerződés ám általában 4-5 hónap volt, igen.
2: És azt hogy viselted?
8: Hát úgy szoktuk mondani, hogy a harmadik hónap után már minden nap duplán számít, az ötödik után meg már mindegyik háromszorosan. És akkor, de van olyan, aki ott van ők 7 hónapig, és aztán meghosszabbítják a szerződését még 3 hónappal. Tehát ki beleőrülnek, semmi. Az egyik főnököm egyszer mesztelenül mászkált a folyosókon. Nem magáról, ha iszonyúnak stressznek vannak kitéve.
1: Figyelj, írd meg az emlékirataidat.
8: Meg van írva, kérlek szépen, blog formájában fönt van az interneten.
1: Milyen formában?
8: Blog formájában blog. Fönt van az interneten.
2: Ja, oké.
1: És mi a neve a blognak?
8: Vízizene.
2: Oké.
8: Blog.hu.
1: Megnézem.
2: Oké. Okay.
8: Na, tovább is jó adást kívánok.
2: Hello.
1: Hát
2: azért ez elég. Nekem ez úgy soknak tűnik.
1: Én eleve
2: ez a három hónap. Nem, de ez ebben van valami teljesen beteges, perverz, nem tudom.
1: Hát figyelj, most el tudom képzelni, hogy már megvan a...
2: Szóval az, hogy elmegyek egy hétre, az még úgy, tehát átmegyek Amerikába mondjuk az Atlanti óceánon, azt még úgy el tudom képzelni. De az, hogy egy hónapra egy nagy hajón, hát ez
1: a
2: halál.
1: Horror.
2: Az a halál.
1: az.
2: Most arról a pénzről nem beszélve, ami vesz kerül.
1: Hát de figyelj, ez nyilván azt fizeti meg ezeket, akinek ez már nem probléma.
2: Hát nyilván, csak akkor is azért ez egy nagyon... Na jó, mindegy.
1: Mit olvasol?
2: Hát teljesen meglepő módon Krasznahorkait.
1: Melyiket?
2: Hát igazság szerint kettőt.
1: Az hogy lehet?
2: Úgy lehet, hogy az egyik szituációban ezt, a másik szituációban azt. Haló?
1: Szevasz!
10: Haló!
1: Haló!
10: Gyuri, ne vonatkoznál ott a hajó aljában, hogyha neked kéne húzni az evezőket egy hónapig.
2: Na, az biztos hello. Nem. Hát mert van a különböző, például a elalvás előtt a egyiket, napközben a másikat.
1: És elárulod, hogy melyiket?
2: Igen, Báró hazatér, na, igen. Nem tudom kimondani, és a másik az a háború és háború. Ez fantasztikus. A háború és háború.
1: Az... De melyik az elaltatós?
2: Az helyzet, hogy mind a kettő elaltatós.
1: De hogy döntöd el, hogy most melyiket?
2: Nem tudom, mert volt, amikor például eltűnt a könyv, és akkor azért nem folytattam. A háború és háború az lenyűgöz.
1: Nekem most az áll sorba, tehát én eddig hármat olvastam.
2: De az lenyűgöz, tehát olyan az akkora olvasási élmény, ami hát bevallom, rég volt ilyen.
1: Milyen érdekes, nem? Én eddig hármat olvastam, és hogy azt gondoltam eddig ránézésre, hogy ez borzasztó, ez a tagolatlan szövegfolyam.
2: Igen.
1: És teljesen átáll az ember agya, és hát megtanulja.
2: Úgy kell egy kicsit azért úgy dolgozni rajta, de igen.
1: Na jó, de a negyediknél már ez nem okoz problémát, nem?
2: Hát azért mindegyiknél szerintem okoz problémát, de megszokott. Oda kell figyelni, mert nagyon érdekes a szövegnek a látványa. Tehát kinyitsz egy Krasznahorkait, akkor lehet tudni, hogy ez, tehát anélkül, hogy bármit tudnál, hogy ez valószínűleg Krasznahorkai.
1: Igen.
2: És nincs központozás alapvető, vagyis van, de nincs ilyen mondattagolás.
1: Nem úgy.
2: Nincsenek ilyen klasszikus dialógok, nincs olyan klasszikus tördelés, tehát egy sűrű szöveg, space-ek, hát nagyon sok space nélkül.
1: Jó, a háború és háború az nekem, az lesz a következő.
2: Az fantasztikus. Az nekem az eddig a...
1: Nekem az ellenállás melankóliát olvastam, meg a Sátántongot.
2: Ja, még nagyon sokat írta az író úr, tehát itt még van bepótolni való, de az ilyen, ahol tényleg csettintettem a háború és háborúnál. Na, ez...
1: Jó. Hát akkor azt én is, és akkor a
2: jó, majd én megpróbálom, majd én is a Sátántangot. Itt egyébként van már a Verkeny Báró hazatérben, már vannak utalások a Sátántangóra.
1: Hát azért lehet, hogy időrendben kéne olvasni.
2: Hát igen, csak hát az most már azt elszúrtam.
1: Ja, nem baj. Sátántangó egy kicsit más, az még olyan, mert az az első.
2: Hát a nagy siker.
1: Ja. Még ez érdekes, olvastam egy ilyen összeállítást, az a címe, hogy Krasznahorkai, és ez most jelent meg, és akkor ilyen cikkek, tanulmányok, riportok, nem tudom, szegy ilyen a könyves magazin adta ki, és ott azt írja, van egy talán két matematikus, nem tudom, vagy ilyen, szóval nézik, hogy hány nyelven van lefordítva, melyik, mi, hogy, nem tudom. És az első három könyve az, amelyik nagyon megy. Tehát, hogy valójában abból az ő elfogadottsága ezen alapul, és most is ez van a leginkább a köztudatba, hogy igen. A Sátántangó meg az ellenállás.
2: Hát egy erős indítás volt összem a Sátántangó, és hát igen, nézem hogy rosszul mondtam a címet, mert Báró Wenckheim hazatér, én meg rosszul.
1: Wenckheim
2: Báró haza, mindegy, jó. Szóval, igen, igen.
1: És az milyen?
2: Az is marha jó. Tehát, uh-huh. hogy olyan nagyon vackokat nem írta szerintem. Csak nem adja meg magát a könnyen a szöveg. Szóval,
1: mint a ugye, háború.
2: Hát, hogyha összehasonlítjuk amiről beszéltünk, a Dávid Szalai, hát, a testtel, az egy más, egészen más típusú olvasás. Az a nagyon nagy ellenállást nem fejt ki a szöveg.
1: Jó, én a izét olvasom, Nádas Péternek a Halott barátaim című könyvét.
2: Jaj.
1: Figyelj, ez egy abszolút zicser, ugyanis főleg ugye a Mésző Miklós, Polc Alen és az Eszterházi Péter. Vannak más apróbb szereplők is, de ez a kulcs motivum. Na, a Nádas se könnyű olvasni.
2: Azt én, nekem az gyönyörű, nem is...
1: Gyönyörű mondatai vannak. Ugye. Rendkívül gonosz a Pali, tehát, hogy azért... De finoman és elegánsan, szóval én azt élvezem a gonoszságát. Tehát, hogy nem egy ilyen kaserolós könyv. Nagyon sok érdekes, izgalmas nyelvfilozófiai, az irodalomról ilyen megidézi a beszélgetéseit az Eszterházival, meg a... De azt is olyan érdekesen, az is inkább egy ilyen szövegfolyam, uh-huh. tehát az sincs tagolva. De nagyon erős a nyelv, meg erős történetek, meg még a, nem, csak a felénél tartok, de elég megdöbbent. Azt nem tudom, miért írta meg. Szóval gondolj bele, hogy egyszerűen azt mondod, hogy halott barátaim, akik nem ismerik az Eszterházit, meg a Mészőt, meg a Polcelent, azoknak nem tudom, mit jelent. A mai fiatalok, hogy 30 éves ember kezébe adnád, nem tudom, mit jelent. Sokat van benne szó nyilván a Kádár korszakról. Most volt 80 éves a Nádas. És hát mégis azért mégiscsak lenyűgöző az egész, legalábbis számomra, mert én azért nagyjából értem meg. És nyilván akkor felmerül, hogy de jó lenne újraolvasni a termelési regényt, vagy nem tudom, amik ugyan megemlítődnek.
2: Mármint az Eszterházi.
1: Igen, Eszterházi Péter, vagy a Nádasnak a film című kis regényét, uh-huh. vagy a...
2: Szóval... Ez nem izé? Ez nem a... Nádas írta?
1: Nem, bocsánat, a Mésző,
2: igen. Jó, hát nem tudom, nekem a Nádas valahogy az még nem sikerült.
1: Na de milyen csodálatos, hogy mennyi krasznaorkai.
2: Nem, a krasznaorkaitól bennem volt egy szorongás, hosszú évtizedes szorongás volt, és most...
1: Mire jó egy Nobel-díj?
2: Igen, és az a helyzet, hogy én több olyan szerzővel találkoztam, akiket azért kezdtem el olvasni, mert Nobel-díj, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezek elég... Hát én most nem nincs egy generális képem arról, hogy ki kap.
1: Ishiguro.
2: Igen, tehát hogy nem tudom, de valahogy úgy tűnik, hogy azért itt ezek jó döntések.
1: Ja.
2: Szóval lehet, hogy voltak, amik ilyen véleményesek, de nagyon sok döntés az nagyon megalapozott.
1: Ja.
2: Legalábbis nekem.
1: Érdekelne, hogy egy svéd döntnök, mikor olvassa a Sátántangót svéd fordításba, akkor az, hogy...
2: Mert lehet, hogy angolul olvassa.
1: Vagy angolul. De hát angolul se tudom, hogy szól a hosszú...
2: A Hankán az izét írta, a növény... Vagy mi
1: növénye,
2: volt?
1: Növényevő.
2: A növényevőt, igen.
1: Meg másokat is, de igen.
2: Az lett a csúcs, vagy az lett a sátán, az ő Sátántangója.
1: Ja. Mindenkinek megvan a maga
2: Sátántangója.
1: Ja, van haszna a Nobel-díjnak, nyilván az is kérdés, hogy ki nem kapott Nobel-díjat, de ezt már azt hiszem lerágtuk.
2: Ja, na jó, hát akkor figyeltek, ez egy nyári adás volt, Bandi nem jött sajnos.
1: De nagyon sokat segítettetek, hogy itt alakuljon valami jövőj.
2: Jövő héten én nem biztos, én valószínűleg nem leszek.
1: Új, lehet, hogy én se. Sőt, biztos jó, sem, mert majd kitalálunk valami. Akkor jövő héten nyaralunk, valami lesz.
2: Hát, vagy nem, de nem lesz. Szóval mi nem, élőben nem leszünk.
1: Nem.
2: Egyébként ezt a régi adásokat mindig a Zoli, végső Zoli állította egy össze. Ő kereste ki az archívumból.
1: Le volt neki mentve majdnem.
2: Igen.
11: Na jó.
1: Vigyázzatok magatokra, rettenetes meleg lesz, és az energiával takarékoskodjatok.
2: És igyatok sok vizet, folyadékot, és nem tudom.
1: Ne locsoljatok. Szevasztok.
2: Szevasz. Itt valami szól.
1: Igen. Dances on the way to class. Birdland, jazz corner of the world. Yeah, I played with Mingus at Birdland one night. I said, Charles, can I play one with you? He said, yeah, come on, man. As long as the union don't bust us. Well, no sooner said than done. Mingus counted off Charlie Parker's Coco fast as he could play it. And man, that was fast. Well, I got off two choruses without getting too bruised. And after the set was over, James Moody came over and gave me a big...

0: Különleges hazai madárfajunk, a fekete gólya, főleg a háborítatlan erdők és vizes élőhelyek nyugodt környezetét kedveli. E természetes módon feltöltődő tározók megtartják az életfenntartó vizet. Az agyvagyűjtő területe és átterei megfelelő pihenő és táplálkozó helyet kínálnak a fekete gólyáknak, akiknek tavaly rossz évük volt a Tisza mentén. Idén ellenben az agyvagyot partján, lőrinci sejp határában, egy még életben maradt nádas lápos területen július derekán 18 példányokat is meg lehetett figyelni. Számolt be Zubor András polgári természetőr az Agyvabentik közösségi oldalán, hozzátéve, fenntartható, a tájműködést nem károsító vízgazdálkodásra van szükség, hiszen a lakosság ivóvízellátását is ez szolgálja. 2003 óta megszokott a látvány, az alacsony vízállás miatt előbukkannak a szolnoki törökkori híd tölgyfa cölöpjei. A megmunkálatlan oszlopok a víz alatt kemény állagúak, szárazra kerülő felső részük szétnyílt és töredezett. Hazánk első állandó Tisza hídja az Agyva torkolatával szemben épült 1562-ben. Debreceni ácsok készítették, a Nyugat- és Dél-Európába irányuló kereskedelemben fontos szerepet játszott. A törökök hídpénzt szedtek az átkelésért. Szolnokról kivonuló csapataik 1685 őszén fölégették a fahidat, a javítást osztrák hadmérnökök irányították. A Tisza jelenlegi vízszintje már magasabb, mint a júliusban mért mínusz 302 cm-es negatív rekordérték, tájékoztat a sokszínű vidék.
1: Új szuper számítógépes szimulációk szerint drasztikusan megváltoztathatta galaxisunk korongjának helyzetét a Gaia, Sausage, az a kolbász, Enceladus, egy hatalmas törpe galaxis, amely mintegy 10-11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a korai tejútrendszerrel, majd beleolvadt abba. A kataklizma csillagok milliárdjait hagyta hátra, amelyek azóta is erősen megnyúlt, kolbász alakú pályákon keringenek. A magyar narancsírét hallottátok?
2: A Tilos Rádió hírei.

0: Ön a pályafutása nagyobb részében klímakutatással foglalkozott.
1: Igen.
0: Kérem, beszéljen a most közzétett jelentésben foglaltakról.
1: A legutóbbi mérés szerint a szén-dioxid szintje már 400 ppm. Amikor legutóbb ilyen nagy volt ez az érték, az óceánok szintje 25 méterrel volt magasabb. Két dolgot kell tudni. Az emberiség fele egy óceán 200 kilométeres körzetében él.
0: És a másik?
1: Az ember nem lélegzik a víz alatt.
0: Csak hogy pontosan értsük, mennyi időt ad nekünk? 1000 évet? 2000 évet?
1: Már megszületett az az ember, aki a bolygó katasztrófája miatt hal meg.
0: És mit tehetünk, hogy ezt visszafordítsuk?
1: Hát sok mindent tehettünk volna 20 évvel ezelőtt, még 10 éve is, de ma már semmit.
0: Ezt úgy értsük, hogy reménytelen?
1: Igen. Ha szembenézünk a problémával, ha hallgatunk a legjobb tudósainkra, ha már is cselekszünk és határozottan, akkor sem látok esélyt.
2: A Szabad és Független Tilos Rádióban a Planetáról műsorát halljátok Papóval és kedves vendégünkkel, Vasárus Gáborral. Szervusz Gábor!
3: Jó napot kívánok!
2: Csodás összeállt technikailag az egész rendszer, úgyhogy működhetünk. Képzeld, hoztam neked mutatni egy könyvet, amit sajnos nem tudsz látni, mert nincs itt kamera, sajnos megyen ebben a pillanatban még a stúdióban. Ugye te alapvetően a térképek világába vagy nagyon járatos, és hoztam egy almanachot, egy földrajzi almanachot, aminek az egyik nagyon fontos kérdése nekem, hogy hogy létezik az, hogy kiadnak egy földrajz könyvet, egy földrajzi almanachot, tele térképekkel, táblázatok, minden, és sehol a könyvben nincs meg, hogy ez mikor jelent meg, hogy tulajdonképpen milyen állapotot tükröz. És egész fantasztikus, nagyon szép körülbelül az egész kiadvány, és Széchy Ferenc az összeállítója, aki a híres énekes Széchy Pálnak a papája egyébként. De ha legközelebb találkozunk, akkor mindenképp elhozom neked megmutatni ezt a szépséget. És akkor vágjunk bele, mert hiszen a mai témánk, amint már eddig is sokszor a víz, de hát annál azt hiszem, hogy amilyen fontosságot most látunk neki, és most tapasztalunk, arra eddig nem volt példa. Ha a mostani állapotunkat összehasonlítjuk egy korábbi ilyen megszokott képpen, akkor milyen hova kéne menni, milyen országban, ahol körülbelül ilyesmi, ha ezzel vannak szokva az emberek?
3: Hát üdvözlöm a hallgatókat. Alapvetően erre a kérdésre nehéz válaszolni, mert az ország különböző részei kicsit eltérően reagáltak az elmúlt évekre. Ugye azért az valószínűleg nem okoz senkinek nagy meglepetést, hogy az Alföld egésze az kiszáradt. Itt ugye az Alföldön a földrajzi értelembe vettet kell, nem azt, amit a köznyelv használ, mert ugye az Alföld az valójában jóformán Székesfehérvártól tart egészen ugye a Páciumig. Tehát az egybefüggő síkvidéki terület, aminek a sárét is alapvetően a része, az teljesen kiszáradt az elmúlt évszázadban. Ez egyébként nem egy újdonság, Hannusz Imre katolikus pap volt, mellesleg földrajzzal foglalkozott, ő 1880-ban már egy egész hosszú cikksorozatot jelentetett meg a földrajzi közleményekbe, amiben történelmi analógiákból, például a római birodalomnak a mezőgazdasági összeomlásából vezette le azt, hogy mennyire elrontottuk mi az Alföldet. Ez egyetlen egy új fejlemény, csak most arra vagyunk hajlandók szembenézni vele, mert már elég rossz a helyzet ahhoz. Ezzel szemben mondjuk a Dunántúl, ott sokkal lassabb volt a folyamat. A Kisalföldön egyébként részben a bősi erőmű megépítése tette rá azt a, hogyan mondjam, a cseresznyét a tortára, amit az Alföldön ugye a folyószabályozás már korábban okozott. Ezzel szemben egyébként Zala megye viszonylag jobban bírja. Tehát ha hasonlatot kéne hoznom, akkor azt mondhatnék, hogy gyakorlatilag a Dunántúl az kicsit úgy viselkedik, mintha az országot eltoltuk volna egy olyan 200-300 kilométerrel délebre, viszont az Alföld nagy része az meg úgy viselkedik egyre inkább, mint amilyen a kazahsztáni időjárás. Tehát mindenkinek mondom, hogy az a tévhit, hogy itt hát nem baj, hogy melegebb lesz, mert majd olyan lesz az idő, mint az olaszoknál, az azért nem működik, mert Olaszországot tengerek veszik körbe, és bármelyik irányból fúj a szél, előbb-utóbb lesz eső. Hát nálunk ez nem így van. Tehát a magyar időjárás az mondjuk 100 év múlva sokkal inkább a kazahsztánihoz fog hasonlítani, hogy relatíve hideg telek, nagyon forró nyarak, és iszonyatosan kevés csapadék. Ebben egyiket van egy jó hír, Kazahsztánban elég egy évben egyszer füvet nyírni, mert nem nő meg kétszer.
2: Hát igen, ennél az jobbra számítunk.
3: Történelmit azért tudunk mondani, mert egyébként ilyen száraz idő egyszer volt, 1860-as években, 61-63-ig volt egy 2-3 év, amikor ilyen iszonyat száraz volt az időjárás, mint most. Ott akkor 3 évig iszonyatosan rossz volt a helyzet. Egyébként egy országos programot kellett arra indítani, hogy az Alföldön konkrétan ne haljanak éhen az emberek, hogy legyen annyi vetőmag, hogy a következő évi vetés meg tudják oldani, ahhoz importálnunk kellett vetőmagot. Se előtte, se utána egyébként erre nem volt rákényszerítve a magyar királyság. Ezt azért tudni kell, hogy az egy nagyon extrém időjárási állapot volt, és abban azért már belejátszott a folyószabályozás. De ugye azt itt kiemelném, hogy ez 3 év volt, tehát 3 évig tartott az a rendkívüli asszály. Most gyakorlatilag egy permanens asszályban létezünk, ugye attól függ, hogy az ország melyik pontját nézzük, 2010 óta vagy 2020 óta. Tehát most már valahol 16 éve tart az asszály, máshol jobb a helyzet, ott csak 6 éve tart az asszály, ami olyan durva, mint a valaha volt ugye 3 év.
2: Te nagyon gyerekesnek tűnik a kérdés, de mégis fölteszem, hogy hol van most az a víz, ami hiányzik nekünk?
3: Erre két jó válasz van. Az egyik jó válasz az, hogy a Fekete-tengerben, ugyanis gyakorlatilag a magyar, ugye erről tavaly már beszéltünk, szerintem pont kerek egy éve szinte, hogy annak idején, amikor a folyószabályozást megcsinálták őseink, akkor egy vízlevezető rendszert csináltak, hogy kiszárítsák az Alföldet, meg a Kisalföld egy részét. Viszont ugye ez a rendszer azóta is vezeti le a vizet, tehát erre a kérdés a legegyszerűbb válasz az, hogy a Fekete-tengerben van. Ugye ez annyiba egészült ki, hogy a 70-es években még a településeink is így alakultak ki, mert a másik bal szerencsénk, hogy az városi infrastruktúra az alapvetően a 70-es években lett kitalálva, ami egy extrém csapadékos évtized volt, és viszonylag hűvös is. Ezért gyakorlatilag bárhol esik egy csepp eső egy magyar településre, azt a csatornahálózat azonnal belevezeti a szennyvízműbe, és onnan keresztül vezetjük be egyik másik folyón keresztül a Fekete-tengerbe.
2: Hát, mennyire...
3: Ezzel szemben a másik fel a válasznak azért, hogy kevesebb csapadék is jön, de hogy mennyire kevés csapadék, arra egy konkrét példát szeretnék mondani, mert az emberek még nem is érzik, hogy mennyire. Mert ugye nagyon sokszor volt ilyen icipici esőcske, ezért az emberekben valahogy az az érzés van, hogy idén azért volt eső. Mert ugye azért van az a nagyon pici eső, ami gyakorlatilag átsáztatja a talajt, a felső rétegét, az semmit nem ér. De egyébként tehát a Velencei tó környékén van olyan vízmérce, ami 140 milliméternél áll, Kecskemétnél van olyan, ami mindössze 160 környékén mozog. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag sivatagi mennyiségű eső esett Magyarországon, mert ugye 300 mm alatt az sivatagnak számít, tehát Magyarországon van legalább 3-4 olyan vízmérce, aminél jelenleg megvan rá az esély, hogy évvégéig nem esik annyi eső, hogy a fél sivatag szintet megüsse.
2: Ha kívánságműsor lenne, akkor mit kéne kérnünk az időjárástól, jó Istentől, hogy egy 3-4 napos nagy zuhit folyamatosan, vagy egy hónapos esőt, vagy most az Isten vizese legyen egy darabig. Mi az, ami kihúzna minket itt egy kicsit a bajból?
3: Hát itt ugye az a probléma, hogy nem, egyrészt az fontos kiemelni, hogy nem csak Magyarország van kiszáradva, most nyilván nekünk ez fáj a legjobban, de egyébként az egész kontinens ki van száradva. Egyébként Franciaországnak bizonyos részei még jobban ki vannak száradva, mint a magyar alföld jelenleg. De Németországban is vannak egészen tragikus helyzetek, sőt Lengyelországban is. Tehát ez most egy kontinentális probléma. Úgy állt össze az időjárás, az El Niño és az El Niña váltása, ugye ez egy csendes óceáni időjárás jelenség. Tulajdonképpen az a lényege, hogy ahogy ezek váltják egymást, eltérő hőmérsékletű és nedvességtartalmú áramlást hoz fel az AMOK, ugye ezt a köznyelv golf áramlatnak hívja, tehát ez az atlanti óceáni áramlás, ez gyakorlatilag most jelenleg melegebb és kevésbé csapadékos légtömegeket hoz. Tehát egész Európa meleg és ki van száradva. Ugye ezen belül Magyarországon az a probléma, hogy nálunk a folyó leszabályozás és a rossz tájhasználat miatt, tehát ugye gyakorlatilag mi a Kárpát-medencéből Kárpát-kemencét csináltunk. Ez gyakorlatilag úgy kell érteni, hogy egy részét kibetonoztuk, a többit meg egybeszántott gabonabányává silányítottuk le a mozaikos tájat, és ezt ugye nagyon könnyen átfújja a szél, ezáltal kiszárítja. Ráadásul ugye a napsütésben, főleg a településeink iszonyatosan felmelegednek, minél sötétebb, ugye egy burkolat annál jobban melegszik, tehát ez a szinte fekete aszfalt, a téglavörös meg grafit szürke térkövek, ezek ontják magukból a hőt. Ráadásul ugye, mivel a vizet levezettük, még egy ilyen száraz légtömeg is alakul ki az Alföld és a Kisalföld fölött, tehát gyakorlatilag szárítjuk az egész medencét. Emiatt még az a kevés csapadék sem jól hasznosul, ami ide ér. Erre a megoldás sajnos nem lenne, tehát akár egy hónapnyi szemerkélő eső is csak tüneti megoldás lenne, mert egyrészt levezetjük a nagy részét nyilván, tehát nem hasznosul. Másrészt ugye mi nagyon fontos, hogy azért itt most már halmozódó vízhiány van. Ugye mondtam, hogy vannak olyan területek, ahol gyakorlatilag 2010 óta permanensen hiányzik a víz. Hogy konkrét értéket mondjak, Kecskemétnél például 167 mm, Szegednél 187 mm csapadék hiányzik a talaj felső 1 méteréből. Tehát ugye ez a telített állapothoz képest 180 mm-nyi eső kéne, hogy nullára, tehát az átlag állapotra, normális telítettségre helyre jöjjön a talaj. Hát ez brutális mennyiség. De ennél szerintem még szemléletesebb érték az, hogyha azt mondom, hogy a talajvízszint mennyire durván süllyedt le. Hát Magyarországon vannak olyan területek, ahol jelenleg 3,5 méterre van alacsonyabb a talajvízszint, mint a 30 éves átlag.
2: Jézus már.
3: Tehát, és a 30 éves átlagban már azért benne van egy jó pár száraz év. Tehát ez azt jelent,

mondani az emberek, hogy akinek melege van, ültessen fát, ez ilyen jól hangzik, csak a gyakorlatban már ez nem működik, mert már annyira kevés a víz, hogy a facsemeték sem maradnak meg. Tehát kiültetünk egy mi az, aki erdőt, és így reménykedünk benne, hogy mondjuk a tizede vagy a huszada megmarad, és akkor az már egy nagyon sikeres ültetés. Tehát ilyenekről beszélünk. Tehát, ráadásul ugye ehhez meg hozzájárul az is, amiről ritkán beszélünk, hogy Magyarországon nem csak azzal van a baj, hogy kevés eső esik, hanem az, hogy eltűntek a téli fagyok. Ugye ez miért probléma? Ugye ha a talaj meg van fagyva, akkor télen nem párolok belőle el a csapadékat. Így az őszi csapadék egy része az szépen tud hasznosulni a talajban. Viszont amilyen jó meleg teleink voltak az elmúlt nagyjából 10 évben, tehát most belegondolunk, 2007-8 óta gyakorlatilag 2 igazán combosabb telünk volt. És még az is egyébként sokkal gyengébb volt, mint a korábbiak, de mondjuk az, hogy ez már legalább télnek látszó tárgy volt. És ez azt eredményezi, hogy mivel nincs megfagyva a talaj egész télen, a szél meg a párolgás, ez a csapadékot csökkenti, kiveszi a talajból. És már márciuskor, mikor oda kerülünk, hogy a növények próbálnának éledezni, már egy vízhiánnyal találkoznak. Tehát, hogy most már, és ugye erre mondom, hogy ez halmozódó, mert ez évről évre megismétlődik, és gyakorlatilag mostanra jutottunk el arra a pontra, hogy a talaj vízkészletek azok már olyan mértékben megcsappantak, olyan mértékben lesüllyedtek, hogy már ez a növényeknek nagyon bejut. Ugye ennek van egy teljesen racionális történelmi oka, ugye ez a folyószabályozás is. Beszabályoztuk a folyóinkat, ezáltal a folyókat egy olyan kényszerpályára helyeztük, ahol a folyó egy viszonylag szűk mederben gyorsabban képes folyni. Ugye ennek az volt a logikája, hogyha a folyó gyorsabban folyik, akkor hamarabb bevonul az árvíz. Viszont a gyorsabban folyó folyó, főleg ott, ahol egy duzzasztás után még az üledékét is lerakta, és tiszta víz eróziót csinál, elkezd iszonyatosan bevágódni, ezért a folyóink most nagyon mélyen vannak a szokásoshoz képest. Tehát sokkal mélyebben van az alacsony vízszint, mint ami megszokott volt az elmúlt évszázadokban. Ugye ezzel a környező területeken még apasztják is a vízkészletet, tehát gyakorlatilag ilyenkor a folyó nem tölti a környező területeknek a talajvízkészletét, hanem apasztja. Ugye ezért volt egy tragédia tavaly, amikor a illetékes állami, hát nem is tudom, mi volt ennek a pontos megnevezése, tehát azt hiszem aszályvédelmi törzs néven futott. Ez annál az a zseniális ötlet állt elő, hogy az aszály kellős közepén nekiálltak folyókat kotorni, mert ez azért probléma, mert hát az aszálynál pont nem arra van szükség, hogy a folyó gyorsabban vigye le a vizet, hanem pont az a lényeg, hogy ott tartsuk. Ráadásul ugye magával a kikotolt iszappal is egy nagy mennyiségű vizet tüntettek el a rendszerből, tehát az, hogy gyakorlatilag szárították a tájat újra. Ugye ennek most van egy ilyen érdekes mellékzöngéje az elmúlt napokban, ugye ez a Paksi atomerőmű. Erre azért egy pár szót pazarolnék, ha nem bánod. Ugyanis a Paksi atomerőmű kapcsán már nagyjából a 2000-es évek óta a tudományos konszenzus az az volt, hogy fel kell csapni konferencianyagokat, szakcikkeket, hogy a Paksi atomerőművek komoly bajok lesznek, mert a Duna alacsony vízállása az egy ponton lehetetlenné fogja tenni az erőmű működését. Ez egyébként nem csak a Dunára igaz, tehát az összes folyónknak iszonyatosan alacsonyak a nyári vízárásai mostanában, részben azért, mert tényleg kevesebb a víz benne, részben azért, mert amit mondtam, bevágódnak. De egyébként a Duna, a Kőrös, a Tisza, tehát gyakorlatilag majdnem az összes folyónk ilyenkor iszonyatosan alacsony. Hát én múltkor voltam a Körösnél, hát szinte át lehet rajta sétálni, kis csizmába. A Paksi atomerőműnek ugye van egy olyan működési szabálya, hogy a erőmű mögött van egy vízmérce, ahol van egy hőmérsékletmérés, és ennek a hőmérsékletmérésnek nem szabad túllépni a 30 fokot, tehát az a lényeg, hogy ez egy olyan hőmérséklet, ami fölött már nagyon rosszul tartja a víz magában az oxigént, és gyakorlatilag a halak elkezdenek fuldokolni. Ennek egy kémiai oka van, a melegebb víz kevésbé tudja magában tartani a gázokat, az oldott gázokat. Ezt ugye most meg is emelték, de még azt se tudja tartani már az erőmű, mert olyan kevés víz van, hogy gyakorlatilag a hűtőkör az már nehézkes. Erre egyébként az a legviccesebb, hogy erre már annak idején a 2000-es években kitalálták a megoldást, ez egy Heller-Forgó-féle hűtőtorony, ez egy magyar találmány, ilyen van Visontán, ugye ezek ilyen kúpszerű formájú kémények, most egyszerűsített nyilván építészek ne dobáljanak meg paradicsommal. Az a lényeg, hogy ez a kúpszerű beton építménynek az aljában olyan bordák vannak, amilyen a kocsinak a hűtője, tehát ilyen hatalmas nagy autóhűtőket kell elképzelni, és ugye a kúpszerű beton szerkezet az üreges, és abban egy húzat képződik magától, és gyakorlatilag egy mozgó alkatrész nélkül hűt ki

0: a vizet, és nem párologtatja el, tehát ugye azért hívjuk zárt rendszerűnek. Egy ilyet oda kéne építeni a Paksi atomerőmű és a Duna közé, ez azért elég sok hőt levenne a dologból, ráadásul ugye ez annyiból is egy jó szerkezet, hogy mivel ez egy gyakorlatilag mozgó alkatrészt nem tartalmaz a hűtőkör ilyen értelemben a vízpumpán kívül, ezért eléggé balesetbiztos, ami egy atomerőműnél elég nagy előny. Én nem is értem, hogy az elmúlt 30 évben miért nem épült egy ilyen. Tehát ez magyar technológia, állami büdzséhez képest egyébként potomösszegbe kerül, és hát nem oldaná meg 100%-ig a problémát, de jelentősen enyhíteni azokat az időszakokat, amikor a erőművet le kell szabályozni.
1: Annál is inkább egy sok erőmű így működik, például a Mohi is például, hogyha közel megy valaki.
0: Igen, sőt, hát ugye a Ukrajnában elhíresült erőmű, az aporozsiai, amit többször bombáztak az oroszok, annak is van ilyen hűtő tornya, pont a vészhelyzetek megelőzése érdekében. Szóval egyébként ez számomra ez egy hatalmas nagy ilyen kérdőjel, hogy ez miért nem történt még meg.
1: Mindenesetre a csernavodai erőművet is leállítottak Romániába, szintén a hűtési problémák miatt. Viszont egy pár szóval térjél már ki, kérlek szépen, hogy Ausztriában, ahol építettek vízlépcsőket, meg duzzasztották szépen elég, ugye az egyik legfontosabb érvük mindig az, hogy ezáltal a árvizeket is kordába tudják tartani jobban, és a kisvíznél is sokkal normálisabb a rendszer fenntartása. Ez most hogy karburál ebbe a pillanatban? Tényleg náluk rendben van minden?
0: Hát ez igaz is, meg nem is. Az a helyzet, hogy a vízlépcsők meg a duzzasztók, azok kétféle módon tudnak működni, és nagyon eltérő a hatásuk attól függ, hogy milyen üzemrendszerben működnek. Ha a duzzasztó az úgy adaperőműként működik, tehát magyarul ezt feltöltik egyszer a tavát, és abból ugyanannyi vizet engednek le mindig, és egy adott mennyiségű áramot termelnek meg, akkor az valóban tudja a vízingadozást kismértékben szabályozni, mert nyilván az árvíznél ők is több vizet engednek le, hogy ne csúduljon túl a tó, de ugye ezzel tudnak játszani, hogy előre egy picit leengednek, szépen lassan leengedik, nyáron is engedik a vizet ugyanolyan ütembe, tehát úgy gondolom, hogy egy kiszámíthatóbb vízhozamot hoz. Ezzel is van probléma egyébként, mert ezek után, az erőművek után is fellép a tiszta vízerózió, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a folyó a felduzzasztott tározóban lerakja a hordalék nagy részét, túlcsordul ugye az erőműnek a átfolyóin, ahogy meghagyja a turbinát, és ez a tiszta felgyorsult víz, ami kilép az erőműből, az elkezdi kimosni gyakorlatilag a környező medrét a folyónak, és gyakorlatilag elkezdi a bevágódást. Ugye ez nálunk például jelentős probléma a bősi erőmű után is. A másik fajta erőművi működés, az viszont a csúcserőművi működtetés, ez azt úgy kell elképzelni, hogy az erőművet az szerint, hogy éppen mennyire kell a napelemeket, szélerőműveket kipótolni, az szerint föl letekergetik. Tehát amik például ugye ez most már mindenki tudja, hogy este 6 és 9 között van egy ilyen brutális csúcsfogyasztása, amikor a naperemek már nem nagyon tudnak nekünk segíteni, de a fogyasztásunk nagy. Olyankor nagyon sok országban ezeket a vízerőműveket feltekerik maximumra, akkor elkezdik leengedni a tót, napközben, amikor meg van elég áram, akkor meg elzárják a csapokat és csak töltődik. Na, az ilyen erőművek brutális károkat okoznak, mert a hol sok víz, hol szinte semennyi víz, az értelemszerűen tönkreteszi az élővilágot, kimossa a gyakorlatilag egy ilyen abráziót okoz, tehát amikor hirtelen elkezdik engedni a vizet, az visz magával mindent, amikor meg elzárják a vizet, minden kiszárad, és ugye ennek a váltakozása miatt nagyon durva erózió alakul ki, tehát gyakorlatilag elkezdi a környezetét kimosni az erőmű. Ráadásul ugye nyilván ez nagyon rosszul hat a környező területeknek a talajvízkészletére is. Európában egyébként mindkét üzemmódban használnak erőműveket, tehát ezt erőművenként külön kell megvizsgálni, hogy jó-e vagy rossz. Azt lehet mondani, hogy Magyarországon jelenleg azért a Duna esetében például inkább mérséklő hatás érvényesül, de mondjuk a Dráva esetében például kimondottan a rossz hatás érvényesül a horvát erőművek miatt. De erre nincsen univerzális válasz, hogy igen vagy nem, hanem ez erőművenként eltér attól függően, hogy hogyan használják.
1: Megnéztem néhány országot, hogy akiket úgy gondoltam, hogy hosszú-hosszú ideje sújt a nagyon kevés csapadék, és mégis viszonylag nagyszerű termelés folyik rajta, a mezőgazdasági termelés, sőt, hatalmas exportot bonyolítanak le. Az egyik Izrael, a másik pedig Marokkó. Marokkó például meglepően két részre osztható. Van egy terméketlen és viszonylag csapadékos területen, de az az Atlasz hegysége belül van, nem sokat lehet használni. És az óceánparti részek viszont nagyszerű termőterületek, de ugyanakkor meglepően szárazak, maximum 400 mm csapadék esik arrafelé évente, de valamikor jóval kevesebb. Másik pedig Izrael, ahol nem csak nagyon pici a termőterület, de ott is az éves csapadék mennyiség eddig messze-messze a magyar átlag alatt volt, és mégis nagyszerű mezőgazdaságot tudnak működtetni. Ez hogy lehetséges?
0: Az az igazság, hogy ez nagyon sok mindentől függ. Én most akkor csak néhány részletet emelek ki, mert nyilván ez több órás beszélgetés témája lett önmagában. Az egyik az, ami nagyon fontos, az a szervezettség. Tehát úgy kell elképzelni, hogy azokban az országokból sikeres a mezőgazdaságot, általában nagyon erős a kooperáció. Tehát nem az van, hogy mindenki egyedül próbálja megváltani a világot, minden egyes gazda egy külön gazdaságot jelent, hanem együttműködések vannak. Nyilván ez nem olyan kényszer együttműködés, mint a magyar TSZ-ek voltak, hanem önkéntes alapon létrejött társulások. Aminek az a lényege, hogy egy egyszerű példát mondok, és szerintem mindenki érteni fogja, az úgy van megszerkesztve a termény állag, tehát olyan növényeket termesztenek, ami egyrészt jobban bírja azt a környezetet, tehát például eszükbe nem jut kukoricát termelni, azt Magyarországon is egyébként gyakorlatilag el kéne felejteni a kukoricát úgy, ahogy van, tehát kukoricát vetni is kár ebbe az országba a mostani klíma mellett. Nyilván vannak olyan növények, amik ezt tök jól bírják, ilyen a cirok például, vagy a tritikálé, nyilván ezekre alul átállást meg kell lépni. Tehát azért félretés ne essék, az izraeli mezőgazdaság sikerének az egyik kulcsa az is, hogy az ottani klímára megfelelő növényeket termesztik. Ez azért is fontos, mert egyébként a gabona az egy iszonyat olcsó növény. Ez bárkinek bármilyen meglepő lehet, a gabona az egyik legolcsóbb haszonnövény, amit termelünk, és azon, éppen ezért azon van a legkisebb haszon. Tehát igazából, ha jól emlékszem, nagyjából a fizetés arányosan, tehát az emberek átlagos keresetéhez képest 70%-kal csökkent a gabona ára az elmúlt évtizedekben, tehát a megtérülés alacsony. A másik, ami nagyon fontos, hogy ezekben a kooperációkban úgy ültetik a növényeket, hogy nagyon sokféle növényt ültetnek, ezért, hogyha valamelyikkel probléma van, akkor az összes többiből még mindig van akkor a bevétel, amiből megélnek, és minden egyes földdarabon ezt vegyesen ültetik. Ugye ez Magyarországon szinte lehetetlen a táblologika miatt, ugye nálunk a mezőgazdasági parccal azonosító rendszerbe be kell adni, hogy mit ültettél oda, és ott egyfélét lehet megadni. Ugye gyakorlatilag a vegyes használatot sokkal inkább át kéne vinni a magyar rendszeren. Ez mit jelent? Olaszoknál ez úgy néz ki, hogy van egy termőföld, akkor abban van valamennyi szőlő, hogy legyen szőlő. A szőlő között van ültetve levendulával, amit el tudnak adni ugye, akár mondjuk levendulaolajgyártáshoz, és a köztelévő rész meg mondjuk be van ültetve rozzsal. És így van három különböző terményük, és így legalább az egyikből biztos, hogy lesz bevételük. Másrészt ugye ez ebben a formában egyébként teljesen jó a környezetnek is, mert a levendula az távol tart bizonyos rovarokat, a rozs pedig nem engedi ki száradni a talajt, meg a felverődés gátlása révén segít a szőlőnek. A harmadik dolog, amiben különbözik a magyar gazdaságtól, az pedig tényleg a szó szerint vett együttműködés, tehát azt úgy kell elképzelni, hogy ott nincsen mindenkinek traktorja például, aki mezőgazdász. Tehát ott a szövetkezeten belül van 2-3 traktor, azt használja 10-20 ember, ezáltal gyakorlatilag nem terhel mindenkit ugyanannyi költség. Nincs az, hogy 30 évig csak a traktor árát dolgozza ki. Mindenkinek van kultivátora, de ez is úgy van megoldva, hogy valójában 5 vagy 6 darab van az egész szövetkezetben, és azt adják körbe. Tehát ez kicsit olyan, mintha elmegyünk Ausztriából, teljesen normális dolog, hogy egy társasháznak van fúrója, csavarhúzógépe, meg ilyen, és nem minden lakásban van külön egy, hanem az a társasházi egy darabot használja mindenki. És ami nagyon fontos, ez a víz visszatartás, ugye gyakorlatilag ezekben az országokban nem pazarolnak vizet. Tehát itt azt kell elképzelni, hogy Izraelben például annak a víznek a 90%-át, ami nálunk a csatornában le van húzva, azt ott visszaforgatják. Ugye ez lehet egyszerű háztartási víz is. Gondolok arra, hogy mondjuk a mosógépből kijövő vízzel azért még simán lehet bizonyos növényeket öntözni, ugye a szürke vízzel is lehet öntözni, meg nagyon sokszor ugye ezt nem is úgy használják, hogy konkrétan rálocsolják a növényekre, hanem a talajvizet töltik újra, ez gyakorlatilag egy ilyen direkt mély öntözésnek hívják. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy csöveken keresztül a talajvizet töltik újra, de olyan is van, amikor öntöznek, hogy ők nem ezt a spriccelős öntözést használják, mint Magyarországon, tehát amikor ugye ezekből a hidakból öntik a vizet, hanem gyakorlatilag ilyen slagos csepeket öntözés van, ami konkrétan a gyökérhez viszi cseppenként a vizet, számítógépes vezérléssel. Egyébként ez az informatikának az egyik legjobban fejlődő ágazata jelenleg, amiben az AI-t használják, hogy gyakorlatilag az adott napi időjáráshoz tudják igazítani a vízkivételt. Tehát nincsen olyan, hogy fölösleges vizet pazarolnak, meg nincsen olyan, hogy szomjazik a növény. És ami még nagyon fontos, és szerintem ez a egyik, ami Magyarországon nem működik, ez a telek szerkezet. Ugye Magyarországon kétféle telek van. Vannak a nagyon-nagyon apró, icipici magángazdaságok, amik azért nem versenyképesek, mert túl picik, és egyszer nem bírnak már még egy helyi áruházat sem ellátni, mert nincsen annyi terményük, hogy ők mondjuk egy évig el tudjon látni egy helyi kisboltot paprikával. Meg vannak a brutális nagy üzemi gazdaságok, amelyek meg gyakorlatilag rabló gazdaságot folytatnak. Egyébként fun fact, Magyarországon jelenleg durvább, központosítottabb a telek szerkezet, mint a 30-as években volt a Horthy korszakban, pedig azért akkor még voltak a szó szerint a agrárvárok. A sikeres országokban azért alapvetően vegyes telek szerkezet vannak, tehát vannak kisebb, nagyobb, közepes gazdaságok is, és emiatt... ezt nagyon egyszerűsítve úgy tudom elmondani, hogy a tájhasználat mozaikosabb. Tehát sokkal színesebb. Ezt a műholdképe felmegy az ember, megnézi mondjuk egy adott nagyításon a magyar tájat, és egy ugyanolyan nagyításban ránéz egy olasz tájra mondjuk, akkor azt fogja látni, hogy sokkal kisebb parcellák vannak, és sokkal vegyesebb a használat. Tehát többféle növény van, erdősávok vannak, itt-ott repce van, ott szőlő, amott kukorica, mit tudom én, máshol meg mondjuk búza, tritikáli, szőlő kombó van, ugye ez nyilván függ attól, hogy milyen a talaj, milyen az adott évi vetéshorgó. De a lényeg, amit ki akartam ebből hozni, hogy ez a mozaikos táj, ez úgy működik, mint egy smirgli papír. Most az ember elképzeli azt, hogy a kezét végighúzza egy 100-as csiszoló papíron, akkor azon akad a keze. De ez így van a széllel is, hogy egy ilyen mozaikos tájon, ahol van a szántóföld között egy kis magas növény, tehát mondjuk gyümölcsös vagy szőlő, közben vannak olyan növények, amelyeknek eltérő a művelési rendje, tehát például nem feltétlen szántják, hanem mondjuk legelő, és akkor azt legfeljebb hengerelik, vagy akár nem is csinálnak vele semmit, meg hagyományos erdők is vannak menet közben, azokon a tájakon ugye a szél minden egyes ilyen akadálynál lelassul. Aztán elkezd szépen felgyorsulni talajszinten a szél a szántóföldön, de ott megint van egy mezővédő erdősáv, vagy egy szőlő, vagy egy gyümölcsös, vagy akármi, és megint megakad. Vagy akár nálunk lehetne például homoktövis sorokat ültetni ilyen értelemben, amit lehet eladni még terményként is, meg a szélt is valamennyire fogja. De nálunk nem ez van, hanem nálunk hatalmas nagy egybeszántott tájak vannak, amit átfúj a szél. És ugye a szélsebesség, ugye ez a E egyenlő MC négyzet, az mindenkinek ismerős, kicsit hasonló a logika itt is, tehát gyakorlatilag a szélsebessége négyzetesen nő az, hogy mennyire tudja mozgatni akár a homokot, vagy mennyire tudja a vizet kivenni a tájból. Most nyilván egyszerűsítettem, mert ennél sokkal bonyolultabb a képlete ennek, de a lényeg az az, hogy mivel egybeszántott gabonabányává silányítottuk a magyar tájat, ezért a szél nagyon könnyen áthújja, és még azt a kevés vizet is iszonyat hatékonyan eltünteti tőlünk.
1: Te így gyorsan hagyj kérdezzek, hogy általában, mint a fantasztikus csodát emlegetik azokat az amerikai termőterületeket, ahol nem tudom, iszonyú mennyiségű hektár, több ezer hektáron termelnek mondjuk gabonát, és az egészet néhány John Deere traktor látja el, amit egy traktoros vezényel, és... ameddig a szemmel lát, csak gabonát látsz a látóhatárig, semmiféle erdősáv, semmi nincsen. Esetleg ők is rájönnek már erre, vagy rájöttek arra, hogy ez nem egészen hasznos, vagy továbbra is megy ez az előzőben említett módszer?
0: Azért teljesen máshogy működik az a mezőgazdaság, meg az itteni hatalmas nagy különbségek vannak. Tehát egyrészt az USA-ban egyébként pont nem Kaliforniában, hanem inkább mondjuk ott az északi államokban termelnek kukoricát, ahol sokkal több a csapadék, más a talajszerkezet. Hát azért hozzá kell tenni, hogy az USA-ban azért, ezt mindig el szoktam mesélni, Vannak ilyen gigantikus nagy rancsok, igen, de ezeken egyébként jelentős részben külterjes marhatartás van, tehát gyakorlatilag a hagyományos legeltető jellegű marhatartáshoz hasonló művelés van, nyilván használnak szemes takarmányt. Tehát egyáltalán nem az a, mit az alumíniumból vagy készült bódéban tartjuk az élére állított tehenet, amit adott óra rendszerint fejnek, hanem ott húsmarhát tartanak, teljesen más a követelményrendszer. Másrészt azért az USA-ban azt ne felejtsük el, hogy jó pár olyan gazdaság van, ami ugyan farmerkedik, termel kukoricát vagy éppen szarvasmarhát, de mondjuk van 3-4 olajkutya, és a bevételnek a felét az adja. Tehát azért ezek ott tipikusan Texasban megvannak. Aki látta mondjuk a Dallas című filmet, az tudja, hogy miről beszélek. Meg ami nagyon fontos, azért pont Kaliforniában ez az egész dolog, ez pont most feküdt meg, ugye az elmúlt években az a szájuk miatt, tehát egyébként önálluk is gyakorlatilag az elmúlt olyan 10 évben kezdett el ez az egész rendszer megbukni. Ott egyébként kevésbé az a száj miatt, ott is brutális a szájuk vannak, de ott egyébként egy másik hatás is bejátszik, szélerózió, ugye arról viszonylag keveset beszélünk, hogy a klímaváltozás az azzal jár, hogy több energia van a légkörben. A több energia erősebb szeleket jelent. Ugye ezért van az, hogy Magyarországra afrikai szelek simán feljönnek, ilyenkor esik ugye a sárga eső, meg van egy hónapig egybefüggő 40 fok. De ugyanígy az északi szelek is erősebbek, ezért vannak brutális tavaszi fagyjaink. Na most ez az USA-ra is igaz. Az USA-ban azért most már olyanok vannak, hogy Floridában néhány évente elfagy a narancs, mert az északi szelek lemennek Floridáig. Tehát, hogy azért ott sem fenékig tejföl a dolog, csak hozzánk valamiért általában a rossz hírek lassabban jönnek el onnan, mint a sikerhírek, vagy egyszerűen kevésbé figyelünk fel rá, míg a rossz hírekre jobban figyelünk, ha európai.
1: Most egy picit most zenéljünk, és ha már Amerikáról beszéltünk, akkor amerikai zene, és ha már vízről beszéltünk, akkor a szám címe is az, hogy adjál nekem vizet. De miért nem szól ez nekem? Akkor sztornom, akkor más teszünk be. És
2: long time ago, he don't listen to us.
3: Yeah, I would if you were responsible. All that blush, girl. You leave that house with all that blush on. Stand up there. They call it rose.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és a Planetáról műsorát Vasáros Gáborral és Popóval. Gábor, a nyilvánvalóan ez a víz megtartása az új jelszavunk, de amikor éppen az asszály kellős közepében vagyunk, és hetek óta nem esett egy normális eső, és a kilátások sem túljuk, ilyenkor van mit tennünk, vagy kell várnunk mindenképp, hogy megjön az eső, és egy magasabb vízállás a folyókon. Mi a helyzet ilyenkor?
1: Ugye én az ELTE közgazdasági és agrártudományi kutatóintézetben dolgozom, és egyébként nekünk számos kutatásunk volt klímaadaptációs témakörben, jelenleg is zajlanak ilyen munkáink. Nagyon sokféle megoldás van, amit lehetne tenni. Szerintem kezdjük a nagytól a kicsi felé, tehát ilyen országos dolgoktól aztán haladjunk ahhoz, hogy az egyén mit tud tenni. Ugye, én például az egyik, amit kiemelnék, az ugye most jelenleg a Velencei tó kérdése, az most elég közismert, ugye ott azért arra vannak tervek, hogy ott van két víztározó, aminek a rekultivációja már meg is van hirdetve, emellett azért ott is lehetne egy kicsit a csapadékgazdálkodáson tenni. Azért hozzá kell tenni, hogy én például nem biztos, hogy jó ötletnek tartom azt a tervet, ahogy a Duna vizét belevezessük a fertőtóba, mert ugye a Duna az egy iszonyatosan szennyezett folyó. Nem annyira durván szennyezett egyébként jelenleg, mint a Tisza, mert ha jól emlékszem, a legutóbbi mérésekre a Tisza a szennyezettebb, de azért ezzel érdemes gondolkodni. Azért nem is ajánlom senkinek egyébként, hogy a Dunába vagy a Tiszába fürödjön jelenleg, mert ugye az alacsony vízállás miatt ugyanaz a szennyezés, ami belekerül, kevesebb vízbe oszlik el, tehát gyakorlatilag koncentráltabb a szennyezés. Amit lehetne országosan tenni elsősorban, az a törvényeinknek a megváltoztatása, ez bármilyen furán hangzik. Egy ilyen érdekességet szeretnék elmondani, hogy az aszály szó, a vízgazdálkodásról szóló törvénybe 2020-ban került be. Tehát 2020-ig az aszály elleni védekezés, az a vízgazdálkodási törvényben nem volt egy konkrétan nevesített elő kiemelt feladat. Ez szerintem sokat elmond. Tehát az egyik legelső lépés lenne, hogy a törvényeinket modernizáljuk. És akkor mondok egy egyszerű példát, ha már így haladunk bele a hőhullámba, például a magyar építésről szóló törvény, az gyakorlatilag úgy lett megírva, hogy a klímaváltozás, meg az aszály, tehát egyetemi szerepel benne semmilyen ilyen gondolat, nem csak leírva, de indirekt módon se. Például az építésügyi szabályozás semmit nem mond az albedóról. Az albedó az az a mérőszám, hogy egy burkolat az mekkora részét alakítja át hővé a napfénynek, és mekkora részét veri vissza. És gyakorlatilag egy korszerű építésügyi törvénynek figyelembe véve a magyarországi időjárást, annak gyakorlatilag be kéne tiltani a sötét színű burkolatokat. Ezt tudom, hogy sok építésznek nagyon fájna, mert divatos a fekete megül grafit szürke burkolat, de gyakorlatilag ezt be kéne tiltani, tehát sem sötétvörös térkövet, sem grafit szürke térkövet, sem sötét aszfaltot ma már nem szabadna letenni a városokba. Ezeket a burkolatokat vagy anyagukban színezettet kell használni, ami világos színű, vagy egyszerre kell őket festeni, és a lapos tetős épületeket meg kötelezően le kéne festeni fehérre. Most egy fehérre meszelt felület, az mondjuk 40-50 fokosra melegszik, a fekete aszfalt meg 70-80 fokosra is fel tud melegedni, és azért van az, hogy nem tudsz szellőztetni még éjfélkor sem, mert éjfélkor is még 28 fok, 30 fok van benn Budapesten, vagy akár benn Szegeden is. És akkor ezt konkrétan megnéztem, tegnap este Szeged külterülete 24 fok volt, akkor 29 fok volt éjfélkor az egyik belvárosi mérőpontnál. Tehát 4-5 fokkal melegebb van a városokban. Ilyen szempontból egy kicsit az időjárás jelentés elavult technológiát követ, mert a külterületi időjárást mondja, ami gyakorlatilag szinte semmit nem mond el sok esetben a városi adott helyzetről. Tehát érdemes lenne mondjuk ezt, nem tudom, hallgatja-e valaki mondjuk a bármelyik ilyen időjárási honlappal kapcsolatos ember, akkor jelezze a főnökség felé, hogy a zárójelbe a települési hőmérsékletet is tegyék már ki, mert az valamit már el is mond az embereknek arról, hogy érdemes-e szellőztetni, vagy nem éppen az adott pillanatban. Ha törvényeinket megváltoztattuk, és ez nagyon fontos, ugye ez a városokat miért emeltem ki, mert a városokból első csapadék, már pedig ugye azért egyre több terület van beépítve az országba, minden nap nagyjából egy stadionnyi területet betonozunk le, emiatt az a víz az most bele van vezetve a csatornákon keresztül, a folyókba és a Fekete-tengerbe, azt a vizet vissza lehetne tartani. Tehát például ciszternába gyűjtenénk, akkor azzal lehetne öntözni a városi területeket, vagy akár ha csak ott párolognak, és legalább a régköri aszályt csökkenteni. ez nagyon fontos hatás lenne, mert egyébként jelenleg a városi erdő, tehát a városi fa állomány az, ami legdurvábban pusztult, tehát irgalmatlan arányban elkezdtek el pusztulni a városi fák, mert ezt a nagyon meleg, száraz időt, ami a városainkban van az elmúlt 10 évben, ezt egyáltalán nem bírják. Ha ez megvan, akkor érdemes lenne a mezőgazdasági szabályozást átalakítani, egyébként ebben nem kell felfedezni a spanyol viaszt, akár az ausztrál, akár az olasz mintából lehet okulni, hibákból is, meg a sikerekből is. Tehát például, ahogy mondtam, hogy a vegyes tájhasználatot kell előmozdítani, a kukoricára már nem szabadna támogatni. Tehát az a helyzet, hogyha valaki ma Magyarországon kukoricát ültet, akkor azt pusztán azért, mert kukorica ki kéne zárni az aszálykárpótlásból, mert a kukorica az egy vízigényes növény, amiről pontosan tudjuk, hogy ki fog száradni. Ehelyett a művelési ágváltásra kéne támogatást adni, tehát nem magára kell hagyni a gazdákat, hanem arra kell pénzt adni, amit segít nekik. Tehát például mindig mondják ugye az okosok, hogy hát a gazdák miért nem használnak szántásmentes mezőgazdaságot. Csak ugye arról már kevesebb szeresük szó, hogy a szántásmentes mezőgazdaságnak is megvannak a buktatói, mert megjelenik a pocok, megjelenhetnek bizonyos gombafélék. Ráadásul nincs mindenkinek otthon a far zsebébe kultivátor, tehát egyébként ez sem olyan, csak itt csettintek egyet és megtörtént az átállás, hanem ez egy komoly állami programnak kell lennie, hogy a jó tapasztalatokat, a buktatókat is bemutassák a gazdáknak, és az ehhez szükséges eszközparkot is létrehozzuk, mert mondani bármit lehet. Ugye. Ami nagyon fontos lenne, hogy az országnak vannak olyan részei, amik gyakorlatilag, ez most nagyon csúnyán fog hangzani, de szó szerint menthetetlenek. Tehát olyan szinten le van már
0: pusztulva,
1: olyan szinten ki van száradva, hogy ott, ha megfeszülünk, se lesz már normális mezőgazdasági táj. Azt vissza kell adni a természetnek, akár egyébként abban a formában, hogy legelőként még hasznosíthatóak, mert a legelő sokkal kisebb az igénye a talaj és a nedvesség irányába. Nyilván itt egy állami program kéne, hogy tehát például ez működjön, hogy mondjuk neki állunk az Alföld egy részén újra birkát vagy marhát legeltetni.
0: Bocs Gábor, van egy telefonunk, azt behagyjuk, jó? Szevasz!
2: Halló, szevasztok! Szóval kedves szakértőt megkérdezni, hogy csak az én szememet szúrja is, hogy van rosszul látom én azt, hogy ezek a városban elhelyezett ilyen párakapuknak hívják őket, és így megy a világba belőlük a víz, aztán alá lehet menni, és akkor utána meg kiőszalul, de egyébként csak csorogott szanasz itt a földön, hogy ez vajon ez egy észszerű és egy okos dolog, vagy hogy ezek nem a pazarlást, de nekem egy megmondom, hogy színűen pazarlónak tűnik az egész, már ami abból azt a surzol, hogy ez erről mi a véleménye kicsit, mert nekem ez nagyon ilyen fájó pont, ahányszor látom itt a városban őket. De köszi, hello!
0: Köszi,
1: szerintem az égvilágon semmi értelme nincsen, ráadásul az ott folyamatosan lévő víz szerintem egy remek baktériumra lakat. Szóval én nem tartom azt jó ötletnek. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor egyébként még egy dolgot emelnék ki, ami ugye az elmúlt napoknak lett a szlogene, ugye az jégkármentesítő rendszer, ami meg szintén nagyon sokaknak szúrja a szemét, de azt azért hozzá kell tenni, hogy ez semmi más, mint egy ilyen modern boszorkány üldözés, tehát körülbelül annak, hogy a jégkármentesítő okozza az aszályt, annak pont annyi alapja van, mint amikor a macskákra fogták rá a pestist. A jégkármentesítő rendszer az nagyjából a 80-as évek, 85-86 óta működik Magyarországon. Nem is mindenhol van jégkármentesítő rendszer, mert ugye alapvetően főleg bizonyos kultúrákhoz kötődik, tehát például a gyümölcsösöknél van jégkármentesítő, szőlősöknél, egyébként az autógyáraknál van, hogy az ugyanolyan elkészült autókat ne verje szét a jég. Magyarországon komplett járások vannak, ahol gyakorlatilag nincsen jégkármentesítő rendszer, és hogyha tényleg a jégkármentesítő rendszer okozna az aszályt, akkor az a helyzet, hogy teljesen más lenne a csapadék Szabolcsban és a mellette lévő Rajdú-Bihar megyei területeken, ahol meg nincsen gyümölcsös, de valójában nem így van, ugyanolyan rossz a csapadék helyzet. Tehát ez még kémiai szakértelem se kell, hanem az ember egyszer ránéz egy csapadék térképre, nagyjából végig gondolja, hogy hol vannak Magyarországon szőlők meg gyümölcsösök, ahol több a jégkármentesítő rendszer, és megnézi, hogy többe vagy kevesebb a csapadék, akkor rájön, hogy hát egyáltalán nem így van. Magyarországon a kevés csapadékot az okozza, amiről az elején beszéltem, hogy kiszárítottuk az országot, egybefüggő szántóföldé varázsoltuk, és mi fölött egy meleg, forró légbuborék alakul ki, és azt tartja távol a csapadékot. Amellett, hogy most idén egyébként amúgy is egész Európában extrém kevés eső érkezik. Tehát ez számomra egyébként ez egy nagyon szomorú dolog, mert ez tényleg ez egy nagyjából ugyanolyan konteó, mint a chemtrail konteó, és mégis nagyon rezonál rá a magyar népességet. Ez egy bűnbankkertés, ugye, hogy mondjam, ez kicsit olyan, mint amikor annak idén, ugye nem tudom mennyire igaz a történet, de ugye egy ilyen történeti legendárium, amikor a rómaiak megostoroztatták a tengert, mert elsüllyedt a hajójuk. Ez kicsit ilyen, hogy szegény jégkármentesítő rendszer az nem tud aszályt okozni, egyébként nem elég. Tehát a magyar jégkármentesítő rendszer fizikailag nem tudna aszályt okozni, mert nem elég erős hozzá. Vannak olyan országok, ahol van olyan időjárásmódosító berendezés, ami már tud esőt okozni, vagy akár távol is tartani. Például ilyet használnak Kínába, erre ott egyébként egy minisztériumi szintű intézet van. De egyébként hozzá kell tenni, hogy nem úgy működik, mint nálunk ezekkel a földről indított szondákkal, hanem a drónokról szórják a felhőket. Egyébként ott már ebbe bele is futottak bajokba, mert ott már egyszer okoztak ezzel villámárvizet. De az az igazság, hogy a jégkármentesítő rendszereknek a környezeti hatásait nagyon régóta kutatják. Több tízezer kutatás van erről a témáról. Gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben is 200-nál több jelent meg. Nyilván ki tudtak mutatni környezeti hatást olyan téren, hogy maga az ezüstjodid megjelenik a rakétán, ugye ez attól függ, hogy használják, rakétáról is lehet indítani, vagy ilyen talajról, ilyen ágyúval. Annak a környékén feldúsul, de egyébként sehol, tehát még a spanyoloknál is, ahol tényleg már 50 éve permanensen használják, és ott, ha jól emlékszem, Jesús Causapé vezetésével volt egy hatalmas nagy kutatás, ahol gyakorlatilag egész Spanyolországban, azon belül is főleg Aragónia tartományban megvizsgálták ennek az összes hatását, és gyakorlatilag nem tudta kimutatni sem az aszályra való hatást, nem tudták kimutatni sem érdemi környezeti hatást, nem tudta kimutatni. Az egyetlen negatív hatás, amit bebírtak bizonyítani, az az volt, hogy maguk a kezelőknek a szervezetében dúsult fel az ezüstjöridben, nem megfelelően kezelték, tehát gyakorlatilag tehát arra egy-két emberre, aki konkrétan rosszul kezelte a rendszert, és ő maga vele dolgozott, arra volt káros. Tehát egyébként az hozzá kell tenni, hogy ugye az ezüstjodid az ugyan egy vegyszer, ami a levegőbe kerül, de hát azt tudni kell, hogy azért egy combosabb ilyen súv, az nagyjából fél óra alatt bocsát ki annyi káros anyagot, mint amennyit egy jégkármentesítő rendszer egy évtized alatt. Szóval, tehát hogyha fétjük a egészségünket, akkor se a jégkármentesítőt kéne hibáztatni, hanem a közlekedést.
0: Térjünk vissza arra, hogy mit tudunk tenni ilyen száraz, forró napokon, hogy a vízmegtartást elősegítsük, vagy előkészítsük, vagy jobbítsuk a rendszerünkön. Vannak ilyenkor talajmunkák, vagy csatorna építések, vagy hogy kell elképzelni az ilyenkor való teendőinket?
1: Én mindenkinek azt szoktam javasolni, legyen az magánszemély vagy önkormányzat, akivel beszélek, hogy neki kéne állni ezerrel építeni a víz visszatartó műtárgyakat, legyen az akár egy egyszerű szivárogtató röngát, vagy egy fenékküszöb. Úgy tudod elképzelni, hogy magad elé képzelsz egy kisebb csatornát, egy vízelvezető csatornát, amit ma használunk az országban mindenhol, abban beleállnám, akkor nagyjából a köldököd magasságáig építünk egy dombot. Ez lehet akár földből, vagy akár fából. Egyébként teljesen mindegy, tehát egy pici hódvárt képzelj el tulajdonképpen, mesterségesen létrehozva, aminek az a lényege, hogyha esik az eső, akkor a hódvárszerű objektumnak a magasságáig ugye a víz nem tud elfolyni jobbra-balra, hanem helyben marad, beszivárog, elpárolog, és ezzel a helyi mikroklimát javítja, és csak ami a fölött jön extra plusz, azt engedi levezetni a csatornán. Ez gyakorlatilag azt eredményezné, hogy rengeteg vizet tudnánk visszatartani. Itt ugye nem csak arra kell gondolni, hogy a talajvizet kell újra tölteni, hanem hogy beszéltünk róla, hogy ugye maga a levegő is nagyon száraz, a növényeknek ez már nem jó. Tehát rengeteg olyan növényfaj van, aki több párát igényelne a légkörbe. Szerintem a bálna az viszonylag közismert, hogy az a párásabb levegőt szereti a mostaninál, vagy a tölgyfa. És ugye azzal, hogy ott egy kicsi víz elpárolog, ezzel a környéken tudja vittani a vízháztartáson. Tehát ilyenből egyébként több tízezret kéne gyártani az országban, nem ilyen gigantikus víztározókat kéne betonból önteni, mert tudom, hogy az emberek azt hiszik, hogy az a megoldás, hogy így elárasztunk fél megyéket, meg ilyenek, meg mit tudom én, a folyókat kiengedjük a holt ágakba, de ugye azok alacsonyan vannak, tehát onnan nem fog felszivárogni a víz a kunságba mondjuk, vagy a nyírségbe, hanem ott a helyben képződő minimális csapadékot kéne a lehető legnagyobb mértékben megőrizni, nem pedig az első csatornán levezetni a Dunába vagy a Tiszába. Ugyanez igaz egyébként a Kisalföldre is. Másik, ami nagyon fontos megoldás, és viszonylag gyorsan, rövidebb távon is hatást tud elérni, az a talajfedés. Ugye, amit mondtam, ez a mulcsozás, lehet ez akár növényi takarás, tehát mondjuk az emlegetett rozs olasz mintára, de lehet például egyébként geotextiliát is használni, nyilván nem a feketét, hanem a fehéret. Nyilván ennek nagyobb költségei vannak, meg ennek azért vannak buktatói. Tehát én ajánlom mindenkinek, van egy Hektár nevű magazin, abban azért elég hosszan szoktak értekezni arról, hogy az adott évben milyen buktatók derültek ki. Tehát azért ez, hogy mondja, nem egy triviális dolog, tehát ennek azért megvan a tudása és a módszert.
0: Mondjál már egy buktatót, mit képzeljünk?
1: Hát amit már említettem, például, hogy megjelennek a pockok nagyon sokszor, ha nincsen szántás vagy tárcsázás. Ez például egy tipikus. Nyilván ez azzal is összefügg, hogy a fákat kiirtottuk a szántóföldekről, és emiatt már nincsenek ragadozó madarak. Tehát itt ugye összeér az, amit mondtam, hogy egybeszántottuk a tájat, és most ha megpróbáljuk nem egybeszántani, akkor kijönnek olyan buktatók. A másik ugye az, ami nagyon fontos, ezt háztáji szinten is lehet egyébként csinálni, hogy érdemes meghagyni a takaró növényeket. Tehát egyébként a kövér, porcsin, akár a tyúkur, azok zseniálisan jó talajtakaró növények, tehát azok, hogy ott vannak a kiskertben a paradicsom között, az valójában nem elvesz vizet a paradicsomtól, hanem többet őriz meg a talajban, mint amennyit ő maga elhasznál. Csak képzeljük el azt, hogy egyrészt a szél nem fújja közvetlenül a talajt, már egy csomó csapadékot megtart a tyúkur, de azzal, hogy árnyékolja a talajt, azzal gyakorlatilag a föld az nem 70-80 fokosra melegszik fel a napsütésbe a felső 1-2 milliméter, hanem mondjuk csak 30-40 fokos lesz, az önmagában megint mennyire kedvező körülményeket teremt a növényeknek. Ugye magát a hőstresszét is csökkenti a növényeknek. Tehát én például, ha valamit tudok javasolni bárkinek, aki kertészkedik, az, hogy valamilyen talajtakarást használjon, ez legyen akár mulcs, akár valamilyen élő növény. A háztartásokban egyébként nagyon fontos lenne a vízvisszatartás, ugye ez gyakorlatilag a legegyszerűbb megoldás az, hogy házról az ereszt azt valamilyen tározóba, mondjuk egy köpkockába vezetjük, vagy egy ásott lyukba, gödörbe. Nyilván ennek vannak mindenféle műszaki előírásai, követelményei, ugye nem is mindenhol engedi a törvény, mert ahol például nagyon magas a belvíz, hogy például ilyen ásott tározót nem is lehet csinálni. De egyébként több településen ezt már elő is írták, mert például, ha jól emlékszem, a Sándorfalvi helyi építési szabályzat már bizonyos esetekben kötelezővé is teszi az ilyen tározókat. Tehát, hogy ezért ebben egyébként vannak előrelépések, csak az a baj, hogy mi ilyen sétatempóban fejleszgetjük a előírásainkat, a klímaváltozás meg gyorsvonatként elszáguldott mellettünk. Most ilyen japán gyorsvonatra gondoljunk, ne a mávosra. Ami másik, amit szerintem bárki megtehet a helyben, az a fehérítés, amit már mondtam, ugye, hogyha az épület világos színű, akkor kevésbé melegszik. És ezt úgy kell elképzelni, hogy például volt egy időszak, amikor Hawaiion a cserép tetőket átmeszelték fehérre. Tehát ez konkrétan úgy, hogy fölmászott Józsi vagy Béla, illetve Amerikában ugye John a létrával a háztetőre, aztán fehér diszperzitte, vagy valamilyen festékkel lefestette a tetőt hófehérre nyárra, hogy ne melegedjen.
0: Bocs, van meg így egy telefonunk. Szevasz!
3: Hello, sziasztok! Lehet egy kicsit szélsőséges. Mi a helyzet például az alom-vécéről? Mit tudtak mondani például? Ország József féle vízmegtartás. Köszi, hallgatlak benneteket!
0: Szia! Hallottad a kérdést?
1: Igen. Az az igazság, hogy ilyen vízvisszatartó projektek vannak jók az országban. Egyébként ott van a Kiskunmajsai, ahol ugye gyakorlatilag a termálfürdőnek a vizét engedik ki, és gyakorlatilag egy tót képez, szikes tót képeznek. Ugye nem is olyan régen ott Dabas környékén csináltak ilyen gerilla mozgalomba egy ilyen gátat. Tehát erre vannak jó példák, csak mondom, itt a mennyiség. Tehát ezekből nem egy kéne, hanem ilyenből minden településen kéne lennie, kettőnek, háromnak, négynek, attól függően mekkora a település, meg hol van az országban. Én a Urván kérdésre azt mondom, hogy legjobb mondani, hogy én ezeket nagyon támogatom, ezeket a helyi vízvisszatartó projekteket, csak ugye itt az a baj, hogy ezeknek az engedélyeztetése brutálisan nehéz, lassú folyamat. Tehát magát a vízügyi törvényt is át kéne írni. Legegyszerűbben úgy tudom elmagyarázni, hogy mindenki értsé, hogy mire gondolok, hogy úgy kéne megcsinálni az egész szabályozást, ahogy az építésügyi szabályozás van. Ugye az építésügyben külön szabályozás van egy paneltelepre, egy családi házas övezetre, meg egy tanyára. Tehát ugye ezek külön övezetek, eltérő előírásokkal. Ugyanígy kéne a vízügyi szabályozás is, nem egy egybefüggő országos vízügyi előírásnak kéne lenni, hanem abban egy övezeti besorolásnak kell lenni. Mert most jelenleg ugyanazzal a szabállyal akarjuk, mit tudom én, az alpokaljai, hegyvidéki, pataknak a völgyét szabályozni, mint amivel, mit tudom én, a nyírségi homokot. Miközben teljesen mások a problémák. Az egyiknél az árvizek és az erózió okoz a problémát, a másiknál meg az aszály. Tehát, hogyha lenne egy ilyen övezeti besorolási rendszer a vízügyi törvényekbe, akkor például az olyan vízvisszatartó megoldásokat, mint amit az úr említett, azt nagyon könnyen lehetne engedélyezni például az Alföldön bárhol. De egyébként most már ott tartunk, hogy ilyenekkel próbálkoznak dombvidékeken is, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy ahol tart most az Alföld, a Dunatisza köze, azt 5 éven belül utol fogja érni a Tiszántúl meg a Jászság, az ahhoz képest, mint max. Egy 10 évvel utol éri majd a Balaton felvidék, meg a Kisalföld is. Tehát, hogy azért senki ne érezze magát kényelemben, mert gyakorlatilag ilyen Vas, meg Zala megye kivételével, meg Baranya megye egyes részé kivételével, mindenhol be fog ez ütni. Hát most már ott tartunk, hogy most már a Bükkben sincsen elég csapadék. Éppen ezért tehát a vízügyi szabályozásunk átírása az mindennek az alfája és omegája.
0: Egykoron a Földön hatalmas erdőségek voltak, és egy ilyen speciális mikroklíma alakult ki, ami miatt elegendő csapadék is volt a víz. Sok időt töltött itt az Alföldön Magyarországon, míg aztán eltávozott a Földközi-tenger felé. Segítene ma a rendszerünkön az Alföld sorsán, hogyha vissza lennének telepítve, nem teljes egészen, de hogy jelentős mennyiségű erdő lenne ültetve? Vagy ez most már nem érdemes ilyesmit gondolkodni?
1: Hát ez a hajó részben elment, ugye azért azt nem hozzátenném, hogy nagyjából 10 000 darab kisebb-nagyobb vízfelületet lecsapoltunk az országban, mivel ennek egy szignifikáns részét az Alföldön. Tehát nincs víz. Tehát mondtam, hogy valahol most már 6 méter mélyen van a talajvíztükör. Tehát oda hiába ültetsz egy erdőt, azok a facsemeték mindnek fognak halni. Aha. Talán itt egy-két olyan fafaj van, ami bírja, mint mondjuk a cédrus, de azok meg nem őshonos fák. Tehát ott meg az a probléma. Tehát az a helyzet, hogy az Alföldön most már egybefüggő területek vannak, ahova teljesen felesleges fákat ültetni, mert úgyis meghalnak. Tehát ez ma már nem működik. A másrészt, a legelő az még működne, tehát az, hogy szántóföld helyett legelő lenne, már az is egyébként egy előrelépés lenne sok esetben, és akkor lehet, hogy mondjuk egy 20 év múlva már lehet erdősítésen gondolkodni. Közben csináljuk a vízvisszatartást. Egyébként ez nem is egy új dolog, tehát egyébként ezt szeretném kiemelni, hogy mondtam, hogy 1880 óta tudjuk, hogy ez a probléma fennáll, csak minden év mindig az volt, hogy ezt a problémát minden 10 évben felfedezte a közbeszéd és a politika, majd jött egy darab esős év, és mindenki úgy csinált, mintha nem is lenne probléma, és onnantól kezdve megint elkezdték felfedezni a problémát. Ez minden 10 évben megfigyelhető, tehát egy gyakorlatilag erről szóló újságcikkek, tudományos tanulmányoknak a darabszám az így elkezdett emelkedni, ahogy jöttek az aszályos évek. Jött egy darab esős év, akkor ez nullázódott, és utána megint nulláról elkezdett ez emelkedni. És gyakorlatilag egy ilyen ciklusban vagyunk ragadva 100 éve. Tehát ez az egészben a legszomorúbb. Alföld esetében egyébként a legfontosabb lenne az, hogy gyakorlatilag a szántóföldi művelést azt teljesen át kéne alakítani, sőt nagyon sok helyen teljesen el kell felejteni, neki kell állni a visszatartásnak, esetenként a vízpótlásnak, és akkor majd 15-20 év múlva már lehet erdőt ültetni. Egyébként ahova a fák nagyon kellenének, azok sokkal inkább jelenleg egyébként a városaink, mert a városban, ugye mondtam, nagy arányban pusztulnak a fák, viszont hogyha elpusztul a fa, akkor a fa környék helyét besüti a nap. Az a beton elkezd melegedni, a környező fákat hősok éri, ezért azok is elpusztulnak. És ez így halad két irányba ez a folyamat az utcában. Tehát gyakorlatilag jelenleg az a helyzet, hogy volt egy ilyen program, hogy ültessünk 10 millió fát az országba. Ez mindenki meglepődött, hogy ez milyen sok fa. Mert 10 millió fa az egyébként...
0: Hoppá, eltűntél. Na, akkor gyorsan zenélünk, addig egy kicsit, és aztán meglátjuk.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on, és a Planet Erő műsorát Vasáros Gáborral és Papóval, az előző percekben pedig Nils Fram játszott egy koncerten éppen. Gábor, most itt vagy, hallasz minket?
1: Igen, megszakadt az internet.
0: Akkor vegyük fel újra a fonalat, hol tartottunk, a vízmegtartás fontosságáról beszéltél éppen.
1: Igen, tehát igazából azt akartam kiemelni, hogy a vízvisszatartásnak az alfája és a megállja Magyarországon az, hogy törvényeinket át kell írni, egy olyan övezeti szabályozást kell létrehozni, ami máshogy kezeli az aszály által érintett síkvidéki területeket, meg a erózió által érintett hegyvidéki területeket, mert egyszerűen másfajta műtárgyak kellenek, másfajta logika szerint kell ott dolgozni. És ezt, ha meglépjük, akkor az egyszerűsíti az olyan alulról építkező vízvisszatartási dolgokat, mint a már említett Majsai például, vagy a Dabasi példa. Amit én még ehhez kiegészítés hozzátennék, hogy ezt viszont bármelyik önkormányzat már most megteheti minden különösebb probléma nélkül, hogy a helyi építési szabályzatába egyébként egy albedó limitet épít be, gyakorlatilag kötelezővé teszi a világos színű burkolatok használatát az épületeken, különösen a tetők esetében.
0: Bocs, közben van egy telefonáló. Szevasz!
2: Sziasztok, bocsánat, hogy megakasztom. Ott szakadt meg a vonal, amikor a fák, az ültetett fa mennyiség ilyen milliós nagyságrendekről beszéltetek, és arra kíváncsi lettem volna. Tehát nem, ha ott föl tudnátok venni
0: a vonalat,
2: vagy visszatérni arra is egy pár mondat erejéig, annak örülnék. Köszönöm.
0: Köszönöm.
1: Tehát annyi a lényeg, hogy ugye volt egy ilyen program, hogy ültessünk 10 millió fát Magyarországra, és mindenki meglepődött, hogy ez milyen sok, de hát 10 millió fa az semmi. Egyiket ráadásul ahhoz, hogy 10 millió fánk legyen, körülbelül 30 millió csemetét kell elültetni. De hát ez egyébként még Csongrád megyébe se lenne elég, ami egy kisebb megyénk. Tehát itt valójában megyénként kéne olyan 30-40-50 millió fát elültetnünk, csak ahhoz, hogy a városokból és a mezővédő erdősávokból hiányzó fákat pótoljuk, és attól még nem lenne több erdő az országban, csak a meglévők lennének kipótolva. Tehát brutális mennyiségű fát kéne ültetni az országba. És ebbe ugye beletartoznak, ugye, amit mondtam, az utcákon, parkokban lévő fák, amiket ráadásul locsolni is kell, és nem is lehet akármilyet ültetni, csak olyat, ami bírja a városi levegőt. Tehát még egy tölgyfát ma már teljesen fülösleges elültetni bármilyen település központi belterületén, mert úgyis meg fog halni. Másrészt, ami nagyon fontos, hogy az erdőkkel kapcsolatban azt azért tudni kell, hogy a számok hazudnak. Mert papíron az látszik, hogy Magyarországon nő az erdőknek a száma, de itt valójában arról van szó, hogy a felhagyott telkeket benövi az ecetfa meg a gyalogakác, ami a műholdkép alapján ugyan erdőnek tűnik, de hát a gyakorlatban az valójában egy barna mezőnek tekinthető, és a ecetfa meg a gyalogakác meg a hasonló társaik azok semmilyen szinten nem jók a környezetnek, ugye sem az állatvilágnak, se a talajnak nem tesznek jót. Ugye az ecetfa meg a gyalogakác és a társaiknak egy része azért az kimondottan rossz hatása van a talajra. Meg ugye nyilván az ilyen elvadult területeken megjelennek az egyéb problémás növények is. Ugye Magyarországon más nem mondjak, klímaváltozás miatt elkezdett nagy arányba terjedni a kaukázusi medvetalp, ami gyakorlatilag érintésre ilyen égés és érüléshez hasonló sebeket okoz. Tehát az egyiket, és az a durva, hogy ez nagyon sok olyan túra területen megjelent, ahova tipikusan jártak az osztálykirándulások túrázni, szóval azért ezzel még lesznek komoly bajok. De röviden zárva a szót, tehát Magyarországon ahhoz, hogy szinten tartjuk a faállományt, ahhoz egyrészt egy brutális invazív fajokat írtó programot kell elindítani országos szinten, egybe függően. Másrészt megmondom, megyénként olyan 20-30 millió fa kéne ahhoz, hogy pótoljuk azt, ami elpusztult az elmúlt évtizedben. És ez tényleg a szinten tartás.
0: Egy ilyen facsemetét, ha elültetek, akkor naponta vagy hetente hány liter vízzel kell őt megsegíteni, ami önellátó nem lesz?
1: Tapasztalatok alapján egyébként ritkán kell sokat öntözni. Tehát ez a naponta viszek neki egy kicsi vizet, az nem hatékony, mert az nem megy le a gyökér rétegig, azt inkább a felszínen lévő növények tudnák hasznosítani. A fáknak inkább az a jó, hogyha mondjuk teszem azt például, ha hetente kapnak egy két vödör vizet, az sokkal jobb, mint hogyha naponta kapnak egy kis kannát. Nyilván ez fafajonként is változik, egyébként ilyen szempontból mindenki azt várja, hogy majd a klímaváltozásra ilyen tök jó megoldás lesz nálunk, hogy átállunk a kivire, de például a kivi a sajnos egy kimondottan csapadékigényes növény, az nagyjából 1000 mm csapadékot igényelne egy évben, tehát hogy az annyira nem jó megoldás, a füge ilyen téren jobb. fügepálinkára át kell majd szokni. Viccet félretéve, az az igazság, hogy ezt egyébként interneten nagyon könnyű megnézni, de egyébként szerintem felcsapja az ember ilyen különböző kertészetek oldalait, ott a fafajokhoz oda is van írva az öntözési ritmus, hogy milyen sülünk-e. Egyébként a települések épp ezért álltak mostanában át az öntöző zsákos megoldásra, tehát ezt úgy ismeri fel az ember, hogy egy ilyen zöld vagy fekete vagy barna színű zsák oda van kötözve szó szerint a facsemetéhez, azt feltöltik 50 liter vízzel, vagy 30 liter, attól függ, hogy mekkorát vett az önkormányzat, és ez folyamatosan szivárogtatja a vizet a fához. Ez például kimondottan jó megoldás erre. Csak hát ugye ezt egy erdőültetésnél már nem tudjuk használni, mert ember nem lesz, aki 10 millió fát megbocsol csemetét, meg hát oda nem tud kimenni a lajtos kocsi. Tehát azért itt vannak limitációk, hogy ezt hol tudjuk használni, meg hol nem. Éppen ezért mondom, hogy Magyarországnak sajnos vannak olyan területei, amit olyan értelemben el kell engedni, hogy sem szántóföldként, sem erdőként nem hasznosítható jelen körülmények között.
0: Így a vége felé egy kicsit önző módon szeretnélek megkérdezni, hogy te mit kezdenél a Velencei tóval, amivel a műsor legelején is egy pár mondat elhangzott, és érdekességből kiszámoltam, hogy a mostani nagyon-nagyon gyenge dunai vízhozam, amelyik azt hiszem csak 800 köbméter per szekundum a jóval 1000 fölötti átlaghoz képest. Hogyha ez a 800 elkezdeni táplálni a Velencei tót, akkor 13-15 óra kéne, hogy teljesen megtöltse az egészet, ha minden csepp dunavíz a Velencei tóval jönne. Tehát azért érzékelhetjük, hogy nagyon sok víz hiányzik. Te mit javasolnál, hogyha a Duna nem megoldás, vagy a Dunavíz káros lenne, akkor mit lehetne még?
1: Hát ugye említettem a két víztározónak a rekultivációja lenne, egyébként ott a környékbeli patakok, vízfolyások esetében egyébként a víz visszatart.

0: De hát szerintem ez önmagában egy katasztrófa, tehát szerintem sem társadalmi, sem környezeti szempontból az, amit a Velencei tóval csinálunk, ez a művi felduzzasztott mesterséges turizmus, ez nem fenntartható. Tehát ezzel biztos, hogy hosszú távon kell mit kezdeni. Egyébként nem tudom a konkrét megoldást, nyilván a turizmussal egy turisztikai szakembert kéne megkérdezni, a vízvisszapótlásra inkább egy vízügyest. Ugyanakkor azt azért kiemelném, hogy ez nem egy egyedi dolog, tehát most a Velencei tó helyzete az felkapottá vált, de ha valaki egy kicsit is felcsapja az internetet, akkor tudja, hogy Magyarországon komplett a vak száradtak ki. Tehát nem csak úgy, hogy alacsony a vízállás, mint a Velencei tóban, hanem teljesen csontra kiszáradtak. Kakasszéki tót például, az teljesen, tehát az most már szerintem 2022 óta ki van száradva. És nagyon sok ilyen tagunk van, ami akár a kiszáradás szélén van, akár teljesen kiszáradt. Ugye ilyen a Mórahalmi bivajrezervátumnak a tava, amiben épp minimális mennyiségű víz még van, nincs teljesen kiszáradva, hát de tónak már nem tekinthető. A büdös szék is ilyen, tehát a Kardoskuti fehértó, stb. Most nem akarom felsorolni az is, de hát, hogy valójában Magyarországon tömegesen tartanak ott, hogy kiszáradnak tavak, holtágak. És ugye itt ez a probléma, hogy ugye akkor az átlag ember mindig megkérdezi, hogy hát miért nem töltjük fel az árvizekből? Hát erre szoktam mondani, hogy azért, mert idén tavasszal például nem volt árvíz a Tiszánnél. Ugye nem volt annyi csapadék a Kárpátokban, nem volt annyi hó, hogy legyen egy tavaszi ár. Tehát, hogy itt azért súlyos problémák vannak, azért mondtam, hogy én sokkal fontosabbnak tartanám a vízvisszatartást, mint a vízpótlást ilyen téren, mert maguk a folyóvizeink is nagyon alacsony visszhozamúak. Egyébként a Tiszát is érdemes megnézni, ott is apokaliptikus a helyzet. Hódmezővásárhely Algyó környékén ott nagyon tragikus képeket lehet látni arról, hogy a Tisza milyen, és hát nyilván ezzel összefügg az, hogy brutális halpusztulások vannak.
1: Nagyon fontos, hogy tudjuk, vagy hogy mit gondolunk róla, hogy amit most észlelünk, ez valaminek a kezdete, vagy ez egy olyan dolog, amit most túl kell vészelni, aztán pár év múlva, vagy két-három év múlva helyreáll a dolog, sőt, esetleg vízbővére leszünk. Inkább melyik az igazság?
0: Mindkettőbbnek van egy részigazság, ugye azt tudni kell, hogy a napnak van egy 11 éves ciklusa, a földpályának is vannak ciklusai, tehát lesznek azért még hűvösebb, nedvesek időszakok a jövőben. Tehát például a hólapátot senki ne dobja el, mert most esett hó, hát jó eséllyel nagyjából 10 év múlva megint fog esni a hó. Ugye ezek a napciklusok, ezek egy gyönyörű szépen követi a bolygó. Viszont a klímaváltozás az velünk marad, tehát azt azért tudni kell, hogy a kevesebb és szárazabb csapadékkal, tehát a száraz és hosszú nyarak azok egyre jellemzőek lesznek. Gyakorlatilag elmozdulunk tényleg a kazaksztáni irányba, tehát gyakorlatilag a 4 évszak helyett lesz 2 évszak. Tehát ugye innen van az a vicc, hogy idén a tavasz egy péntekre esett, ami mondjuk most idén pont nem áll meg, mert 2026-ban egyébként viszonylag normális tavasz volt az előző 5 évhez képest. De ezzel az érdemes számolni, hogy gyakorlatilag a telekből egyből a nyári aszályokba rohanunk majd bele. Ugye ez egy érdekes dolog, ezt nagyon nehezen értik meg az emberek, hogy az időjárás változékonysága és a változás az két teljesen külön dolog, és máshogy előrejelezhető. Ezt egy közérthető példával mondjak, az egy változékonyság, hogy holnap délután 2 órakor egy 15 éves srác az mit fog csinálni. Mert az lehet, hogy a haverjaival fog beszélgetni, lehet, hogy a interneten néz videókat, az is lehet, hogy a számítógépen játszik, meg az is lehet, hogy mit tud. Tudom én, udvarol egy lánynak, és elmennek randizni, fagyiznak valahol. Ezt nem tudjuk megmondani, mert nagyon rosszul előrejelezhetőek az ilyen téren, hogy mit csinál másnap az ember. Ez az ugye az a változékonyság, ez emiatt van az, hogy az időjárás jelentés nem nagyon tudja megmondani, hogy két nap múlva egészen pontosan milyen idő lesz. Viszont azt nagyon jól meg tudjuk mondani, hogy a 15 éves srácnak mennyi a várható élettartalma, hogyha cukorbetegségre hajlamos, akkor nagyjából 35 éves kora környékén fog kijönni, nagyjából 65 éves kora környékén kezd el majd elmenni nyugdíjba, meg ha van húzalma tanulni, akkor tudjuk, hogy nagyjából olyan 25 évesen fog lediplomázni. Tehát az a helyzet, hogy a hosszú távú dolgokat sokkal könnyebb előrejelezni, mint az egy-két napos dolgokat, egyszer így működik a klíma. Egy konkrét példát mondjuk, én tavaly például pusztán abból, hogy állt az El Niño, meg az El Niño jelenség, meg a napciklusra ránéztem, hogy mondtam, hogy idén tuti, hogy lesz hó. És én nagyon izgultam, hogy legyen hó, mert ezt egy rendezvényen mondtam el több száz ember előtt, és mindenki nézett rám, hogy én miért mondok ilyeneket, aztán szerencsére idén lett hó. Tehát például ezt sokkal könnyebb megjósolni. És ez alapján tudom azt is mondani, hogy ugyan én nem vagyok meteorológus, de ez minden számítás azt mutatja, hogy egyre

0: súlyosabb aszályaink lesznek, a hőhullámok egyre több embert ölnek meg, ugye erről kevesebbet beszélünk, de amikor nyáron ilyen 30-40 fokos melegek vannak, akkor az már a halálozási rátában kimutathatóak. Tehát amit mondtam, hogy például a városainkat fehérre kell festeni, az nem egy esztétikai kérdés, hanem az szó szerint emberek életét tudja megmenteni. Zárásként annyit mondanék, hogy ami nagyon fontos, hogy a világ az nem a véleményünktől változik, hanem a példánktól. Tehát, hogy bármiről lehet beszélni, de ahogy mondtam is, hogy amíg a gyakorlati tapasztalatokban nincsenek átültetve a jó tapasztalatok, addig nem lépünk előre. Ugye itt van egy régi magyar mondás, hogy az okos ember a más hibájából tanul, a buta ember a saját hibájából tanul, a politikus meg semmiből se tanul. Tehát ilyetére nagyon fontos lenne szerintem nekiállnunk akár a környező, akár a távoli országok jó tapasztalatait nagyon gyorsan bevezetni Magyarországon a gyakorlatba. És ez nem csak az országos szinten, hanem a helyi szinten is.
1: Hát klassz volt. Köszönöm szépen. Azt hiszem folytatni fogjuk ezt a dolgot, mert bőven valamiről mesélni. Itt a vége felé azon gondolkoztam, hogy egy profi vízügyi szakember, hogyha most hallott minket, hall téged, akkor legyint, hogy bolond beszéd meg, hogy ezt ezekre egész más gondol, vagy azért most már ők is hasonlóan látják a vízügy jövőjét.
0: Pont nemrég szerepeltem egy műsorban László Lajos kutatóval, pont arra jutottunk egyébként, hogy itt az egyik nagy probléma, hogy a disziplinák nem beszélgetnek egymással, tehát egy vízügyes nem fog földrajzos folyóiratot olvasni, a földrajzos nem olvas szociológus folyóiratot, és így tovább. És ezért van az egyébként, hogyha ide meghívnál erre a beszélgetésre egy földrajzost, egy agrármérnököt, meg egy vízügyest, akkor 3-90 fokba eltérő véleményt kapnál. Mert más sokból indulnak ki. Tehát, hogy mondjam, tehát teljesen mások a felvetések, hogy mire van szükség, mi a kötelező minimum, mi az, ami jó, mi az, ami rossz. Vízügyi szempontból az, hogy én kotrom a folyót, az egy tök jó dolog, mert javul a folyónak a vízháztartása, javul a medernek az állaga, a hajózhatóság jó, a környező mezőgazdasági földeknek meg rosszat tesz. Tehát, hogy ez megint az, hogy szemlélet kérdése. Itt ugye egyébként szerintem a legnagyobb probléma Magyarországon ilyen téren, hogy a disziplinák nagyon elváltak. Tehát például, és ez nem csak az, arra kell gondolni, hogy a tudományos kutatók mondjuk egymással nem annyit beszélgetnek a szakok között, hanem mondjuk a minisztériumok is teljesen saját nézőpontból vizsgálódnak, és nem kommunikálnak jól együtt a minisztériumok ennek. És ez nem újdonság, tehát ez félreértés ne essék, ez Magyarországon 150 éve így van. Nem tudom erre mi a megoldás. Egész jó könyvek vannak, ha valakit érdekel, akkor keressen rá a magyar történelem ciklikusságával foglalkozó elméletekre. Ugye ez a történészeknek egy kutatási területe. Ha valakit nagyon érdekel, hogy ez mennyire durva tud lenni, akkor ajánlom a Mohácsi csata környéki vitát, ahol a földrajzosok meg a történészek között, tehát elég brutális vita zajlik jelenleg, az egyébként nagyon megmutatja azt, hogy a disziplináknak a szétválása az mennyire rossz tud lenni. Nyilván ennek egy rossz hatása az, hogy a tudományos ismeretterjesztés az Magyarországon nagyon alacsony mennyiségű, tehát nagyon-nagyon kevés tudományos ismeretterjesztés van, és ezért van az, hogy a konteók meg a tévhitek tudnak jobban elterjedni a tények helyett.
1: Köszi szépen, Gábor, legközelebb innen folytatjuk.
0: Jó szerencsét.
1: És köszi szépen, hogy velünk voltatok. Hallgassátok a Tilos Rádiót. Szevasztok.

Thank you.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Kedreggel, július 28-án megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 31 centit mutat a vízmérce, és még csak most jön a tartós hőhullám az országban. Több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. A fővárosi szakaszokon is korlátozásokat vezettek be. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Július 16-án a fővárosban 6 cm-re közelítette meg az eddigi legalacsonyabb vízállást a folyó vízszintje, majd kismértékben emelkedett. Ezután viszont újra apadni kezdett a Duna, így jutunk el a keddi rekord alacsony vízállásig. Bajánál július 18-án 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a Duna vízállása. Mostanában nem várható vízszintemelkedés, sem a dunai vízgyűjtő területeknél jelentős csapadék a következő napokban, írja az időkép alapján a Telex.
2: Valójában egy átszázott üstökös a 87563 1998 SH2 jelű, jelenleg aszteroidaként besorolt földközeli objektum haladt el a Föld mellett 2025. augusztus 28-án, olvasható a Nature Astronomy folyóiratban. A csupán halovány csóvát produkáló üstökös mindössze 3 millió kilométerre haladt el a magyar narancsérjét. Hallottátok?
3: A Widener Egyetem kutatói a Frontiers in Psychology című tudományos folyóiratban publikálták kutatások eredményeit, ami szerint azok a gyerekek, akik szerint a szüleik a mobiljukra figyelnek, azok jó eséllyel érzik azt, hogy mások iránti kötődésük bizonytalan, olvastuk a hvg.hu-n. A vizsgálatban 612 és 17 év közötti fiatalt vontak be. A bizonytalan kötődés már a csecsemőkortól kezdve eredeztethető, a gyermekkorban tapasztalt kötődési minták pedig a felnőtt életre is hatással lehetnek. A tudósok arra próbáltak rávilágítani, hogy mi történhet a gyerekekkel, ha a szülők túl sokat mobiloznak. Azok a gyerekek, akik úgy érzik, hogy a szüleik telefonfüggők, a kötődés hiányát érezhetik. A kutatók szerint a vizsgálat az ok-okozati összefüggést nem tárta fel, arra azonban rámutat, hogy a túlzott mobilhasználat és a gyerekek kapcsolódási nehézségei között van kapcsolat.
0: Ezek voltak a hírek.

Hello, hallgatok, szevasztok, csetelők! Ez még mindig a Tilos Rádió, abban is a Mezítlábas Mesék című műsor. Ezúttal újra velem, azaz Johnny Drámával. Hello, Csaki! Hello, mindenki! Budapest, agglomeráció, Európa, nagyvilág. Megy tovább a műsor. Yeah!

0: been around before my mother's born. I said, cheer up. I gave her a kiss. I said, you can't have me. I'm too young for you, miss. She says, no, you're not. Then she starts crying. I says, I'm 19. She said,
1: stop lying.
0: I says, I am. Go ask my mother. And with your wrinkled pussy, I can't be a lover. To the tick-tock, you don't stop. To the tick-tick, and you don't quit. Hit it.
2: Hát igen, ez volt Dougie Fresh és a The Get Fresh Crew 1985-ből. Ma már valószínűleg ők se csinálnának ilyen számot. Ellenben szétmintázta a hip-hop, ha jól figyeltetek. Nagyon sok számban hallhattok ebből a számból apró részleteket. Ez viszont továbbra is a mezítlábas mesék itt a Tilos Rádióban. Még kb. Egy óra van hátra a műsorból. Hello hallgatók, szevasztok csetelők! A következő számban nincs szöveg. Yeah!

0: Valójában egy átszázott üstökös a 875163 1998 SH2 jelű, jelenleg aszteroidaként besorolt földközeli objektum, haladt el a Föld mellett 2025. augusztus 28-án, olvasható a Nature Astronomy folyóiratban. A csupán halovány csóvát produkáló üstökös mindössze 3 millió kilométerre haladt el, a magyar narancsérjét hallottátok.
1: A Widener Egyetem kutatói a Frontiers in Psychology című tudományos folyóiratban publikálták kutatások eredményeit, ami szerint azok a gyerekek, akik szerint a szüleik a mobiljukra figyelnek, azok jó eséllyel érzik azt, hogy mások iránti kötődésük bizonytalan, olvastuk a hvg.hu-n. A vizsgálatba 612 és 17 év közötti fiatalt vontak be. A bizonytalan kötődés már a csecsemőkortól kezdve eredeztethető, a gyermekkorban tapasztalt kötődési minták pedig a felnőtt életre is hatással lehetnek. A tudósok arra próbáltak rávilágítani, hogy mi történhet a gyerekekkel, ha a szülők túl sokat mobiloznak. Azok a gyerekek, akik úgy érzik, hogy a szüleik telefonfüggők, a kötődés hiányát érezhetik. A kutatók szerint a vizsgálat az ok-okozati összefüggést nem tárta fel, arra azonban rámutat, hogy a túlzott mobil használat és a gyerekek kapcsolódási nehézségei között van kapcsolat.
2: Kedreggel, július 28-án megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 31 centit mutat a vízmérce, és még csak most jön a tartós hőhullám az országban. Több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, a fővárosi szakaszokon is korlátozásokat vezettek be. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Július 16-án a fővárosban 6 cm-re közelítette meg az eddigi legalacsonyabb vízállást a folyó vízszintje, majd kismértékben emelkedett. Ezután viszont újra apadni kezdett a Duna, így jutunk el a keddi rekord alacsony vízállásig. Bajánál július 18-án 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a Duna vízállása. Mostanában nem várható vízszintemelkedés, sem a dunai vízgyűjtő területeknél jelentős csapadék a következő napokban, írja az időkép alapján a Telex.
3: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

és akikkel ő éppen van. Nincs semmije, mégsem boldogtalan.

0: Tilos Rádió, FM 90.3, Road Movie műsor. Szervusztok, kedves hallgatók! Engem Varga Ferencnek hívnak. A mai adásban Csákvári Géza, filmkritikus, mesél a munkájáról és az életéről. Jó szórakozás hozzá!
1: A filmek szeretete az első emlékeimmel egyidősek, tehát alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ha így vissza kell emlékeznem, én nekem nincsenek olyan sok emlékeim a gyerekkoromról. Egy olyan vízióm van, amikor az Alpha Volt bázisban volt egy ilyen szörny, amelyik így beszippantott az emberek, és ilyen gubóba kilőtte őket, tehát hogy ettől rettegtem. Például az is egy ilyen emlék, hogy néztem a Star Trek Next Generation-t angolul, amikor én nem tudtam angolul, és fogalmam se volt, és le voltam nyűgözve, hogy de jó, lehet ezt a Sky One-on nézni angolul. Tehát a filmek szeretete innen jön még a szüleimtől, akik nagyon-nagyon szerettek moziba járni. Emlékszem, apám, aki sokkal idősebb volt anyámnál, tehát volt egy ilyen 30 éves korkülönbség, és amikor mindig engem vitt moziba, akkor mindig mondták így a mozipénztárnál, meg a jegyszedők, hogy na, hát kiruccanás a nagyapóval, tehát hogy nem, és akkor nem a apukával, tehát hogy általában ez egy ilyen vicces szituáció volt, és emlékszem konkrétan, amikor az egyik legizgatottabb film, amire elvitt, az a Dread Mirror volt még a Stallone-val, tehát hogy ezt, ő valamilyen nagyon akarta, ő egyébként egy vegyész professzor volt, egy szórakozott professzor, és aki egyben meg is határozta a sorsomat, hogy hova megyek, tehát hogy merre megyek, mert hogy ő vajdasági, magyar-sváb, meg részben horvát, és akkor engem a szerb-horvát általános iskolába meg gimnáziumba iratott, tehát én úgy kezdtem a szocializálódást, hogy Cyril betűs szerbírás, aztán harmadikban a horvátlan, és csak negyedikben magyar. Alapvetően például ez meghatározta, hogy kaptam egy ilyen úgymond délszláv kultúrát is ezzel így gyerekkoromban, tehát nem tudom, hogy például ilyen volt ilyen kötelező filmek, például a Neretvai csatát, nem tudom, hogy hányszor kellett megnézni az iskolába, tehát ez egy ilyen biztos egy ilyen gyerekkori bevésődés alapvetően. Aztán ami még ugye meghatározó volt, hogy valamikor szerintem eléggé fiatalon elkavarodtam a Perlaki Tamás filmklubjába. A Truffaut-nak a szeretete indult el onnan. Például azt tudom, hogy egyik ilyen meghatározó filmem volt, és akkor óriási izgalom volt, hogy VHS-en meg lehetett venni a francia filmet angol felirattal, úgyhogy még nem tudom, még valami vámisor rajta, mert amerikai kazetta volt. Így hát az a Zöld Szoba volt, tehát a Truffaut-nak az egyik legdepressziósabb filmje, tehát akkor most ugye tartunk egy háborús kommunista filmnél, meg egy depressziós francia auteurnél, és ami még ilyen filmek szeretetét hozta, az két ilyen franchise, hogy tudom, hogy a Köves például bemondta a Star Wars-t, kénytelen vagyok bemondani a James Bond-ot, és kénytelen vagyok bemondani a Star Trek-et, tehát ebbe a ligába nagy örömmel játszottam már a kezdetettől fogva, hogy mind a kettőnek volt egy úgymond egy ilyen visszamenő múltja, amit ugye meg lehetett szerezni, és ezeket meg lehetett nézni, és akkor lehetett ismételni, és ezeket a filmeket rengetegszer láttam. Tehát, hogy ez a ne kérdezzétek meg, hogy hányszor láttam a James Bond filmeket, mert rengetegszer, egyébként tegnap is megnéztem valamire az Octopussy-t, nem tudom miért, azért vagyok most itt ilyen fáradt, tehát, hogy alapvetően voltak filmes magazinok, igen, és mivel én tulajdonképpen kicsit outsider voltam, nekem a filmes magazinoknál persze tudom, hogy ott volt a filmvilág, de aztán úgy ugye belementem ebbe a történetbe, hogy ugye elkezdtem a Vox-ba írni, meg én írtam a Mozinet magazinba is, tehát nekem ezek voltak a filmes magazinok, amikben írtam, most, mert hogy én már itt egy 50 éves vénkecske vagyok, de legelőször a Népszabadságba kezdtem írni, és ha mondjuk azt, hogy kik befolyásoltak, kik voltak kedvenc kritikusok, tehát a nagyon szeretem a Bikácsit, mondja vele ugye a Népszabadságban is találkoztam, és ő volt az a kritikus, akit ilyen, hogy mondjam, bevallom férfiasan, nem mindig mindent értettem, amit írt, de az nagyon jól tetszett, ami ott volt. Aztán volt a Orsos László Jakab, aki szintén ugye egy olyan kritikus volt, aki arra vártam, hogy végre menjen el az országból, és akkor tudjak én szóhoz jutni az újságnál, és ott volt persze a Fáy Miklós, aki szerintem nagyon szórakoztató módon tudott írni zene és ugye filmkritikát. Ővelük ugye együtt szívni a levegőt egy olyan szerkesztőség, akkor, amikor még kezdő voltam, ugye besétáltam az utcáról a egyetem után, hogy itt szeretnék dolgozni, tehát itt történt a Népszabadsággal való találkozás, és lehet, hogy kevesen tudják, de én színház szakot végeztem, én színház tudomány szakot végeztem Veszprémbe. Innentől kezdve én kaptam 5 évig a dózist a színházból, tehát olyan tanáraim voltak, mint a Jákfai Magdolna, akinek szerettem a kritikáit, tehát a színház kritika is befolyásolt engem, vagy mondjuk a szaknak az alapítója Bécsi Tamás, akinek volt ezek a dráma modell elméletei. Ez is befolyásolta a film iránti szeretetemet, meg a film kritika iránti szeretetemet, mert eleinte mindig azt kerestem, mindig a sztorit kerestem, tehát hogy az hogy épül föl, és nem értem, hogy mit sírnak ezek a filmesek, hogy kell forgatókönyvet írni, hogy van ez a dramaturgia, meg ilyesmi, amikor azt mondtam, itt van több ezer év drámairodalma, amelyekben ott a dramaturgia. Az egyetemet nem a színház szakon kezdtem, hanem angol informatika tanári szakon, mert a szüleim, ugye ők nem voltak, tehát én nem művész családból jövök, hanem egy ilyen, úgymond egy ilyen értelmiségi professzor családból, tehát édesem gyógyszerész, édesapám vegyész professzor emeritus volt, a nővérem is vegyész, bátyám kertészmérnök, tehát hogy így még véletlenül se volt így a környéken alkotó, vagy színész, vagy filmes. Jó, oké, a Söfjön Aladár állítólag rokonom, mint író, de hát vele meg nem találkoztam még egyszer se az életembe. De a szüleim azt gondolták, hogy azért jó, a bohóckodásnak ott lesz az angol szak, a komoly tudományos pályára meg ott lehet majd az informatika, és akkor én biztos jól meg fogok ebből élni. Hát az angola nem volt problémám az angol tanári szakkal, az informatikával annál inkább, mikor azt mondták nekem, hogy van ilyen tantárgy, hogy diszkrét algebra, meg hasonló, tehát a diszkrét az úgy kiderült, hogy nem az a szó, amire ők is gondolnak, amire én gondolok a diszkrét alapján, pláne a algebrával az össze van kapcsolva, tehát én szenvedtem, mint a kutya az informatika szakon, és akkor volt a hír, hogy a Bécsi Tamás indít egy szakot a Veszprémi Egyetemen, és akkor jelentkeztem ebbe az évfolyamba, tehát az első évfolyamba felvételiztem, felvettek, és onnantól kezdve boldog színház szakos a diák voltam egy vegyipari egyetemen, ami tényleg akkor egy ilyen unikális helyzet volt, amikor a mérnököknek meg kellett magyarázni, hogy mi nem tapsvilhartan tanulunk, hanem valami egészen mást, és sokkal többet, mint ők. Tehát a Bécsi Tamás ebben a szempontból őrült volt, mert egy olyan alapvizsgát rakott be, hogy 100 drámát kellett fújni kívülről, belülről. Tehát voltak ezek a úgymond delikát kérdései, hogy mit tudom én, a Hamlet harmadik felvonás második szín utolsó bekezdésébe kimond mit. Tényleg kemény volt, és akkor kezdődött el ez a tanulás része. A kritika, a írás pedig úgy jött, hogy volt egy egyetemi újság egyetemünk címmel. Ez egy print újság volt, megjelent úgy havonta, vagy két hetente, tehát erre nem emlékszem már pontosan, és akkor, amikor megjelentek úgymond a színház szakosok, akkor jött a szellemi nyitás, hogy ne csak a vegyész mérnökök írják ezt a lapot, hanem akkor legyen benne másfajta cikk is, és akkor úgymond én egy print újságnál elkezdtem dolgozni, és aztán még elvittem magamat a főszerkesztő helyettisi pozícióig, de ez nem jelenti, semmi más, nem megcsinálták a mérnökök a lapot, hogy akkor én filmekről írtam ott. És akkor mondjuk ez volt nekem nekem egy ilyen Jolly Joker, hogy amikor annak idején, mikor itt őrülten lehetett menni a filmszemlére, és akkor a sarki bokorból is termett újságíró, aki be akart jutni a filmszemlére a sajtóvetítésekre, akkor nézve az egyetemünk újságírói státusszal simán tudtam akreditálni, és tehát nem mondom, hogy belógni, hanem bemenni, és akkor én ott osztottam azért a Ács Miklós filmeiről az egyetemünk lapjain a hasábokon, így hát így jött ez az újságírás, és amikor elvégeztem a szakot, ugye viccesen azt szoktam mondani, hogy ugye színház történész vagyok, tehát színház tudomány szakot végeztem, és akkor úgy szoktam fogalmazni, hogy se a színház, se a tudomány nem érdekelt, már amikor elvégeztem ezt a szakot, és ez félig igaz volt, félig nem, mert azért a tudományos pályát vittem valami meddig tovább, és már filmfele orientálódtam, hogy az egyetem alatt, tehát én Miroslav Krlezsának a Glenbaj család műveinek a filmes megvalósításairól írtam én nagyjából a szakdolgozatomat, tehát hogy ez egy ilyen nagyon liberális szakot, így elnézték, hogy jó, itt a filmes, tehát az egy idő után így hívtak, hogy te filmes, tehát hogy és nyilvánvalóan nem akartam, viszont utána a színházban dolgozni, bár volt egy egyetemi színkör a közgázon, ahol rendeztem egy darabot, meg van nekem két kisjátékfilmem, de majd arról esetleg később, és aztán, amikor így az egyetem vége után már egy éve csavarogtam, akkor már szólt az anyám, hogy itt kéne valamit dolgozni lassan, mert hogy jó-jó ez a bohém élet, de komolyodjak meg, és akkor volt az, hogy akinek egy gyógynövényboltja volt, és oda bejárt akkor egy újságíró, és akkor megkérdezte azt az újságot, a Népszabadságnál dolgozott, hogy kinél kell jelentkeznem. És akkor mondta, hogy sétáljuk be a Budapest rovathoz, és akkor besétáltam a Budapest rovathoz, akkor ott tárt karokkal vártak, mondták, hogy mit szeretnék írni, mondtam, hogy interjúkat, meg filmkritikát, meg minden ilyesmit, és akkor mondták, hogy jó, írjak egy interjút, nézzük meg, hogy az milyen, és akkor ez emlékszem, életem első interjúja az a Keveházi Gábor balettművésszel készült, akinek a reggel 10-kor volt az interjú, és megkérdezte, hogy kérek egy konyakot. És akkor mondtam, hogy hát nem, mert sajnos autóval vagyok, akkor még volt, most már nincs, a rezsicsökkentés egyébe, és akkor mondtam neki, hogy hát köszönöm, nem, és akkor azt mondta, hogy na de ki mer manapság józanul vezetni. Tehát, hogy ez egy ilyen első anyag volt, amit írtam, de azért mondták, hogy akkor jó, akkor innentől kezdve, akkor vegyük úgy, hogy nulla, és úgymond én kijártam akkor ezt a Népszabadságos újságíró iskolát, ami ott tehát az, hogy ugye bedobtak, tehát először ilyen apró feladatok, akkor meg kellett tanulni minuszos híreket írni, ami kifejezetten csak 3 sor lehetett abba az adott ugye csíkba, aztán mehettem csatornát átadásról tudósítani, aztán így szép lassan fejlődtek dolgok, akkor engedte kultúrát írni, és aztán a Szemere Katalinnal szerkesztettem közösen a kultúra oldalakat, és akkor volt egy a toplista rovat. Volt a heti budapesti toplista, közöltük, és az mindig írni kellett egy ilyen elemzést. Tehát, hogy is akkor le lehetett írni, hogy ez a film akkor megbukott, akkor nem bukott meg, hogy mit gondolunk, akkor még baromi fontosak voltak ezek, hogy hányan mennek Budapesten moziba, hol és mikor is miért, és erre az alkotók is nagyon érzékenyek voltak, meg érdeklődők, meg a forgalmazók pláne. És ezt jó sokáig csináltam, hosszú évekig ezt a budapesti toplistát, és akkor aztán kezdődött a recesszió. Viccesen én mindig azt mondom, én akkor kerültem pozícióban a Népszabadságnál, amikor már visszavettek valamit. Tehát akkor lettem belsős, amikor elvették a ruhapénzt, akkor lettem, mit tudom én, akkor váltam jogosult kajajegyre, amikor a kajajegyet megszüntették, tehát hogy ilyen, mindig ilyen néztem, hogy így mennek így el a dolgok, de ugye megszüntették a Budapest rovatot. És akkor engem átvett a Vörös T. Károly a kultúra rovatba, ami akkor az tényleg egy ilyen elképesztő tégely volt, tehát hogy tényleg ott volt Beher Iván, ugye említett Orsos László, Jakab, a Fáj Miklós hasonló, de a rovatot meg a Cappe volt az idősebb, a színász kritikus volt akkor ott volt az MGP, akiről szintén lehet mondani, hogy egy legendás kritikus, tehát hogy ott volt még egy ideig a Bayer Zsolt, de ezt most inkább hagyjuk, és aztán csak a táskája maradt ott. Szóval akkor ez egy olyan helyzet volt, hogy mondjuk így kellett két hétig küzdeni, hogy bekerülj a rovatba, tehát a labba. Van egy cikkem, és mikor? Mikor fog megjelenni? Majd, ha megjelent a XYZ, tehát, hogy egy ilyen sokadik ember voltam, aki ennek az aranykornak az utolsó szakaszát elkapta. Ugye, amikor jöttek a további megszorítások, akkor a művészeket kevésbé tudták megtartani, vagy nem az volt a szempont, hanem az, hogy mondjuk androidok legyenek, akik tudnak cikkeket írni, fiatalabbak, terhelhetőbbek, és akkor nem beszélek tovább a Népszabadság hanyatlásáról, mert ugyan nem erről szól a műsor. Szerintem egy olyan két évig voltam szivatva, még ugye engedtek ugye normális cikkeket írni, meg érvényesülni. Kritikai írásnak ugye itt az arcpoetikáját, én úgy gondolom, hogy én azt egy sajtó műfajnak fogom fel. Kritikai írás az egy szabad sajtóműfaj, ugye ez olyan, mint egy publicisztika, egy véleménycikk. Említettem, hogy én mindig a sztorira kerestem ezekre a modellekre, dramaturgiai modellekre, és akkor utána kezdtem el foglalkozni egyáltalán egy gondolatba, hogy akkor a vizualitás, hogy akkor ez hogy jön össze, a hang, az összkép, a mise-en-scène, ugye. Hogy mit jelent ez változott nekem az évek során, hogy mit gondolok kritikának, és úgy mondta, hogy változott alattam, mondjuk így a sajtó, ugye beszéltünk itt digitális forradalomról, hogy elindultak a netes lapok, hogy ott mindenféle, minden megengedhető, tehát az a szabály, hogy nincs szabály, tehát hogy most már lehet bármi kritika, és régen lényegében ezt a szeriőz stílust kellett írni a Népszabadságban, nem lehetett bármit írni. Tehát annak egy ilyen konzervatív jellegű írásnak kellett lennie, és mondjuk most az, hogy most itt vagyok, mint tudom, ilyen 25 évvel később, és mondjuk a Népszavába főmunkatársként írom a filmkritikát, azt írok, amit szeretnék. Bár lehet, hogy ez egy ilyen idősödés, meg érettségkérdése, és meg az írás készségnek a fejlődése is, hogy inkább most már én is egy jegyzetnek gondolom a filmkritikát, de hogy a filmkritika aszfaltikája, azért mindenképpen azt gondolom, hogy a világ azzal, hogy változtunk, mögött a streaming, sokkal több a film, sokkal több az információ, sokkal több a mi között el kell igazodni, és én tovább is azt gondolom, hogy a filmkritikának egy orientáló szerepe van. Meg kell mondani az olvasónak, hogy mi az, amit érdemes megnézni, és mi az, amit nem. Hogy egyáltalán hol kezdjen utána nézni. Hogyha egy rendezővel készítesz egy interjút, az azért készítesz az interjút, mert az arra érdemes, és nem azért, mert mondjuk nem jutott más eszedbe. Tehát amikor például szokott lenni például a taxisofőr megkérdezi, tényleg filmkritikus, akkor mit nézzek meg? És akkor elmondom neki, hogy mit kell olvasni tőlem. Tehát, hogy alapvetően akkor, hogy ott tájékozódjon. Tehát, hogy nem egy ilyen címet mondok be, és akkor ezt nézd meg mindenképpen, mert egyébként az szerintem az baromi veszélyes, mert nem biztos, hogy mindenkinek tetszik mondjuk egy test horror, amit én jónak gondolok, vagy bármi más, de ha például elolvas egy kritikát, vagy elolvas egy interjút, vagy elolvas egy interjút és egy kritikát, akkor majd tudja, nagyjából képbe van, hogy ez micsoda. Egyszer adtam egy listát egy embernek, egy ilyen baráti összejövetelen, ahol ugye nem sok mindenkit ismertem, tehát egy ez a tol újoncként oda megyek a friss barátnőnek a haverjaihoz, és akkor kérdezték, hogy mivel foglalkozom, hát mondtam, én a Népszabadságnál vagyok filmkritikus. Hát ez a világ legfeleslegesebb dolga, tehát hogy nem csinál, ez munka, meg tehát minek? És azt mondta, hogy egy kritikát sor, ő egy dolog alapján néz filmeket, hogy melyik film kapott Oscar-díjat, vagy legalább Oscar-jelölést. Csak azokat nézi meg kizárólag, semmi más, mert az összes többi az felesleges. És akkor mondtam neki egy listát, egy 10-es listát, akkor ott kegyes hangulatban voltam, káni, berlini, velencei díjazott filmekből, mondtam, hogy én is ragaszkodok, akkor legyenek díjazottok, amiket én mondok, és tulajdonképpen jelentkezett, hogy, hogy na, hát igen. Ez tényleg jó filmek. Tehát, hogy akkor sikerült egy embert megtéteni, de nem tudsz minden olvasó mellé odaállni. Nem tudsz minden olvasót kiszolgálni, hogy ott legyél neki személyesen, és a filmkritika jelentősége szerintem ez. Utat kell mutatni a zavarosba. Hadd említsem Varsányi Gyulát, aki akkor volt a úgymond a filmes mindenes. Ugye a Népszabadságnál az volt, hogy a kritikákat felkent hírességek és elismert személyek írták, és akkor volt a filmes újságíró, aki ugye írta a közügyeket, meg hasonló, és akkor abban az időszakban ez a Varsányi Gyula volt. Én egy ilyen kakukktojás voltam, mert ugye rám bízták ezt a top listát, amelyikbe én becsempésztem a kritikai elemeket. Tehát, hogy nem csak azt írtam le, hogy hányan nézték meg, hanem mit tudom én, hát ez megérdemelt, hogy megbukott, mert szar. Tehát, hogy ezeket így behoztam, és akkor én ilyen, hogy mondjam, áttörtem ezt a utat itt, és emlékszem, erre mondta figyelmeztetőleg nekem Varsányi Gyula, hogy vigyázz, Géza, te a Népszabadságnál dolgozol, ha elfingod magad, büdös lesz a város. És ez tulajdonképpen akkor ez nagyon-nagyon igaz volt, amikor ugye kezdtem, akkor ugye ez volt a legnagyobb napilap, piacvezető, és nagyon fontos volt, hogy mit írsz le. Tehát még egy fél mondaton is meg tudtak sértődni azok a filmesek. Hál' Istennek ez a generáció már nem annyira alkott, akik ennyire ugye érzékenyek voltak ezekre az írott szavakra, de hogy olvasói visszajelzés is, hogy kinek befolyásoltam a filmnézési szokásait, ugye itt nagyon vicces, tehát még szerintem kaptam tavaly is kézzel írott levelet, tehát ugye most a Népszavánál dolgozom, hogy írtam egy film, egy interjú kapcsán, és akkor hivatkoztam egy könyvbe, hogy ez a könyv ez mikor lesz elérhető, hasonló, és egy bácsi írta, hogy előfizetője a Népszavának, nem tudom, most nem mondom, hogy 150 éve, de 100, tehát kb. Mondjuk ennyi idős az újság, és tényleg azt mondjam, hogy ilyen olvasói már csak a Népszavának vannak, akik azt mondják, hogy nincsen internetük, nincs tévé, azért, mert drága az újság, hetente csak kétszer veszik meg a keddi, meg a szombati számot, és akkor ennek a bácsnak így, akkor így kézzel válaszoltam. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon vicces dolog volt. Aztán, amikor csináltuk még a Népszabadságnak Köves Gáborral a Képszabadságot című videót, akkor voltak, hogy a villamoson megállítottak, és akkor mondták, hogy jaj, de jó, és egyetértettek, meg hasonló. Szerintem az egy úttörő műsor volt annak idején, tehát azt idejekorán kezdtük, és idejekorán abban is hagyta a Népszabadság ugye az anyagi hanyatlás korszakába. Emlékszem, voltak a Pestiesben ilyen kicsi ajánlók, amikor megkértek újságírókat, hogy írjál ilyen pármondatos véleményt. Na, azok miatt is csomószor megállítottak. Most meg általában, tehát nem tudom, ugye a Vox-ba is nagyon régóta írok, most úgy csomószor a Vox-ot említik. Ez a legéresebb sztori, amikor jártam a SZF-re, PG-re, és a Porogi Dorka is járt oda, és mondta, hogy a lánya nagy rajongom, hogy úristen, a Csákvári Gézával jár a PG-re, aki a Vox-ba ír, és kisgyerekként olvassa a Vox-ot, tehát azt mondta, hogy ez nagyon édes. Tehát, hogy tudod, amikor azt nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek, tehát, hogy jó, baromi jól esett, de tudod, mégis, hogy valakinek a kislánya rajong, értem, az már hogy azt jelenti, hogy megyek ki, tudod, a dinoszauruszok felé. Magyar filmeken nem vagyok elnézőbb, mint a bármiféle más filmmel. Szó se lehet róla, tehát a mozi egy is ugyanígyba kerül a szupercellára, mint a Most vagy Sohára, tehát hogy ilyen két remek filmet hoztam föl most példának. Amíg a mozik nem adják mondjuk fel annyira a magyar filmekre egyet, addig ugyanannak kell lenni, amiért persze most demagógia részemről, tehát én akkor se lennék elnézőbb a magyar filmekkel, ha fel annyiba kerülne rájuk a jegy, mert azt meg lehetne mondani, az, ez ilyen nemzetstratégiai kérdés, és akkor abban nem menjünk így bele, tehát hogy meg az nemes feladat lenne persze, meg le lehetne csökkenteni az áfáját a magyar filmekre eladott mozijegyeknek, meg lehetne azt is, hogy a amerikai filmek, amik jönnek, azoknak egy bizonyos százalékát visszaforgatni a magyar filmbe, hogy azt Franciaországban csinálják, tehát hogy, de alapvetően szerintem ez nem pénzkérdés, hanem művészeti kérdés. Amíg olyan büszkék vagyunk a magyar filmre, mint mondjuk a magyar focira, és a magyar film sokkal jobban áll, mint a magyar foci, van Oscar-díjas filmünk, van Oscar jelölt filmünk, ott van Nemes Jeles László, Enyedi Ildikó, ott van Reisz Gábor, aki megnyerte a Velencei Fesztivált, az Horizonti szekciót, mint első magyar, a rendszerváltás előtt is, és a rendszerváltás után volt egy időszak, amikor mondjuk volt egy gyengélkedő évtized, de mondjuk így a 2000-es évek elejétől azért vannak nemzetközi sikereink, amit mondjuk szerintem csomó másik ország nem tud elmondani. Tehát például szerintem nincs annyi jó cseh film, vagy szlovák film, mint mondjuk magyar film. Azt gondolom, hogy ha tudunk világszínvonalon alkotni, azt mondod az árva, hogy ez nekem nem tetszett, de azt nem lehet elvitatni tőle, hogy a production value, ami ott azon a filmen van, az elképesztő. Nem bírom, amikor jegyzetelnek. Hülyét kapok, amikor olyan csávó vagy hölgy ül mellém, aki látom, hogy kattintja így a tollat. Különösen azokat utam, amelyek ilyen világító tollal jönnek, basszus, ami két kattintására esik, és akkor még elkezd a kockás lapra írogatni. De mit? Könyörgöm, a dialógust írja le? Vagy valami cselekményt, vagy fordulatot, vagy hogy a 23. percben valakinek látta a melleit? Ezek olyan részletek, amelyek szerintem nem szükségesek egy kritikához. A kritikához az szükséges, hogy a filmet befogad. Mindmáig nézőnek tartom magam, akit, ha elvarázsol a film, az jó. És akkor azt írom a kritikába, hogy elvarázsolt. Pont. Ha nem értem a filmet, akkor elképzelhető, hogy megnézem még egyszer, tehát vannak, ugye ez általában a fesztiválokon nagyon nehéz, amikor ugye odamész, és az egy ilyen háborús övezet, és naponta 4-5 filmet nézel, és ha az ötödik film egy Godard film, akkor nem biztos, hogy érted. Vagy egy picit bezsengülsz rajta, és ha a Godard megnyeri a fesztivált, én azért szoktam Cannes-ba ott maradni mindig a végén, hogy az utolsó nap, amit úgy elbóbiskoltam, vagy azt mondják, hogy nagyon jó, és nem vagyok ebben biztos, hogy nagyon jó, akkor újra nézem. Tehát, hogy van ilyen, ezt én mankónak hívom, de alapvetően ez természetesen egy luxus, tehát nem lehet minden filmet kétszer megnézni egy kritikához, hogy hogyan alakul a kritika, tehát ugye megmondtam, hogy nem jegyzetelek. Csomószor van olyan, hogy nézem a filmet, így elkap a varázslat, így megyek vele, és akkor ilyen önkéntelenül, jó, most mindenki majd azt mondja, hogy menjek terápiára, tehát ilyen önkéntelenül ilyen mondatok fogalmazódnak meg bennem, tehát ilyen ötletek, vagy ez, hú, ez hogy fogom ezt én így megírni, meg ez nagyon tetszett benne, és akkor erre biztosan rá fogok utalni. És az általában olyan, mint egy ilyen jó kezdés, vagy egy jó befejezés, vagy egy jó gondolat. Tehát, de ezeket nem írom le, mert általában a kritikátnál nem az van, mint egy interjúnál, hogy fölveszem az interjút, és akkor 3-4 év múlva, amikor errefele jár a film, akkor előveszem és elcsodálkozom rajta, hogy így de jó volt ez a beszélgetés, hogy épp az ellenkezek, hogy olyan emlékem volt, hogy ez izgalmas volt, és nem mondott semmit. Tehát mind a kettő előfordult már, de a kritika az egy ilyen friss műfaj, tehát így jössz vele, tehát ezt így nyomni kell, tehát ez ihlet, tehát is mondom, tehát ezért mondom, hogy ez egy sajtóműfaj, mint egy jegyzet, egy vélemény, egy és mondom, ezért jó, hogy mondjuk én egy ilyen, úgymond ilyen klasszik, szerűz napilapnál dolgozok, mert néha kérnek tőlem publicisztikát is, és az az segíti szerintem a kritikaírást, ha minél többször fogalmazod meg a véleményedet, mondjuk egy olyan ügybe, ahol mondjuk nem kell mondjuk valamit itt bizonyítanod, és a másik, hogy ugye meséltem az Oscar-díjas filmnézős ismerősök is sikerült megtéríteni, azért egy dolgot elfelejtenek, hogy a filmkritikus, az nem úgy van, tehát hogy mindig van ez a szöveg, hogy akkor odamész és megnézel valamit, és akkor fél óra alatt írsz valamit, és akkor ez mi? Könyörgöm, ha jelentkezik nálam olyan filmrendező, magyar, aki több filmet látott, mint én, akkor azzal leállok szkanderozni. Tehát, hogy nekünk a tudásunk az, amivel oda megyünk. Tehát biztos, hogy benne te is baromi sok filmet néztél, benned van az, hogyha mit tudom én, el kell menned, most mondok egy hülye példát, a Tarantino legújabb filmjére, akkor nem fogsz elkezdeni googlozni, hogy ki a Tarantino. Mert benned van, tudsz mindent, tudod a fordulatokat, tudod kívülről, tudod, hogy hogyan fog a visszautalni a filmre, látod az easter egg-eket, érted? És ha ezeket így szerintem spontán leírod, tehát nekem a kritikaírása spontán, amikor van kedvem hozzá. Amikor nincs kedvem hozzá, akkor csikorgatom a fogaimat. Amikor nagyon nincs kedvem hozzá, akkor inkább azt mondom, hogy csináljunk egy interjút. Tehát ez magyar esetben. De szóval azt mondanám, hogy én gimnazista koromban, amikor még nem gondoltam, hogy kritikus leszek, ma az csak egyetemista koromban kezdett el előjönni, akkor én verseket írtam. És kicsit nekem a kritikaírás elvette azokat az energiákat, amiket úgymond a versírás kreativitására fordítottam, és ez a kreativitás ez átment a kritikába. Tehát én azt gondolom, ezek egy jól sikerült kritika, az akár elérhet irodalmi szintű minőséget is, ha jól megírod. Azt ne kérsz, hogy melyik a kedvencem, mert nem tudom. Ugye ügyesen kibújtam az előző témánál az alól, hogy elolvasom-e más kritikusoknak a kritikáit is, hogy befolyásol-e engem az írásban. Nem szeretem elolvasni más filmkritikusok kritikáit egészen addig, míg meg nem írtam az enyémet. Tehát, hogy nem szeretem a befolyásolást. Más szempontok is vannak. Én mindig azzal szoktam viccelődni, és szomorú vicc, de persze nem ennyire nyomorult a helyzet, de azt szoktam mondani, hogy én vagyok szerintem az utolsó filmkritikus, aki állományban van, és abból él, hogy filmkritikus, de mondom, ez nyilvánvalóan ez egy ilyen költői túlzás. Én úgy gondolom, hogy a filmkritikusok Magyarországon szervezetlenek. Nincsen egy ilyen egységes szakmai összetartás. Nincs összeverődés. Bár lehet, hogy ezt csak azért gondolom, mert amikor elmentek Kámba osztrigázni, engem sose hívtok. Csak látom a fotót, hogy milyen baromi jól érzem magát a magyar kritikusi közösség, de hát mondom, biztos velem van a probléma. Ott van egy magyar filmkritikusi szövetség, ami ugye a MUOSZ-nak például így a berkein belül működik, és azért sok filmkritikus van. A gyakorló filmkritikus annak a úgymond a szervezetnek nincs túl sok tagja. Tehát például azt mondom, hogy akkor Köves Gábor miért nem tagja? Varga Ferenc miért nem tagja? Miért nem fontos nekünk, hogyha kiadnak Magyarországon olyan díjat, hogy a Magyar Filmkritikusok díja, hogy abban részt vegyünk? Ezek szerintem kemény kérdések, és ha akarunk valamit elérni azzal, hogy a filmkritika túlélje ezt az egészet, vagy itt meg kéne állapodni abban, hogy elfogadjuk, hogy akkor ez legyen egy ilyen kiterjedtebb csoport, hogy ne csak Báron Gyuri legyen benne és a Gyárfás Dorka, vagy és a Vince Terész, tehát hogy nem tudom hányan vannak most benne aktívan, nem sokan. Ez egy jó lépés lenne. Különösen, hogy arra is van egy nagyon jó sztorim, egyszer egy Wikipédia szerkesztő rám írt, hogy kedves Géza, én az egyik ilyen szerkesztő vagyok, és a ön szócikkét kijelölték arra, hogy nem elég híres, és hogy törölni fogják. És akkor visszaírtam, hogy kik a kritikusok a Wikipédia szerint. És akkor én elkezdtem így beszélgetni ezzel a szerkesztővel, és kiderült, hogy a filmkritikus a Wikipédia szerkesztők szerint az a youtuber, aki kiáll egy kamera elé, és elmondja, Hollywood hírügynökség, nyom egy sót, közben nyom egy véleményt, persze, nagyon sokan lájkolják, de szerintem ugye kérdés, hogy mi, az mi? És így érveltem azzal, hogy jó, hát tudom, hogy én csak írok, meg ilyesmi, de mondom, nem tudom, hogy mi a hírességnek a feltétele. Hát, hogy legyen legalább, mit tudom én, ha beírom a Google-ba a nevemet, akkor legyen legalább 10 találat, mondom, van 280. Tehát, hogyha arról van szó, tehát, hogy nem tegnap óta vagyok ugye publikáló ember, és akkor még nem is volt tősérügy. Tehát, hogy nem az jött föl, hogy 280-ból 277 cikk arról tősér és csákvári, tehát, hogy és aztán végül nem töröltek, de úgy éreztem, hogy akkor kaptam ilyen kegyelmet, tudod, tehát, hogy ilyen, na jó, hát akkor már nagyon ragaszkodik az, hogy híres, akkor híres. Visszajelzés és visszajelzés között baromi nagy különbség tud lenni. Természetesen nagyon sok visszajelzést kaptam, amikor a Népszabadságnál dolgoztam, meg kérelmeket, hogy ezt javítsuk ki, vegyük le. Ugye az újságnál egy kicsit problematikusabb volt, hogy vegyük le, mert már úgy is megjelent, tehát hogy miért vegyük le. Illetve ez egy ilyen nagyon komoly ugye, lap volt, külön jogásszal, mindennel, és ha úgy érezték, hogy nem követtem el hibát, vagy nem követett el az újságíró hibát, legyen szó bárkiről, akkor a Népszabadságnál ezt ilyen csuklóba visszautasították az ilyen ügyeket, tehát hogy nem is nekem kell foglalkozni vele, hanem ment a jogászhoz azonnal a panaszlevél, és a jogász intézte. Emlékszem egyszer, Kálomista Gábor azt hiszem beperelt, hogy amikor azt írtam az egyik filmjösszám címmel Feri 2-ről, hogy megbukott, hogy akkor ez nem jó, és akkor nem találkoztam vele a repülőtéren, mentem Kámba, és akkor így kedvesen üdvözölt, hogy szia Géza, szia, jó az ügyvédetek, mert hogy elvesztette a percet, tehát a visszajelzés között van nagy különbség, és ugye az egyik ilyen híres visszajelzés, hogy van ez a csodálatos Veszprémi fesztivál, a Magyar Filmek Fesztiválnak sikerül minden évben más nevet adni, most nem tudom, éppen Mozgó néven fut, nem tudom, akkor milyen néven futott, amikor az incidens történt, de hát elmentem a fesztiválnak a úgymond esti partijára, és mint a önmagát felszabadító érzéssel jöttem ki a toalettről, amikor egy alak odajött, valamit ordított, akkor még nem tudtam, hogy mit, és így két kézzel így melbelökött, és amit én elvesztettem az egyensúlyom, és elestem, és akkor utána még fenyegetődzött, hogy rugdos, meg megüt, ez vagyok, az vagyok, nem érdemes az egész sztorit itt most elmesélni, mert ugye limitált az idő, utána lehet olvasni, de lényeg az, hogy azt mondta, hogy én hazudok, és de azért és akkor ebből egy ilyen, úgymond egy ilyen, ezt jeleztem a főszerkesztőnek, a Németh Péternek, és akkor mondtam, hogy ez történt. És akkor azt mondta, hogy erről szó se lehet, tehát, és nem én jelentettem föl a tősér Ádámot, hanem a kiadó Németh Péter, hogy ezt újságírót ért atrocitása, inkább a MOL-hoz ki is adott egy állásfoglalást, hogy elítéli az erőszakot, meg hasonló, tehát itt volt egy ilyen szakmai összefogás, a Veszprémi Fesztivál nem így gondolta, hogy nekik bármit kell ebbe mondania. Hát tulajdonképpen ez történt, és akkor adott egy interjút a Tőzsér Ádám, az Indexnek, majdnem, bocsánat, kicsit félrement a nyelvem, ahol elmondta, hogy én Neymar esést dobtam, ezt tulajdonképpen ez dicséretnek vettem, hogy én szeretnék annyit keresni, mint a Neymar. A másik az, hogy sajna egy hozzám ért. Na, ekkor gondoltam azt, hogy itt ért engem az a legnagyobb antiszemitizmus, ami létezik, hogy bánja, hogy hozzám ért. Tényleg? Ha még tudna, hogy nem is vagyok zsidó, tehát, hogy na mindegy. Szóval ez egy ilyen elég kacifántos történet, de hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy értelmet nyer ez az egész, ami miatt én egyébként képzeld el, hogy mentem ezután a veszprémi esemény után a TIFF-re, tehát a Kolozsvári Filmfesztiválra, Füzesabonynál nyílik a vonatajtó, jön Tőzsér Ádám, és azt mondja, hogy mellém szól a helyegye. Azt gondoltam, hogy ez vagy vicc, vagy tényleg használják a Pegazust a bizonyos erők itt Magyarországon, hogy szemmel tartsák az újságírókat, vagy a sorsnak az ilyen tök ironikus fintora. Ha én vagyok, én nem biztos odaülök, hanem inkább átülök máshova, de úgy gondolta, hogy nekünk beszélni kell. És aztán elmondta, hogy amit mi művelünk, az bűn, és mi követtük el először a bűnt, és tulajdonképpen én rossz időben rossz helyen álltam, és a blokkádotért összes negatív kritikának a dühét fejtette ki, tehát akkor így mondom, hogy innentől kezdve miattad is kaptam a lökést, meg sok minden más kollega miatt is, tehát hogy a kollektív bűnösség elvét alkalmazta az én esetemben, de hát nem tudtam mit mondani, várom, hogy csináljon jó filmeket, és akkor lehet, hogy jobb kedélyállapota lesz, ha elolvas egy kritikát. Amúgy volt annyi, hogy úgy tudom, hogy kiemelt garázdasággal, vágyával várat emelt kellene. Ideig jutott az ügy, innentől én nem követtem, mert mondom, nem én voltam a feljelentő, én csak tanú voltam ebbe az egész folyamatba. Természetesen, amikor az egész kipattant, akkor jöttek a megmondó emberek, akiket most nem sorolok föl, de egy magyar nemzetes kolléga azt írta, hogy a Csákvány miért nem írta azt, hogy a film könyörgöm, azt írtam. Volt egy kritikám, és volt egy véleménycikk, egy publicisztika, amely ugye arról szólt, hogy miért azt nevezzük Oscarra, ezt a filmet. A kettőt nem bírták még különben is, de akkor de én már

És akkor egy ilyen riportszerűséggel próbálkoztam, és akkor az eleje, a cikknek az eleje az volt, hogy hú, de nehezen jutottam oda, mert nem találtam meg, és akkor még félrevezettek, meg hasonló, és a stáb ez nagyon el volt bújva, és akkor ugye a szemére Kati így kijelölt ezt a részt, a szöveg, tik, tik, tik, tik, tik, delete. Kit érdekel, hogy te hogy mentél oda? Ugye milyen személyiségről beszélünk, tehát általában, amit akkor én megtanultam, hogy nem lehet, vagy nem szabad ilyenfajta részleteket, vagy legalábbis annak idején, tehát abban a népszabadságos, szeriós stílusban nem, azzal kell kezdeni, hogy mit látsz, vagy mi történik, vagy hasonló, és nem magadról írni. Ugye összetéveztük nagyon sokszor a személyességet, az önmagunknak a előretolásával. Lehet személyes egy olyan cikk is, amit így a szabályok szerint ész meg. Tehát, hogyha mondjuk elmész a forgatásra, és abban a forgatási riportban egy kis iróniát csempészel. Vagy nem csak a szárazságon túl, tehát, hogy beraksz egy odaillő történetet, amit így be lehet idézni. Vagy a kicsit kommentálod az idézetet, vagy a kontextusba érted az egészet, ez már is személyes lehet. A személyesség az lehet az, hogy a te tudásod visszaköszön a cikkbe. Hogyha mondjuk elmész egy filmforgatásra, és forgatják a, mit tudom én, a Meseautónak a negyedik remake-ét, akkor lehet, hogy beleraksz egy ilyen gondolatot, hogy az előző kettő se kellett volna. Mert az egy, az jó volt így önmagában. Ez már szerintem személyesség. És persze egy kritika esetében nyilvánvalóan személyes, mert egyrészt felelősség. Egy nagyon kedves belpolos kollégám mondta, hogy az újságíró egyszerre hírnök és rendőr. Tehát meg kell osztani az információt, és a felelősséggel kell megosztani azt, amit meg lehet osztani, és meg érdemes osztani. Így, hát az is személyes döntés, hogy mondjuk mibe kötsz bele, vagy mi fölött hunysz szemet. De én azt gondolom, hogy, és azt nem csak én mondom, de hogy Magyarországon szerintem objektív újságírás nagyon nehezen kivitelezhető. Ugye szokás mondani a politikai újságírók tekintetében, hogy mindenki valakinek a véleményét képviseli, valakinek az álláspontját. A kritikánál is így van ez, csak itt a kulturális nézőpontunknak, meg a művetségünknek megfelelően ugye képviselünk valami álláspontot. Tehát amiről azt gondolod, hogy például felháborító, tehát nem emlékszem, te valami Daniel Craig-es Jameson filmről írtad rögtön, hogy felháborító. Tehát az írtad, hogy felháborító, meg gondolom láttad a többit, és azokhoz képest felháborító volt. Tehát ez is majd egy ilyen személyesség, amivel te rendelkezel tudás, de aki érted életében nem látott egyszer se James Jameson filmet, annak meg lehet, hogy éppen újdonság. Tehát nekem volt olyan vélemény is, egyszerre beszéltem egy ilyen, szintén ilyen társaság ismertség, egy ilyen fiatalabb lányal, aki természetesen fogalmasa volt, hogy ki a Sean Connery, meg a Roger Moore, de még a Timothy Dalton se. Tehát, hogy a Brosnan úgy valamit emlékszik, hogy látott valamit, de ugye a Daniel Craig érába nőtt fel, és neki de teljesen oké volt, hogy a Daniel Craig itt szerelmes, és a szívéhez nyúl, meg könnyezik, meg minden. Tehát az, amit mondjuk egy korunkbeli rajongó utál ebbe az egészbe, az neki az volt a legjobb. Például nagyon nem szeretem azt a vonalatot, amit már említettem, tehát, hogy ha valaki arról jön, hogy milyen volt a mozisék, vagy hogy milyen pozitúrában ült, amikor a zsoltárnyi agóniát kell elolvasnom, hogy mennyire nehéz a feladata az adott személynek, aki írta azt a cikket, ez, hogy annyira ezeket nem kedvelem, mert azért van rosszabb munka, mint elmenni egy moziba, és aztán megírni egy cikket. Azt gondolom, hogy lehet barátkozni a cementes zsákkal is, akinek ezzel van problémája. Nem szoktam bírni ezeket a idióta címadásokat, amiket így mostanában kiötlünk. Majd össze

0: pisültem a kanapét, miatt legurultam volna, annyira izgultam a filmen. És mondjuk tudom, hogy ez a címadás sokszor ez egy ilyen tök érdekes dolog. Például a printbe, Népszavába nem fér el ekkora a cím. Tehát ott ugye, hogy alapvetően a műalkotás, tehát a kritikaírás, ugye, mert ez egy ihletett dolog, annak a vége, az utolsó szegmense a címadás nálam. Mindig az utolsó dolog, amit adok, kész. És az általában valahogy ilyen költő, ilyen rímel a cikkre. Nyilván ezeket a rövidebb címeket, amiket adok a printbe, ezeket sose találom meg az online-on utána, mert ott is kiszednek inkább egy mondatot, hogy annyira bénán játszik, hogy az már ihaj-csuhaj, és akkor az én csodálatos címem, amit ilyen költői szándékkal adtam, az az alcím az online-on. Tehát, hogy nem biztos, hogy mindig szegény szerző van befolyással erre, de nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy a kritikai kvalitások azok nem abba kéne, hogy kimerüljenek, hogy minél nagyobbat mondunk, mert nem nekünk kell nagyot mondani. Tehát ez egy újságírói műfaj, alázat kell, fegyelem és szaktudás. Kérni lehet, de hál' Istennek én olyan helyeken dolgoztam, vagy dolgozok, ahol ez szóba se kerülhet. Nyilvánvalóan print napilapoknál dolgozom, tehát így utólag átírni, levenni hasonló, tehát nyilvánvalóan az online felirattól le lehetne venni, még át lehetne írni. Tehát hál' Istennek az én életemben ez nem volt még, nem valósult meg. Inkább olyat tudok elképzelni, hogy valamiről nem írunk. Magyarországon a kultúrás újságírás is, meg a filmkritika is olyan tud lenni, hogy politikává válik perceken belül. Láttad a blokádról írt kritikának a hatását, hogy hirtelen elkezdtek tőlem kollégák interjút kérni, hogy na milyen volt. De nem volt soha befolyásolás, soha nem akartak megvesztegetni. Én általában úgy vettem észre, hogy becsülnek engem annyira, hogyha tetszett a kritika, akkor azt megemlítik, ha nem tetszett a kritika, akkor nem panaszkodtak, vagy nem jelentettek föl. Tehát azért még soha, hogy jaj, de miért írt ilyet? Olyan próbálkozás volt, vagy mindig van, hogy na de médiapartnerek vagyunk, és akkor itt jól kell viselkedni. Nem, hát a független szerkesztőségekben dolgozunk. Én ennél a kérdésnél, a PR ajándékoknál, ugye akkor mindig visszajön az, hogy mi az, amit el lehet fogadni, mi az, ami nem. Mi az, ami hasznos, mi az, aminek örülsz. Például ugye a botrányok után nagyon szigorúan meghatározták, hogy mit kaphat egy Golden Globe szavazó, mint a PR ajándék. Effektíve egy bögréért börtön jár, de bakelit lemezt, ami a filmzene, azt megkaphatod. Kaphatsz forgatókönyvet, de persze nem dedikálva, mert az már piaci értéket képvisel, de egyébként nekem ez totál ráfizetés volt a tavalyi év, például, mert a Kultke pár bakelit lemez, de mindegyikre vámot kellett fizetnem. Így hát olyan, mint megvettem volna őket, de lényegében azt is lehet mondani, hogy ajándék is, meg nem is. Hallottam más olyan kollégáktól, hogy ilyen kaptak ilyen nagy csomagokat hasonló. Azért én, mint Népszava, kikoptam abból a környezetből, akiket ajándéka halmoznak. Örülök, ha kapok egy képeslapot. Most már elektronikusan, persze. Rám lehet kenni, hogy frusztrált filmes vagyok, mert valami szinten frusztrált vagyok. Ugye én készítettem két kis játékfilmet. Annak idején a Celluloid műhely az egy ilyen lelkes amatőröket csoportosító alkotó műhely, ahol így fiatalok összejöttünk, és akkor azt gondoltuk, hogy majd filmrendezők leszünk, vagy legalábbis azt gondoltuk, hogy szeretjük a filmet, és próbálkozunk. Tehát szerintem volt olyan nagyon tehetséges, például a Gonda Rudolf, aki baromi jó kis filmeket csinált, és aztán nem lett nagy filmes rendező, vagy ebben a csoportban volt a Lóth Balázs, aki nagy filmes rendező lett, illetve az Orosz Dénes, aki a legsikeresebb magyar film rendezője a rendszer. rendszerváltás után ugye bemutatott művek közül, és lettem én, aki lett filmkritikus, meg még jó páran voltunk, tehát itt én készítettem két filmet. Az egyik a Dátvérdel ruha nélkül című alkotás volt, a másik a Tékás, amelyel egyébként a volt régen ez az OFF filmfesztivál, vagy lehet, hogy mindig van talán, azon kaptam egy minisztériumi díjat, és egyszer még volt merszem Báron Gyurinak levetíteni a filmet, és akkor mondta, jó, tehát nem tetszett neki. De nem ezért adtam föl, mert hogy frusztrált lettem volna, hogy, hanem inkább azon, hogy úgy gondoltam, hogy én nem inkább egy egyéni játékos vagyok, mint csapatjátékos. Tehát nekem a gondolkodásom, a habitusom, a összevisszaságom nem arra predesztinált, hogy filmrendező legyek. Szerintem, hogy filmrendezőnek másképp kell bolondnak lennie, mint én vagyok. Visszolvasom régi népszabadságos, ugye ilyen kritikáimat, vagy akár még a toplistás elemzéseket hasonlom, de hogy ezt én írtam? Basszus. Ilyen okos voltam? Wow! Ugye ebben van egy kis önirónia, illetve az a tény, hogy annak idején még léteztek korrektorok a alapnál, akik olykor csodát tudtak tenni a szövegekkel. Szóval nem gondolom magam modorosnak. Legalábbis remélem, hogy az a stílus, ami ugye most ki lehetett alakítani, és ami sokkal szabadabb most írni, például a Népszavánál is, tehát hogy simán lehet ilyen tárca jellegű kritikát írni, vagy olyan a kritika, amelyik egy kicsit elmélkedik arról, hogy tudom én a Random kapcsán írtam, hogy hát igen, a világ vége az ilyen. De nem gondolom azt, hogy, tehát, hogy mondom, tehát visszatérve arra, hogy remélem, hogy nem vagyok modoros, néha elcsodálkozok, hogy mennyit írtam, tehát elképesztő, tehát hogy én nem ismerem visszaszámolni, nem tudom, te visszaszámoltad valahogy, hány cikket írtam az életedbe? Tehát nem, ilyet. Inkább azt mondanám, az ijesztő a szám, hogy Jesszus Mária, tehát ezt mindén írtam. Remélem, hogy nem akar most senki feldolgozni a életművemet. Amikor egy filmkritikusnak van mondjuk egy ilyen Facebook oldala, és akkor mindig feltűnik egy idő után egy olyan okos ember, aki azt írja, hogy menj el dolgozni, ha panaszkodsz, meg hasonló. Tehát, hogy én azt gondolom egy alapvető tévhitnek, hogy van a társadalmunkban egy nagyon nagy százaléknyi ember, aki azt gondolja, hogy a kultúra, az információ, a tudás az ingyen van. Ez egy baromi nagy tévedés, és ez szerintem egyrészt a 40 év szocializmus következtében kialakult proletár szemléletnek a sajnálatos hatása, illetve az, hogy a kapitalizmus meg elhozta nekünk ugye azt, hogy a legkevésbé fontos területeken érdemes ugye kaszálni, és ez a kultúra. Ezt pontosan látjuk, hogy is ráadásul ugye ez diverzifikált, mert ugye van olyan kulturális alkotás meg termék, amire nagyon-nagyon sok pénz van, de többségében inkább arról van szó, hogy elmaradt itt a támogatások, és itt is fontos elmondani, ezt szegény Schubert Gusztáv mondta, és őt nem is említettem meg így a kritikusi példaképek között, Schubert Gusztával volt a legjobb dolgozni. Tőle tanultam meg, hogy nem tudok olyan kézzelatot leadni, ami tökéletes, mert mindig talált benne hibát. Ő súlykolta azt, meg mondta azt, hogy itt volt egy filmszakmai élet, meg egy ilyen filmkritikusi élet, egy zsizsegés, tehát hogy ez szerintem egy ilyen filmvilágos buli, amikor ezek fiatalok voltak, és még bár a Bára most ugyanúgy néz ki, mint szerintem 50 évvel ezelőtt, de akkor volt egy olyan bázis, tehát hogy fontos volt, hogy legyenek kiadványok, hogy az, aki filmkritikus, az tudjon írni, tudjon élni, meg tudja venni a saját maga a dolgait, hogy boldog legyen, hogy ne az legyen, hogy mondjuk egy ilyen másodállásban filmkritikus vagyok, tehát hogy tudom, most hasraütök, hadsebész vagyok, és akkor a szabad óráimban írok egy kis kritikát. Tehát mondom, az alapvető legnagyobb tévhit a filmkritikussal és a filmkritikával szemben, hogy ezt nem munka, hanem hobbi. és csinálja az, akinek van pénze, meg hasonló, tehát hogy miért kell nekem fizetni azért, hogy egy embernek a véleményét hallgassam, hanem talán azért, mert ezért tanultam az egyetemen, ezért éjszakáztam, ezért nézek annyi filmet, amennyit, ezért, mert hozzáolvasok, és nyilvánvalóan van egy véleményem, kérem szépen, hát fogadjuk már el, hogy ez is szakma. Nem lehet mindenki gázszerelő. Amikor a Népszabadságnál dolgoztam, és ugye elkezdett hanyatlani a cég, akkor mindig jöttek azok a sztorik, hogy na, mi volt az, amit nem sikerült ugye, úgymond a jövő tekintetében véghez vinni. Például ez egyik ilyen volt, amikor a National Geographic jelentkezett, hogy a kiadó adja ki, elküldték, vagy ez is ilyen volt, amikor az internettó ötletével oda mentek, hogy akkor legyen az a Népszabadság kiadójának keretein belül, akkor őket is elküldték, és akkor tudjuk, hogy mi lett belőle, meg mivel nőtte ki magát, és hasonló volt az online fejlesztés. Tehát ott nagyon-nagyon sokáig azt hitték, hogy ez a papír struktúra, ez el fog tartani mindent és mindenkit. Hogy majd a külföldi tulajdonosok, akik befektettek, azok majd itt elnézik azt, hogy van egy vétójoga az úgynevezett Népszabadság dolgozói kötvény, tehát részvénynek, és minden fejlesztésre történő próbálkozást azt úgy meg lehetett vétózni, ha úgy gondolta a közös részvény. Nekem is volt 5000 forintos részvényem a Népszabadságban, de ettől függetlenül, tehát nem, ez nem vezetett a teljes csődhöz, az egy más kérdés volt, abban szerintem már mindenki elmondta, amit tudott, de nyilvánvalóan ott volt az, hogy az online-t fejleszteni kell. És akkor itt még nem tudom, hogy online 1 vagy 2.0, vagy nem tudom, milyen korszakban jártunk, de azt már lehetett látni, vagy lehetett érezni, hogy a videók azok fontosak. Akkor felvettek videóriportert. Nem annyira dura volt a helyzet, mint ma, hogy azért lassan én is bevallom, hogy előbb nézek meg egy videót, mint egy cikket elolvasok, mert arra nyom minket az egész, hogy hallgass meg, meg nézd meg, meg kommentáljuk Magyar Pétert és hasonlót. És akkor létrejött ez a show, amire én belsős voltam, mondták, hogy akkor jók, az legyen, de akkor legyen egy nálam csinosabb fiú, a Köves Gábor, akit a Vörös Eszter, a videós kollégánk jól is, mert és akkor összeállt a Duo Fantasticus, és az elképzelés az volt, hogy akkor még mi is mohó fiatalok voltunk, és bohó fiatalok, hogy azt gondoltuk, hogy a heti bemutatókat lajstromozni kell, és mindenről kell beszélni, és mindent meg kell nézni, és ó Istenem, de hülyék voltunk, tehát hogy próbáltunk, aztán persze lazítottunk, volt olyan, hogy ami bemutatót nem tudtunk utolérni, vagy megnézni, meg hasonló, tehát ez is jó volt, hogy ketten voltunk, mert ugye meg lehetett osztani ezt a munkát, ez szerintem egy ilyen, ha egy ember csinálja, akkor ebbe bele golyozott volna, és akkor még nem voltunk olyan merészek, hogy mondjuk a héten egy darab bemutatóról merjünk beszélni, mert akkor meg megint nem dolgozunk, menjünk el azért lazacot pucolni a piacra, tehát hogy és azt szerintem valamilyen szinten, nem tudom, mondd meg, szerinted működött, vagy én azt gondolom, hogy a kémia működött a Gábor meg köztem, jó volt egymást úgy piszkálni egy picit. Én azt gondolom, hogy szerintem ő, tehát nem láttam őt se soha papírra jönni, de biztos ő kitalálta, hogy mit fog mondani, mert ő egy olyan személy, meg én meg szeretem a spontaneitást. Oké, de készülök arra, hogy mit fogok mondani, de nem próbálom el tükör előtt. Most nem azt fogom mondani, hogy ő tükör előtt próbált, és erről bármiféle információm lenne, mert ugye nagyon titkos személyiség az ő alkotó folyamatait tekintetében, de igen, azt is azt kell mondjam, hogy a videós kollega, aki fölvette és vágta a Perési Gábor, ő szerintem nagyon jó munkát végzett. Tudott irányítani is minket, tudott egy kicsit rendezni, és kihasználta azt, tehát volt érzéke az, hogy kihasználja azt, hogy spontán milyenek vagyunk, hogy működünk együtt. Ami aztán a probléma volt, hogy, és ez nagyon szomorú így ebben a formájában, hogy amikor a Népszabadságnál elkezdődött ugye a spórolása anyagi problémák miatt. Én ilyen csináltam a Gábor, meg pénzt kapott értem, mint külsős, hogy akkor a drága a Gábor, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez kb. Amikor tudod, levágjuk a saját karunkat, hogy akkor így tovább tudjunk menni, de hát utána meg elvérzünk, tehát, hogy ha levágjuk a karunkat, tehát, hogy én szívesen csináltam volna tovább. Volt arról szó egyébként, hogy így megpróbáljuk ezt az egészet, így a két Gábor meg én szponzort keresni, és akkor annak a segítségével mondjuk így újraéleszteni, de már a Népszabadságos ugye branden kívül. Szerintem ebben benne lett volna mindenki, de lényegében szerintem ez is a pénzen úszott el, és mivel majd mondhatod, hogy szerintem is idejekorán volt ez érdekes, tehát nem lehetett megcsinálni azt, mint most, hogy akkor majd a YouTube fizet, meg akkor lesz benne a reklám, meg valaki ebbe lát fantáziát, vagy befutunk, mint videókritikusok, ez szerintem még, vagy sikerült ez valakinek? Szerintem még senkinek se. Tehát, hogy mármint úgy, hogy olyan szinten, hogy csak azt csinálja. De hát, RIP Képszabadság. Majd, ha nyugdíjasok leszünk, visszatérünk, hogy 40 év múlva. Egy megírt szöveg ereje sokkal erősebb tud lenni, mint egy videói. Az, hogy mondjuk a filmkritikának legyen létjogosultsága ezen a csatornán, például rengeteg olyan videó van, amik mondjuk filmeket elemez, vagy háttérről beszél, van egy narrátor, és akkor elmondja, és akkor filmtörténet, vagy bármi, tehát hogy elemez. Tehát érdekes, hogy engem zavar, ha ott van egy csávó. Könyörgöm, tehát, hogy túl sok celeb, nem kérem, köszönöm, telítődtem. A másik, ugye ezek a apró műfajok, emlékszem, én azon mosolyogtam mindig, ugye, hogy amikor író filmkritikának az egyik nagy válsága az volt, amikor megjelent a Facebook, és ugye az volt a sport, hogy minél gyorsabban ki kell írni a véleményünket, és akkor szerintem mennyi, volt egy olyan időszak, amikor 150 karakter fért ugye oda a kép fölé. És akkor voltak a 150 karakteres villámkritikák. Hogyha ilyen rövid véleményeket írunk, meg fogyasztunk, én azt gondolom, hogy az hatással van a mi íráskészségünkre is. Ha most például azt mondják, hogy írjak egy 12.000 karakteres kritikát, az egy kicsit edzeni kell. Agyban is, lélekben is, impulzusokkal, hogy az ne egy ilyen kinkeseves, hogy nézegetem így 200 karakterenként, hogy még mennyit kell írni? Hogy ezek a rövid műfajok szerintem rettentő károsak mindenre. Valamilyen szinten el kell érni azt, hogy tudjunk valamit közölni. Tehát ugye itt van most az asztalon ez a hangfalról el tudom képzelni, hogy ez szól valahogy. De amikor azt mondják, hogy itt van egy akkora hangfal, mint a hüvelykujjam, és az 300.000 watt, akkor fog szólni. Ha elmúltál 50, és én most már elmúltam 50, felkelsz reggel, és ha nem fáj semmi, akkor meghaltál. Én már túl vagyok azon az időszakon, hogy álmodozzak. Tehát én föltettem az életemet erre a hivatásra, hogy filmőrült, filmszerető, filmfogyasztó, filmekről irkáló, és ebből megélni igyekvő ember. Igen, ez egy válságban lévő szakma, szerintem sok válságban lévő szakma van, de tovább is azt gondolom, hogy a filmkritika, meg bármiféle kritika, amíg van sajtó, meg sajtóműfajok, ezek fontosak lesznek. Sőt, lehet, hogy egy kritikának az elérése sokszor nagyobb, mint egy interjúé. Ezt simán el tudom képzelni, mert egyedi lehet benne állításokat megfogalmazni. Sokkal szabadabb műfaj, mint az interjúírás, mondjuk ugye a filmkritikusnak mi a dolga, mit csinál, tehát hogy alapvetően Magyarországon, vagy legalábbis a Népszaván az ugyan mindent tudott, tehát hogy a reviewer, a festival reporter, a entertainment journalist, mert ugye a legtöbb ilyen amerikai meg trade lapoknál, meg akár külföldi lapoknál, nagyobb lapoknál, akik még vannak, Guardian, Le Monde, vannak külön a kritikusok, és vannak úgymond a entertainment journalistok, akik a interjúkat csinálják, ilyen portrékat írnak, háttereket, hasonló. Van például egy ilyen nemzetközi filmes újságírós Facebook csoport. Ott folyamatosan megy a vita az entertainment journalistek és a kritikusok között, hogy kinek mi a célja. Ugye az entertainment journalist azt mondja, hogy minek menjek Cannes-ba, ha nem kapok annyi interjút, amiből megéljek. És ugye ez a trend megy egyre inkább, hogy ugye Zoom interjúk, meg 4 perces interjúk, meg mini press conference, de általában a magyar újságírót meg azt jelenti, hogy a vasfüggöny, mint amelyik létezne, tehát hogy mi meg a nulla, tehát hogy amit kapunk, tehát egy osztrák blogger nyilván jobb helyzetben van, mint egy magyar piacvezető napilapnak az újság írója, de ezt mondjuk a Golden Globe egy kicsit megváltoztatta, de arra most már nem biztos, hogy érdemes belemenni, szóval itt van mindig egy vita, és akkor általában a filmkritikusok azt mondják, hogy na de persze, hogy megyek Cannes-ba, hát kiküld a napilap, érted, meghív a fesztivál, írom a napi riportokat a filmekről, és boldogan élek, míg meg nem halok. Tehát, hogy ez egy tök érdekes kérdés, hogy nincsenek sokan, de Európában van egy ilyen nemzetközi filmkritikus réteg, akinek a véleménye számít, szavazgatnak ide-oda ezen a szinten, tehát én kimaxoltam azt, amit egy magyar újságíró elérhet, tehát hogy az Európai Filmakadémiának szavazó tagja vagyok, meg a Golden Globe-nak szavazó tagja vagyok, tehát hogy nyilvánvalóan ahhoz egy filmet kéne rendeznem, hogy felvegyen az Amerikai Filmakadémia, az még lehet egy álomprojekt, ha nyerek a lotton, de úgy alapvetően ennek így még van létjogosultsága. Simán Magyarországon azt is el tudom fogadni, ha valaki azt mondja, hogy filmkritikus vagyok, és ilyen halok. Mert nincsen, nem vagyok bejelentve, nincs állandó munkám, freelance az Magyarországon egyet jelent a önkéntes éhségsztrájkkal. Erről tehet az is, hogy amilyen állapotban van ez ugye a magyar sajtó, meg a magyar piac, és hogy nem fogunk össze, és akkor most visszautalnék arra, hogy össze kéne. Én sem mondtam igazat, amikor azt mondtam, hogy csak filmkritikával foglalkozom, mert ugye a fesztivál programming része is benne van. Ezt egyébként nagyon sok újságíró, tehát nemzetközi újságíró csinálja. Ugye a Bánkot is Zsuzsi dolgozott a cirkónál, tehát például a Lokárnői Fesztiválon egy ilyen magas befolyású valaki, tehát hogy Magyarországról is el lehet jutni ebbe a nemzetközi szintre is szférába. Én nem vagyok benne biztos, hogy én még akarnék feljebb, vagy távolabb menni ettől az egésztől, de azt kell mondjam, hogy meglátjuk, hogy alakul. Tehát, hogyha mondjuk történet olyas, mondjuk kimegy az ember alól mondjuk a munkahelye, meg a másik, akkor az lehet érdekes. Azért Magyarország szerintem most nem a életbiztosításnak a legboldogabb szigete.
1: Tilos Rádió, FM 9,3. Ennyi volt már a Road Movie műsor, amiben Csákvári Géza filmkritikus mesélt a munkájáról és az életéről. Legyen szép napotok!

0: Valójában egy átszázott üstökös a 875163 1998 SH2 jelű, jelenleg aszteroidaként besorolt földközeli objektum, haladt el a Föld mellett 2025. augusztus 28-án, olvasható a Nature Astronomy folyóiratban. Ha csupán halovány csóvát produkáló üstökös mindössze 3 millió kilométerre haladt el, a magyar narancsérjét hallottátok.
1: A Widener Egyetem kutatói a Frontiers in Psychology című tudományos folyóiratban publikálták kutatások eredményeit, ami szerint azok a gyerekek, akik szerint a szüleik a mobiljukra figyelnek, azok jó eséllyel érzik azt, hogy mások iránti kötődésük bizonytalan, olvastuk a hvg.hu-n. A vizsgálatba 612 és 17 év közötti fiatalt vontak be. A bizonytalan kötődés már a csecsemőkortól kezdve eredeztethető, a gyermekkorban tapasztalt kötődési minták pedig a felnőtt életre is hatással lehetnek. A tudósok arra próbáltak rávilágítani, hogy mi történhet a gyerekekkel, ha a szülők túl sokat mobiloznak. Azok a gyerekek, akik úgy érzik, hogy a szüleik telefonfüggők, a kötődés hiányát érezhetik. A kutatók szerint a vizsgálat az ok-okozati összefüggést nem tárta fel, arra azonban rámutat, hogy a túlzott mobil használat és a gyerekek kapcsolódási nehézségei között van kapcsolat.
2: Kedreggel, július 28-án megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 31 centit mutat a vízmérce, és még csak most jön a tartós hőhullám az országban. Több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, a fővárosi szakaszokon is korlátozásokat vezettek be. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Július 16-án a fővárosban 6 cm-re közelítette meg az eddigi legalacsonyabb vízállást a folyó vízszintje, majd kismértékben emelkedett. Ezután viszont újra apadni kezdett a Duna, így jutunk el a keddi rekord alacsony vízállásig. Bajánál július 18-án 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a Duna vízállása. Mostanában nem várható vízszintemelkedés, sem a dunai vízgyűjtő területeknél jelentős csapadék a következő napokban, írja az időkép alapján a Telex.
3: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Sziasztok, ez itt az Utca Rádió, a Tilos Rádió köztérügyi műsora. A mai műsorvezetők Ránki Juli és Fónai Kende, és ma is nagyon izgalmas témákkal készültünk, és nagyon aktuális témákkal nektek, amelyből az első az aszály és a kiszáradó Duna, illetve ehhez kötődő programot is szervez a Greenpeace. Erről fogjuk kérdezni Bélavári Virágot, aki a Greenpeace kommunikációs és fundraising menedzsere, Gruber Tamást, aki a WWF Hungary élőfolyók programvezetője, és telefonon itt van velünk Pribéli Levente is, aki szintén a Greenpeace-nél humánökológus szakértő.
1: És azt még hozzátenném, hogy nem csak a Duna, bár az esemény, amiről beszélünk, az a Dunán lesz nagyon érdekes helyen, de hogyha jól olvassuk a híreket, akkor az egész ország, sőt Európa a kiszáradás jeleit mutatja, és ezt a Tamás biztos fogja mondani azt, amire én is emlékszem, de Réka nem biztos meg Kenda, hogy ti emlékeztek, mert akkor még kicsik voltatok, hogy már 10 évvel ezelőtt is szó volt erről, hogy baj van, baj lesz, és senki nem hitte ezt. Szóval még hozzátenném az eseményhez, amit mondja Réka, mindjárt figyelmünkbe ajánlva, vagy egy szuper videó is róla, de kár, hogy rádiós módszerrel nem tudjuk azt a videót feltíteni, hogy azt hallom, hogy egyrészt, hogy egész Európában küzdenek ezzel, másrészt, hogy tavaly is meleg volt, de nem volt ilyen vészhelyzet, mint amiben most nem csak Budapest, hanem az egész ország van. És hogy ezért ajánlóban az a műsor címe, hogy Országváros folyó hőség. Ebben volt régen egy ilyen játék. Országváros folyó, azt nem tudom, szoktátok-e még játszani, nagyon jó társas. Na jó, szóval akkor mindenki, Levente, itt vagy a szerbusz.
2: Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
1: Oké. És mindenkinek egy kicsit más a foglalkozása, meg a lehetősége, de mindannyian abban az ügyben dolgoztok, amiről ez a bizonyos vasárnapi rendezvény, szóval mindenki hall mindenkit? Ha nem, akkor itt ez a pöcök. Azon lehet tekerni. Jó. Szóval Réka, hova megyünk vasárnap, hányra, és miért pont oda?
3: Egy gyors kis javítás, Virág, de semmi gond. A lényeg az aszály, meg a Duna, meg a többi folyó. Szóval a Dunapad az most vasárnap 3-tól kezdődik. Ez Nagymarosnál lesz egy homokpadon, kicsit erre is játszik rá a név, meg hogy padokat teszünk a Dunára, egy olyan helyre, aminek így igazából nem is kéne szárazlában megközelíthetőnek lennie. Van egy jelentkezési form, egyébként már beteltek lassan a helyek, de még mindig érdemes lehet regisztrálni a várólistára, mert hát nem csak aszály van, hanem hőség is, szóval simán elképzelhető, hogy valaki, aki jelentkezett, nem jön el, szóval még mindig érdemes megnézni.
1: Menjünk.
3: 3-tól lesz.
1: Én nem megyek, de
3: bátor vállalkozók 3-tól érkezhetnek, kétféle módon, és itt említeném a másik szervezőnket, Dórit is, aki az aktivista koordinátora a Greenpeace-nek, és ő fogja össze a kajaktivistáinkat, mert vannak ilyeneink, akik majd belévészkedik az embereket.
1: Kajaktivista, így van. Azt még nem is játszottuk ki, hogy apadon.
3: Igen, Duna, apad, Duna,
1: apad. Tehát az A nagybetű, és 3 módon lehet olvasni, hát így mondani nehezebb 3 módon, de értitek, hogy apad, a Duna és a padon arról beszélünk, hogy a... Na, hajrá!
3: Hogy apad a Duna? Igen. Szóval 3 turnusban érkeznek majd az emberek, akiket kenukon hoznak be a kajaktivisták, vagy meg lehet közelíteni gyalog is a helyet, tényleg térdig ér a víz, a Nomád bár felől be lehet sétálni, és ezután itt lesznek szakértőkkel beszélgetések, többek között Levivel is, aki vonalban van, és workshopok.
1: És Samu Andreával, ugye? És Samu Andrea ma nem ért rá, úgyhogy köszi Tamás, hogy te meg ráértél, mert igazából a WWF színeiben téged köszöntünk. De neked specialitásod a víz, de lehet, vagy csak a Duna, vagy inkább azt látom, hogy a Drávával sokat foglalkoztál. Most mindenütt ugyanaz a baj van, és erről meg lehet valahogy győzni az embereket, úgy csörögnek a kiszárad Dunamederben, és akkor valaki erről fog beszélni, vagy most mi a hírek kapcsán erről beszélünk.
4: Igen, köszönöm a kérdést, ugye ez nem csak a Dunát érinti ez a probléma, hanem ahogy a bevezetőben szó volt róla, egész Európában, vagy hát Európa legnagyobb részén nagyon nagy az aszály, nagyon az a csapadékhiány, és ez a rendezvény is most egy lesz szerintem már a több megmozdulás, akár online, akár élő megmozdulás közül, ami erre próbálja felhívni a figyelmet. napernyőt mindenképp ügyetek, mert azért délután hát, háromkor egy csupa zátonyon kíméleten lehet beszélgetni, de nagyon, nagyon fontos, hogy ilyen figyelemfelkeltő rendezvények legyenek, mert ugye a lakosság figyelmét nem lehet elégszer felhívni arra, hogy a csapadékhiány, az alacsony vizek a folyókon, az alacsony vízállások, azok nem csak azoknak a szerveknek okoznak problémát, akik az ivóvizet, a vízellátást gondoskodnak, vagy akár bármilyen más ipari szolgáltatást említhetnénk, hanem a társadalomnak, a lakosságnak is nagyon komolyan fel kell kapni a figyelmét erre a, hát sajnos azt mondhatjuk, hogy nem rendkívüli jelenségre. Ugye nagyjából minden évben jön egy-egy ilyen nagy hőhullám, ezt már sajnos megszokhattuk, de hogy ilyen hosszú és tartós csapadék hiány legyen, ez viszonylag ritka. Ugye 22-ben volt olyan hatalmas nagy a száj utoljára, ami mostanihoz hasonló, akkor már megjelentek azok a hangok és azok a diskurzusok elkezdődtek, amik a víz visszatartásra, a folyók menti élőhelyek helyreállítására is felszólítottak. Most ez egy következő ilyen évad, amikor ezt, hát úgy arra azt mondhatom, hogy sajnos élőben vagy élesben nem biztos, hogy ki tudjuk próbálni, mert ugye ez árhullámok, csapadékkel minden bizonyan fognak jönni, csak a látottak szerint nem a közeli napokban, nem a közeli hetekben.
0: És mit tehet a lakosság? Mert mondtad, hogy fel kell hívni a figyelmet, meg az emberek kapják fel a fejüket, de hát, hogy én, aki itt lakom Budapesten, én mit tehetek azért, hogy több víz maradjon a Dunában?
1: Egy ötletem biztosan van, de ezt már régóta mondják, mikor fogadposol, tehát akkor benedvesíted a fogkefét, elzárod a csapot.
0: Igen, hát én ezt már így csinálom a kezdetek óta, de mégis kiszállt.
1: Akkor ezt most elmondjuk másoknak is, hogy például ez komoly?
4: Az, hogy kiszáradt a Duna?
1: Nem, az a fogmosós módszer.
4: Persze nagyon sok ilyen módszer van, ilyen gyakorlat van, amivel mérsékelni lehet a vízfogyasztásunkat. Én azt most nem biztos, hogy ebben az irányba nagyon sok példát mondanék, de szerintem erre
1: akár majd ötleteljünk. Nem, csak a kende azt kérdezte, hogy mit csinál a lakosság,
4: hogy igen, lehet tenni ezen, ugye nagyon sok ezek a víz készletekre odafigyelő gyakorlatok, ezek a város és a természeti környezetben egyaránt előttünk állnak. A városi környezetben ugye itt is ketté lehet választani ezt a témát. Van ugye az, amit a közüzemi szolgáltatás keretében használunk föl vizet, tehát azzal is ugye lehet takarékoskodni, zuhanyozni fürdés helyett, vagy akár a szürke vizet használni, már az egyszer használt vizet bármilyen olyan gyakorlatra, vécőblítésre, akár kisebb koszok és ilyesmi felmosására, amit ez nem igényel ivóvizet, de van olyan gyakorlat is, ami a kerttel rendelkezők számára nagyon nagy távlatokat nyit. Ugye sajnos azt látjuk országszerte, vagy hát nem csak Magyarországon, ez sajnos hogy úgy mondjam, ilyen civilizációs betegség, hogy aki kertes házban nagy kerttel rendelkezik, az nagyon sok szolgáltatást és lehetőséget érez magáénak. Éjjel-nappal képes akár locsolni, öntözni, hatalmas medencékben úszik a saját kertjéhez képest, az a helyett, hogy strandra menne. De hogy ezek mind olyan gyakorlatok, amiket én ezzel a civilizációs betegséggel, vagy szokással, problémával azonosítok. Ez nem egy helyes, és nem egy evidens magatartás, és ugye nem is kell időben vagy távolságban olyan messzire mennünk ahhoz, hogy ne legyen annyira evidens, hogy a csapból mindig folyik a víz, és hogy mindig ivóvíz folyik. Tehát ez itt nálunk a környező országban egy természetes dolog, de akár Európában, Dél-Európa egyes vidékén ez egyáltalán nincs így, és hát sajnos, vagy nem sajnos, de ezektől a példáktól tanulnunk kell, ezeket a gyakorlatokat meg kell szoknunk, mert a jövőben nem csak ilyen kritikusan víz szegény vagy aszályos időszakban lesz szükség ezeket alkalmazni.
3: Egy kicsit, igen, köszönöm, kapcsolódnék ehhez, mert például az ökokertészekről is lesz szó a Dunapadon, az egyik ilyen kis csoportos beszélgetésnek ez lesz a témája, és szerintem egy nagyon triviális példa, hogy mind úgy nőttünk fel, hogy a kertesházban legyen zöld gyep, mert az a szép, az a jó, és valójában a legvízigényesebb dolog, amit telepíteni lehet, és...
1: Majd akkor én leszek az ördögő, nekem nincs kertesháza, de egyetértek a gyep helyett legyen mással, csak félenést. De hogy nem úgy van, hogy arra olyan jó kifeküdni?
3: Hát arra nagyon jó kifeküdni, de elég lehet belőle 3 négyzetméter is egy egész nagy kertben.
1: Aha, szóval, hogy nem kell a 10 fős család minden tagjának ott a pokrócon egyszerre.
3: Hát nem feltétlen kell nekik csillagpozícióban egyszerre kifeküdni, tehát hogy így érdemes úgy kezelni a kertet, mint az is egy ilyen, lehet a biodiverzitásnak egy helyszíne, és ez lehet szép is, tehát ez nem kell áldozattal járni.
1: Hát te kommunikációs szakember vagy, azért mindjárt visszatérünk arra, hogy lehet az ilyesmiről az embereket, erről a kettőről, amit mondtatok, de megkérdezzük a Leventét, jó, hogy Privéli Levente, aki a Greenpeace humán ökológiai szakértője. Ez tulajdonképpen mit jelent ebben az összefüggésben, amiről most itt beszélünk?
2: Hát a humán ökológia az a természet és a társadalom kapcsolatával foglalkozó tudomány, tehát van természettudományi, meg társadalomtudományi része is, úgyhogy azért releváns ebben a helyzetben, mert éppen azért is vagyunk ebben a helyzetben most, már mint a klímaválság kellős közepén, mert a természet és ember kapcsolata, azok a társadalmi berendezkedések, amiket magunk köré építettünk, vagy építettek az elődeink, azok nincsenek összhangban azzal a világgal, amiben egyébként élünk. Tehát akár itt lehet mondani ezt is, hogy egyéni szinten mondjuk mennyi vízigényt generálunk azzal, hogy például a pázsitot locsoljuk, és akkor itt tennék is egy ilyen lábjegyzetet, hogy én nagyon szeretem azt, hogyha megkülönböztetjük a zöld pázsitot a gyeptől, mert a gyep az egy nagyon sokszínű élőhely, amiben rengeteg különféle élőlény, vadvirágok, rovarok ott vannak, és a zöld pázsit az meg olyan, mint egy ökológiai sivatag igazából, csak zöld színű. És persze én értem, hogy erre jó esik kifeküdni, csak hogy tényleg azt kell észrevenni, hogy egy olyan pontra jutottunk el a klímakatasztrófában, amikor kérdőjelessé válik az, már a jelenben, tehát hogy most voltak a Magyarországon az előző hőhullámban olyan települések, ahol egy időre legalábbis, de nem folyott a csapból a víz.
1: Hát ezt most belengedték.
2: Ahol korábban volt, tehát hogy ez meg is történt bizonyos településeken átmenetileg, tehát nem akarok ebből nagyon katasztrófa hírt csinálni, mint amekkora volt, de hogy eljutottunk arra a pontra, hogy tud helyben kevés lenni az a víz, ami elérhető, és ebben a helyzetben tényleg eljön az a pont, amikor a között választunk, hogy legyen ez zöld pázsit, vagy legyen a szomszédnak is ivóvíz.
0: Hát meg a pázsit az nem is annyira zöld most már, mert mindenki ég.
3: Ez egy sárga ex-pázsit.
2: Végtelen locsolással is ilyen hőmérsékletben, tehát hogy ez egy olyan hőstressz a növényeknek is egyébként, tehát hogyha valaki túrázik egyet akárhol, akkor azt fogja látni, hogy kókadnak a fáknak a levelei, még a szárazság tűrő növényeket is megviseli ez az ennyire magas hőmérséklet, erős UV-sugárzás és a vízhiánynak az együttese. Tehát, hogy tényleg ezt a helyzetet ezt úgy érdemes értelmezni, hogy egy vészhelyzet, amiben vagyunk, és ugye az viszont a rossz hír, hogy ezek a vészhelyzetek ezek egyre gyakoribbá válnak a klímaválság fokozódásával, és ugye éppen ezért lenne annyira fontos az, amit évtizedek óta mondanak zöld szervezetek, hogy a klímaválságnak a mérséklése az elengedhetetlen. Tehát azt nem lehet folytatni, amit eddig folytattunk, hogy folyamatosan még több üvegházhatású gáz bocsátunk ki a légkörbe, az egyezmények ellenére nincs fordulat abban, érdemi fordulat nem látszik. Vannak technológiai változások, meg én nem azt mondom, hogy semmi nem történt az elmúlt évtizedekben, de eljutottunk arra a pontra, amikor szembe kell azzal nézni, hogy egy csomó esetben ez kudarcos volt, ez az eddigi próbálkozás.
1: Jó, most
2: ugye, mindenképpen, ja, bocsánat, csak egy utolsó gondolat ehhez, hogy ezt semmiképp nem mondom ezzel, hogy engedjük el a mérséklést, hanem pont azt mondom, hogy az alkalmazkodásnak is korlátai vannak. Most egy azonnali feladat, hogy alkalmazkodjunk ehhez a helyzethez valamilyen mértékben, de hosszú távon nem képzelhető el az, hogy majd minden évben egyre rosszabb lesz a helyzetben, mindig tudunk alkalmazkodni, hanem ezt meg kell fékezni valahogy.
1: És hogyan? Mert hogy a számomra az egy nagy kérdés, hogy egy ilyen erős kényelmi pozícióból, hogy jó volt az idő, ettünk fagyit, mindig volt víz, elmentünk nyaralni, volt árnyék, stb. Aztán hazamentünk és aludtunk, nem volt semmi bajunk. Hogy lehet visszalépni egy megfontolt, számításokat igénylő, más szokásokat igénylő a luxusból, ha úgy veszünk most már ugye az a luxus, ami eddig volt, visszafele induló, tudatos és tömeges gondolkodásba?
3: Ha itt megragadhatom a szót, Szerintem részben pont azzal, amiről a Dunapad is szól. Élményekkel, személyes kötődéssel, azzal, hogy ne képeken lássák csak az emberek, hogy hogy néz ki a helyzet, bár mondjuk Budapesten is ugye a Margit híd lábánál ki lehet menni és megnézni az építményeket, de talán a Dunakanyarban még sokkolóbb, mert ott egy ilyen természeti közegben látjuk. Szóval az ember azért hajlandó változtatni, amivel törődik, és azzal törődik, amivel van személyes élménye. Úgyhogy ez nyilván ez csak egyfajta attitűdépítés, ez még nem a teljes megoldás, de hogy attól lesznek nyitottak az emberek arra, hogy jó, akkor nem lesz pázsitom, vagy nem annyi pázsitom lesz, vagy akkor most nem Olaszországba megyek nyaralni, hanem nem tudom, túrázunk, vagy csak egyszer repülök az évben, vagy ilyesmi, hogyha tudják, hogy miért érdemes ezzel foglalkozni, és ide még egy dolgot befűznék, hogy visszatérve a napernyőkre, amik lesznek kint a Homopadon, meg kell említeni még itt a Vajót, akik társszervezői velünk együtt ennek az eseménynek, ők biztosítják a napernyőket is, ők a Város és Folyó Egyesület, és ők például azzal foglalkoznak, hogy a városi folyóparti szakaszokat megközelíthetővé és szerethetővé tegyék, tehát hogy tényleg szoktunk, az emberek tudjanak kapcsolatot alakítani vele.
1: Beszélünk ezekről a vajós dolgokról itt az első pillanattól fogva itt a Tilosban, szerintem mi tiszteletbeli vajósok vagyunk.
3: Az nagyon jó.
1: De hogy Tamás? Mondjad,
4: igen, igen, csak felvéve a vállalat, vagy felvéve a kérdésnek a lehetőségét, meg az előző gondolatmenetet, amit elkezdtem, hogy ezeknek a, hogy hogyan lehet alkalmazkodni, hogy hogyan lehet felkészülni ezekre az eseményekre. Nagyon, nagyon fontos ismerni, hogy a természetre alapozott megoldások, azok nagyon sokrétűek, és nem csak a kint a vadonban, a folyók mentén, az erdőkben alkalmazhatók, hanem települési környezetben, kis településeken, nagy település egyaránt. És ezek a természetre alapozott megoldások, vagy más szavakkal a zöld infrastruktúra elemek, az a szint, amit az előbb kezdtünk megalapozni, hogy mit tett az egyén, a lakos, és annak következő szint, hogy mit tett egy település, ami ugyanakkor kicsit összefogottabb, vagy szakértőbb hozzáállást igényel, de amit az előbb a Virág említett, arra nagyon jó demonstráló eszköz, mert hogyha minél több ilyen település van, ami felveszi ezt a gondolkodást, és pályázik ilyen természetalapú megoldások megvalósítására, annál több emberhez fognak eljutni. A pályázat, erről is fogok válaszolni, csak

0: árvizek levezetésében is nagyon fontos szerepet játszanak, tehát a külterületeken, a települések fölötti szakaszokon ezeket úgy kell átalakítani, hogy a hirtelen lezúduló víz kezelésére is alkalmasak legyenek.
1: Van egy mérnök csapat, aki már számol?
0: Mit rakok oda, mennyibe kerül? Egy település, egy dombvidéki település például, aki ilyen lehetőségek, vagy aki már találkozott villámárvíz okozta problémával az elmúlt időszakban, vagy hírekben látva veszélyeztetve érzi magát, egy ilyen pályázat vagy projekt keretében nagyon konkrét személyre szabott megoldásokat fog kapni,
1: és igen, erre vannak mérnöki. Szerinted egy kis település polgármestere ezt így tudja? Szóval most vagyunk Magyarországon, ugye?
0: Igen, tudja. Vannak. Nyilván nem az összes, 3200 település, de hogy csak egy példát mondjak, éppen tavaly ősszel zárult le egy live projekt, ami a Logos for Waters névre hallgatott, ezt a belügyminisztériumnak az önkormányzati államtitkársága irányította, és ebben, illetve ezt megelőző másik projektben 6-8 kis magyar kis település is részt vett, valóban olyan kis települések, ahol hogyha nincs egy kezdeményező testület, polgármester, akkor ezt a lehetőséget nem tudták
1: volna megragadni. Ez nekem nagyon tetszik, és valaki ezt népszerűsítette, és bemutatta, hogy kell ezt csinálni, miért jó, és
0: igen, hogyne, tehát nagyon sok rendező, nagyon sok workshop volt, tehát ugye ez Budapestet nem érintette, tehát ez kifejezetten kis településeket érintő pályázat, vagy projekt volt, de épp ezt akartam még hozzátenni, hogy mindezek a példák, ezek nagyvárosi környezetben is alkalmazhatók, és nem kell nagyon távolra mennünk Európában, például Bécsben nagyon sok, bár Dunát és a Dunába érkező kispatakot is érintő ilyen hasonló megoldás volt, ahol a bizonyos értelemben, vagy szavakkal élve feláldoztak olyan dunai szigeteket, amik most már csak a természeti környezet, az árvíz, az aszály mérséklésére alkalmasak. Persze a Bécsi Dunaszakasz nem vetett össze Budapesttel, az ottani szigetek nem olyanok, mint a Margit sziget, de pont ez a lényege, hogy nagyobb városoknak, akár világvárosoknak, de nagy magyarországi városoknak is van lehetősége ilyen gyakorlatot alkalmazni, kipróbálni. Nyilván ez finanszírozás és forrás igényes, de ennek meg lehet és szükséges is megteremteni a feltételeit és az ösztönzőit a jövőben.
2: Itt a városi megoldásokra reagálva bennem tegnap este felmerült egy dilemma, mert már itt az utcarádióban is beszéltünk a közösségi falocsolásról, ami így most már Budapesten is egy létező jelenség. És amikor én tegnap este locsoltam egy köztéri fát, és engedtem a köztéri kútból a 10 literes kannába az ivóvizet, akkor így elgondolkodtam azon, hogy ez most így biztos, hogy ez így jó-e. És felmerült bennem, hogy most akkor locsoljam a fákat, vagy ne locsoljam a fákat, mert takarékoskodni kell a vízzel, de közben akkor meghalnak a fák. Tehát, hogy van határa a takarékosságnak, vagy hol van itt a megoldás, most akkor locsoljunk, vagy ne locsoljunk.
1: Nagyon hosszú távon, ugyanerre akartam építeni, hogy az, hogy ivóvizet használunk mindenre, az azért van, mert a városnak a vízrendszere így van kialakítva, tehát hogy nincs a szürke víz, amivel én mosogatás után meglocsolom a követ a folyosón, és azzal fölmosok, meg hűtök, az oké, de ez nagy vonalakban Magyarországon nincsen. Tehát amit kérdezel, az egy nem tudom hány évtizednyi feladat, ki fogja azt megoldani, ez az egyik. A másik, hogy azért kérdezem, hogy hol vannak ezek a kis települések, mert a Dunapad mintájára milyen érdekes lenne ezekből sokat és rendszeresen látni, mert lehet, hogy otthonul a polgármester rágja a körmét, és ő nem tudja. És erről az is eszembe jutott, hogy a Velencei tónál sokkal előbb kezdtek szirénázni, mint a Dunánál, az ugye sokkal kisebb és másképp. Ott már tavaly is lehetett hallani, hogy ez így nem fog menni, és nagyon erős gazdasági érdekek vannak, hogy rendbe jöjjön, nem tudjuk, mikor fog rendben, és mégsem történt semmi.
2: Itt most már nagyon sok mindenről beszéltünk először,
1: Mária,
2: szerintem.
1: Levente?
2: Igen.
1: Igen.
3: Ja, bocsánat, nem akartam így közbevágni, csak nyilván így távolról nehezebb ezt megvalósítanom. Reagálhatok most, vagy?
1: Persze, szegény Kendit elhallgattam.
3: Köszönöm, csak mindenképpen arra szeretem volna én is reagálni egyrészt, hogy ez az ellehetetlenülés kérdés szerintem nagyon fontos, tehát azt megtapasztalni, hogy ahogy eddig ment, úgy nincs tovább. Tehát például Kővári Zoltán, aki klinikai szakpszichológus, ő sokat beszél erről, ilyen klímaszorongás, ökológiai gyász, ilyesmi témák kapcsán, hogy az igazán nagy belső transformáció, amikor az értékrendünk átalakul, és

0: elkezdünk másképp nézni a világra, az gyakran pont azokban a helyzetekben jön el, amikor azt érezzük, hogy így nincs tovább. És ezek a helyzetek tudnak mély változást előidézni, amellett amúgy, amit nyilván a világ is mondott, szóval én ezzel egyetértek, csak ezt ki akartam egészíteni, hogy éppen amiatt, hogy megszoktunk valamilyen világot, van valamilyen értékrendünk, valamilyen kultúrának a tagjai vagyunk, ennek most alapjaiban változnia kell, és ennek a változásnak egy része lehet az, amikor ránézek a Velencei túra, vagy ránézek a Dunára, vagy látok egy erdőtüzet, és átérzem azt, hogy itt valami nagyon-nagyon komoly dolog történik. És a másik, hogy ebből az is következik egyébként, hogy a prioritásainkat újra kell gondolni, és szerintem ez egy válasz erre az öntözés kérdésre, hogy akkor öntözzük-e a városi fát ivóvízzel, hogy én nagyon egyértelműen előre teszem a vízigényben más élőlényeknek a vízigényét, és azt, ami az életünk alapvető feltételeit biztosítja. Tehát, hogy szerintem itt azt kellene nagyon komolyan priorizálni, és nyilván erre vannak már kormányzati tervek is, meg ennek megvan egy, tehát ennek vannak leírt döntési mechanizmusai, hogy először milyen gyárakat kell mondjuk lekapcsolni akkor, amikor a vízigény az akkora, ami meghaladja a kapacitásokat. Uh-huh. De hogy azt akarom mondani, hogy például nyilván van az a helyzet, amikor már a városi fának se adjunk vizet, és szerintem az iszonyatosan fontos, hogy mostantól soha többet sehova ne ültessünk olyan fát, aminek a vízigénye az már az ültetéskor tudjuk, hogy örökre meg fogja haladni a táji adottságokat. Tehát, hogy most ez nyilván nehéz, mert az ország nagy részén a fásszárú vegetáció nagyon szenved. De hogy konkrétan arra gondolok, hogy például vízigényes fákat, mondjuk fűzfát, azt ne akarjunk olyan helyre tenni, ahol nincs hozzá többlet víz, mert nincs ott egy patakpart vagy valami, hanem hogy szárazságtűrő fákat kell ültetni, és azokat meg igenis locsoljuk addig, ameddig az elején megerősödnek annyira, hogy önállóan túlélésre képesek legyenek, mert különben nem lesz meg többé városi fáink. Tehát, hogy tényleg annyira drámai ez a helyzet, amiben vagyunk, hogy itt előre kell tenni azt, hogy az egy prioritás, hogy legyen ivóvíz, és egy prioritás, hogy legyen árnyék, meg élővilág a városokban is. Tehát szerintem erre ez a válasz általában, és a másik, amire még akartam reagálni, aztán ugye visszaadom a szót, ez az, hogy mindenre ivóvizet használunk, hogy szerintem ez egy nagyon kulcs gondolat, hogy ennek meg kell változnia. Tehát az, hogy Magyarországon a WC-t is ivóvízzel húzzuk le, és hogy erre egyébként vannak tényleg ezek az előbb már említett ilyen egyéni, otthoni lehetőségek, hogy betenni egy vödröt a zuhanyzóba, amikor zuhanyzunk, és akkor abba is jut víz, de hogy ennek rendszer szinten kéne megváltoznia valójában, mert nem elvárható az, hogy majd tömegek egyesével vödörrel fogják öblíteni a WC-t. És hogy itt csak így felvetnék egy lehetőséget, hogy például van az alomszék, ami nem egy városi alternatíva, de ez a száraz toalett. Ez például egy olyan dolog, amivel gyakorlatilag nullázni lehet a vízigényét.
1: Te a komposztáló WC-t hívod alomszéknek?
0: Igen, ugye a WC az a klozet, tehát hogy ebben nincs víz, úgyhogy ezért nem WC, de hogy igen, komposztcécének is nevezik. De hogy ezt akarom mondani, hogy tényleg el kell menni abba az irányba, és ennek egy része az viselkedésbeli változás, egy része meg technológiai innováció, hogy a vizet azt másképp kell kezelnünk. És ugye itt az is bejön, hogy jól hangzik a szürke víz, de hogy ameddig különböző gyógyszermaradványok, meg mindenféle egyéb dolog kerül ebbe bele, meg olyan mosogatószereket, vegyszereket használunk, addig azért ennek a felhasználása az problémás. És erre nem az a válasz, hogy ne használjunk szürke vizet, hanem hogy használjunk környezetkímélő szereket egyébként.
1: Értem, és váltsuk meg a világot. Teljes virágban, de a kende akar, a
2: én nyugodtan, én csak arra akartam rávilágítani, hogy valami mankót adjunk az embereknek, amikor pár műsorra ezelőtt még azt reklámoztuk, hogy menjen mindenki fát locsolni, akkor most valamit szerintem mondanunk kéne ugye ezeknek az embereknek, hogy most akkor csináljanak.
3: Én azt olvasom ki, hogy inkább fákat locsoljunk, mint hogy nem tudom, gyárakat profit maximalizáljunk.
1: Ja, azért az a hír megjött, hogy a Samsung leállította, fél árbocon megy a gödi borzalom. Mm-hmm. Tehát, hogy a villanyt is, meg a vizet is fél kapacitásra csökkentették, de ettől nem vagyunk boldogok, ez szerintem csak egy ilyen rizsa. Igen. De minden esetre hallják, hogy mi van, mert a többi gyártól nem jött ilyen hír. Igen. De hogy erre, ez nagyon fontos, mert nekem is eszembe jutott, én nem locsolom a köztéri fákat, de hogy például azt olvastam, hogy agyon locsoltak bizonyos fákat, akik megfulladtak attól, hogy mindenki locsolta őket.
3: Biztosan beszéltetek már erről a Biko appról, ott azért lehet követni, hogy amelyik már nem szomjas, annak ne adjunk többet vizet.
1: Nem mindenki követi, szóval hogy itt a gondolkodásmódnak és a viselkedésnek valami annyira, de most ez az a pillanat, vegyük úgy, hogy olyan nagy a baj, hogy abban lehet reménykedni, hogy hirtelen az emberek kapcsolnak, hogy úgy van.
3: Na, erre akartam egyébként reflektálni pont, hogy amit a Levi mond, az felveti azt, hogy mi fog történni például a Dunapadon. Oda megyünk, és közösen sírunk, majd a kardunkban dőlünk, hogy jó, kész, vége, ez már tragédia, nincs tovább. És
1: mi lesz? A Levi ott lesz? Te ott lesz?
3: Mi ott leszünk, de nem viszünk kardot, mert egy kicsit pont az a célunk ezzel, hogy megálljunk egy pillanatra, észleljük, hogy most egy szakasz határon vagyunk, hogy így nagyon régóta ugye kongatják a vízharangot klímakutatók, meg a Greenpeace is kampányolt már, nem tudom, évekkel ezelőtt is ezzel kapcsolatban, és voltak ilyen megoldásaink, hogy jó, akkor legyenek nemzetközi egyezmények, célok, ezek majd meg fogják oldani, és ezeknek egy nagy része megtörtént, és mégis száradt ki a Duna.
1: És szóval, a WWF is dolgozik.
3: És ebben. A WWF is abszolút, azért is hívtuk dolgok, meg, igen, a WWF-et is erre az eseményre, és hogy egyszerűen új megoldásokat kell kitalálni. És ez nem fog holnapra elkészülni, de most meg kell ragadni ezt az érzést, hogy ez kriminális, ami most zajlik, mert azt is fontos észrevenni, hogy ez nem csak úgy van hatással az emberekre, az a hőhullám, meg az asszály, hogy nehéz azért így dolgozni, meg nem akarok kimenni az utcára, hanem érzelmileg is. Nagyon sok embert ez nagyon megvisel. És ilyenkor mutatkozik meg az, hogy miben lehet hinni, meg hogy tudunk-e bízni egy jobb jövőben, amikor még nincsen egy kész megoldás. Még nem látjuk azt, hogy pontosan hogyan tovább. Vannak eszközeink, azokat leteszteljük, hogy hát, ha jobban működnek, de ilyenkor fontosak a kis közösségek, amikben az ember meg tudja találni ezt a megtartó erőt, hogy ő nyitott legyen a változásra, amikor adnak eszközt a kezébe.
4: Igen, és ezek is nagyon, nagyon fontos gondolatok. Kicsit abba az irányba próbálom terelni most a gondolatokat, hogy ugye ez a városi környezet érdeki nyilván az ember, tehát ugye a vidék települi kis települések is most már ilyen városi reformát élnek, de hogy mégis ugye a Duna most a legdrámaibb, amiről talán a hírek szólnak, bár én azokat próbáltam híreket elkerülve érkezni.
1: A Velencei tó,
4: a Tisza, a Dráva, tehát itt valamennyi vízfolyásunk szenved.
1: Szerintem át fogják nevezni a Vásárhelyről elnevezett intézményeket.
4: Akkor arra emlékeznünk kell, hogy medencé jellegű az országunk, tehát nagyon sok víz érkezik ide. Adott esetben, és ugye azt pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy ugye a felszíni vizeket ismerik a legjobban, de hogy a felszín alatti vízkincsünk is rendkívül gazdag volt a korábbi évtizedekben, évszázadokban, és hogy sajnos ezt is elpazaroltuk rendkívüli mértékben, és nagyon mélyre fúrtuk már azokat a kutakat, amik ezeket a felszín alatti készleteket felhasználják.
2: De mire pazaroltuk el?
4: Hát öntözésre adott esetben, olyan területeken nyílt vízi öntözésre, vagy hát ez a hatalmas vízpazarló berendezések által zajló öntözésre, aminek nem lett volna ott a helye. Az a felhasználás egy körforgásban nem probléma. Ugye ezek a felszín alatti készletek nyilván sokkal lassabban töltődnek vissza, mint ahogy felhasználjuk, ha észrevétlen a felhasználás. Ezzel csak arra akartam rávilágítani, hogy a körülmények rendkívül megváltoztak, tehát sokkal kevesebb az az időszak, amikor ezeket az érkező vizeket meg tudjuk tartani. Itt nyilván már nem a lakosság, hanem a hozzáértő területeknek a kezelőivel meg kell ezt a lehetőséget feltárni és megoldásokat találni, de hogy az adottságaink azok alapvetően nem változtak. Tehát most is nagyon sok olyan terület van, elsősorban a Tisza mellett, de akár kisebb vízfolyások mellett a Dunán alsóbb szakaszainkon, amiket vissza lehet csatolni a folyókhoz, és ezek az egykori árterek, hullámterek rendkívül módon alkalmasak a hosszú távú víztartást, erre a rugalmas alkalmazkodásra.
1: Ez reményt ad valamire?
4: És valóban ez reményt ad, és hogy csak hogy kicsit provokáljam is, ugye, vagy hát erre az eseményre is próbáljam rávezetni a figyelmet, hogy persze nagyon drámai, amikor látjuk, hogy milyen sziklafelszínek vagy zátonyok jelennek meg ott, ahol korábban nem láttuk, de hogy most nagyon szélsőségesen fogalmazva, én, mint geográfus, ezeket látva kicsit örülök is, mert ugye ez azt jelenti, hogy a folyó az alakítja a környezetét. Ha ott jelenik meg egy zátony, ahol korábban nem volt, az azt jelenti, hogy az a vízfolyás, az még most is egy élő vízfolyás, és hogy a hordalékot lerakja, de adott esetben nem csak lerakja, hanem mozgatni is képes. És ugye ebből látható az, hogyha minél több teret adunk a folyóknak, akkor ezek a folyók zátonyokat, szigeteket képesek építeni. A sziget alatt nem barlangok vannak, mint a hegyek alatt, hanem a szigetek gyomrában, a kavicstakaróban, akkor ott hatalmas vízkészleteket tárol a felszín alatti terület. Tehát ezeket nyilván szakértőkkel, hogy megismerjék, feltárják ezeket a lehetőségeket, de hogy ez is mutatja azt, hogy a Duna, bár még folyónk, hanem egy egyenes csatornaként tekintünk rá, akkor nagyon nagy lehetőséget ad a megújulásra és, a, és az élő környezet, hogy a természetre alapozott megoldásokban gondolkodnunk kell a szürke megoldásokkal, adott esetben a szürke megoldásokkal szemben, vagy azokat egymással kiegészítve alkalmazni.
1: És mi legyen akkor, amikor jön az árvíz? Tehát, hogyha nincsenek ezek a szabályozott folyók, és nincs ez az egyenes vonalú meder, ami most ugye azt kérik, hogy senki ne gyalogoljon a Dunában, mert baj, meg a régészeti lelőhelyekhez ne nyúljanak, mert az tilos, meg egyébként is azok közé, és nem lehet hazavinni, nem szabad. De ezek a mellék problémák, de a fő probléma az, hogy holnap nem így lesz. De holnap lezuhan, 6 napig esik, mondjuk, hogy kiöntenek a folyók, akkor az most hogy legyen? Tehát ezt az egyensúlyt, amit most mondasz, hogy ha szabadon árad a víz, akkor tudja táplálni a föld alatti, ha jól értem a forrásokat, ha meg pedig szabályozzuk és kiegyenlített beton csatornában folyik, akkor pont az nem történik meg, hogy táplálja a körülötte lévő földet, akkor most mi legyen?
4: Erre megoldások ugyan nagyon összetettek, de léteznek ugye a kiegyenlített csatornákról, nagyon röviden akár a villámárvíz is eszünkbe juthat, hiszen akkor ott egy nagyon kis keskeny helyen zúdul le a víz.
1: Hát ezt megtapasztaltuk ez
4: nagyban is, így, nagyban is így működik, de pont azért mondtam, hogy ezeknek a egykori ártereknek a helyreállítása, visszakapcsolása, ez nem egy ilyen engedjük szabadon bármerre menjen című megközelítéssel kell, hogy megvalósuljon. Nem is biztos, hogy képes lennének már erre a folyók, hiszen nagyon sok szabályozó, mi van ezeknek a partján, a mellékágokat, holtágokat levágták, tehát hogyha erre nem segítünk rá műszaki eszközökkel, nem nyitjuk meg ezeket a kapcsolati lehetőségeket, amihez mérnöki tudás, mérnöki tervezés, kivitelezés kell, akkor ezek önmaguktól nem biztos, hogy kellően gyorsan, vagy kellően a társadalmi elvárások szempontjából kellően radikálisan és gyorsan fognak változási lehetőséget hozni. És csak hogy emellé még egy előző kérdésnek a lehetőségét fölvegyem, ugye, hogy lehet-e pályázni például ilyen kis településeknek megoldásokra, és ugye akkor azt mondtam pár perc, hogy nyilván lehet, illetve hogy ösztönözni kell őket, meg ezeket a forrásokat ismertté tenni, de hogy ezek a pénzforrások, illetve hogy a piaci ösztönzők, a finanszírozás ösztönzők merre irányítják a gondolkodásmódot, a tervezést és a terepi helyszíneinken a kivitelezést, ez döntően befolyásolja azt, hogy milyen lehetőségek elé állunk, és itt nem csak arra kell gondolni, hogy akkor mekkora összegeket, hány milliárdot fordítunk központilag, vagy pályázati lehetőségekre berejtve, vagy nem rejtve, hanem pályázati lehetőségekbe közzétéve a felhasználók felé, hanem azt is jelenti, hogy milyen szabályozókat tesz emellé a társadalom, és hogy elfogadjuk-e vajon azt, hogy a jövőben, vagy akár már ma is a magánérdek és a közérdeknek az ütközés az elkerülhetetlen. Tehát, hogy itt a jogi kereteket is szükséges és tehetséges is ehhez megformálni, ami persze ki kell egészüljön azzal, amit a Virág is az előbb mondott, tehát ez nem csak azon, hogy akkor papíron megjelenik a magyar közönben, és akkor onnantól megváltottuk a gondot, vagy megoldottuk a gondot, hanem itt nagyon komoly szemléletformálásra is szükség van ez, de hogy a pénzügyi ösztönzők és a szabályozási kereteknek az átalakítása nem egy utas módszerrel, hanem adott esetben az összes szükséges szakértői tudás bevonásával. Ugye itt az előbb elhangzott, most nem tudom pontosan idézni, hogy milyen volt ez a, kit említettél, szakpszichológus?
3: Levi említette.
4: Ő említette, bocsánat.
0: Kővári Zoltán.
1: Kővári Zoltán.
4: Nem is a neve, hanem hogy a pozíciója, ami tehát, hogy...
1: Szociálpszichológus,
4: igen,
1: nem?
4: Igen, tehát, hogy ilyen tudásra is, ilyen ismeretekre is szükség van.
1: És nem akkor csak megint arra, közelítünk hogy az, mindennapi hallgatónkhoz, igen. Hogy mégis igen. Hogy viszonyuljon egy pánikhoz.
3: Ezt szeretném kicsit pont áthidalni, mert valóban a törvényi környezet ez azért nagyon nem mindegy egy ilyen kérdésben, és ugye most készül egy új klímatörvény, szóval ennek el kell készülnie, és meg is van ígérve novemberre, hogy jön egy új klímatörvény, és erre már van egy javaslat, amit 200 szakmai és civil szervezet állított össze, nagyon sokféle szempont alapján, és például ez az a pont, ahol egy hétköznapi ember be tud kapcsolódni a nagyobb strukturális dolgokba, hogy alá lehet írni a petíciókat, nekünk is van a Greenpeace-el ilyen petíciónk, el lehet jönni ilyen eseményekre.
2: És mi van ebben a javaslatban például? Tehát mi várható ebben az új törvényben?
1: Ilyen hétköznapi szinten.
3: Hétköznapi szinten? Hát erről szerintem egyébként Levi pontosabban fog tudni nyilatkozni. Levi, tiéd a szó.
0: Ez a klímatörvényjavaslat, amit, ahogy Virág elmondta, civilek állítottak össze szakértőkkel együtt, ez most már a kormány asztalán van, és elindult egy olyan folyamat, amiben egy új klímatörvényt fognak létrehozni, aminek így most nem fogom elmondani nagyon a hátterét, de hogy röviden azért annyit emlékezzünk meg róla, hogy volt az előző kormány által írt, elfogadott klímatörvény, aminek egy részét alkotmányellenesnek nyilvánította az alkotmánybíróság, és akkor ennek az új verzióját kell elkészíteni. És ebben igazából három nagy területről van szó. Az egyrészt a mérséklés, hogy hogyan lehet enyhíteni a klímaválságot, mit kell Magyarországnak ahhoz tenni, hazai szinten és nemzetközi szinten egyaránt, hogy a klímaválságot mérsékelni tudjuk. Egy másik rész az alkalmazkodás, tehát hogy akár például konkrétan, hogy milyen energiarendszer az, ami segíti azt, hogy az extrém délesi események esetén sem maradjunk áram nélkül, vagy ezekre a helyzetekre jobban fel legyünk készülve, hogy a mezőgazdaságban milyen új növényfajokra, növényfajtákra lehet szükség, milyen új termelési módokra, a tájhasználatot hogyan kell átalakítani. Ez egy nagyon komplex, ez egy közel 60 oldalas javaslat, ez a klímatörvény szöveg, és egy nagyon fontos harmadik dolog, amit pedig úgy hívnak, hogy reziliencia, amit magyarul úgy lehetne megfogalmazni, hogy rugalmas ellenálló képesség, ami arról szól, hogy a rendszereink, a társadalmunk, meg ennek az alrendszerei, az élelem, termelés, stb. Az képes legyen ezeknek az időről időre érkező sokkoknak ellenállni, akár geopolitikai konfliktusok, tehát amikor a Hormuzi szorosnak a lezárásának a következményei begyűrűznek hozzánk, akkor nem mindegy, hogy mennyire ellenálló képes ez a társadalom. És akkor ennek van egy csomó része, hogy a cégekre mi vonatkozzon, hogy a lakossági szemléletformálásban mire van szükség, hogy az oktatást hogyan kéne átalakítani. Tehát hogy ez tényleg egy nagyon komplex javaslat, de hogy ez az a keret, ez az a komplexitás, amire szükség van ahhoz, hogy ezt a komplex problémát valahogyan kezelni tudjuk. És még kicsit visszakanyarodnék egy gondolatra így az árvíz témához, hogy szerintem az is egy nagyon fontos dolog, hogy az árvíz kockázatot növeli a folyóknak a túlszabályozottsága, és az, hogy túl gyors a lefolyás a vízgyűjtő területeken, tehát az, hogy pillanatok alatt mindenhonnan próbáljuk elvezetni a vizet, és az néhány órán belül ott van a legközelebbi folyóban, az nem jó. És hogy ehelyett pont arra lenne szükség, hogy ennek a víznek a nagy része az helyben szivárogjon be, és az egész hidrológiai rendszer sokkal kiegyensúlyozottabb legyen, tehát magyarul a táji szinten ne legyenek ekkora kilengések, amit ugye itt mindig nagyon fontos hozzátenni szerintem, hogy itt két fontos tényezője van annak az asszálynak, amiben vagyunk, drámai vízhiánynak, forróságnak. Az egyik az egy klímakérdés, hogy a globális klíma az hogyan változik, és ennek milyen hatásai vannak a Kárpát-medencére. Egy másik meg a tájhasználatnak a kérdése. És itt jön tényleg az, hogy milyen szépen összeélik, hogy a természetalapú megoldásokkal, az élőhely helyreállítással, akár ahol van elég víz, ott az erdőtelepítés, meg még inkább a meglévő erdeink minél jobb védelme, minél jobb kezelése, az, ami itt nagyon fontos, illetve a vizes élőhelyek helyreállítása. És ezekben a vizes élőhelyekben az év egy részében nem lesz víz, mert nincsen elég víz hozzá jelenleg, mármint hogy a csapadék meg a párolgásnak a viszonya az most olyan, hogy kiszáradnak. Viszont amikor meg mégis jön az a víz, akkor még nagyon-nagyon fontos, hogy legyen helye. És ez általában így a vízre is igaz, meg a természet egészére, vagy az élővilág többi részére, hogy kell, hogy az élővilágnak és a víznek helyet adjunk a tájban, meg a városainkban, és a saját kertünkben is, és ez az, ami tud tényleg segíteni abban, hogy ezeket az extrém eseményeket jobban ki tudjuk bírni, meg hogy javítsunk ezen az egész helyzetem.
1: Okay. Az a helyzet, egy kicsit elettük a Planet Error című ökoműsorunknak a kenyerét ezzel, mert ugye mi a köztér szempontjából próbáltuk ezt a pánikhelyzetet valahogy értelmezni, megpróbáltunk ezekre valamilyen, hát tanácsot talán nem is, hogy ötletet, mert hogy egyáltalán lehet-e most ebben a helyzetben a hétköznapi problémákkal gyűrköző embereknek tanácsot adni, azt nem tudom, de hogy egy ilyen rendezvény, ami vasárnap 3-kor a legnagyobb hőség,
3: igen,
1: ott a Kiszára Duna egyik padján, az Apadó Duna egyik padján, Dunapad, lesz, az ismeritek azt a problémát, hogy a Zen Akadémiára mindig ugyanaz az 500 ember megy el. Ez arról szól, hogy van egy témakör, amire többnyire ugyanazok az emberek az érdeklődésük miatt összegyűlnek, de honnan lesznek újak?
3: Nagyon jó kérdés. Én azt remélem, hogy most akik eljönnek, azok között lesznek olyanok is, akik így távolról követték ezeket a problémákat, de nem tudom, még nem tettek olyan lépést, hogy élőben elmenjenek valahova. Többek között ezért is működünk együtt a Vajóval, a rakparton is kint vannak ilyen plakátok, ahol inkább így szórakozni mennek az emberek, meg nem tudom, találkozni a barátaikkal, de közben ott az aszfalton is nagyon érezhető, hogy 6-kor is, nem tudom, kint voltam tegnap, ahova süt a nap, ott nem lehet megmaradni. Szóval szerintem érzik, és én azt nem tudom, üzenném, meg tanácsolnám mindenkinek, aki így ebben aki felteszi ezt a kérdést, amit te is, hogy nézzük meg, hogy magunk körül mi az a nagyobb dolog, ami ezt hozzá tudunk járulni, legyen az tényleg pont egy ilyen klimatörvényes petíció, vagy ilyesmi, és a saját életünkben tegyünk meg olyan kis apróságokat, hogy ameddig még oké, addig öntözzük a fiatal fákat a városban, esetleg vigyünk le egy másfél literes hideg vizet a hajléktalannak, aki ott lakik a nem tudom, a házunk lábánál, mert egyszerűen attól, hogy azt érezzük, hogy teszünk valamit, ez segít a kitartásunk. És ezt tudjuk csinálni szerintem most személyesen.
1: Szóval szóval egyébként is szerintem nagyon ritkán esik szó, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik vízszegénységben élnek. Tehát mondjuk az Észak-Magyarország, vagy észak-kelet-magyarországi ellátatlan falvakban, amelyekről gyakran szó esett, amikor hideg volt, amikor hó volt, amikor Covid volt, és a gyerekek nem tudtak iskolába menni, de eszközük sem volt arra, hogy online tanuljanak. Őrülök most, hogy a vízzel baj van, és nagy a meleg, mintha nem lenne szó, mint hogyha az nem számítana, hogy tudjuk, hogy szigeteletlen házban élnek, és az utca végén, ha a kék kút működik, akkor onnan kapják a vizet. Tehát, hogy erről nem tudom, lesz-e szó vasárnap, és közben megjött a Vera, a Kovács Vera, akit nagyon vártunk, aki az utcáról lakásból egyesületnek az egyik alapítója és vezetője, és egy víz nagy követ. Nincs mikrofonod, igaz, de mindjárt kapsz. Addig elmondom helyetted, ne haragudj, csak nem oda, nem, most ezt nem tudjuk adás közben megcsinálni, bocsánat. De mindjárt erről fogunk beszélni, hogy ő, és a kérdés az most csak addig, amíg itt vannak a szakértők, át fogja úszni a Dunát augusztus 29-én. És ez most nagyon gonosz, amit kérdezni szeretnék, de lesz akkor annyi víz a Dunában Budapesten, hogy bele lehet ugrani és át lehet úszni? 1000 embert várnak. Hát nincs köztünk meteorológus.
4: Nincs köztünk szerintem, aki hatósági háttól oldalról, meg jósként meg tudja mondani. Nyilván a szervezők ezt körültekintően előkészítik. Én nem vagyok pessimista, de félek, hogy nem lesz sokkal nagyobb víz augusztus végén a Dunában.
1: Mi lenne, ezt odaadnánk a Verának? Hát, ha mégis csak szeretne valamit most rögtön illetve, is már mondani, és akkor most nekünk rögtön, van akkor itt igen, egy közös telefonunk.
4: Szóval, mert az előzőhöz még az a igen. Kis települési példához majd szeretnék egy gondolatot, de
1: mondjad azt, mondja a Vera, hogy meg azt mutatja.
4: Köszönöm, tehát ugye az előbb volt szó ezekről a piaci szabályozókról, ösztönzőkről, és most lehet, hogy kicsit visszásan hangzik ez, hogy ami az előző példára reagálva, de hogy az egyik legnagyobb probléma társadalmi szinten, hogy a víznek nincs ára, tehát nem fizetjük meg, azt gyakorlatilag ingyen van, és ugye ami kis túlzással, és ami ingyen van, vagy nagyon olcsó, azzal emberi mi voltunkból következően nagyon pazarlóan, nem odafigyelve fogunk foglalkozni, és hogy ezt, hogy a víznek legyen megfelelő árazása, itt most a mezőgazdasági, lakossági, ipari, mindenféle használatot értem, tehát pont azt arra akarok legyen, hogy itt nem arról van szó, hogy aki mély szegénységben él, azt és nincs pénze kifizetni a vízdíjat, akkor új, de gonosz ez a szereplő, hanem itt köztársadalmi szinten kell helyre tenni ezt a vízárazási kérdés problémát. Ugye ez a különböző európai irányelvekben is egy nagyon fontos elvárás volt, bár szerintem nagyon kevés olyan EU tagállam van, aki ezt teljesítette. Sajnos Magyarországot többször is elmarasztalták a vízárpolitika képzésnek a halogatása, vagy nem megfelelő kivitelezése miatt, de hogy ezzel bizony meg kell barátkozni, hogy itt lehet, hogy politikus értelemben nem népszerű döntéseket, hogy a víz árazásnak ösztönző hatása van arra, hogy köztársadalmi szinten is.
1: Hogy jobban bánjanak az emberek a vízzel, ami rendelkezésükre áll.
4: Igen.
1: Mondasz erre valamit?
5: Igen, akkor itt én is felhőszem a fonalat, és köszöntöm a hallgatókat, most kapcsolódom be az adásba. Kovács Fere vagyok, az utcáról lakásba egyesületnél dolgozom, és ugye ez a vízkérdés és a lakhatási szegénység kérdés, ez ugye nyilván összefügg, hiszen pont a hajléktalanságban és azon belül különösen a közterületen élő embereknél ebben a hőségben ez tényleg egy magától értetődő probléma, hogy hogyan tudnak ők, hogyha mondjuk nem intézménybe mennek be, vizekhez jutni. És ugye ugyanez a probléma a közművel ellátatlan területeken is jelen van, különösen a szegregátumokban. De egészen sok szegénységben élő ember nem jut hozzá a vízhez. Az árképzés oldalához én hozzáfűzném a vízhez való jognak a gondolatát is, tehát az, hogy azért ivóvízhez mindenki hozzá tudjon férni, az ugyanolyan fontos kérdés, mint az, hogy egyébként különösen a környezetszennyező iparágakban, meg a fogyasztáson túli vízhasználatban, például az autómosás vagy a medence, nyugodtan bátran lehetne valóban többet fizetni a vízért. De amikor az utcáról lakásba egyesületnek a nagyköveteként a Dunaátúszásról írok, akkor nyilván így a vízhez való hozzáférés van az én érdeklődésemnek, meg a kampányomnak a középpontjában. Arról írtam is, ennek a mentén hívott meg a Júlió, hogy ugye a Duna, ahogy az egész város a hajléktalan embereknek is az élőhelye, ugye a Duna is, mint természetes élőhely, ugye így átszövi a várost, és ezzel a kampányommal, amellett, hogy az egyesületnek gyűjtök, ugye azt a saját kis szlogent tűztem ki magamnak, hogy nincsen két igazságosság a világban, szóval ugyanazzal a gondolati körrel kellene a klíma és a szociális igazságosság felé gondolkodni. Úgyhogy ezzel mutatkoznék most be.
1: Hát ez nagyon rendes bemutatkozás volt szerintem. És akkor viszont csináljuk azt, hogy mivel a többiek előre szóltak, hogy fél hatkor el kéne menniük, elköszönünk, köszönjük szépen Virág, Tamás, Levente. Vasárnap 3-kor van ez az esemény a Duna medrében, Nagymarosnál, nézzétek meg, mert betettük direkt a műsor ajánlóba, úgyhogy megtaláljátok azt is, hogy lehet kenóval menni, hogy lehet gyalog menni, érezzétek jól magatokat, vigyetek napernyőt.
3: Köszönöm, hogy itt lehettem. Azt üzenem mindenkinek, hogy tartsatok ki,
1: és
3: szeressétek a vizet.
1: Okosan szeressétek a vizet, így van. Sok a zene, és akkor az erre is be tud ülni egy kényelmes mikrofon mellé. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok, és akkor folytatjuk az Utca Rádiót mindjárt.

0: just go back. If you could do it all over again.
1: Sziasztok, ez itt az Utca Rádió, a Tilos Rádió köztérügyi műsora. A mai műsorvezetők Ránk Júli és Fónai Kende, és itt van velünk a stúdióban Kovács Virág.
2: Verre.
1: Na, annyit beszéltünk arról, hogy lerékáztuk a virág, vagy ott, hogy...
2: Szóval akkor Kovács a virág Vera. Elment, de a Kovács Vera itt van, azért hallhattátok is, hogy már valamennyit tudott mondani arról a tervről, ami foglalkoztatja őt, és hogy miért pont az ULE számára, hogy ez egy... Hogy is van ez, hogy az ULE-nek úszol?
3: Igen, akkor először is erről mondok egy pár szót, hogy mi is ez az egész sportnagykövetség. Ez viszonylag bevált, főleg Nyugat-Európában, és mi is most már 9 éve csináljuk azt, hogy sportnagykövetek tudják támogatni, például az utcáról lakásba egyesület, de sok más magyar civil szervezetnek is a munkáját.
2: Én emlékszem a Swimatonra.
3: Igen,
2: ez
3: igen.
2: Ez nagyon sikeres volt, az úszni kellett.
3: Az is egy úszós kampány volt.
2: Úgy és értem, hogy, bocsáss meg, hogy úszodában kellett úszni.
3: Igen. Ezeknél a sportnagykövetes kampányoknál az a gondolat, hogy átlagemberek vagy közszereplők, de nem feltétlenül sportolók vállalnak egy számukra valódi kihívást jelentő sportteljesítményt. Ez ugye kinek mi? Tehát volt olyan úszókövetünk, aki 1-200 métert vállalt, volt olyan futónagykövetünk, aki 1-2 kilométert teljesített, de hogy nekik ez egy valódi kihívás volt, és hogy ezzel a kihívással, amit ők vállalnak, azt vállalják, hogy nagykövetként felhívják a figyelmet az adott egyesület, így az utcáról lakásba egyesület munkájára, és pénzt is gyűjtenek. Úgyhogy én most a kampányomban azt vállaltam el kihívásként, hogy augusztus 29-én átúszom a Dunát. Ez nyilván egy valódi komoly úszónak és sportolónak nem jelent nagyon nem. Nagy kihívást. Nyilván hány fel kell te? Készülni, de én szoktam egyébként is úszni. Nekem én nem sportszerűen, csak így hobbiból, úgyhogy nekem ez tényleg egy kihívás és felkészülés.
1: 500 métert írnak egyébként úgyhogy a szervezők.
3: Az egyébként nem sok.
2: A Dunában nyílt vízi úszás.
1: Igen, ezt én is akartam kérdezni, hogy nem veszélyes ez? Tehát ugye mindig mondják, hogy a Dunában erős a sodrás, meg az örvények, meg ilyesmi, és hogy ez mennyire biztonságos egy ilyen hétköznapi embernek.
3: Szerintem azért igen, és Holtágon sokat úsztam. Tavaly nyáron ugyanígy sportnagykövetként egy 4 kilométeres úszásom volt a Ráckevei Holtágon, aminek azért egy kicsit már így leszívottam a végére, de valójában aki tud úszni, az bármennyit tud úszni. Csak az a kérdés, hogy milyen gyorsan.
2: Nem így emlékszem. Milyen gyorsan.
3: De hát hogy az ilyen nagykövetes kihívásoknak pont ez a lényege, hogy az ember egy picit így kitolja a határát, és akkor ezzel a kihívással hívja fel az adott fontos ügyre a figyelmet. Szóval fontos, hogy valamennyi kreativitás is legyen benne. És
2: akkor neked az 500 méter meg se kottyan a 4 kilométer után?
3: Hát a távolság
2: után?
3: Tekintetében nem, de ugye az, hogy Pesten a Dunát ugye nem nagyon lehet így szervezés nélkül átúszni, szóval ilyet nyilván nem csináltam még.
2: És hogy egyszer? És hol?
3: Hát ez most akkor itt a más szervezetek munkáját is be tudom hozni, de ki szoktam menni a Rómaira. Ugye ott a Vajó és a fővárosnak van ez a kis dunai strandja, ott ugye lehet így árral szemben nyakorolni, szóval van egy jó...
2: Meg az árasztóparton is.
3: Igen,
2: lehet.
3: Igen, ja, hogy van egy jó képem arról, hogy mondjuk mekkora a sodrás, de nem kijelölt helyen is nyilván lehet fürdeni, csak ott ugye körültekintőbben kell egyrészt, de hogy Dunakeszin-Gödön, Horány körül csomó helyen szoktak emberek fürdeni a Dunában, úgyhogy ez nem jelent problémát, hogy az ember megismerje a folyót, meg azt, hogy mennyire erős a sodrás.
2: Nem akarok kötözködni, de az, hogy fürdeni valahol a Dunában, és átúszni Budáról Pestre, az ugyanaz így a tapasztalatod szerint most, hogy edzésben vagy?
3: Hát ezeknél a partmenti úszásoknál nyilván úgy tudnak készülni az úszok, hogy árral szemben úszva. Tehát az azt jelenti, hogy egy edzésen mondjuk picit halad az ember.
2: Olyan, mint egy helyben taposnád.
3: Aha.
2: Hogy, igen, és persze... Most is már elég erősnek látszol, de nagyon vállas leszel, ha ezt sokat gyakorolod. Most még majdnem egy egész hónapod van. Minden nap?
3: Nem, nem minden nap, néhányszor egy héten.
1: Azt azért mondjuk el a hallgatóknak, hogyha ők szeretnének felkészülni, akkor azért mégiscsak a kijelölt fürdőhelyeket keressék a Dunán, mert tudtam már a többi helyen tilos fürdőni a Dunában.
3: Ezt nem teljesen pontosan tudom én sem, igen, erre senkit nem biztatnék, hogy nem kijelölt helyen.
2: Persze, persze, de a kijelölt helyeken árral szemben nehéz gyakorolni, ezek szerint a Rómain van ilyen hely.
3: Meg az Áraszton. De azért vannak Pest határában, ugye a agglomerációs településeken is kijelölt fürdőhelyek.
2: És ott az árral mi van? Mert úgy nekem hát úgy tűnik, hogy ez benne az igazi kihívás a nyílt víziben.
3: Ott is vicc a víz, igen. Most én azért nem, hogy nyilván nem csak kijelölt helyen lehet gyakorolni, és hogy nyilván olyan helyen, ahol azért kisebb a forgalom, vagy mondjuk sziget mellett van kisereg nagyág, ott nyilván az átúszás részét könnyebb olyan gyakorolni, ahol nem járnak a hajók. Persze.
2: Ez úgy szokott lenni, mert volt már ilyen átúszás. Ráadásul ez ugye a Műszaki Egyetemtől a másik oldalon, hol kell megérkezni?
3: Közgazmű Egyetem.
2: Egyetemtől egyetemig. De hogy szoktak lenni ilyen biztonsági hajók, ugye, mellette?
3: Hát ez minden szervezetúszó versenyen így van. Igen. De az az igazság, hogy én ugye mint sportoló, hanem tényleg mint ilyen úszó nagykövet vagyok ezen a versenyen érdekelt, és nyilván egy rutinos nyílt vízi úszó ezt jobban el tudnám mondani.
2: Hát az nem olyan érdekes nekünk, mint te. Már ne haragudj, vagy én legalábbis nem.
1: De ha már szóba jött ez a sport nagykövetség, akkor beszéljünk egy kicsit erről, hogy milyen célra szeretnél most gyűjteni, mekkora összeget tűztél ki, hogy áll esetleg most ez a gyűjtés?
2: És ezt te döntöd? Bocsás, te döntöd el, hogy mekkora összeg?
3: Igen, igen. Úgy van, hogy az utcáról lakásba egyesülettel 2017 óta szervezünk ilyen sportnagykövetes kampányokat, és az első is pont egy úszás volt. És ott az úszó csapatunkban 20-an voltunk, és fejenként 1-1 kilométert úsztunk, szóval ez volt az első. És akkor összesen a csapatunk az ilyen közel 5 milliót gyűjtött, ami akkor egy telek vásárlásának az ő részét jelentette, szóval egy ilyen sportnagykövetes kampánnyal elég nagyot is lehet akár lendíteni egy szervezetet, főleg, hogyha kellőképpen kicsi célokat tűzünk ki. De azóta rendszeresítettük olyan módon a sportnagykövetes kihívásokat, hogy minden nyáron úszó kihívásokat és minden ősszel futó kihívásokat lehet teljesíteni az egyesület javára, és ezen kívül bárki bármikor, mondjuk a születésnapjára, karácsonyra vállalhatja, hogy nagykövetként adományokat gyűjt, vagy figyelemfelhívó kampányt csinál az egyesület javára, és ezzel mondjuk egy nagy versenyen, mint a Spármaraton, vagy más népszerű futóversenyek a városban, van olyan, hogy több millió forintot is össze tudunk gyűjteni, de minden egyes nagykövet maga teszi meg a kihívásnak és az adománygyűjtésnek is a vállalását.
1: Ez már mennyi?
3: Én most 200 ezer forint vállalást tettem. Én azért szoktam kis összegekre menni, mert ugye 9 évvel az egyesület munkatársaként minden évben gyűjtök sportnak követként.
2: Nagyon szerint, nem te vagy a vezetője az egyesületnek, nem te találtad
3: ki. Hát az alapítás óta csak, hogy azért mondom, hogy sok olyan nagy követünk van, aki ennél jelentősebb összegeket is vállal. Sokan már 100 ezer forinttal is csatlakoznak, de hogy én tavaly például a 4 kilométeres úszással 400 ezeret gyűjtöttem, de ezzel a Duna átúszással nekem ez egy élmény, és fontos, hogy évről évre ott vagyok így a nagyköveteinknek a körében, ha már ugye ezt csináljuk, hogy mindig ennek a csatornáját biztosítjuk, hogy akár kollégáink, akár idegenek is így bekapcsolhatnak sportkihívásokkal, akkor ugye legyenek mindig kollégák is a fedélzetem. És ezt nyilván nem lehet, hogy folyton rengeteg pénzt hajtson az ember így nagykövetként.
1: És mire szeretnétek fordítani a befolyt összeget?
3: Ugye az van, hogy van olyan, amikor kampányszerűen mondjuk összegyűjtünk 4-5 milliót egy nagy-nagy rendezvényem, de a folyamatos ilyen nagykövetes részvételnek pont ez a lényege, hogy gyakorlatilag az egyesület működésére tudunk, mondjuk most nincs egy, tehát hogy most mindenki más és más versenyekre nevezett, akik nagykövetek, és az egyesület alapműködésére gyűjtünk. Ez azt jelenti, hogy 4 lakhatási programunk van, hajléktalanságban élő emberek lakáshoz jutása, volt állami gondozott, állami gondozásban felnőtt fiatal felnőttek lakhatása, a lakásügynökségünkben anya otthonból kiköltöző anyukák és szolgálati lakások szocmunkás kollégák számára, és végül ukrán menekülteknek nyújtott lakhatási támogatást, tehát ezek az egyesület alaptevékenységei. És ugye amikor nem egy kampányban gyűjtünk valami fejlesztésre, akkor erre az alaptevékenységre gyűjtünk.
1: És hol tud adakozni, aki szeretne támogatni téged?
3: Úgy van, hogy az utcáról lakásba.hu oldalunkon futnak ezek a nagykövetes kampányok, és az Így segíthetsz fül alatt minden nagykövetnek megtalálható a profilja.
2: És összeültetek így az Uléban, és megbeszéltetek, hogy hányan fognak most ebben részt venni?
3: Vagy ebben a Szent Minutumban én vagyok, aki a munkatársak közül nagykövet, de az őszi futásokon sokan részt fognak majd venni a kollégák közül is. Most egyébként a weboldalon így úgymond célzott kampányon kívül is több mint egy tucat nagykövetnek az aktív kihívása látható. Úgyhogy ez egy tényleg jelentős és fontos segítség. Magát a kampányt, az nagyköveteknek a kapcsolattartását egy kedves kolléganőnk szervezi, szóval aki jelentkezik nagykövetként, az nem egyedül kell, hogy helytálljon ebben a kihívásban, hanem abszolút szakszerű segítséget kap.
2: De nálatok van valaki az Egyesületben, aki kifejezetten ezt...
3: Hát nem ez a teljes állása,
2: nem, de hogy ez az
3: de
2: egyik feladata.
3: Ez az egyik feladata a forrásteremtő munkájában.
2: Tehát, hogy Isten, én most úgy gondolnám, hogy akkor őt kellene keresni.
3: Nagyon nagy szeretettel várunk, hát, igen.
2: Köszönöm, mert most azon gondolkodtam, hogy mit lehetne az én fizikai teljesítőképességemhez igazítani, de mondjuk egy ilyen beszédversenyben részt vennék, hogy ki tud kevesebbet mondani, és én akkor megnyerném, mert én beszélek a legtöbbet. Ez csak viccnek szántam, de szívesen segítenék valamit, csak ne sportolni kelljen.
3: Pont úszók közül volt már nyugdíjas úszó nagykövetünk.
2: Nem az a baj, hogy nyugdíjas vagyok, hanem ez, látod ezt itt? De nem, most viccet félretéve.
1: Ez egy bot volt, csak a hallgatóknak.
2: Szóval, és akkor képzeld, hogy becsúszok ott a Dunába, és akkor nézhetünk, jönnek a mentők, azért az mondjuk elég jó híre lenne akkor az Ulénak, nem? Hogy
3: nem, hát nyilván a...
2: Barátjuk majdnem megfulladt, mert segíteni akart, ez lenne a fő cím a Blikben. Na, igen.
3: Szóval, hogy amikor azt mondjuk, hogy ugye mindenkinek magához mérten, akkor volt olyan nyugdíjas úszónk, aki tényleg 200 méteres úszással, tehát hogy ami neki az aktuális teljesítő képességéhez mérten egy reális kihívás, mert ugye ezek a sportnagykövetek az saját felületeiken, saját ismeretségi köreikben kampányolnak, és nyilván mindenki tudja, aki ismeri az adott embert, hogy neki mi az, ami egy valódi tételbíró kihívás.
2: Na most maradjunk a 200 méternél. Tehát azt mondja a nyugdíjas, aki 200 métert úszik, vagy sétál, vagy gyalogol az Ule érdekében, hogy ezt ő vállalja, és én honnan tudom, hogy őt mivel hogyan támogassam, azt nem látom egész pontosan, hogy tőlem függ, hogy erre az teljesítményre, ez nekem szimpatikus, és akkor adok egy összeget?
3: Igen, úgy van, hogy az utcáról lakásba.hu oldalon a nagykövetek között mindenkinek van egy ilyen kampány oldala, és akkor ott leírja, hogy ő azért vállalta, hogy nagykövetként leúszik, vagy lefut ezt a pár száz métert, vagy ezt a jelentősebb kihívást, itt vannak maratonfutóink is, de hogy tényleg ez van, hogy ez személyre szabott, hogy felhívja a figyelmet az Egyesület munkájára, és összegyűjtsön mondjuk 100-200-500 ezer forintot. És akkor minden egyes nagykövetünknek a profilja alatt van egy kártyás fizetési lehetőség, és ott akár 500, akár 5000, akár 500 ezer forinttal lehet mindenkinek a tetszése szerint támogatni őt, illetve rajta keresztül az Egyesület céljait.
2: És ez tényleg egy ilyen érzelmi kérdés, hogy egyrészt az ULE oldalán vagyok, mert erre voltam kíváncsi. Másrészt annyira tetszik az ismerősöm, vagy nem az ismerősöm, hanem találtam ott valakit, hogy ő ír valamit, hogy miért, tehát ott van egy ilyen személyes indoklás.
3: Van egy kis személyes bemutatkozás, igen, de az is lehet, hogy mondjuk, hogyha van a Facebookon valakinek 1000 ismerőse, de abból az 1000-ből mondjuk csak a fele ismerte az adott civil szervezetet, így az utcáról lakásba egyesületet, akkor ezen a nagykövetes kampányon keresztül ismeri meg az ő másik pár száz ismerőset, tehát ezeken a kampányokon keresztül olyan támogatókat is meg tudunk szólítani, akik lehet, hogy életükben először támogatják, sőt, még az is lehet, hogy életükben először hallanak az adott szervezetnek, így az utcáról lakásba egyesületnek a munkájáról.
2: Na most az a kedvéért, akik ezzel a rövidítéssel eddig a hallgatóink, már nem hiszem, hogy ne tudnának az Uléről mindent, vagy amit kell, de hát ha úgy születnek minden viccúj, azért mondjuk el, hogy mi az. Felsoroltad a 4 lakhatási programot, de van itt egy extra program, ami azoknak a gyermeknevelési intézményekben felnőtt fiataloknak a megsegítéséről szól, akiknek ez a bizonyos másfél évvel, vagy két és fél évvel, ez hogy van ez, két és fél évvel ezelőtti kampánya összegyűjtött sok millió forintot, és ti vállaltátok, egy lakásról lett volna szó, de olyan pénz gyűlt össze, amiből többet lett. Mi erről beszéltünk itt ma az utcában, de nem volna érdemes most esetleg ezt, ezzel is összazonosítani benneteket, hogy látszódjon?
3: Persze, elmondhatjuk. Igen, úgy van, hogy a négy lakhatási programunk közül az egyik, az valóban most már két és fél éve az állami gondozásban felnőtt fiatal felnőttek egy célzottabb támogatása, az ugye úgy indult, hogy mi már az indulásunk óta dolgozunk olyan emberekkel, akiknek állami gondozott múltjuk van, hiszen nagyon sokan éppen emiatt, vagy ennek a kapcsán kerülnek utcára. Hogyha valaki 35 éves kora előtt hajléktalannál válik, akkor ennek egészen nagy esélye volt valamilyen állami gondozott múltja. Úgyhogy emiatt az Odakint most szörnyek járnak tüntetés szervezői közül már többen ismerték, vagy látták az egyik szintén volt állami gondozott hajléktalanként élő ügyfelünk elvégzett munkánkat, aki egy nagyon szép integrált életet él, és ebből az esetben inspirálódva hívtak végül is minket az Odakint most szörnyek járnak tüntetésre, hogy mi bonyolítsuk majd ezt a lakásvásárlást, és hát tulajdonképpen most már 13 ingatlanban élnek ilyen fiatal felnőttek.
2: Tehát annyit azóta meg is csináltatok.
3: 5-5 vásároltunk a tüntetésen befolyt összegből, a többi az önkormányzati együttműködésekből került mellé, és akkor a fiatalokat pedig szociális munkás kollégák támogatják, többeknek a iskolájának a folytatása, vagy más támogatások, tehát a szocmunkán túli támogatások is ki lettek csatornázva, így többen eljutottak fogorvoshoz, vagy egészségügyi, vagy más támogatásokhoz, úgyhogy tulajdonképpen ott ez egy ilyen jó kezdet volt, hogy megmutassuk, hogy mi az, hogy mit jelent végül is a lakhatáshoz való jog a gyakorlatban, meg hogy hogyan, milyen messzire lehet jutni akkor, hogyha a lakhatás az nem egy program vége, hanem a program eleje.
2: És az a tapasztalatod, hogy ehhez nektek van elég jól képzett munkatársatok, vagy akkor nektek
3: hát
2: is kell?
3: Hát jó, de hát
2: oké, csak hogy az elején nem ilyen egyszerű volt, tehát ez egy elég speciális feladat ezeknek a fiataloknak a mentorálása, mondjam így, ha jó szó ez erre.
3: Igen, nem tudom, hogy most ez kritika vagy kérdés, vagy hogy
2: kérdés
3: hangzik, de hogy egyrészt hogy mivel, hogy volt hasonló... Nem, csak, hogy nem kérdés. Értettem teljesen a... Szóval, hogy egyrészt
2: hogy
3: volt hasonló...
2: Hogy voltatok elegen ehhez, és ezt a
3: nem,
2: speciális
3: hát
2: dolgot tudtátok.
3: Nem, hát kollégát is, persze. Tehát ezért mondom, hogy van a legnagyobb része a bevételnek, az ugye az öt lakás megvásárlására lett fordítva, de azért folytattam azzal, hogy szociális munkás kollégákra is, mert ugye kellett, hogy bővüljünk pontosan olyan kollégákkal, akiknek ez célzottabb feladata.
2: Oda akartam kilukadni, hogy mennyire látod eredményesnek ezeket a kapcsolódásokat és foglalkozásokat, tehát hogy azzal, hogy új emberek is bekerültek, és ezt az új feladatot is csináljátok, nyilván követitek is, hogy mi van a mentoráltakkal, még nem telt el olyan hosszú
3: hát
2: idő.
3: Hát ezt nem követjük, hanem ugye ez a napi szociális munka, szóval hogy nincs mit követni, hanem Értem. Ez még egy folyamatban lévő munka végül is, tehát nem egy lezárt dolog, amit után követni kéne, hanem hogy...
2: Nem után követése gondolok, hanem van egy ilyen napi is. Kapcsolat velük.
3: Hát ugye szükség szerint, ugye minden esetben úgy van, nem csak ebben a programban, hanem a Kunyhóból Lakásba programban is, hogy van olyan, akivel akár napi, van olyan, akivel jóval ritkább, tehát ugye akinek nincs szüksége napi kapcsolattartásra, nem, akinek arra van szüksége, az akár azt is el tudja érni, persze.
2: Arra jutott eszembe ez a kérdés, hogy mondtad, hogy ki kellett választani, hogy kik lesznek azok, akik ezzel a lakhatással élni tudnak, és szerintem azok, akik erre rászorulnak, azok sokszorosan többen vannak, mint persze. amennyi lehetőség van. És ezért gondoltam, hogy az érdekes lehet, hogy mit láttok az ő fejlődésükben, hogy hogyan élnek ezzel a lehetőséggel, és hogy ott, hogy milyen munka ez, milyen speciális tudást igényel akár a szociális munkásoktól, mert én nem vagyok benne biztos, hogy ez egy nagyon gyakori feladat, akármennyire vagy szociális munkás, nem?
3: Hát általában azért igen, ezt úgymond érdemes célzott programmal vinni, hiszen az ilyen nagyon fiatalon otthon talán nem vált embereknek azért tényleg az átlagnál több segítségre van szükségük. Én ugye az Egyesület egyik vezetőjeként nem végzek ilyen típusú szociális persze munkát, úgyhogy arról nem fogok tudni mesélni meg, ami amúgy sem. Olyan sok bepillantást tudunk engedni ezekbe a hétköznapokba, hogy ez hogyan zajlik, de az, hogy ugyanúgy egyére szabottan, mint a többi programunkban, és nem tudom pontosan, hogy mit.
2: Hát nem, én kíváncsi lettem volna, azt hittem, hogy ennek van egy ilyen, nem utánkövetésnek hívnám, hanem, de ezek szerint nincsen, és lehet, hogy nem.
3: De van, csak
2: nem lehet, téged kell róla kérdezni, mert nem ez a dolgod.
3: Igen, bocsánat, hogy
2: nem baj, lehet, nem baj, nem semmi baj nincsen, az égben sem nincsen.
3: Vagy ugye mindig ugyanúgy, ahogy az összes többi lakhatási programunkban, a szociális munkás kollégáink egyéni fejlesztési tervekkel készülnek az ügyfelekkel, ami mondjuk meghatározza, hogy a következő 3 hónapban ők mivel fognak együtt foglalkozni az ügyfelükkel. És ezek mindenkinek az egyéni céljai, tehát hogy van akinek az oktatással, van akinek az egészségi állapota javításával, vagy tehát hogy mindenkinek egy saját célkitűzése mentén alakul ki, hogy mi a találkozások fókusza. Akár csak az, hogy mondjuk ezt a célkitűzést a saját szociális munkás kollégánk tudja támogatni, vagy adott esetben egy külső oktató, vagy pszichológus, vagy pszichiáter, vagy bármilyen más szakterületen dolgozó kollega. Sokszor kell a egészségügyi határterületen, vagy oktatással foglalkozni, tehát ez mindig az egyéni szocmunkás és ügyfél viszonylatban dől el, hogy hogyan fognak ők együtt dolgozni.
2: Akkor bocsánat, hogy olyasmit kérdeztem, amit nem szóltam neked előre.
3: Kicsit nehezen értettem meg a kérdést, és egyáltalán nem is ezzel készültem, úgyhogy azért vettem igen fel picit nehezen a fonalat.
2: De ez az én hibám, mert nem mondtam előre, hogy erről is jól lenne valamit tudni, de akkor majd felkészülünk, és akkor lesz egy olyan beszélgetés, amit amennyit erről egyáltalán meg lehet tudni, akkor azon, ha tudják az emberek, hogy ez hogy zajlik, mert szerintem ez egy ilyen háttérmunka, vagy egy háttéresemény sorozat ezeknek az embereknek az életében, és lehet, hogy hát ha nem indiszkréció ilyesmit kérdezni egy szervezettől, aki foglalkozik vele, úgy mondanám, hogy ez egy speciális közpénz, mert összeadták, és én abból indultam ki, hogy biztos kölcsönösen van egyfajta érdeklődés.
3: Persze, sokszor szoktunk erről a munkánkról beszámolni, de hogy alapvetően ezek a keretek, tehát az egyénre szabott szocmunka, a lakhatás biztonsága, és a személyes fejlődési célok támogatása, tehát ilyen nagy képet tekintve ezek azok az ilyen kulcs területek, amiket tudunk hozni ebből a programból. Van olyan fiatalunk, aki iskolai tanulmányokat kezdett, van, aki jogosítványt szerzett, van, aki egészségügyi problémának járt a végére, tehát most nem

0: ezt az Open Water Tournament nevű szervezet szervezi, és összesen 1000 hely van, tehát hogyha valaki szeretne regisztrálni, akkor még elcsíp belőle, de siessen. A dátum pedig augusztus 29-e, és reggel 9-kor kezdődik az esemény a BME és a Corvinus között a Dunán.
1: Ez szerintem nagyon szép, mint metafora is, hogy egyetemtől egyetemig, hogyha ha mondhatunk ilyet, hogy a tanulás is valamennyire belekerül ebbe az ügybe.
2: És akkor a nagykövetes profilokat meg az utcáról lakásba.hu oldalon tudják a hallgatók megismerni, az Így segíthetsz menüpontban. Mindannyian úszók, futók ott vagyunk, úgyhogy ilyen módon lehet támogatni az egyesület munkáját.
1: Rendben, további jó munkát kívánunk nektek az ULE-ban, és a kedves hallgatóknak pedig kellemes és okos védekezést a környezetjártalmakkal szemben, úgy, mint hőség és vízhiány. Neked meg akkor most ki kell találnod ezt a falocsolást, hogy igen, vagy nem, vagy hogy legyen.
0: Igen, ez egy
1: lehet, ez egy hogy jobb, hogyha tényleg az történik, hogy azt a vizet inkább az utcában élő, ha van hajléktalan ember a környezetben, akkor ők nekik felajánlott, hogy igyák meg.
0: Még ezt gyorsan megkérdezem a végén, hogy amúgy ugye télen, amikor hideg van, akkor mindig vannak ilyen melegedő helységek az utcán élőknek megnyitva, hogy nyáron, amikor meleg van, akkor van ennek fordítottja, tehát ennek ilyen hűsödő.
2: Úgy van, helysége. Hogy az állami hajléktalan ellátórendszerben az, hogy nappali melegedő, az ugye egy olyan intézménytípus, hogy azért ezek rendre egész évben, nyilván a téli vörös kód alatt vannak extra férőhelyek is kinyitva, de ezek az intézmények egész évben fogadják azért nagy részt az ügyfeleket, tehát az éjjeli menedékhelyeken mondjuk ugyanúgy lehet ugyanolyan nehéz körülmények között aludni, nappali melegedőkben pedig nyilván most ilyenkor nem melegedni, hanem mondjuk pont vizet inni, vagy ruhát mosni, vagy felfrissülni tudnak bemenni, akik ezt igénybe veszik, úgyhogy ez fontos. Nyilván ezeknek az elhelyezkedése, az adott embernek az életritmusa, tehát hogy ez nem oldja meg önmagában a problémát, az, hogy legyenek mondjuk köztéri vízvételi lehetőségek, vagy hogy ezeknek az intézményeknek mondjuk milyen a minősége, tisztasága, hozzáférhetősége. Szóval ez egy bonyolult kérdéskör, de ilyenkor is nyitva vannak ezek az intézmények.
1: Oké. Okay. Köszi Kende, hogy itt, köszi vele, hogy jöttél. Szia Kende, elköszönök, Júli vagyok, és a Misinek köszönjük a vezénylés technikai pult mellől. Sziasztok, kedves hallgatók, Renátának köszönjük a zenéket. Jövő héten újra itt.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: óta megszokott a látvány, az alacsony vízállás miatt előbukkannak a szolnoki törökkori híd tölgyfacölöpjei. A megmunkálatlan oszlopok a víz alatt

0: Hat kemény állagúak, szárazra kerülő felső részük szétnyílt és töredezett. Hazánk első állandó Tisza hídja a Zagyva torkolatával szemben épült 1562-ben. Debreceni ácsok készítették, a Nyugat- és Dél-Európába irányuló kereskedelemben fontos szerepet játszott. A törökök hídpénzt szedtek az átkelésért. Szolnokról kivonuló csapataik 1685 őszén fölégették a fahidat, a javítást osztrák hadmérnökök irányították. A Tisza jelenlegi vízszintje már magasabb, mint a júliusban mért mínusz 302 cm-es negatív rekordérték, tájékoztat a sokszínű vidék.
1: Kedreggel, július 28-án megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 31 centit mutat a vízmérce, és még csak most jön a tartós hőhullám az országban. Több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teljes, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. A fővárosi szakaszokon is korlátozásokat vezettek be. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Július 16-án a fővárosban 6 cm-re közelítette meg az eddigi legalacsonyabb vízállást a folyó vízszintje, majd kismértékben emelkedett. Ezután viszont újra apadni kezdett a Duna, így jutunk el a keddi rekord alacsony vízállásig. Bajánál július 18-án 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a Duna vízállása. Mostanában nem várható vízszintemelkedés, sem a dunai vízgyűjtő területeknél jelentős csapadék a következő napokban, írja az időkép alapján a Telex.
0: Különleges hazai madárfajunk, a fekete gólya, főleg a háborítatlan erdők és vizes élőhelyek nyugodt környezetét kedveli. E természetes módon feltöltődő tározók megtartják az életfenntartó vizet. Az agyvagyűjtő területe és árterei megfelelő pihenő és táplálkozó helyet kínálnak a fekete gólyáknak, akiknek tavaly rossz évük volt a Tisza mentén. Idén ellenben az agyvagyott partján, lőrinci sejp határában, egy még életben maradt nádas lápos területen, július derekán 18 példányukat is meg lehetett figyelni. Számolt be Zubor András polgári természetőr az Agyva Bentik közösségi oldalán, hozzátéve, fenntartható, a tájműködést nem károsító vízgazdálkodásra van szükség, hiszen a lakosság ivóvízellátását is ez szolgálja.
2: Ezek voltak a hírek.
3: Sziasztok! Ez itt a Forráspont, a Mérce és a Tilos Rádió nemzetközi politikai podcastja, videós műsora. Június 15-én Irán és az Egyesült Államok hivatalosan megerősítette, hogy sikerült megállapodást kötni a február óta tartó háború formális lezárásáról. A megegyezés pontos részletei azonban nem ismertek. Azt viszont tudjuk, hogy a két fél álláspontjai extrém módon eltérnek néhány kérdésben, mint például az iráni urántúlsítás kérdése, vagy az iráni gazdaságot 1979 óta folytogató amerikai nyugati szankciók. A mostani megállapodás tehát jó esetben csak az alapja lehet majd egy átfogó, konstruktív békefolyamatnak, és annak is megvan az esélye, hogy a konfliktus hamarosan ismét aktív háborúba fordul. Különösen igaz ez, ha tekintetbe vesszük, hogy Izrael és szélsőjobbos kormánya egyre inkább asszertíven, gyakran amerikai jóváhagyás nélkül, és nehezen kiszámítható módon manőverezik Iránnal szemben. A két félnek ugyanakkor lélegzetvételre volt szüksége, és ez néme esélyt is ad a hosszú távú rendezésre. Ajánljuk ugyanakkor a Forráspont első adását is, ahol Andor Lászlóval a háború geopolitikájáról beszélgettünk, és arról, hogy vajon Európa meddig asszisztál az USA számára is káros kalandor politikájához. A Forráspontot két hetente pénteken 6 órától a Tilos Rádión hallgathatjátok meg, és megtaláljátok a Mérce YouTube, illetve Spotify felületein is. Iratkozzatok fel, ha tetszenek az adások. A műsort négyen szerkesztjük, Vince Csaba, Székely András, illetve Nun Barbara Fabi. Én magam Pap Gáspár vagyok. A műsor technikai hátterét Ozi, András, illetve Fazekas Lázár Benjamin biztosítják, nekik nagyon köszönjük. Amikor a világpolitika nézőpontjából beszélünk Iránról, akkor közel-keleti nyugat-ázsiai középhatalom, elsősorban az USA és Izrael ellenlábasaként merül föl. Tehát a nyugati sajtóban egy ilyen kivételesen gonosz rezsimként írják le ezt a 79 óta uralkodó rezsimet. Ugye a hírekben a nők elnyomása kerül be elsősorban, az ellenzékiek rendszeres kínzása, kivégzése, illetve a felkelések idején a brutális elnyomás fellépése a tüntetőkkel szemben. És valóban egy ilyen egészen brutális és visszataszító rezsimről beszélünk. Amit azonban ez a megközelítés elfed, az, hogy mely történelmi okok vezettek el az iszlamista rezsim kialakulásához, megszilárdulásához, és ennek a történetnek pedig meghatározó része az USA és Nagy-Britannia iráni olaj fölötti kontrollhoz való ragaszkodása, amelynek eszközeként támogatták a 79 előtti rendszer, a sah rendszerének igen brutális rendszerét is, és ellehetetlenítették az iráni nemzeti demokratikus mozgalmat, ami ugye az 1953-as puccsban csúcsosodott ki. Irán történetében pedig nagyon sokáig meghatározó szerepet játszott Irán szervezett munkásosztálya, amely mind a nyugati imperializmus, mind a konzervatív, patriarchális iszlamizmus ellen küzdelmet folytatott. És ma elsősorban Csaba tudására fogunk támaszkodni, aki nagyon sokat tud Irán történetéről, illetve az iráni rezsim ellenzékének olyan bugyraira is van némi rálátásod, ami kevés teret kap a nemzetközi nyilvánosságban. És első körben azt kérdezném tőled, hogy mesélj arról, hogy neked mi keltette fel az érdeklődésedet Irán iránt, az iráni viszonyok iránt, és mi az, ami miatt ez leköti a figyelmedet a mai napig.
2: Alapvetően számomra a legérdekesebb aspektusa Iránnak nyilván a nemzetközi kapcsolatokban, a nemzetközi konfliktusokban való részvétele miatt érdekes. A kezdetek alapvetően úgy néztek ki, hogy a szeptember 11-i terrortámadás után kezdtem foglalkozni aktívabban a Közel-Kelettel, és már George Bush, amerikai elnök, híres a gonosz tengely, az Axis of Evil, a beszéde után furcsának tartottam azt, hogy ugye a szunnita extrémisták támadást indítanak az Egyesült Államok ellen, amiben az amerikai elnök gyakorlatilag Iránt ennek a totális antagonisztikus ellentétét is valahogy sikeresen belekeverte ebbe a küzdelembe. Ugye itt csúcsosodott ki Huntingtonnak a legendás könyve. Legendás nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyébként precíz, meg jó munka is lett volna. Ugye a civilizációk harca, ami végletesen leegyszerűsítette ezt a nyugati demokráciák a radikális iszlámmal való szembenállását. És igazából csak az volt a motiváció, hogy képet kapjak arra, hogy milyen alapon, milyen módszerekkel tudja a világ közvéleményét az amerikai elnök, az amerikai hadsereg befolyásolni annak érdekében, hogy egy háborút indítson gyakorlatilag a Közel-Kelet különböző országai ellen. Úgyhogy innen jön a kutatási kényszer gyakorlatilag, amit éreztem, hogy egyszerűen meg kell fejtenem azt, hogy mi a motiváció, hogy egyáltalán egy valós szituációról beszélünk, vagy ez gyakorlatilag egy ürügy ahhoz, hogy eladják ezt a háborút a világ közvéleményének.
3: Igen, ez a befeketítés ilyen hamis keretekben való behúzás, ez egy nagyon visszatérő elem Irán kapcsán, és nyilván a 25-ös tüntetés hullám, illetve a legutóbbi fejlemények kapcsán is elő fog kerülni.
4: Szóval rátérve az aktualitásokra, február utolsó napján az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen, amire Irán válaszul megtámadta a USA katonai létesítményeit a térségben, illetve az Egyesült Államok szövetségeseit. De ennél is sokkal nagyobb hatást keltett, hogy Irán, mint az egyébként várató volt, lezárta a hormuzi szorost, és ezzel az egekbe repítette az olajárat. Aztán április 9-én egy tűzszünet jött létre, viszont a béke megállapodásra mai napig várni kell, habár Trump ezt tulajdonképpen minden hétvégén megígéri. Szerinted várhatunk még fordulatot ebben a háborúban?
2: Én alapvetően azt gondolom, hogy senkinek nem érdeke a háborúnak a tényleges folytatása. Ugye az iráni rezsim rettenetesen meggyengült a háború első fázisa után, ugye elvesztették Hamenei ajatollakot, és gyakorlatilag a forradalmi gárda, a paramilitáris csoportok, a Basijnak a vezetőségét is lefejezte, az izraeli és az amerikai koalíció. Így azt gondolom, hogy az irániak most jelenleg egy ilyen rendszer átstruktúráláson mennek keresztül, ezért is volt rettentően fontos számukra, hogy tűzszünetet kössenek az Egyesült Államokkal. Annak ellenére, hogy ez ugye a belső helyzetét nézve az iráni rezsimnek valószínűleg nem volt egy egyszerű döntés, ugye a háborút megelőző tüntetési erőszakos hullámoknak a leverése alapjaiban rendítette meg a rezsimnek a külvilág felé mutatott képét, amire jött még a háború is, ugye a korábban említett veszteségekkel, ezért szükséges volt az irániaknak a tűzszünetben való a kompromisszum. Az amerikai Egyesült Államok szerintem szintén annak érdekében dolgozik, hogy le tudja állítani a háborút. Ugye itt a legnagyobb probléma számukra az izraeli külön utas politika ezzel kapcsolatosan. Ugye az amerikaiak aggódnak az olajár miatt, amit említette, illetve ugye a közelgő labdarúgó világbajnokság az, ami az amerikaiak szerint a központi érdeklődést váltja ki, amikor az amerikai Egyesült Államokról beszélünk, nem pedig egy háború a Közel-Keleten. Ugye Trump elnök népszerűsége alapvetően a közel-keleti háborúknak a lezárása hozta gyakorlatilag meg azt a fajta népszerűséget, amire építve ő első körben ugye megnyerte az elnökválasztási kampányt annak idején Hillary Clintonnal szemben. Úgyhogy szerintem az amerikaiaknak elképesztően fontos lenne az, hogy ne történjen semmilyen félreértés az irániakkal szemben. Jelenleg is látjuk azt, hogy az amerikaiak nem teljes mértékben kontrollálják Izraelt. Ugye a tűzszüneti megállapodás hivatalosan elvileg Libanonra is érvényes, ennek ellenére az izraeliek gyakorlatilag folyamatos bombázás és egyre szélesedő megszállásra rendezkedtek be Dél-Libanonban, és az irániak egyre inkább hangot adnak nem tetszésüknek, hogy a libanoni terület, a dél-libanoni terület gyakorlatilag nincs a tűzszünet, tehát nincsen betartva a tűzszüneti megállapodás Dél-Libanonban. Ugye az irániaknak most az a elsődleges mozgásterük, pont az, amitől az amerikaiak félnek, ugye a foci VB kezdete, hogy gyakorlatilag az irániak most egy kicsit felbátorodva érzik magukat, hogy ez gyakorlatilag leköti Trumpot, ugye Trump viszonylag gyorsan is reagált erre a helikopter lelövésre. Úgyhogy én nem lennék meglepve, hogy az izraeli eszkalációra válaszul az irániak is folyamatosan kisebb-nagyobb mértékben azért a amerikai közel-keleti szövetségeseket minimálisan legalább támadás alá vonnák a VB előtt, akár a VB alatt is, jelzésértékűnek, tekintve azt, hogy igazából itt szükséges lenne már egy átfogó tűzszüneti megállapodás, vagy a háború konkrét lezárása az Egyesült Államokkal.
3: Akkor szerinted egy kompromisszumos békére számíthatunk, tehát nem valószínű, hogy úgy zárul lenne a háború, hogy valamelyik fél egyértelmű győzelmet tud hirdetni?
2: Szerintem alapvetően ez a legvalószínűbb, de azt abszolút nem tartom kizártnak, hogy ez a megállapodás még nem a közeljövőben fog megtörténni. Ugyanaz az amerikaiak, főleg az izraeliek nagyon látják, hogy az iráni rezsim soha nem volt ennyire gyenge, mint manapság. Ők ebben egy olyan lehetőséget látnak, hogy az úgynevezett ellenállás tengelyét végletesen lefejezzék. Ugye az elmúlt néhány évben kiesett Irán külföldi bábjainak a nagy része a képből, kezdve ugye a Hezbollah komoly veszteségeket szenvedett a Hamas október 7-i támadása után, ugye amikor a Hezbollah észak felől ugye támadást indított az észak-izraeli területek ellen. Ugye ennek következtében ugye a Hezbollahot is sikerült Izraelnek teljesen lefejeznie, aztán ugye az Assad rendszer is megdőlt Szíriában, ami a másik, talán a legkomolyabb csapás ugye Iránnak, ugye megszűnt gyakorlatilag az a híd, amit ők ugye úgy tekintenek, hogy Teherántól Beirutig szárazföldi folyosó fegyverszállítások a Hezbollahnak, náluk ugye ez a koncepciónak az abszolút legfontosabb sarokköve volt, úgyhogy így dominószerűen borultak fel Irán bástyái a térségben, úgyhogy ők eljutottak szerintem arra a pontra, hogy a rendszer stabilitását kell most már elsősorban nézniük, úgyhogy nem igazán engedhetik meg azt a belső tüntetések, erőszakos cselekmények, illetve a háború után, hogy hagyják kicsúszni a kezeik közül az irányítást, mert erre most megvan a lehetőség, meg lenne a lehetőség. Igazából ez nekik a tűzszünet, illetve az amerikaiak kétértelmű megnyilatkozásai csak lehetőséget adnak arra, hogy stabilizálják a helyzetüket. Úgyhogy nekik mindenképpen okosan kell használni ezt az időszakot, és szerintem annak ellenére, hogy látok arra esélyt, hogy támadásokat intézzenek az amerikai szövetségesek ellen a régióban, alapvetően ők ezt a nyomásgyakorlás érdekében teszik, hogy egy jobb alkupozícióba kerüljenek, amikor alá fogják írni azt a megállapodást, hogy akkor innentől kezdve feladjuk a háborúzás folyamatát az amerikaiakkal.
3: Az aktualitásokra még visszatérünk a beszélgetésemben. Most egy ilyen kisebb ellentmondásra vagy paradoxonra szeretnék rákérdezni Irán világpolitikában betöltött pozíciójával kapcsolatban. Ugye Irán lakossága világrangsorban 17. a gazdasága pedig a 27. helyen áll, gazdaságnak a mérete. Közvetlen előtte olyan országok vannak, mint Banglades vagy Tájföld, és akkor ugye látható is, hogy mit akarok kérdezni, tehát hogy ezeknél az országoknál jóval nagyobb a geopolitikai súlya Iránnak, hogy egyfajta ilyen regionális hatalomként szokás rá hivatkozni, és azon a kérdés, hogy meg tud ezt világítani valamilyen módon röviden, hogy miért alakult ki, hogy alakult ki Iránnak ez a pozíciója, vagy úgy is lehet kérdezni, hogy miért érdeke, miért érdekes ennyire az USA-nak Irán, miért szerepel ennyit a hírekben, akkor is, amikor nincs háború.
2: Igen, hát ugye Irán az Egyesült Államok számára 1979 óta a legnagyobb nemzetközi sokkot eredményezte. Gyakorlatilag az amerikai politikai elit azóta sem tudta túltenni magát azon, hogy gyakorlatilag egy vallási fanatikusok által menedzselt forradalom 444 napig, tehát több mint egy évig fogva tartotta gyakorlatilag az amerikai nagykövetség és a CIA munkatársait Teheránban. Úgyhogy nyilván mire az amerikai társadalom felúcsúdott a vietnámi háború veresége után, kaptak egy ilyen túzdrámát, egy ilyen megaláztatást, hogy a közel-keleti legfontosabb szövetségesüket így távolították el, ahogy az történt ugye Iránban. Ezen az amerikai elit gyakorlatilag nem tudta túltenni magát. Ugye ez megnyilvánul abban, hogy Irán azóta gyakorlatilag a legkomolyabb szankciók alatt kényszerül létezni. Ha figyelembe vesszük azt, hogy Irán gyakorlatilag 79 óta egy teljes gazdasági blokkád alatt kényszerül létezni, így már el tudjuk képzelni azt, hogy milyen gazdasági súlya lenne akkor, hogyha egy gyakorlatilag a nemzetközi kapitalista rendszerbe beintegrálódott ország lenne, akkor a geopolitikai súlyához mérten a gazdasági potenciája is sokkal magasabb lenne, mint ahol jelenleg elhelyezkedik. Ugye ezzel az amerikaiak közel-keleti szövetségesei is tisztában vannak. Számukra az a legfontosabb, hogy amennyire csak lehetséges, és amilyen sokáig lehetséges, az iráni rezsimet teljesen elzárják a gazdasági lehetőségeitől. Úgyhogy ha belegondolunk, hogy totális embargó mellett milyen szintre jutott az iráni gazdaság, és hogy mit tudnak ők ezzel a nehézkes körülmények közepette is véghez vinni gazdasági szempontból, akkor láthatjuk azt, hogy amint ebből kikerülne egy ténylegesen egy gyakorlatilag egy regionális nagyhatalomról beszélnénk, nem csak egy sima helyi hatalomról, amit most is megállapítottunk ugye a beszélgetés elején.
3: És akkor ugye a gazdasági, potenciális gazdasági hatalom és létező gazdasági hatalom alapját az olaj képezi, ami a 20. század legfontosabb energiahordozó, és a mai napig is, és még talán egy ideig így marad. Ugye, hogy egy tényezőben kellene Iránnak a gazdasági súlyát összefoglalni, és ebből következő geopolitikai jelentőséget, akkor ez ez. Ugye a perzsa olajra ugye elég hamar rátették a kezüket a britek, 1908-tól kezdték kitermelni az olajat, akkor még Perzsiában, a brit kormány többségi tulajdonában lévő angol-perzsa olajtársaság. Ez lett később ugye a British Petroleum Company. És 53-ig elsősorban a britek kontrollálták a kitermelést, végre pedig a 79-es forradalommal veszítették el a kontrollt, hát akkor már inkább az USA-ról kell beszélnünk, és ugye innentől beszélhetünk a blokkádról. Hogyha röviden össze kellene foglalnod, hogy hogyan alakította az olaj feletti kontroll kérdése Irán, illetve Perzsia és a nyugati hatalmak viszonyát a század első felében, mielőtt rátérünk a későbbi kérdésekre, illetve hogyan határozta meg az iráni politikai frakciókat, feszültségeket, akkor hogy válaszolnál a kérdésre?
2: Hát alapvetően az olaj az sokkal több Iránnak, mint egy egyszerű energiahordozó. Ugye itt megjelenik a gyakorlatilag az iráni nép, ahogy gondolkodik a nemzeti szuverenitásról, ahogy látják az ország megalázottságát, ugye ezt a folyamatos kizsákmányolást, amit egy birodalom, gyakorlatilag a brit birodalom rákényszerítette erre az országra. Ugye, amit említettél, az anglo-iráni olajtársaság, ez gyakorlatilag egy államként funkcionált Iránban, miután az olajat megtalálták. Ugye a helyi emberek, az irániak, a perzsák ugye úgy látták, hogy a britek az ő gyakorlatilag ásványi kincsükből luxus életet élnek. Az egyszerű brit munkások is a legjobb körülmények között tudtak élni Perzsiában akkoriban. Úgyhogy ez egy folyamatos problémát szült a helyi közösségek, a helyi társadalom és a brit, az angol-iráni olajtársaság között. Alapvetően szerintem fontos megemlíteni azt, hogy egyáltalán a Reza Shah, a Qajar dinasztia bukása után gyakorlatilag egy britek által oda helyezett, a hatalmi pozícióba helyezett egy katonai vezető volt. Gyakorlatilag. Így van. Ez lett később ugye a Pahlavi dinasztia, úgyhogy alapvetően, hogyha így végig gondoljuk, ugye a perzsa társadalomnak ez nem volt egy hatalmas változás, mert gyakorlatilag egy helytartót kaptak, aki már ugye perzsa volt, de még totálisan a brit érdekek kiszolgálójaként funkcionált. Semmi komoly fejlesztői hatása nem volt a társadalomra. Ugye ez majd később meg fog változni, tehát az ő fia hatalomba kerülésével ugye a 60-as, 70-es évek már egy teljesen más modernizáló irányt mutatnak, de ez a 20-as években még ez gyakorlatilag az elit, egy nagyon-nagyon szűk perzsa elitnek a jóléte, illetve a brit érdekek kiszolgálása volt az első számú a funkciója, úgyhogy ez folyamatosan visszatetszést keltett a perzsa társadalomban.
3: És akkor ezzel szemben szerveződik majd meg később a nemzeti mozgalom, majd később egy fogunk egy kicsit beszélni, és akkor ebben az adásban így nyilván nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy az országiparosodásával, hogy a 19. század végén, 20. század elejére megerősödő, megszerveződő munkásosztálynak is létrejönnek a saját politikai szervezetei, meg gazdasági szervezetei, szakszervezetek, és hát ebből nő aztán ki majd Irán történetének egyetlen tömegpártja, a Tudé is, amiről majd később talán még fogunk beszélni. Arról tudsz beszélni, hogy a nemzeti mozgalom, majd később alapvetően egy polgári szerveződésként mondjuk így, de a nemzeti szuverenitásért vagy a népszuverenitásért kiállva a sarrendszer ellen, és a kommunista frakció, a munkásmozgalmi frakcióknak a követelése között mik voltak az alapvető különbségek, elsősorban ami az olajat, illetve igen, elsősorban az olajat illeti.
2: Hát alapvetően az összes formálódó politikai frakció az olajnak az államosítására törekedett, ugye, amit említettél, a nemzeti tömörülés alapvetően egy a felső középosztály, hogyha lehet ilyet mondani, hogyha létezett ilyen minimálisan, de e körül szerveződött meg. Számukra is nagyon fontos volt az olajnak az államosítása, hogy ezek alapján tudjon kiszélesedni gyakorlatilag az a középosztály, amire ezek a rétegek vágytak. Ugye, amit említettél, ugye megjelentek a kommunista mozgalmak is már a bolsevik forradalom után, ugye Irán szomszédos ország volt, vagy Perzsia. Akkoriban még ugye a Szovjetunió nagyon aktívan közreműködött Iránban. Folyamatosan pénzzel és katonai segítségeket is adtak az első tömegpártnak, ugye a Tudász tömegpártot jelent gyakorlatilag. Úgyhogy a szovjetektől, a kezdetöktől fogva megvolt az a fajta segítség, ugye, mint a többi szomszédos országban, hogy potenciálisan egy kommunista forradalmat lehessen létrehozni Iránban. Tehát a szovjetek abszolút nem sajnálták az időt, meg az energiát arra, hogy próbálják befolyásolni Perzsia a történelmét, illetve a társadalmi berendezkedését, társadalmi-gazdasági berendezkedését. Ugye alapvetően a hosszú távon ez a Tudeknek egy nagyon komoly problémát okozott, ugye mert egyértelművé tette a szovjet függőséget, úgyhogy a baloldal már a kezdetek folyamán elkezdett széttöredezni. Ugye egyrészt megjelentek azok, akik gyakorlatilag egy kicsit mixelték az iszlám elképzeléseket a marxizmussal, voltak erre tendenciák, aztán voltak ezek a nacionalista baloldali csoportok, tehát így mindenki egy kicsit máshogy állt a társadalmi-gazdasági berendezkedéshez, de összekötötte őket az, hogy az olajat államosítani kell, ugyanis ebben látták potenciálisan azt a lehetőséget, hogy az iráni társadalom, a munkásosztály adott esetben egyről a kettőre tudjon lépni.
3: Uh-huh. És akkor így rá is térhetünk 53-ra, ami a legfontosabb előzménye, közvetlen előzménye, vagy kicsúsosodása ezeknek a fejleményeknek, 79-et megelőzően. Ez ugye nyilván egy fordulópontot jelentett ez az esemény az 53-as pucs Irán történetében, nem csak Irán történetében, hanem valószínűleg azt is mondhatjuk, hogy a posztkoloniális gyakorlatok történetében is. A második világháborút követően, ahogyan erre utaltál, a nyugat által támogatott, ekkor már Mohamed Reza Pahlavi, tehát az öreg Pahlavinak a fia uralkodott, és egyre autoriterebb módon kormányozott, miközben a nemzeti ellenzék ebben az időszakban erőteljesen megerősödik. Ugye ennek a fő szervezete, fő ereje, nem tudom mennyire beszéltünk formális szervezetről, az iráni nemzeti front volt, és amint említetted, ugye az olajipar államosítása általában véve az ország szuverenitásának a növelése volt a központi program, és akkor az ő ismerős nevű vezetője, Mohamed Mossadegh volt, aki népszerűségét így elsősorban a szociális reformprogramoknak köszönhette, földosztási program, illetve az angol iráni olajtársaság államosítása, amint erről az előbb beszéltél. Tehát ezek voltak a fő követelések. Nem tudom, hogy ezeknek az összehasonlításoknak mennyire van értelme, talán hogyha nagyon nagy, vagy ezeknek az analógiáknak mennyire van értelme, hogyha ilyen rövid összefoglalásokat kísérünk meg, akkor talán lehet azt mondani, hogy a magyar történelemből Nagy Imre profilja nem áll tőle távol, amennyiben a reformista baloldali, illetve illetve a népszuverenitásra törekvő politikát emeljük ki, de mondjuk Károly Mihályt is lehet mondani, mint a modern idők szavát megértő, széles néptömeg, tömegbázis támogatással bíró, ugye földosztó gróf, ha jól tudom, akkor a Mossadegh, a Kadzsar dinasztiához rokoni szálon is kötődött, tehát ennyiben az iráni Károly, hogyha egy ilyen nagyon rossz szófordulatra akarok élni. És akkor a második lágháborút követően kibontakozó mozgalom amúgy egy ilyen nagyon sokszínű, kimondottan osztály szempontból polgári értelmiségi mozgalom volt, de nacionalista, liberális elemek, szekuláris, de iszlamista elemek is voltak ott, mondhatni, hogy ilyen szociáldemokrata csoportosulásokat is tömörített, és 51-re eljutott odáig a mozgalom, hogy kikényszerítette, hogy a Mossadegh-et nevezte ki miniszterelnökké, aki hamar meg is valósította a legfontosabb követelést, államosította az olajipart. Erre a brit kormány gazdasági nyomásgyakorlással válaszolt, ilyen jogi eljárásokat indított Hágában, ez ugye talán a legszórakoztatóbb elem, illetve hát ellehetetlenítette az iráni olajexport, ugye Abadán kikötő tengeri blokád alá vonta, és teljesen elszigetelte iránt a nemzetközi exportpiactól. Végül egy 53-ban csúcsosodott ki a helyzet, vagy jutott el oda a helyzet, hogy egy bucs keretében a britek és az amerikaiak megbuktatták Mossadegh-et, a britek tulajdonképpen megvárták azt, hogy Eisenhower hivatalba lépjen, és a külügyminiszter a keményvonalas antikommunista John Foster Dulles lett, és egy véletlen folytán az ő öccse lett a CIA vezetője, Allen Dulles, nem tudom, hogy jól ejtem ki a nevét. Ennek a részletei nagyon izgalmasak, és ha gondolod, akkor mesélj még az 53-as pulcsról, én csak annyit szerettem volna így kiemelni rövid kutatásaim nyomán, hogy nagyon ismerősek a beavatkozásnak az ürügyei, tehát hogy egyrésztről arra hivatkoztak a pucsnak a végrehajtói, hogy Mossadegh a parlament megkerülésével akar törvényeket hozni, tehát ugye a demokráciát féltették, másrésztről pedig, hogy együttműködött a Tude párttal, amelyek ugye itt már a hidegháború intézményei kezdenek felépülni, és hát a Szovjetunió ternyeléseként azonosították, értékelték ezt a történetet, tehát itt a vörös veszély szál bukkan fel. Most azért adtam egy rövid összefoglalót, mert nyilván nem erről akarunk hosszan beszélni, de talán a hallgatóknak, nézőknek érdekes lehet. És akkor amiről viszont szeretném, hogy kicsit beszéljünk, az, hogy az 53 körüli harcokban a kommunista mozgalom, a Tude, milyen szerepet játszott ezekben az években.
2: Tehát alapvetően a Tude is az államosítás mellett volt, ugye ezt korábban át is beszéltük. Ugye a Tude legnagyobb problémája az volt, hogy eddigre már teljesen ugye a sztálini Szovjetunió jó indulatától függött. Ugye a SAR rendszere gyakorlatilag egyre inkább már ugye a Mossadegh féle nemzeti csoportosulást is komolyan támadta. Ugye erre rájött még, ugye, amit te is említettél, ez a hidegháborús paralízis, ami megbénította gyakorlatilag ekkoriban Iránt. Ugye jött ez a mekkártizmus, hogy mindenfajta baloldali mozgalomra, baloldali csoportosulásra rá lehetett sütni azt, hogy kommunista. Ugye nagyon fontos egyébként, amit említettél, hogy a Tudéból kiszállt, de a Szovjetunióhoz nem hű baloldali figurák és a Mossadegh féle csoportosulásban találtak otthont a további politizálásra. Tehát a Mossadegh csoportja ilyenkor egy teljesen divers, különböző politikai, ideológiai megközelítésekkel rendelkező egyéneknek a pártja volt. Tehát igazából mondhatjuk azt is, hogy az vált a tömegpártá, a Tude helyett. Ugye a Tudénak teljesen egyértelmű volt, hogy függnek a Szovjetuniótól, ezért totálisan elidegenítették a vidéki, a vallási alapon politizáló, hívő irániakat, ami abszolút nem sikerült, abszolút nem jelentett pozitív képet velük kapcsolatosan. A tudat tehát rájött gyakorlatilag arra, hogy muszáj a Mossadeq oldalán fellépniük. Ugye a Tude nagyon jól szervezkedett a különböző szakszervezeteken belül, ugye ott onnan hozta elsősorban a bázisát, de voltak tagjai, rengeteg tagja volt az olaj iparban. Ugye a vasúti vasúthálózatot működtető cégekben rengeteg Tude szimpatizáns volt és aktív pártag. Így a Tude rájött arra, hogy gyakorlatilag mozgósítaniuk kell Mossadeq érdekében. És ez meg is történt egyébként, amikor megtörténtek azok a lépések, hogy ugye a SA megpróbált elmozdítani Mossadeqet 52-ben. Szóval a Tude beszállt gyakorlatilag a szervezettségével Mossadeq oldalán. Mossadeq nem volt igazából felkészülve arra, hogy nyilvánosan elfogadja a Tude segítségét. Így gyakorlatilag egy patthelyzet alakult ki. Így az említett púcs ugye ez 53 nyarán történt, amikor a britek és az amerikaiak által a SA visszaállítását célzó púcs kísérlet megtörtént. Egyedül a Tude szervezettségének lett volna lehetősége arra, hogy megakadályozza a púcs kísérletet. Csak sajnos a poszt-sztálini Szovjetunió még gyakorlatilag a hatalmi harcok kellős közepén volt, amikor ez 53 nyarán megtörtént, és mivel nem volt hivatalos akció jóváhagyva a Szovjetunió részéről, ezért gyakorlatilag a Tude nem ment ki az utcára, amikor maga a pucs megtörtént. Ugye a pucs viszont úgy nézett ki, hogy az amerikaiak és a britek által rettentő jó pénzekkel lefizetett különböző jobboldali paramilitáris csoportok, de egyébként sima átlagemberek is részt vettek a tüntetésekben, így gyakorlatilag a Mossadeq kormánynak esélye sem volt arra, hogy túlélje ezt az időszakot. Ez ugye a Tude pártnak egy komoly pofont jelentett hosszú távon is, a saját tétlensége, mert a legfontosabb pillanatban gyakorlatilag azt mutatták be, hogy nem a saját, tehát iráni érdekeket képviselnek, 100%-ban függnek a Szovjetuniótól, ezért így meg is indult gyakorlatilag a pártnak az erodálódása rövid távon is.
4: Uh-huh. Igen, ez ugye a vonalas, szóval irandó le, azt hiszem, amire mindenki emlékszik. Azt tenni még hozzá, hogy mit jelentett a Szovjetuniótól való függés, ez ugye nem csak ezt amit ahogy te is leírtad, hogy igazániból a döntésekre várnak Moszkvában, és akkor az alapján cselekszik maga a párt, hanem, vagy legalábbis ehhez azt kell hozzátenni, hogy mi volt mögötte az elképzelés, a filozófia. A Szovjetunióban ugye ez az ilyen nagyon vonalas elképzelés volt a szocializmus eléréséről, hogy először a harmadik világbeli országokban iparosítani kell, és tulajdonképpen el kell jutni a kapitalizmusig, hogy aztán át lehessen lépni a szocializmusba. És nem csak Iránban, hanem rengeteg más országban, az úgynevezett harmadik világban azt látjuk, hogy a Szovjetunió az arra nyomta, arra kényszerítette a kommunista pártokat, hogy támogassák ezeket a nemzeti kormányokat, amelyek a kapitalista fejlődést próbálták elérni az országban. Esetleg tudnál arról mesélni, hogy 53 után tudom, hogy a rezsim próbálta valamilyen látszat demokratikus kereteket létrehozni, és indulhattak a nemzeti front jelöltjei a választásokon, illetve a nők bizonyos korlátozásokkal szavazati jogot kapnak. Tudnál esetleg röviden mesélni a nők helyzetéről a paklevi rendszerben?
2: Alapvetően a legnagyobb változást a nők a jogaira és kulturális, gazdasági helyzetére, ugye ez majd csak később fog sor kerülni, ez a 60-as évektől, amikor gyakorlatilag a pahlavi rendszer eljutott oda, hogy teljes legitimációs problémák közepén találta magát. Ugye elidegenítette magától egyrészt az iszlamistákat, elidegenítette a baloldali csoportokat, ugye mind a kettő ellen abszolút küzdött, tehát neki szüksége volt egy társadalmi partnerre. A Sah gyakorlatilag azzal a remek ötlettel állt elő, hogy a társadalom felét jelentő nőket fogja meghatározni saját partnereként, és egy ilyen kimondottan progresszív változásokat vezetett be. Ugye ez a 67-es családvédelmi törvényben csúcsosodott ki, ahol felemelték 13-ról 18 évre például a lányok házasságkötési minimumát. Gyakorlatilag szépen lassan megjelent az abortusz is Iránban, ez a Közel-Keleten, meg korábban Iránban is teljesen elképzelhetetlen volt, úgyhogy ez is kimondottan egy progresszív imidzst próbált létrehozni. Ugye a férfiak gyakorlatilag egy mondattal tudtak korábban elválni a feleségeiktől. Ez is megszűnt a Sahnak a modernizációs kísérletével, már ami ugye a nőket illeti. Illetve ami még szerintem kimondottan érdekes, hogy a többnejűség, a poligámia is ezzel gyakorlatilag megszűnt Iránban létezni. Totálisan ellehetetlenítette a Sah kezdeményezése azt, hogy onnantól kezdve bárkinek több felesége legyen. Megoldható volt, de jóváhagyást kellett szerezni az első feleségtől, illetve bírósági végzést is szükségeltetett szerezni, ami ugye ez a modernizáló Iránban már gyakorlatilag lehetetlennek bizonyult.
4: Ez nagyon érdekes. És ezek a folyamatok, amiket most leírtál, ez mennyire terjedt el a vidéki lakosságra is, vagy mennyire voltak igazándiból csak a urbanizáció kedvezményezetteinek a jogosultsága?
2: Ugye az iráni olajboom létrehozott egy felső középosztályt és egy elitet, egy nagyon jó szinten élő elitet. Ez gyakorlatilag ezek a modernizációs kísérletek nekik jelentettek egyedül valamit. Ez a probléma gyakorlatilag a szemszögéből, ugyanis, hogyha megnézzük azt, ugye a baloldali csoportokat amennyire lehetett szétverte a Sah, de viszont rá volt kényszerítve, pont ugye amiatt, hogy ugye a nőket is kimondottan fontos partnernek tekintette, az ő oktatásukba rengeteg pénz és energia áramlott, ami kitermelt egy következő az egyetemeken szocializálódó baloldali csoportokat, amik szintén nagy része ugye egyébként nő is volt. Pont az ő emancipációjuk miatt ugye alakult az elsősorban így, úgyhogy kialakult ez a baloldali női csoportosulás a különböző egyetemeken, akik gyakorlatilag a női test kizsákmányolásának tartotta azt, hogy miniszoknyát viselnek gyakorlatilag a Közel-Kelet egyik legkonzervatívabb társadalmában, úgyhogy a baloldali nőkből ezért váltott ki az ellenérzést. Ha lenézünk vidékre, ugye a rettentően konzervatív iszlám vidék abszolút ellenérzésekkel fogadta ezeket a változásokat. Gyakorlatilag a vidéki nők nagy része kiesett az oktatásból generációkra, mert az emberek nem voltak hajlandóak a lányaikat iskolába engedni emiatt, hogy ugye gyakorlatilag a Sahnak a rendőrei letéphették a hidzsábot a nőkről az utcán. Tehát ugye ez a vallásos rétegeknek nem kell gondolom magyarázni, hogy micsoda ellenszenvet sikerült ennek kiváltania. Ez is alapozza meg később ugye a 79-es forradalomnak az egyik pillérét, ez hozza létre, ami a fő hajtó erejévé vált később a Sah elleni lázadásnak.
3: Viszont a Sah modernizációs programjának vannak
5: további aspektusa is, ha jól értesültem, gazdasági aspektusok, amelyek aztán a rendszerkríziséhez vezettek. Ha jól értem, akkor volt egy olyan folyamat, hogy egyrésztről a mezőgazdaságnak a modernizációja miatt felszabadult egy nagyon sok ember, akik munkanélkülévé váltak, őket megpróbáltak behozni a városokba, és a városokban is egyre inkább terjedtek a különböző ipari kapacitások, és aztán ez a réteg lett az, elsős főleg konzervatív, iszlamista rétegek, akik aztán a 70-es években erőteljesen a saját ellen fordultak, és döntő szerepet játszottak a 79-es forradalomban.
2: Így van, tehát ugye a városokba történő beáramlás, ugye ez egy kétélű fegyver, vagy így, vagy úgy alakul, de általában ez egy ilyen nem fekete-fehér képként jelenik meg végül. Ugye a fiatalabb generációk ezekből a családokból hajlamosak voltak inkább a baloldali mozgalmak felé kacsintani. Ugye nekik megvolt már a lehetőség, hogy jó oktatásban részesüljenek. Viszont az idősebb generáció az abszolút, és a nők is alapvetően az iszlám felé fordultak. Tehát ők ebből a perspektívából ellenezték a Sáh rendszerét. Tehát létrejött ez a gazdasági modernizáció, és a Sáh teljesen gyakorlatilag abszolút nem tudta jól felmérni azt, hogy ő hányadán áll. Azt gondolta, hogy a gazdasági, kulturális modernizáció az gyakorlatilag felteszi iránt a térképre. Ez néhány embernek, bizonyos rétegeknek ez fontos volt. Az iráni riál elképesztően jó valuta volt. Az iráni útlevél, bárhova el tudtál utazni vele, tehát őt kimondottan jó kapcsolatot ápolt ugye a nyugati országokkal Irán, és köztük Izraellel is egyre erősödött a gazdasági, kulturális kapcsolatok a két ország között, úgyhogy gyakorlatilag ők a térségben egy ilyen arab ellenes szövetségként is funkcionáltak.
5: A nők helyzete meg ennek a történet az borzasztóan izgalmas, erre még térünk vissza. Én még a 79 előtti rendszer kapcsán egy aspektusra szeretnék rákérdezni, ami azért nagyon fontos, mert a Sáh rendszerére való visszatekintésében, illetve ennek a megítélésében nagyon fontos szerepet játszik, ugye ez a titkos rendőrségnek, a börtönöknek, a kínzásoknak a témája, ami hát egy visszatérő rendszer gyakorlatilag végigkíséri az elmúlt 50 évet mindenképpen, úgy 70 évet, de talán még többet Irán történetében. Ugye itt a mai a Sáh, és ott visszakívánó ellenzék, vagy az amerikai és a mainstream média, ugye erről nem szívesen beszélnek, és alapvetően a Sáh rendszerét egy ilyen pozitív színben kívánják feltüntetni, de azért elég durva dolgokról lehet olvasni. Mi ezzel kapcsolatban a valóság? Tudsz mesélni egy kicsit a titkos rendőrségről, a börtönökről, a kínzásokról, az állam hogyan fenyítette az ellenzékét, és kiket elsősorban?
2: Igen, itt ez megint csak egy furcsa ellentmondása ennek a rendszernek. Ugye a nyugat, az Egyesült Államok, illetve a nyugat-európai országok ezekben az időkben hajlamosak voltak, ugye az iráni rendszert egy, ahogy mi is beszéltük, egy ilyen modernesítő, kulturálisan, gazdaságilag modern formában elképzelő Iránról beszélni, aminek ugye a hátulütője az volt, hogy ez egy elképesztően brutális rendőrállam volt, hogyha lehet ezt így mondani, sőt, sokkal inkább egy diktatúra, ahol ugye a nőknek megvolt az a joguk, hogy miniszoknyába járjanak, a mecsetekbe is, vidékre is. A rendőrök letépték a hijábot a nőkről. Ennek ellenére, hogyha ugyanezek a nők politikai szabadságjogokat követeltek, mert mit tudom én, mondjuk a baloldali csoportokhoz tartoztak, akkor a legjobb esetben csak börtönbe kerültek. Ugye ez a híres savak, ez a titkos rendőrség gyakorlatilag, ami elvégezte ezt a piszkos munkát, ugye ez volt hivatott arra, és ez a híres Evin börtön, ami Teheránban van. Gyakorlatilag folyamatosan a túlkapacitással küszködött, ugye, mert a rendszer az oktatásnak köszönhetően kitermelt egy értelmiségi réteget, akik viszont használni akarták azt a tudást, azt a rengeteg hatást, ami érte őket, hogy politikai szabadságjogokat követeljenek maguknak, amikre a SA rendszere már abszolút nem volt hajlandó. Tehát ő a kulturális és gazdasági jogok javakért cserébe a totális némaságot követelte meg az iráni társadalomtól. Ez okozta utána azt a problémát a SA-nak, hogy gyakorlatilag a társadalom komoly része folyamatosan börtönbe került, és szükség volt arra, hogy az egyre inkább kinyíló a fiatalok folyamatosan gyakorlatilag rendőrterrorral kellett őket szembesíteni ahhoz, hogy megtörjék őket. Úgyhogy ez is hosszú távon hozzájárult ahhoz, hogy 79-ben gyakorlatilag a SA szempontjából az Armageddon történt, hogy gyakorlatilag gazdasági, kulturális, társadalmi polarizációk mentén totálisan antagonisztikus csoportok gyakorlatilag együtt mozdítsák előtt a hatalomba.
6: Dans tout chaos se forme un vortex d'amour.

0: akkor ezzel nagyon jól fel is vezetted a 79-es történéseket. Itt a közvetlen kiváltó ok még annyi volt, hogy 78-ban egy kormányközeli újság egy a Khomeini ajatollahot gyalázó cikket publikált, ami egy hatalmas tiltakozást hullámot indított el, amit a hadsereg erővel elfojtott, viszont ez már fordulópontot jelentett. Az országos sztrájkok teljesen levinították 78-ban, 79-ben az országot, aminek hatására igazándiból a sakk látva helyzetét elhagyta az országot, és Khomeini ajatollah diadalmasan hazatért számüzetéséből. Rövid harcok voltak az utcákon, a hadsereg magát semlegesnek nyilvánította, és tulajdonképpen így átcsúszott a hatalom a monarchiától, és ezzel egy több mint 2500 éves monarchia, illetve a Perzsa Királyság szűnt meg. Tudnál arról mesélni, hogy hogyan nézett ki 79-ben a forradalomnak az eszmei térképe? Hogy milyen frakciók alkották a mozgalmat?
1: Ugye alapvetően, amikor az iráni forradalomról beszélünk, mindig hozzátesszük, hogy iszlamista forradalom, aminek Khomeini ajatollah volt az első számú vezéregyénisége, és ez volt gyakorlatilag ő és az Iránba visszaküldött Magnó Kazettáin elhangzó szlogenek, prédikációk, amik a végül a sa és a rendszerének a vesztét okozták. Ez volt az elsődleges mozgatórugója. A háttérben egyébként egy sokkal komplexebb társadalmi mozgósítás zajlott, tehát nem kimondottan az iszlamista csoport volt az, ami a forradalmat elősegítette. Ugye kicsit, hogyha bele is gondolunk, a vallással alapvetően reakciós egységeket azonosítunk, ami nem feltétlenül felel meg a forradalmi attitűdnek. Ugye nagyon fontos szerintem, hogy a baloldali mozgalmak gyakorlatilag az utcákon sokkal fontosabb szerepet játszottak, mint az iszlamisták, főleg azért, mert sokkal többen voltak elsősorban a nagyvárosokban, Teherán, Iszfahán, Khuzesztán egyes városaiban, ugye, amik az olajkitermeléssel elsősorban kapcsolatosak. Ott komoly mozgósítások történtek, voltak gyakorlatilag a nemzeti liberálisok, akik Mossadegh utódjainak tartották magukat. Ezek a csoportok ugyanúgy léteztek még underground, tehát ők is fontos szerepet játszottak. Ugye van ez a híres történet, amikor a liberálisok vezetője a forradalom előestéjén meglátogatta Franciaországban Khomeinit, és itt hozták létre azt a megállapodást, hogy a parlamentáris demokrácia és az iszlamizmusnak a keverékéből fognak egy rendszert létrehozni onnantól kezdve, hogy a sa megbukik, és állítólag ez a papír még azóta is megvan, és a sa kézzel írta rá a tervezetre, hogy plusz nemzeti szuverenitás, ami szintén fontos sarokköve lesz a későbbi iráni rendszernek, tehát ez már adott egy olyan képet, előrevetített, ugye, hogy ő a forradalmat gyakorlatilag tényleg forradalomként gondolja, tehát egy olyan exportálható folyamatként, ami a közeli országokra elsősorban, ugye a muszlim országokra elsősorban komoly hatást tudnak majd gyakorolni. Úgyhogy itt rengeteg a társadalmi szférának az együttműködése szükséges volt ahhoz, hogy a

0: rendszer végül totálisan összeomoljon. És akkor még nem is említettük ugye az egyes régióknak a szeparatista mozgalmait, a kurdokat, akik alapvetően szintén egyébként baloldali perspektívából néznék a Kurdisztán Demokratikus Pártja, azt hiszem az volt a helyi csoportnak az elnevezése, de ott vannak az arab kisebbségek Iránban, a beludzsok, akik szintén valamilyen fajta önkormányzatiságra vágytak, ami abszolút nem volt kompatibilis a SA rendszerével, úgyhogy ők is gyakorlatilag folyamatos agitációs tevékenységet folytattak annak érdekében, hogy a SA rendszer minél előbb elbukjon, és itt visszautalhatunk szintén arra, hogy gyakorlatilag forrásponthoz jutott a nők hozzáállása is a SA rendszeréhez. Tehát gyakorlatilag sem a baloldali nők, sem a vidéken túlsúlyban lévő iszlám közösségekben lévő nők nem voltak egyszerűen hajlandóak elfogadni azt, hogy ez a rendszer így működjön tovább. Ugye Khomeini-nek egyébként rendkívül fontos szerepe volt az iszlamista társadalom meggyőzésében, azzal kapcsolatosan, hogy itt tényleg egy olyan rendszer van a kilátásban, ami figyelembe veszi a vallásos társadalomnak a követeléseit, problémáit, az elesettek helyzetét. Ugye Khomeini egyébként elképesztően ügyesen manipulálta még a hazatérése előtt a különböző csoportokat, tehát például a nőknek is üzent azzal, hogy ők nem fognak beleszólni gyakorlatilag abba, hogy a nők hogyan képviselik magukat. És ezt a szekuláris női csoportokat, a baloldali csoportokat totálisan ügyesen elaltatta az ő félelmeiket, ezzel gyakorlatilag előre megválaszolta. Khomeini nagyon fontos kommunikációs trükköket alkalmazott a baloldaliaknak is, ugye kicsit felcserélte ezt a tőkés-proletár dikotómiát egy ilyen elnyomók és elnyomottakra. Tehát ugye ez rezonált egyébként a baloldaliakkal is. Csak ugye a baloldali csoportok úgy gondolták, hogy oké, a forradalom érdekében szükségünk van az iszlamista szövetségre, de ők alapvetően úgy gondolták, hogy Khomeini kvázi az arca lesz ennek, és aztán majd, amikor a forradalom elkezd megvalósulni, akkor az emberek racionális döntések alapján ugye a baloldalnak a megerősítésében fognak részt venni, és mivel Irán ugye egy kvázi modern társadalom volt, tehát az emberek hozzáfértek azért a baloldali mozgalmi írásokhoz így vagy úgy, ugye főleg a Szovjetunión keresztül, és gyakorlatilag létezett az a fajta harmadik utas baloldali Iránban, ami kvázi ilyen titóista módon képzelt el a lehetséges iráni jövőt. Úgyhogy Khomeini tényleg ügyesen kommunikációval nagyon jól elaltatta az összes lehetséges szövetségest, így gyakorlatilag ő nem csak az arca lett a forradalomnak, hanem ő lett az, aki végül, mint vallási vezető, gyakorlatilag a síta teológiát felhasználva egy ilyen elképesztően érdekes államkonstrukciót hozott létre, ami befelé rendszeren belül kimondottan plurális, kifelé már inkább sokkal inkább brutális képet festett magáról.
1: Utólag ugye ez a kép, amit most lefestettél, ez a rendkívül sokszínű forradalmi térkép, ez hát így teljesen eltűnik a történelmi emlékezetből, mert hogy aztán szépen lassan egy elég kemény iszlamista rendszer épül ki, majd egy ilyen kifejezetten tradicionalista, patriarchális, teokratikus diktatúra, ami ma is látunk. A szocialista munkások hatalmára törekvő elemek pedig teljesen alul maradnak. Ez a folyamat, ezt a folyamatot nagyon erőteljesen meghatározza az irak-iráni háború. mármint azt a folyamatot, hogy a rezsim megkeményedik, és leszámol a baloldallal. Hogyan nézett ki ez a folyamat? Erről mesélsz egy kicsit?
0: Ugye alapvetően a baloldal a legaktívabb szereplője volt az utcákon a forradalom idején. Tehát ugye alapvetően a történelemkönyvek, a mainstream média általában ezeket a csadoros nőket, meg a lázongó fiatalokat szokta a dokumentumfilmekben mutatni, de alapvetően a baloldali csoportok szervezettsége volt a kulcs ahhoz, hogy a nagyvárosokban a forradalom gyakorlatilag zökkenőmentes legyen. Ők voltak azok, akik beleálltak az utcai harcokba a savakkal, a hadsereggel szemben. De ugye a töredezettség, ami ugye a SAH rendszerében ugye a teljes tiltásból fakadt, a baloldal már alapvetően a töredezett entitásként közelítette meg magát a forradalmat is. Tehát ugye volt a szovjet függőségben lévő Tude, volt ez az iszlám marxizmus mixében hívő MEK, gyakorlatilag ez a rövidítése a pártnak. Ők voltak igazából ekkora már inkább a népszerűek, mert ők Khomeinihez hasonlóan egyébként rájöttek arra, hogy ez a kettő egyébként jól menedzselhető, hogyha ezt a kettő platformot megpróbálják egy szintre hozni. Ugye meg voltak a különböző liberális csoportok. Alapvetően a Khomeininek én úgy gondolom, hogy az irak-iráni háború a rendszer stabilitása szempontjából nem is jöhetett volna jobbkor. Ugye a nyugati hatalmak, ugye a már említett túzdrámának köszönhetően a SA elmenekülése után abban voltak érdekeltek, hogy valamilyen restaurációt idézzenek elő Iránban. De gondoltak arra is, hogy akár megpróbálhatnak valamilyen nyugatosító rendszert létrehozni a liberális kapcsolataiknak köszönhetően, de ez pont a háború miatt ugye nem hozott túl sok sikert. Végül az amerikaiak és a többi nyugati hatalom is arra a megoldásra jutott, hogy gyakorlatilag, hogyha a SA és a korábbi rendszer visszahozása lehetetlen volt, így gyakorlatilag kívülről kell valamilyen megoldást találni, amihez kapóra jött a szomszédos Irakban a Saddam Hussein, aki szintén egy sita többséggel rendelkező ország élén állt, ugye szunnitaként Irakban, ráadásul egy szekuláris, kimondottan, nyíltan szekuláris államként egy szunnita elit tartotta a kezében az abszolút sita többséget, úgyhogy Saddam Husseinnek megvolt a maga félnivalója az iszlám forradalomtól, hogy esetleg átterjedhet Irakra. És ennek következtében létrejött az USA és Saddam Hussein Irakjának a koalíciója, amiben Irak gyakorlatilag megtámadta Iránt annak érdekében, ugye, hogy lefejezze magát az iszlám forradalmat. Ugye itt a baloldali mozgalmak egyrészt nem nagyon tudták belőni a jó helyüket, hogy hova pozícionálják magukat, mert ők ugye azt mondták, hogy na, innentől kezdve egy lehetne akár egy nacionalista háború is, de már egyre inkább látszott az, hogy a rendszer velük is leszámolni készül, de ugye megindult a háború. Itt megtörtént a totális törés a baloldalon, ugye a MEK, ez az iszlamista baloldali csoportosulás gyakorlatilag a támadást indított Irak felől az iszlám forradalom ellen, tehát a Khomeini iránya ellen, míg a Tude a háború elején okosan, ők azt gondolták, hogy okosan a Khomeini oldalán szálltak bele a harcba, és gyakorlatilag a Tude részéről klasszikus szovjet módra megjött a többi baloldali feljelentése, beárulása, a különböző csoportok gyakorlatilag bemártása az iszlám forradalom előtt, hogy megkezdődtek a töveges bebörtönzések, adott esetben kivégzések is, de ekkor még ugye a Tudében is volt egy nagyon erős baloldali, egy olyan fajta baloldali mag, aki nem akarta azért látni baloldali elvtársainak a kivégzését, tehát a MEC legtöbb tagja alapvetően börtönbe került, és ott is töltötték egyébként az irak-iráni háborúnak a nagy részét, tehát gyakorlatilag ez a 8 éves periódus náluk a háború elől nem kellett menekülniük, mert börtönben voltak végig, de ez gyakorlatilag olyan törést intézett el a bal oldalon, amiből gyakorlatilag a bal oldal soha nem volt már képes kilábalni. Tehát adott egy nagy lehetőséget Iránban a bal oldal számára a közelgő forradalom, de ez a belső viszályok gyakorlatilag, a különböző nüanszok, a különböző ideológiák annyira megosztották a társaságot, hogy gyakorlatilag lehetetlen volt a hosszú távon a baloldal egységes kiállása Iránban, így végül a rendszer leszalámizta ezeket a csoportokat hosszú távon.
2: Ez még talán ennek van az a geopolitikai háttere is talán, hogy amire szintén kihatott az iráni forradalom, az a Szovjetunió döntése, hogy bevonuljanak Afganisztánba, ami valószínűleg a sejtésem szerint szintén nem segítette a baloldali mozgalmakat Iránban sem, amivel tulajdonképpen a Szovjetunió 79-ben elérte talán népszerűtlenségének csúcsát történetében. De ugye ennek is ugye hátterében komoly szerepet játszott az, hogy a szovjet vezetés attól félt, hogy az Iránban ilyen nagyon vegyes, de iszlamista, nacionalista eszmék, ezek átterjednek Afganisztánban is, és megdönthetik az ott egyébként akkor hatalmon lévő baloldali kormányt.
0: Így van, és másik fontos aspektusa ennek ugye, hogy maga a Szovjetunió is egy viszonylag színes, több nemzetiségű unió volt, gyakorlatilag muszlim többségű tagköztársasággal. Ugye a szovjetek alapvetően attól is féltek, hogy ez átterjed a Szovjetunióra, ugye a híres sztánok, ugye Közép-Ázsiában, Csecsenföld, Ingusföld, Dagesztán, tehát
2: Azerbajdzsán.
0: Így van, tehát ezek a területek akár nagyon komolyan vevők lehettek volna az iszlám forradalom ideológiájára, tehát ez komoly problémát okozott a szovjeteknek, ugye?
2: Talán az, hogyha esetleg nem mindenki tudja vagy emlékszik erre, hogy ugye sok-sok száz vagy talán 1000 kilométer közös határa volt a Szovjetuniónak Iránnal. Azok az országok, amik ma úgy hívunk, hogy Türkmenisztán, Azerbajdzsán és Örményország.
0: Így van, úgyhogy, de figyelembe vehetjük egyébként az USA pozícionálását is, ugye ez a szovjetek afganisztáni bevonulása extra hajtóerőt adott az amerikaiaknak ahhoz, ugye, hogy Irakat támogassák az irak-iráni háborúban, úgyhogy gyakorlatilag itt mindenki egy kicsit félrenézett a hidegháború ellenére, mert mindenkinek érdeke volt gyakorlatilag az iszlám forradalom eltörlése, ugye Saddam Hussein alapvetően a kezdetekben még ugye szovjet fegyverekkel indult Irán ellen, aztán ugye ez egy érdekes történet egyébként, hogy ugye a Carter elnökség végén sikerült elintézni az amerikai túszok hazaengedését, és őt, hát ez nem tudom, hogy mennyire urban legend, de ugye, hogy az irániaknak ki volt adva, hogy meg kell várniuk a régen beiktatását ahhoz, hogy ténylegesen szabadon engedjék az amerikai túszokat, úgyhogy az irániak gyakorlatilag valószínűleg egyébként csak furcsa véletlen, hogy pont Ronald Reagan beiktatási beszéde alatt engedték el az amerikai túszokat Teheránból, úgyhogy ez csak egy ilyen kis színes a történethez, de hogy nyilván ugye a Reagan kormányzat komoly pénzeket fordított arra, hogy Afganisztánban a szunnita extrémistákat fegyverezze fel a kommunisták ellen, ugye ők az afgán báb kormányt szovjet bábkormánynak tekintették, tehát az afgán kormányt szovjet bábkormánynak tekintették, hogy így harcoljanak, illetve másik fontos szövetségesük a Saddam Hussein által vezetett Irak lett.
1: Akkor lehet, hogy ezen a ponton le is tudjuk zárni ezt a beszélgetést. Köszi, hogy ma is velünk tartottok, köszi Csabának, hogy mindezt a lenyűgöző történetet megosztotta velünk. A Tilos Rádión két év múlva találkozunk, a Mérce YouTube és Spotify csatornáin pedig akár már azelőtt. Iratkozzatok fel, ha tetszett az adás, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Az egyik sárga, a másik piros, a harmadik fehér. Vígan játszadoztak hárman a verőfényes mezőn, hol ezen, hol azon a virágon táncoltak, boldogok voltak. De hirtelen nagy zápor kerekedett. Haza akartak repülni, de a házuk ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban és jobban szakadt. Elvergődtek hát a sárga tulipánhoz, s így könyörögtek.
1: Kis tuli, nyisd ki a fejedet, hadd húzzuk meg az eső elől.
0: De a tulipán így felelt.
2: A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem.
0: Erre a sárga és a piros pillangó azt felelte, hogy ha fehér testvérkéjüket nem bocsátja be, úgy bizony, inkább ők is kimaradnak. Az eső pedig egyre jobban szakadt. Elvergődtek valahogy a Liliumhoz, és megkérték szépen.

0: A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem.
1: Erre a fehér pillangó így válaszolt.
2: Ha a testvéreimet nem fogadod be, úgy bizony én sem kívánkozom hozzád. Inkább ázzunk együtt, mint

meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangó könyörgő énekét, és annyira megsajnálta őket, hogy az esőt elűzte, meleg fényt árasztott a kertre, és a pillangók szárnyait megszárította. A három pillangó újra táncolt, repkedett vígan, míg csak le nem áldozott a nap. Mikor kifáradtak a játszadozásban, együtt szépen hazamentek, és lepihentek.

0: Az öt jó barát. Ma este, kedveseim, az öt jó barátról mesélek nektek. Volt egyszer négy fivérs, azoknak egy kísérőjük. Ez a kísérő voltaképpen nem is volt szolga. Erősebb is volt, tapasztaltabb is a többinél. Ő lett hát a vezetőjük, irányítójuk. A kísérő Tömzsinek hívták, mivel kicsi volt, zömök és erős. Az első fivérnek Kötekedő volt a neve, mert mindenkibe belekötött. A második fivért úgy hívták, hogy Több a többinél. Ő volt ugyanis a legmagasabb valamennyiük között. Kincstárnoknak nevezték a negyedik fivért, mert takarékos volt és gondos. Az ötödiket meg Kisöcsénknek becézték, mert a legkisebb volt és legfiatalabb. Vándorútra indult az öt jó barát. Véghez is vittek jó néhány vitézi tettet, míg útjukon egy aranyvárosba értek, amelynek nagy hatalmú volt a királya.
1: Miért szednénk apránként a babért? Kérdezte a Tömzsi. Hódítsuk meg a királyságot, és írjuk be a nevünket a történelembe.
0: Egyet értettek vele a többiek, és el is mentek az aranyváros kapuja elé. Kötekedő belekötött a királyba, és csak hamar csatára keltek. Egyik oldalon a király és fegyveresei, a másikon meg az öt jó barát. A csatában Több a többinél jeles vitézi cselekedeteket vitt véghez. Sikerült is legyőzniük a királyt, s a város meghódolt az öt jó barátnak. Hanem melyikük legyen most a király? A négy fivér Tömzsit választotta volna uralkodóul, mert ő a vezérük. Hanem az nem vállalta. Azt mondta, uralkodjon inkább Kötekedő, hisz ő kezdte a nagy csatát, amikor bátran belekötött ugye a királyba. De bizony Kötekedő sem állt kötélnek, ő meg azt ajánlotta, legyen a király Több a többinél, hisz ő valóban többet harcolt a többieknél a csatában. De az megfigyelmeztette őket, milyen gazdag a város, úgyhogy legyen inkább kincstárnok a jó gazda, az uralkodó. Kincstárnok azonban Kisöcsénket ajánlotta, mert olyan kicsi, gyenge és tehetetlen, hogy egymagában fivérei segítsége nélkül soha nem találna magának királyságot. Az ám, csak hogy Kisöcsénk nagyon is aprócskának érezte magát ahhoz, hogy király legyen. Elvitatkoztak jó néhány órát, aztán megállapodtak, hogy mint társkirályok uralkodnak majd a városon. No, nézzétek csak a kezeteket, kedveskéim! Benneteket szolgál mind az öt jó barát. A hüvelykúj nem más, mint Tömzsi, aki zömök és erős. A mutató ujjatok meg Kötekedő, hiszen ha pöröltök valakivel, ezt az ujjatokat szegezitek neki. Na, a középső ujjatok vajon kicsoda? Több a többinél, mert ő a leghosszabb az ujjak között. A következő meg kincstárnok, mert ha nagyok lesztek, ezen az ujjon viseltek majd gyűrűt. És végezetül ott a kis ujjatok, aki pici, gyönge és alázatos. Bizony, ő a kisöcsénk. És az öt jó barát mind szolgál benneteket. S ha nagyok lesztek, megszerzi majd nektek az aranyvárost, aranytront.

0: burgund de repa.
1: Egyszer volt egy egylábú ember. Elindult szerencsét próbálni. Amint ment az úton, egyszer csak talált egy óriási nagy burgundit. Hozzá fogott kihúzni, de nem bírta. Arra ment egy kétlábú ember, kérdezi az egylábú embert.
0: Mit csinálsz?
1: Mondja az egylábú.
2: A burgundit akarom kihúzni, de nem bírom.
1: Oda ment a kétlábú ember is, húzták, de nem bírták. Arra ment egy háromlábú ember, kérdezi a két embert.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: Gyere ide, segíts! A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a háromlábú ember is, húzták a burgundit, de nem bírták. Arra ment egy négylábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a négylábú ember is, húzták a burgundit, de nem bírták. Arra ment egy ötlábú ember is, azt kérdezte.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment az ötlábú ember is, hogy öten majd csak kihúzzák a burgundit, de öten se bírták. Arra ment egy hatlábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a hatlábú ember is, húzták hatan a burgundit, de hatan se bírták kihúzni. Arra ment egy hétlábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a hétlábú ember is, húzták heten, de heten se bírták kihúzni az óriási nagy burgundit. Arra ment egy nyolclábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a nyolclábú ember is. Húzták nyolcan, de nem bírták kihúzni az óriási nagy burgundit. Arra ment egy kilenclábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a kilenclábú ember is, de bizony, kilencen se bírták kihúzni. Arra ment egy tízlábú ember is, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: Gyere ide te is, akkor majd megtudod, hogy mivel kínlódunk.
1: Oda ment a tízlábú ember is, húzták tizen, de nem bírták még tizen se kihúzni a nagy burgundit. Arra ment egy tizenegylábú ember is, húzták tizenegyen, éppen csak, hogy egy kicsikét megbozdították a földben a burgundit. Leültek, megpihentek. Addig, amíg pihentek, arra ment egy tizenkétlábú ember is. Felkérdezi őket.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: Gyere ide te is!
1: Oda ment a tizenkétlábú ember. Akkor azt mondta az egylábú ember.
2: Nos a pajtások, húzzuk hát ki ezt a burgundit. Most már 12-en vagyunk.
0: Gyerünk!
1: Elkiáltotta magát a 12 lábú ember, hogy rajta gyerünk, akkor megrántották a burgundit, és mind hanyatt estek, mert kihúzták a burgundit.

0: everybody.
1: Akkor aztán elosztoztak rajta, majd összeverekedtek. Mert úgy osztották, hogy akinek ahány lába volt, annyi kocsi burgundit kapott. Így az egy lábú csak egy kocsi burgundit kapott. Pedig ő húzta legtöbbször. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: And I still think you shouldn't jump on every single Hispanic line. It looks fake. It really does. It looks like you've... Shelley, I'm telling you, it's too many times. Every time he speaks emphatically, you're jumping on.

0: Az irigy kaméleon, kubai fekete népmese. A világ kezdetén a kaméleon egyszínű állat volt. Ott élt az őserdőben, és szomorúan ugrált fáról fára, nagyon csúnyának hitte magát, hiszen még csak nyaklánca sem volt. Amellett szörnyű irigy is volt. Olyannyira, hogy még a kutyát is gyűlölte, mert ahányat csak látott, mindig más színű volt, és ráadásul mindnek lánc díszelgett a nyakában. Egy nap meg is kérdezett egy arra járó kutyát.
1: Hogy van az, hogy ahányan csak vagytok, más a színetek? Én meg mindig egyszínű vagyok. És neked még nyakláncod is van. Szebb vagy nálam.
0: El is ment másnap Orulához, a varázslóhoz, hogy kérjen tőle egy varázsszert, amelytől ő is olyan szép lesz, mint a kutya. Orula óva intette, hagyjon fel az irigységgel, de a kaméleon nem tágított, addig-addig könyörgött Orulának, míg az végül engedett a hiú állat kísértésének, adott hát neki egy szert, és azt mondta.
2: Na jó, most pedig menj haza. Ez, amit adtam, olyan varázsol, amilyen lenni szeretnél.
0: Ahogy a kaméleon visszatért az erdőbe, rögvest föl is mászott egy fára, és csodák csodájára valóban megváltozott a színe, és ahogy továbbugrált, mindig más színt öltött. Ekkor megpillantott egy kutyát, és így dicsekedett.
1: Nézd csak, komám, milyen szép vagyok, ha!
0: És azzal egyik fáról a másikra ugrált, így fitoktatva változó színét. A kutya meg rá sem hederített. Nem tűrhette ezt a hiú kaméleon, nagy haragra lobbant, és újra elfutott Orula házához.
1: Varázsló, adj egy olyan szert, amitől olyan szép lesz, hogy a kutya megpukkad az irigységtől.
2: Na, még mindig nem vagy megelégedve.
0: A varázsló hiába akarta szép szóval meggyőzni az ostoba hiú kaméleont, az nem tágított, olyan makacsul erősködött, míg végül kapott is egy csodaszert.
2: Tessék!
0: Boldogan futott vele vissza az erdőbe. Alig várta, hogy hazaérjen és kipróbálja a varázsszert, amelytől aztán olyan szép lesz, hogy azt már a kutya is megirigyelheti. Ezt állja majd meg szó nélkül, és kárőrvendve elképzelte, miként fog pukkadozni a kutya az irigységtől. Ahogy így ugrándozott vidáman, egy óvatlan pillanatban elvesztette a csodaszert. Futott is vissza rémülten a varázslóhoz, de Orula elzavarta a hiú irigy állatot.
2: Takarodj!
0: Azóta a kaméleon, ahányszor csak fölmászik a fára, megváltoztatja a színét, de nincs benne öröme, mert mindig szebb szeretne lenni másoknál.

0: Sebők Ferenc, a Forgó. Száll a szellő, forog a forgó. Egy kis mesét beszélek el a forgóról. Volt egyszer egy szegény fiú. Kicsi volt a fiú, de nagy a bánata. Nem is fért el az a nagy bánat a fiúcska szívében, hanem kicsordult, könny alakjában a szeméből. A fiúnak régen meghalt az atya, szegény édesanyja pedig megbetegedett. Puszta kis lakásukban szegénység tanyázott. A beteg anya nem tudott dolgozni, pénzt keresni, pénz nélkül pedig a pék nem ad kenyeret, a mészáros nem ad húst. Az anya és a fia éheztek. Ezért volt a kisfiúnak olyan nagy a bánata.
1: Ó, bár csak segíthetnék édesanyámon.
0: Fényes könny gördült ki a szeméből. Lepergett arcán, és keze fejére esett. A könyv ott elkezdett mosolyogni. Te kis szólalt. Ezt mondotta.
2: Te kisfiú, gyere utánam! A többivel ne is gondolj!
0: Ezzel a könyv lecsöppent a földre, és fürgén előre gurult. A fiú csodálkozott, hogy a könyv beszélni tud, s hogy úgy gurul, akár csak a gyöngy. De ment utána, s a többivel nem gondolt. Egy ajtó előtt megállott, a könnyecske és bekiáltott.
2: Hé, szélnéni, hé!
3: Ki az?
2: Én vagyok, a könnyecske. A kisfiú szeméből.
3: Mit kívánsz tőlem, könnyecske?
2: Mint tudod, én vagyok a te hugicád. Azt kívánom, hogy szárítson föl minket, könnyecskéket, egy szegény fiú arcáról.
3: Majd mindjárt kimegyek, és felszárítom a könnyecskéket.
0: Szélnéni kijött egy arany fátyollal, és avval szárítgatta a fiú arcán a könnyeket. Finom volt az aranyfátyol, de hasztalan száríthatta föl a könnyecskéket. Ahányat letörölt, annyi gördült a nyomában. Szélnéni zsörtölődött.
3: Elnye, elnye, bánat, de sok könnyet fakaszt. Nem való az egy ilyen kisfiút így megrikatni. Nem győzöm felszárítani a könnyeit.
0: Könnyecske felmosolygott a földről.
2: Szélnéni, egy nagy kérésem volna.
3: Hely, ti telhetetlen könnyecskék, ti örökké kívántok valamit. Hát mi az a kérés?
2: Hát arra kérem, segítsen már ezen a kisfiún, hogy kenyeret szerezhessen a beteg édesanyjának.
3: És ha nem segítek?
2: Akkor szélnéni, sohasem fog felszárítani minket, könnyecskéket, ennek a szegény fiúnak az arcáról.
0: Szélnéni megszelidült.
3: Jól van, majd elmegyek a malomba. Talán kiörlök ott valami okos dolgot. Gyere, fiúcska, utánam.
0: Ezzel Szélnéni nyakába kerítette a felleg hajókendőjét, és megindult a malmába, mely persze szélmalom volt. Utána gurult a könnyecske, ezután ballagott a fiúcska. Útközben találkoztak egy papíros sárkánnyal, melyet jókedvű fiú keresztettek föl a levegőbe. Szélnéni leszakította a sárkány papíros pántlikából készült farkát.
3: Ez jó lesz még valamire.
0: A papíros pántlikát magával vitte a hátán. Aztán letört egy fáról egy száraz gallyacskát, azt is magával vitte. Mikor a szélmalomhoz ért, belevetette a papíros pántlikát és ágacskát, aztán megforgatta a vitorlát, és mindjárt kiőrölt valami okos dolgot.
2: Szélnéni édes, beszéljen hát, mit tegyünk?
3: Csak annyit mondom, piros papír pántlika, ágacska, gombos tű, lesz belőle vitorlácska, szélnéni megforgatja. Mi ez?
1: Forgó!
3: Helyes. Csinálj, fiam, forgót, tizet, húszat, százat, és áruld a gyermekeknek. Szélnéni a te forgóidat majd pompásan fogja forgatni, úgy, hogy minden gyerek örömmel megvásárolja. Az árán pedig vehetsz kenyeret. Úgy bizony, fiam, amint a szélmalom kenyérnek valót őrül, a te forgóid is kenyérnek valót fognak neked őrülni.
0: Szélnéni ezzel elfutott haza.
2: Köszönjük a tanácsot, Szélnéni!
1: Isten áldja meg, Szélnéni!
0: A szegény fiú tehát készített egy csomó forgót. A munka könnyen ment, mert ügyes gyerek volt. Mikor elkészített 10 darabot, kiment a Városligetbe, s dobogó szívvel leste a vásárlókat, a kisfiúkat és kislányokat. Arra ment Juliska egy csomó gyermekkel, a nevelőnő felügyelete alatt.
1: Vegyenek! Vegyenek, kérem, forgót!
0: Szólt könyörgő hangon a fiúcska. Könnyecske is felszökött szempilláira, és az is azt suttogta.
2: Vegyetek, jó gyermekek! Az Isten áldjon meg benneteket!
0: Juliska a forgókra nézett. Szélnéni ebben a percben jól megforgatta a papíros vitorlákat.
4: Jaj, be szép forgók!
5: Jaj!
4: Kisasszony, kérem, vegyen nekem egyet!
5: Nekem is!
0: A kisasszony elővette a tárcáját, és megvásárolta az összes forgót. Boldogan ment haza a fiúcska. Volt már pénze kenyérre, és a forgók még többet is fognak őrölni. Mert a fiúcska hozzáfogott új forgók készítéséhez. Mikor Szélnéni másnap az aranyfátyollal le akarta szárítatni a könnyecskéket a fiú arcáról, már eltűnt onnan valamennyi. Juliska vígan futkos a forgójával, majd fáradtan leül, és gyönyörködik abban, milyen szépen kering a papíros vitorla. Száll a szellő, forog a forgó.

0: gólyáknak, akiknek tavaly rossz évük volt a Tisza mentén. Idén ellenben az Agyva jobb partján, Lőrinci sejp határában, egy még életben maradt nádas lápos területen, július derekán 18 példányukat is meg lehetett figyelni. Számolt be Zubor András polgári természetőr az Agyva Bentik közösségi oldalán, hozzátéve, fenntartható, a tájműködést nem károsító vízgazdálkodásra van szükség, hiszen a lakosság ivóvízellátását is ez szolgálja.
1: Új szuper számítógépes szimulációk szerint drasztikusan megváltoztathatta galaxisunk korongjának helyzetét a Gaia, Sausage, az a kolbász, Enceladus, egy hatalmas törpe galaxis, amely mintegy 10-11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a korai tejútrendszerrel, majd beleolvadt abba. A kataklizma csillagok milliárdjait hagyta hátra, melyek azóta is erősen megnyúlt, kolbász alakú pályákon keringenek. A magyar narancsírét hallottátok?
2: A Widener Egyetem kutatói a Frontiers in Psychology című tudományos folyóiratban publikálták kutatások eredményeit, ami szerint azok a gyerekek, akik szerint a szüleik a mobiljukra figyelnek, azok jó eséllyel érzik azt, hogy mások iránti kötődésük bizonytalan, olvastuk a hvg.hu-n. A vizsgálatba 612 és 17 év közötti fiatalt vontak be. A bizonytalan kötődés már a csecsemőkortól kezdve eredeztethető, a gyermekkorban tapasztalt kötődési minták pedig a felnőtt életre is hatással lehetnek. A tudósok arra próbáltak rávilágítani, hogy mi történhet a gyerekekkel, ha a szülők túl sokat mobiloznak. Azok a gyerekek, akik úgy érzik, hogy a szüleik telefonfüggők, a kötődés hiányát érezhetik. A kutatók szerint a vizsgálat az ok-okozati összefüggést nem tárta fel, arra azonban rámutat, hogy a túlzott mobilhasználat és a gyerekek kapcsolódási nehézségei között van kapcsolat.
3: Ezek voltak a hírek.

0: Jó estét kívánok, ez a régen minden jó volt, hátrafelé nyírozó történelmi műsor. Magam Balázs István vagyok, itt ülök Laskapál forgatókönyvíróval.
1: Sziasztok!
0: Kettesben, ugyanis uborka szezon van, Csundellik Pétert szabadságra engedtük, jól megérdemelt szabadságát tölti, valahol vidéken, majd valahol külföldön, ezt nem tudjuk, úgyhogy Palival, mint jól kipróbált páros fogjuk ezt a mai adást lehozni. Nem kevésbé otthonos témát választottunk, ugyanis ki is használjuk, hogy Peti nincs ott, és ismét egy 2000 utáni témát veszünk elő a fiókból. Természetesen filmes vonalon haladunk, ahogy ezt már így tőlünk megszoktátok, hogyha Palival ketten vagyunk. Ez pedig nem más, mint a 2000-es évek utáni 2000-es években készült epikus filmeknek egy speciális felfaja, egy föltámasztott, 2000-ben föltámasztott speciális műfaj, ez a szandálos film. Ez a római kor és egyáltalán az ókort megidéző, az ókorban játszódó nagy epikus háborús tematika, elsősorban háborús és hódító tematikájú filmtípus, aminek egy valóságos reneszánszát értük meg a 2000-es évek elején, és ahogy azt már tőlünk megszokhattátok, mi ezt nem átallunk a politika, az éppen akkor folyó politikai diskurzus hangulat és közérzettel és nagyon szoros

0: gyorsan összekapcsolni.
1: És hát azért a mának is adódnak bizonyos mondani valói.
0: Így bizony, tehát ezek azért, ez egy univerzális műfaj, tehát bárhol, bármikor alkalmazhatók ezek az üzenetek, amik, hiszen az emberiség, amióta emberiség, mindig vív háborúkat ilyen-olyan formában, tehát ezek a filmek, ezek a történetek bármikor bevethetők, hogyha éppen témahiány van, de hát háborús időkben nincs témahiány, hiszen maga a háború a téma.
1: Háború idején nem hallgatnak a múzsák, hanem
0: nem
1: különböző
0: hallgatnak.
1: Alkotásokat inspirálnak.
0: Persze. És igen, parancsolj.
1: Annyi, hogy ugye ez, ugye az eredeti ilyen kard és szandál típusú filmek, azok ugye az 50-es években voltak ugye nagy divatban, és hát ugye akkor, ugye az akkoriban a középosztály, az értelmiség körében elterjedő televízió az, ami inspirálja ezeket, hogy a stúdiók ugye minél több pénzből, minél látványosabb, minél nagyobb költségvetésű alkotásokat hozzanak létre. Ben Hur, ugye a legeklatánsabb példa, de a Kleopátra.
0: Quo Vadis,
1: így van. Azok mind hasonló okokból készülnek, és hát tulajdonképpen a 2000-es években szintén megvalósul ugyanez a televízió nyomása, amikor is ugye az írók azok egyre inkább a tévé felé mozdulnak el, és hát...
0: Itt valamit produkálni kell.
1: Így van, kell valami. Ugye,
0: kell valami ellenerő.
1: Ugye 99-2000-ben indul a Mafiózók, a 24, és hogy olyan filmek, ami, illetve sorozatok, amik tényleg gyakorlatilag filmminőséggel rendelkeznek, és hát ugye a látványossággal próbálják visszacsábítani az embereket a moziba.
0: Igen, tehát egy picit horgoljuk vissza ezt a terítőt az ezred fordulóra, görgessük vissza az időt, tehát ne szaladjunk ennyire előre. 2000-et írunk, tehát egy vadonatúj kurzus veszi át a politikai stafétát. Bill Clinton után George W. Bush elnöksége köszönt az Egyesült Államokra és a világra is. Nagyon fontos, hogy a világra is ráköszönt, hiszen az ő tevékenység alapvetően, mint általában a konzervatív elnökök többsége, külpolitika centrikus politika volt, amit ő vitt, tehát elsősorban a külpolitikai arcvonások voltak, amiket legelőször megláttunk. És ez magával hordozza az, hogy ennek megfelelően kellett áthangolni. Ezek nem kényszerű áthangolások, de a filmművészet is alapvetően természetétől fogva idomul ahhoz, hogyha új színek, új hangok jönnek meg a politikában, a közéletben, a köztérben új frekvenciák dolgoznak. Ez történt ezúttal is. 2000-ben egyfajta egy ilyen viharjelző barométerként megjelent a Gladiátor című Ridley Scott film, ami a 90-es évek ilyen önironikus civil hősei után ismét elővette ezt a régi formátumot, ami ugyanis a katonai hősiességről szólt, tehát alapvetően egy olyan folyamatot mutatott be, hogy ha megrendül a világ, és a korrupció elburjánzik, ami elsősorban a hivatali bürokráciának köszönhető, és a különböző úgynevezett köztársasági elhajlásoknak, amelyek gyakorlatilag középtávon a film állítása szerint, hát a történelem is ezt mutatja, diktatúra irányába sodorja el a politikai berendezkedést, akkor egy tiszta lelkű katona kell ahhoz, aki vissza tudja hozni, egyfajta restaurátorként helyre tudja állítani a politikai egyensúlyt, és meg tudja tisztítani ezt a rendszert.
1: Illetve, hogy ugye pont egy olyan korszakban helyezik el a történetet, amikor ez a köztársaság válsága, ugye már császárkor, hogy egy ilyen globális birodalom, mint amilyen a Róma, illetve hát az Egyesült Államok, az meg tudja őrizni azt a fajta morált, amit a köztársasági intézményrendszer jelent, Vagy pedig belecsúszik a populizmus és a teljes káosz világába, ahol csak a kenyér és a cirkusz számít.
0: Igen. Egyébként, amikor újra néztem ezt a filmet egy-két évvel ezelőtt, amikor írtam még a Facebook oldalunkra egy eszét erről a filmről, nekem nagyon feltűnt, hogy ez látványosan két kulacsos politikát folytat ez a film. Tehát egyfelől megfogalmazza azt, hogy a császárságból vissza kell a köztársaság irányába fordítani a birodalom hajóját, másfelől pedig azt fogalmazza meg, hogy a vezető személynek a tisztasága, nem a rendszer, a vezető személynek a tisztasága az, ami megtisztítja magát a rendszert. Ez egy mélységesen retrográd gondolat, és ezt a kettőt akart egyszerre érvényesíteni a film. Nyilván itt azért a Ridley Scottra jellemző populizmus, meg a... Hát azért mégiscsak egy britről van szó, akitől nem idegen a birodalmi gondolat, de az, hogy ezt nem tudták kellő módon ezt szétszálazni, illetve egymással szembeállítani, sőt, ez a két dolog egymás mellett futott, ez nekem nagyon feltűnő volt.
1: Igen, illetve tehát azért az is, hogy tulajdonképpen ugye ez a klasszik kelet-nyugat szembeállítás, ugye amit ebben az esetben dél, ugye Afrikában, ugye Marokkó környékén játszódik ugye a történet, hogy valójában itt a maga nyugati rész az egy ilyen, onnan jön a politikai hatalom, ott van jog, ott nyilván ennek megfelelően az ilyen szofisztikált, hogy mondjam, hatalmi harcok ott zajlanak. És ezzel szemben ugye a periféria, nevezzük így, itt a túlélés, a nyers erő, ami gyakorlatilag így ahol a látványosságok zajlanak, a nagy összecsapások zajlanak, de tulajdonképpen ez az újjászületés helye is, hogyha a film egészét nézzük. És hogy onnan indul az a fajta elkötelezettség, maga a mozgalom, ugye, aminek ugye a Maximus áll az élére. És hogy tulajdonképpen, hogy a nyugat az egy ilyen megcsökevényesedett rúcibarita váz, amit, hogyha Commodus áll az élén, akkor az egy bukáshoz fog vezetni, viszont hogyha egy olyan nagyon erőteljes, nagyon nyers, de őszinte és tiszta szándékú ember, mint a Maximus, akkor abból még jó dolgok is kisülhetnek.
0: De ez egy nagyon klasszikus filmes dramaturgia, tehát még nem csak filmes, hanem vallási dramaturgia is, hogy a remény az mindig a perifériáról jön. És hogyha megnézzük az mi filmjeinket, nem csak, hogy a periféria irányába mozdul el a centrum, minden az öt történet, amit majd itten tárgyalni fogunk. Talán az Odüsszea kivétel, talán azt elmondhatjuk, hogy ezzel a filmmel fogunk zárni.
1: Az
0: egy picit más. De az összes többi film alapvetően a kelet és a nyugat szembenállásával a szembenállását fogalmazza meg, hol kelet bukik el nyugaton, hol a nyugat bukik el keleten, de a kelettel való kapcsolat, a perifériával, a meghódított, vagy meg nem hódított kelettel való kapcsolat az, ami meghatározza a történetet.
1: Abszolút, és ugye azért is talán fontos, hogy ugye a Gladiátor 2-ben azért a Scott is egy picit megváltoztatja az eredeti felállást, és ugye ott már a kelet, illetve hát ott is inkább a dél-kelet, a szabadság utolsó bástyája, amivel szemben ugye a nyugat az már egy ilyen disztópikus, teljesen kisiklott és menthetetlen terület. És hát még ugye Észak-Afrikában ugye egy ilyen volt rabszolga, aki uralkodik valójában, és hogy benne van ez a hódító rész, hogy most akkor visszaadja azt, amit az ő gyerekkorában negatívunként kapott a rendszertől és az egész és magától az egész berendezkedéstől, az intézményektől. És tulajdonképpen itt már egy ilyen posztkoloniális bosszú zajlik, hogy a Róma, a központ az egy olyan fajta, hogy ő maga a felelős ezért az egész kialakult szituációért, és Rómának kell elviselnie ennek a következményeit.
0: Minden esetre a Gladiátor 2000-ben óriási sikerrel ment a moziban. El is nyerte 2001-ben, amikor már George W. Bush hivatalba lépett. Elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat. Pár hónappal a szeptember 14-i terrortámadások előtt, és ezzel megelőlegezve az amerikai társadalomra egy olyan hangulatot, ahol ismét a birodalom építés és a terjeszkedés és a birodalmi restauráció az, ami a központban kell, hogy legyen. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon profétikus témájú film. Természetesen nem azt állítjuk, hogy ez tudatosan lett így kialakítva, hogy is lehetett volna, vagy itt bármiféle természet fölötti szerepe van ennek. Isten meccs, hogy ezeket tisztázni kell.
1: Nem a Hihetetlen magazin
0: nem
1: vagyunk.
0: De nagyon érdekes, ahogy a művészet időről időre megelőlegezi a történelemnek az, hogy mi az, ami a közeljövőben várható, milyen tendencia, milyen irányba fog elmozdulni a történelem, a politika, és ezek nagyon sokszor teljesülnek is.
1: Van, ilyenkor ugye van valami ugye a levegőben, valami megfoghatatlan dolog, amit hol egyik, hol másik szféra a saját nyelvére fordít le.
0: És ez a film, ennek a filmnek a sikere egy olyan hihetetlen műfajrobbanást idézett elő a 2000-es évek elején, amelynek a csúcspontja a 2004-es év volt, amikor egy picit távolabb lépve a szandálos filmektől, egy másik vonal, az epika vonalon egy másik szál is elindult. Ez a középkor és a kelta világnak a kelta világot megidéző, elsősorban Gyűrűk ura által elindított epikus történetek azok, ami ugye 2004-ben vagy 2005-ben azt hiszem a Király visszatér kapta meg.
1: Már 2003.
0: 2003-ban? Igen. 2003-ban? Igen. Na, hát tulajdonképpen ez is hozzájárult ahhoz, hogy ezek a nagy léptékű történet. Oké, hogy ez itt egy alapvetően fantasyről van szó, de mégiscsak egy lovas, baszós kardozósnak szokták annak idején mondani.
1: Ugye 2003-as a film, de hát ugye 2004 elején van ugye az Oscar-díj kiosztó.
0: Igen, tehát a 2004-es igen, év az igen. Topzódott ezekben a filmekben, nem csak római tematikával. Ugye jött ebben az évben az Arthur király is, ami abszolút a Gyűrűk ura által megjegyezett kelta mondakör, bárhogy is tiltakozik Tolkien az ellen, hogy itt nem szabad különböző európai kultúrákat észrevenni, a hasonlóságukat, ugye ezzel indul a Gyűrűk ura könyv az előszóban, de a fenét nem, tehát akár a szerzői szándék ellenére is meg lehet fogalmazni ezeket szerintem, hogy bizony ráismerünk a különböző népcsoport, az európai népcsoportokra a Gyűrűk ura különböző mesebeli népein.
1: Ugye onnantól kezdve, hogy a mű kikerül ugye a szerző fennhatóság alól, vagyis megjelenik, onnantól kezdve az értelmezések egész tárháza.
0: És ezeket nem lehet korlátozni.
1: Persze,
0: még az alkotói szándék ellenére is sem lehet korlátozni. És gyakorlatilag burjánztak ezek a történelmi fantáziavilágukban kisebb-nagyobb módon fantáziavilágban és történelmi korszakokban játszódó filmek. De alapvetően a szandálos filmeknek volt egy ilyen hihetetlen nagy felívelése, és ennek a korszaknak, ennek az évnek volt az egyik csúcspontja a következő filmünk, a Trója. Wolfgang Petersen. Pali, nekünk beszélnünk kell erről a német beáramlásról, nem a II. Világháborús értelemben, de akár beszélhetünk azt is, hiszen ezért itt is egy amerikai, mint akár csak a világháború után a német-amerikai együttműködés hozott létre egy a Manhattan tervet. Így a 2000-es évek elején is egy ilyen német filmrendezői beáramlás párosodott az amerikai tőkével, és létrehozott egy hihetetlen sikeres katasztrófafilmes hullámot. Ugye Roland Emmerich és Wolfgang Petersen volt ennek a hullámnak a két fő alakja. A Tróját Wolfgang Petersen rendezte. Sokáig kevesen tudják, hogy ekkoriban kezdett megerősödni Christopher Nolan pályája, és legelőször neki ajánlották fel, mint hogy az Iliászt készítse el. Ő akkor ezt lemondta, és inkább a Batman Begins irányába fordult, hogy 20 évvel később majd az Odüsszeiával térjen vissza. De milyen szép kis történet ez, hogy végül inkább más irányból fogalmaztam ezt a történetet, és Wolfgang Petersen készített egy ilyen igazi németes hangvételű, biztonságos, prűd, de stabil és működő, gyakorlatilag egy ilyen harci filmet. Mit kell ezekről a figurákról tudni? Pali, te az ilyen kulturális ilyen speciális kulturális meghajtású embereket így nagyon meg tudod fogalmazni.
1: Igen, hát igyekszem. Ugye Petersen alapvetően, de hát ez ugye maga a német filmes képzésnek egyik sajátossága, hogy ugye ő eredetileg történelmet, szociológiát tanult, és ugye miután már volt diplomája, úgy jelentkezhetett egyáltalán filmes képzésre. Tehát és ő eredetileg tetthelyeket rendezett, illetve német tévésorozatokban.
0: Tatort?
1: De így van. Így, ahogy egyébként Oliver Hirschbiegel például Rex felügyelőt rendezett
0: a korábban. A Bukás a Hitler utolsó napjai című filmnek a rendezőről van szó.
1: Így van. Tehát, hogy ott mondjuk azt, hogy a karrierépítésnek ez egy fontos része, hogy az ember megtanulja, hogy hogyan lehet egy gépezett
0: tehát
1: részeként
0: hogyan kell célkeresztbe kerülni.
1: De szép! Igen. És tulajdonképpen ez, hogy egy rendszer részeként hogy tudsz működni, ami egyébként a német társadalom fejlődésben egy jelentős momentum, gyakorlatilag amikor ő átkerült Hollywoodba, ezt tudta alkalmazni, tehát neki ez nem volt teljesen idegen. És ő már a 90-es évek elejétől Hollywoodban élt és dolgozott, és hát tulajdonképpen a Trója az inkább egy ilyen biztonságos választás volt, illetve ő be tudott hozni olyan éppen ugye a dotcom lufi kidurranása után megerősedő stabil német cégeket, amik hát a pénzügyi a finanszírozási területen kifejezetten nagy segítséget nyújtottak. Ugye hát ezért kerülhetett be például ugye Szép Helénaként ugye német színésznő, hogy még erőteljesebb legyen ugye ez a német vonal. De ugye David Benioff írta ugye a forgatókönyvet, aki később ugye a Trónok harcában, hogy mondjam, ezt a fajta nyugat-kelet, illetve ezt a mitológiai hőstörténet részt azért kimaxolja erőteljesen. És hát tulajdonképpen ez a, hogyha már tényleg belemegyünk ugye az akkori kontextusokba, hogy a 2000-es évek elején hol állt ugye a az amerikai külpolitikai helyzet. Ugye
0: bizony ez fontos.
1: A megelőző csapás része, hogy ugye ez a Agamemnon azért ez a területre éhes, hogy mondjam, egyfajta ilyen hadvezérként csap le Trójára.
0: És hogy ürügyeket kihasználva, tehát igazából ő eltérve az Iliász eredeti sztoriától, vagy a motivációitól, ő valójában nem Szép Helénáért megy, úgy, hogy segítsen ugye a Menelaosz testvérének, mint a Menelaosz testvére segítsen visszaszerezni, hanem gyakorlatilag ő még egy utolsó be nem vett váraként tekint Trójára. Akár csak George W. Bush-t, ahogy tekintett Irakra, hogy gyakorlatilag egy ilyen személyes motiváció, hogy Bush az édesapját szerette volna felülmúlni, Agamemnon pedig szerette volna, hogyha az utolsó kis elem is bekerül az ő fennhatóság, az ő birodalma részébe. És gyakorlatilag egy ilyen személyes történetté tudott ez válni. Nem utolsó sorban más további párhuzam, hogy azért 2004-ben már azért látszódott, hogy ez nem lesz egy rövid háború. Tehát ez a fajta eszkaláció 2004 környéken már ezért látható volt, hogy ez nem egy pár hónapos hadművelet lesz.
1: Illetve ugye a terület is, tehát hogy először csak Irak, aztán már Afganisztán, tehát...
0: Igen, igen. Ugye előbb Afganisztán volt, de ugye elkezdődött egy ilyen eszkaláció. Igen. Egy ilyen tervezett eszkaláció volt, és ugye bizony benne volt az, hogy itt Iraknál sem állunk meg, mint hogy Afganisztánnál sem álltak meg. Ez megint egy picit hasonló a Trójához, hiszen a trójai háború egy 10 éves háborúnak az egy 10 éves álomháború.
1: Ami, hogy mondjam, akkori körülmények között egy felfoghatatlan, ugye egy fél emberöltő kategória, tehát hogy az alatt így bármi megtörténhetett. És egyrészt a fennmaradt dokumentumokból is tudjuk, hogy Trója az nagyon sok helyen megjelenik ugye az utólagos leírásokban, mint hogy hát az egy verdöni vérszivattyú gyakorlatilag az adott korban.
0: Hát, gyakorlatilag ez a befagyott konfliktus, ez általában azzal szokott járni, hogy időről időre egy ilyen húzd meg, erezd meg jelleggel mindig ledarálnak egy nagyobb embermennyiséget, hogy áttöri a falat, és időről időre kiderül, hogy nem elég, már majdnem, de még egy kicsit többet kell tenni ha még lett volna 5000 emberünk, vagy ugye? Csak igen. Ez persze, ez a háborús logika, ez ilyen.
1: Hát ugye, meg itt is ugye Achilleus karaktere, ez a kiégett, PTSD-től szenvedő katona, akit újra, még egy utolsó akcióra még bevonnak, és hogy ő látja, hogy az egész értelmetlen, az egész háborúskodás, stb. Ő részt vesz benne, ő helyt áll.
0: De a dicsőség az kell, ugye, a halhatatlanság az azért kell. Bár ő félisten, de szeretne teljes lenni.
1: Nyilván. És ugye ki melyik farkast eteti?
0: Igen.
1: Ő inkább az istenit.
0: Milyen lett ez a film igazából? Én azt láttam, hogy az eredetihez képest, tehát a szexualitást, nem mintha ez lenne az első számú szempontja, de alapvetően azt látjuk azt, hogy az antik mitológiák és mondjuk az amerikai polgári befogadó képesség az azért nagyon nagyban különbözik egymásról, tehát ezt rendesen megmetszették, pont ahogy annak idején a Ben Hur alatt is, a Ben Hur esetében is, hogy a különböző szexuális utalásokat ezeket kimetszették a filmekből, testvériséget csináltak, ahogy itt is ugye Achilleus és Patroklosz kvázi szerelméből csináltak egy ilyen nagybácsi unokaöcs kapcsolatot, ami rögtön elfedte azt, hogy itten köztük esetleg lehet valami. Ez erre egy német rendező, erre egy tökéletes választás, hiszen egy kellően protestáns, gyakorlatias és biztonságos rendszer tudott építeni ebből a filmből, a történetből.
1: Körülbelül 10 évvel ezelőtt láttam, hogy hát valamelyik kereskedelmi csatorna leadta, azt hiszem szombat délután 2-től a híradóig tartva, ugye a megfelelő reklámszünetekkel felduzzasztva a történetet. Tehát, hogy ez egy stabil, biztonságos, hogy mondjam, a alabamai vallási közösségek számára is átélhető módon beszél erről az egész dologról, ami hát... hogy mondjam, stabil és biztonságos.
0: Igen, tehát ez egy német munka.
1: Ez egy német munka, pontosan.
0: Nem úgy, mint Oliver Stone filmje, a Nagy Sándor, ami szintén 2004-es film. Ugye, aki bennünket rendszeresen hallgat, az hozzászokhatott már ahhoz, hogy Oliver Stone nekünk rendszeres hivatkozási pontunk. Időről időre nagyon sűrűn visszanyúlunk és hozzányúlunk az ő életművéhez hivatkozásként, referenciapontként, példázatként, mintaszolgáltatásként.
1: Vagy csak úgy.
0: Tehát ha már régen volt, akkor csak azért is. Tehát egy állandó, stabil referenciánk ő, és nagyon vártuk mi ezt a filmet. Nem is lett egy rossz film, de igazából olyan jó sem. Ez a film tökéletesen ellentéte Wolfgang Petersen németes biztonsági játékának. Stone ugye ez a New York-i értelmiségi prototípusa, ugye francia, ellen francia anyukával, amerikai katona apukával, ez már előrevetíti azt, hogy gyakorlatilag itt egy rebellis emberről van szó, ellenben mondjuk egy Wolfgang Petersennel, és Oliver Stone nem fogja vék alá rejteni azokat a kevésbé befogadható szexuális utalásokat, szerelmi, érzelmi, elsősorban itt érzelmi történeteket, meg rétegeket, amiket úgy nem ildomos egy nagy hollywoodi filmben ezeket megmutatni. Nem vagyok benne biztos, hogy ezek megmutatása, sőt, ezek inkább szerintem előnyére váltak a filmnek. A film mégis óriásit bukott, annak ellenére, hogy ez volt Oliver Stone-nak a nagy Vanity projektje, ez lett volna az ő létösszegző, karrierösszegző filmje, hiszen ahogy Christopher Nolan egész életében az Odüsszeát forgatta, ilyen-olyan aspektusból, Oliver Stone is időről-időre ugyanazt a történetet mesélte el, hogy milyen az, mivel jár az, amikor a nyugati férfi elindul keletre, a fehérködbe, és ott saját magával, a saját érzékeivel, a saját intellektuális képességeivel gyakorlatilag csődöt mond, és felszámolja a saját személyiségét. Gyakorlatilag ez a történet az Éjféli Expresstől számítva, ez jelen van Oliver Stone munkásságában, ugye ott az Éjféli Expressben már megbillan az a történet, az a kis sztori elem, hogy egy kábítószerkereskedő fiatalember ott ragadt Törökországban, és gyakorlatilag a pokrát érje át a török börtönben.
1: Teljesen kiszolgáltatva. Az adott egy olyan rendszernek és olyan embereknek, akiket nem ismer, nem tudja, hogy nekik mi a történetük.
0: Igen, még az olyan, hogy jog, ott olyan nem nagyon, ott az nem nagyon játszik, mint a dolog. Tehát, és nem beszélve ugye később a vietnámi háborút feldolgozó trilógiáról, ugye a szakasz, a született július 4-én és az ég és föld, hát ugye a nyugati katona elmegy keletre a dzsungelbe, és ott gyakorlatilag felszámolja saját magát, a saját éperméjét. És ez lett volna az a történet, ahol valóban az ő ősforrás történetét, a Nagy Sándor sztorit elmeséli, hiszen a Nagy Sándor volt neki állandóan egy ilyen visszatérő hivatkozás, egy ilyen már a Doors filmben, ahol egy már Jim Morrison egy ilyen Dionysoszi karakterként mutatta be, nem egyszer van is bevágás a filmben egy Nagy Sándor szoborról, de csak ilyen jelzésértékűen, hogy érti, aki nem érti, az meg majd utána olvas.
1: Igen, és tulajdonképpen, hogyha megnézzük, akkor ugye akkor Görögország ugye egy ilyen összeszedett, racionális, picit merev struktúrák alapján szerveződő társadalom, ahol megvannak ugye az intrikák, a gyilkosságok, stb. Ebben szerintem rokon a Gladiátorral. Viszont ugye itt a kelet, ugye Perzsia, az meg egy ilyen egzotikus...
0: Érzéki.
1: Érzéki. Nagyon gazdag, tehát hogy pereg a kaja folyamatosan, van pénz lóvéra, és tulajdonképpen egy ilyen érthetetlen rituálékkal van tele, ilyen...
0: Csábítással.
1: Van benne csábítás, és van benne dekadencia. Ez a... csak elfekszem, és akkor jár nekem minden alanyi jogon.
0: Igen, és jönnek felém minden irányból.
1: Mindenkik. Férfiak, nők, harmadik személyek, bárki jöhet.
0: Kecskefejűek majd a 300-ban lesznek ilyen. Igen, de hát az már kicsit parodisztikus. De itt én igen.
1: És hogy tulajdonképpen, és hogy ez a fajta teljes szabadság, hogy minden megtehet, ennek a dekadenciája veri szét magát, azt a nagyon merev struktúrát, ami például az ő seregében még megvan, csak ugye ez folyamatosan eliminálódik, ahogy ő hatol egyre keletebbre.
0: Igen. Nagyon érdekes az, hogy Babilon hódítja meg legelőször, Nagy Sándor ez alatt a hadjárat alatt. Babilon pont azon a területen feküdt, mint a mai Irak. Tehát megint egy szoros párhuzam a George W. Bush által generált iraki hadjárattal. De valahogy Stone, aki egyébként a leghangosabb kritikusa volt mindig is a Bush-féle külpolitikának, ezt a fajta hódítást, amit a Nagy Sándor véghez vitt, teljes leplezetlenül és kendőzetlenül glorifikálja a filmben. Hogy van az, Pali, szerinted, hogy ilyen nagy különbség lehet hódítás és hódítás, ráadásul ugyanannak a területnek a meghódítása között? Tehát valójában azt állíthatja Oliver Stone, hogy nem a hódítással van baj, hanem az, hogy minek a nevében hódítunk?
1: Részben ez is lehet ennek az oka, illetve az, hogy ez a fajta liberalizáció, hogy tulajdonképpen mi rá akarjuk erőltetni a saját kultúránkat egy teljesen más történelem szemlélettel, teljesen más saját történettel rendelkező emberekre, hogy ez csak kudarcra lehet ítélve, ez a fajta hozzáállás.
0: De most miről beszélünk, a Bush-féle?
1: A Bush-féle dolgot, hogy ugye Amerika, amelyik ugye a ráköltött mérhetetlen összeg miatt elhitte azt, hogy az ő hadserege, ami valójában ugye páratlan, de az mindenre képes, az például meg tudja hódítani Irakot, Afganisztánt, olyan területeket, akiknek a lakói szó szerint év tízezrek óta háborúznak, harcolnak, ott élnek, védik a saját területüket, és az őket meghódítani azért nem egy egyszerű dolog, időben, pénzben, technikában.
0: De ez Nagy Sándorra is igaz.
1: Pontosan, tehát, hogy szerintem Stone-nak ez volt vagy itt látom azt a fajta hasonlóságot zajló részekkel.
0: Ez a hasonlóság, ezzel én egyetértek, de a különbség miből fakadhat? Tehát az, hogy gyakorlatilag a Stone glorifikálja Nagy Sándort, és mélységesen elítéli Bush-t. Holott ugyanaz a típusú hódítás.
1: Mert azért a görög kultúra más, mint az amerikai kultúra. Tehát, hogy
0: Makedón. Annak
1: az Makedón, igen, bocsánat. Tehát, hogy a művészetet, a nem tudom én, sportokat exportálni, az mégiscsak nemesebb dolog, mint a hamburgert és a...
0: Értem. Tehát a kereskedő...
2: A farmert meg a sört.
1: Igen.
0: Értem, tehát akkor nem a hódítással, mint fogalommal van baj, hanem az, hogy minek a nevét, hanem mit viszünk oda.
1: Igen. Én ezt látom.
0: Igen, ezt azért jó lenne kicsit, ha egy picit explicitebben is ki lett volna mondva, mert ez oké, hogy mi ezt így értelmezzük, de...
1: Hát ugye Stone ugye csinált belőle különböző ilyen rendezői vágatokat.
0: Igen, én meg is néztem, ezt a 3,5 órás volt a Final Cut.
1: Ultimate, mert nem is tudom.
0: Alexander Revisited Final Cut. 3:40. Én végignéztem, bázd meg. Egy picivel jobb, mert azért jobban föllazította, meg több magyarázó háttér jelenet van, ami azért jót tesz. Tehát ami a moziba került ebből, az a 2,5 óra, vagy nem tudom, azért rettenetes.
1: 170.
0: Vagy ha baj, nem 3 óra, de...
1: Igen,
0: azért
1: 140, bocsánat, 140
0: igen,
1: perc.
0: Igen, azért rettenetes torzó volt.
1: Igen.
0: Tehát szétesett az egész darabokra. De hát ez ilyen történet. Szóval Oliver Stone ezután elindult a lejtőn, nagyon erőteljesen, gyakorlatilag szabad esésben, és az olyan szélütött ázsiai diktátorok interjúztató székében kötött ki, mint a kazakh, volt kazakh elnök és Vladimir Putyin és Viktor Janukovics. Tehát ugye ilyen, hát így, ilyen az, hogyha valaki túl idealista és egyszerűen kiesik a pixisből, akkor tehát ha valaki ilyen attitűddel bír, mint a Stone, az nem fogja elengedni a küzdelmet, hanem olyan helyen fog küzdelmeket keresni, ahol már méltatlan lesz a küzdelem, de mert mindegy, csak a küzdelem meg az Amerika kritika megmaradjon.
1: És ő ezt tökéletesen be is teljesíti.
0: Igen, a mai napig. Következő filmünk, mondhatni, az gyakorlatilag az ellentéte a Nagy Sándornak. Ugyanis a Nagy Sándor az, a hódító azt mutatta be, hogy mi történik, hogyha a nyugati ember keleten kezd hódítani, belebukik. Gyakorlatilag a Zack Snyder féle 300, az arról szól, hogy a kelet érkezik meg a nyugat kapujába, egész pontosan a termőpulai szoroshoz, és ugyanúgy bukik el, ahogy Nagy Sándor bukott el az indiai birodalom kapujában. Ez egy revans film. Azon túl, hogy ez egy nem kellően, nem szabad túlzottan komolyan venni, alapvetően egy képregény filmről van szó, tehát mindenféle intellektuális mélységet hiba lenne keresni ebben a filmben, sem a formátum, sem az egésznek az előadás módja nem olyan, hogy itt valamiféle történelmi értelmezésnek helye lenne. Ettől függetlenül mi ezt mégis megtesszük, hiszen mégiscsak egy sorba a következő film ez. Itt azért már látható módon ezt a műfajt igyekeztek bevezetni egy ébredő új műfajba, ez pedig a képregényfilm műfaja. Ekkor már javában készültek az olyan filmek, mint a Vasember, az új Pókember filmek, és már...
1: Ugye az első Vasember az 2008-as.
0: De már akkor előkészítés alatt.
1: Már ugye szerintem ez egy ilyen interregnumban van, tehát hogy az X-menek már kifutottak, és még nem indult be ez a nagy Marvel.
0: A Marvel, igen.
1: Rész, hanem a kettő között ugye egyrészt a Sin City, másrészt a 300, ami,
0: igen,
1: ami
0: Frank nagyon, Miller.
1: Így van, ami nagyon ilyen szétstilizáltan próbálja bemutatni, hogy a képregény valójában az filmen is meg tud élni, nem csak pusztán narratívában, hanem formailag is helye van ennek. És például a 300 az egyrészt erre is példa, másrészt hát mire is lenne példa? Hát mondjuk az, hogy a KDNP tagságából nem lehetne megvédeni a termopülai szorost, másrészt az, hogy az a fajta populizmus, az a fajta nacionalista retorika, ami ebben a filmben egyébként érvényesül, és ugye
0: ilyen szilánkos egymondatok, amiket így vérrel kell felírni a falra.
1: Egy ilyen, hogy mondjam, hát talán ilyen fasisztoid esztétika.
0: Hát ez nem kicsit.
1: És hogy ez a fajta nagyon, hogy mondjam, ez az erőd elképzelés, hogy ez az ostromlott vár, hogy minket megtámadnak, nekünk erőseknek kell lennünk.
0: Igen,
1: mert mi vagyunk a nyugat kapuja, itt nem törtök át.
0: Mintha csak Bajer Zsoltot hallanám.
1: Elnézést kérek, hogy ilyen jellegű reminiszcenciákat ébresztek benned.
0: Emlékszel a 2015-ös migrációs válságra?
1: Igen.
0: Amikor megjelentek a tömegesen a migránsok, és elindultak a balkáni útvonalon egészen Berlinig, gyakorlatilag egy ilyen fordított Gyűrűk Ura utat bemutatva, tehát Mordorból kellett eljutni a megyébe.
1: Tulajdonképpen igen.
0: Magyarországon keresztül, akkor gyakorlatilag a különböző szélső jobboldali és identitárius mozgalmak megtalálták maguknak ezt a Leonidas karaktert, hogy igazából ők a különböző szerkesztőségi székekben ülve, ők ezzel azonosítják saját magukat. Tehát akkor még volt Echo TV, és én emlékszem, hogy a Bajer Zsolt, ő ebből a filmből idézett. Tehát ő idézett, hogy igen, most nem jut eszembe annak a kis gnómnak a neve, aki tudod, aki túléli a Taigetoszt, és vagy nem is elbújtatják, de igazából ő árulja el az ösvényt a perzsáknak, igen. És azt mondja neki az egyik jelenetben a Leonidas, hogy éj, mindörökké éj, és ezt a Bajer Zsolt beidézte egy műsorba, bazdmeg. Azt hittem, kiborulok a székből a röhögéstől, bazdmeg. Tehát ez a fajta mozgalom rögtön megtalálta magának ezt a filmet.
1: Hogyha van film, filmes feldolgozása Huntington civilizációk összecsapása című művének, akkor ez az. Tehát, hogy ez a nagyon ez a minden kompromisszumot, tárgyalást nélkülöző mi és ők felosztás az, hogy itt egyféle dolog lehet, ők el akarnak pusztítani minket, ezért nekünk kell elpusztítanunk őket.
0: Ez egy nagyon szép Mel Gibson-i gondolat.
1: Hogy messzebb ne menjünk így.
0: És akkor
1: így
0: most van. Nem is hozzuk ide a Passiót, hiszen az is 2004-es film, de az most azt hagyjuk, mert az egy teljesen más világ.
1: Más jellegű, igen.
0: De ez a film, ez a 300, mindent meg is tesz azért, hogy ezeket a fasiszta bélyegeket mi rásüssük, hiszen ahogy bemutatja a perzsákat, hogy akik még az arcukat is eltakarják, hiszen takargatni valójuk van, nem őszinték, hazudnak, gyakorlatilag egyetlen szavukat sem lehet elhinni, ezzel szemben a görög hadsereg az nyílt, nincs takargatni valója, tehát szó szerint nincs takargatni való, tehát fecskében küzd. Gyakorlatilag fecskében és ilyen hosszú piros köpenyben.
1: Mindenki 6% alatt van. Tehát gyakorlatilag az a görög sereg egyetlen közös része. És hogy tényleg ez a ugye egyrészt a formailag, és ez nagyon szétstilizált, ugye ez a rozsdabarna háttér, ugye mind a mai napig mémekből visszaköszön, ugye ez a mély kútba lökés jelenete, természetesen lassítva. Tehát, hogy tényleg esztétikailag egy nagyon megkapó dolog, de hogy ez egy ilyen Leni Riefenstahli esztétika.
0: Igen, de szükség volt, ez nem lett volna jobb megcsinálni rajzfilmbe. Tehát igazából annyira rajzfilmszerű az esztétikája a filmnek, hogy én nem tudom, hogy ez egy picit az, hogy itt élő arcot kaptak a figurák, ez szerintem még tompítja ezt, de hát most nem mi akarjuk már megrendezni a Zack Snyder helyett a filmet.
1: Igen, ez a saját elképzeléseinket kérjünk számon.
0: Igen, de ezek azért fölmerülnek.
1: Nyilván, és hogy valószínűleg azért készült ezzel így, mert ezt így akarták, hogy ez így készüljön el.
0: Meg hát az, hogy, és az, hogy ez alapvetően kamaszoknak készült film, tehát az egésznek a sekélyessége, meg ez a fajta paródiába illő egyszerűsítése, ez látható, hogy ez a fogyasztói réteg volt belőve. És az, hogy volt egy felnőtt társadalom, a te felnőtt társadalomnak egy olyan része, ami fogékony, aki egy picit lélekben kamasz maradt, aki fogékony a fasizmusra, az egyszerűen komolyan vette ezt a filmet. Tehát nem tudta filmként értelmezni és megélni, hanem egyfajta egy ilyen civilizációs iránytűt, egy ilyen reprodukálandó, létrehozandó világot látott ebben, hogy igen, nekünk ilyen világot kell építenünk, mint a spártai, hiszen ezek az arabok olyanok, mint a filmben.
1: És hát ez nagyon sokakat vezetett tévútra.
0: Igen, igen. Nem utolsó sorban, és most csak Európáról beszéltünk, azért az iraki misszió során az Egyesült Államok társadalma is szembesült azzal, hogy na most nekünk már nem az oroszokkal van bajunk, hanem bizony egy ilyen fehér ködből időnként ránk-ránk törő ilyen valamiféle ismeretlen, furcsa vallással bíró furcsa tömeggel kell nekünk most küzdenünk.
1: Nem akarnak húst tenni, értelmezhetetlenül.
0: És igazából ott is tudott ez működni. Tehát az, hogy pár évvel később elkezd körvonalazódni ez a Trump-féle identitárius mozgalom, az azért egy picit látszott az, hogy az ilyen filmekben megtalálták magukat ezek az emberek.
1: Igen, és hogy szerették ezt a fajta fekete-fehér vonalat, hogy igen, mi vagyunk a jók, és mi küzdünk a rossz
0: ellen. Minket megtámadtak te? Valójában...
1: Hát mit tegyünk? Hát mit csináljunk más, mint védekezünk?
0: Mindezt úgy, hogy az amerikai hadsereg volt ott Irakban, de igazából itt volt egy ilyen interpretáció, hogy ezt fordítsuk meg, hiszen ez könnyebben átélhető így.
1: Illetve ezzel is lehetett szavazatokat szerezni. Akár ott, akár
0: egyébként bárhol máshol. Mondták, hogy Magyarországon például Békés Mártonnak például ez a kedvenc filmje. Nem tudjuk, ez mennyire igaz. Ezt ilyen pletykaként hallottuk.
1: Akár igaz is lehet. Tehát,
0: Szerintem ez igen. Tehát ez azért valószínűleg közel áll a valósághoz, de ezt csak így kiszínesként mondtam. Ugorjunk egy majdnem 20 évet az időben, és beszéljünk akkor végre a Christopher Nolan féle Odüsszeáról.
1: Csapjunk bele!
0: Pali, neked milyen benyomásaid voltak erről a filmről? Én nagyon szerettem ezt a filmet, én IMAX-ben néztem meg. Ez lényegesen különbözik az összes eddig megbeszélt filmtől, nem igazán illeszthető. Hát azért nem csak az eltölt 20 év alatt, de maga az Odüsszea az eredeti történetnek is a hőfoka, a gondolatisága merőben különbözik a többitől, tehát az Iliásztól is, és az összes többi tárgyalt filmtől is.
1: Hát, egyrészt ajánljuk a Christopher Nolan adásunkat, igen, ahol átbeszéltük Nolan műveit, és nekem az az érzésem, még csak egyszer tekintettem meg a művet, de hogy gyakorlatilag ez egy ilyen csúcsmű, ami Stone-nak is lehetett volna mondjuk a Nagy Sándor,
0: igen,
1: csak nem sikerült. Az szerintem Nolannek sikerült. Ez a nagyon epikus mű, egy saját nézőpontból megfogva, amiben egyébként benne van az eredeti mű gondolatisága is, de nem csak az, hiszen egy művész nem csak a kőtömböt állítja ki, hanem farag róla bizonyos... A felesleget lefaragja róla, ami szerinte felesleges, és szerintem ez egy annyira kompakt és nagyon egységes mű, és én féltem tőle az elején, mert hogy ilyen monumentális és hosszú és nehéz, igen, és nagy jelentős alakítások vannak benne, tehát a Matt Damon szerintem élete legjobbját hozza, vagy egyik legjobbját.
0: Pedig elég jó az az életmű.
1: Tehát, masszív életmű, így van, és hogy tényleg szerintem ez egy kifejezetten mestermű.
0: Ahogy a Stone a egész életében a pillanat.
1: És
0: ahogy a Stone, igen, a Stone egész életében ugye azt a keletre forduló nyugati fiatalember történetét mesélte, a Christopher Nolan is egész életében az Odüsszeának a különböző aspektusait. Tehát ha megnézzük a Batman Begins,
1: igen,
0: az már megfogalmazta a visszatérő örökös jelenségét, hogy ugye megérkezik a király, akinek vissza kell vennie a trónt, ugye a Wayne birodalmat, csak éppen nem kérőket kell szétzavarnia, hanem az igazgató tanácsot.
1: A részvényeseket.
0: És tulajdonképpen rendet kell csinálni az egész városban. Az Odüsszeának ez az aspektusa ott megjelenik. A Dunkerkben, ott már a hazatérő hadsereg, az arctalan, ott inkább a kollektíva jelenik meg. Ott van a túlpart, de énekelnek a légvédelmi szirének, és nem tudunk hazajutni, bármennyire is közel van a másik part.
1: Illetve látjuk azt, amikor ugye a nagy tömegben van az ember, látjuk az, amikor ez a tömeg ugye fogy, és csak ugye a család, egy pár ember van körülöttünk, és amikor az ember teljesen egyedül van, és teljesen magára van hagyva. Ugye a csónak, a pilóta, tehát ugye a különböző szinteken, illetve közlekedési eszközökön. És hogy ezek mégis mennyire egybefüggnek, és mégis mennyire egységesen tudja ezt kezelni.
0: De a legfontosabb hasonlóság az az Oppenheimer-vel van szerintem. Az közvetlenül kapcsolódik az Odüsszea Nolan által megfogalmazott lényegéhez, miszerint van egy alkotó ember, illetve van egy cselszövő ember, aki a kreativitásánál a leleményesség, ugye Odysseus a leleményes, a leleményességének köszönhetően ő létrehoz valamit, amivel megnyer egy háborút, hogy Oppenheimer létrehozta az atombombát. Ez az atombomba, ennek az ókori megfelelője a trójai faló. Egy csellel, egy fejlesztéssel, egy innovációval megnyerünk egy háborút, de utána nem, és a háború nem békét hoz el, hanem felszámolja a ránk visszavetülő, a győzelem ránk visszavetülő árnyéka felszámolja a mi civilizációnkat, és legalábbis megbontja azt az értékrendet, amit megvédeni szerettünk volna a csellel. Ez a Nolan-féle Ödüsszeiának a központi gondolata, és ez már gyakorlatilag érintetlen formában az Oppenheimerben is ott volt, hogy hogyan teszítenk tönkre a győzelem, a győzelmi eszköz létrehozása magát, az alkotót.
1: Egyrészt igen, tehát hogy lehet a győzelem akármekkora, az magára az alkotóra, aki egy kreatív ember, aki szereti látni ugye a saját találmányait működés közben, és azt látja, hogy a saját találmánya tönkreteszi. Tönkretesz gyakorlatilag mindenkit. Ugye itt az Odüsszeiában ugye az ugye a fogyó csapat, az, hogy senki nem marad.
0: Igen, hát ugye a Dunkirk, ugye ez az, hogy...
1: Így egy ember marad gyakorlatilag, illetve hogy maga az eredeti mű is, az én értelmezésem szerint, ugye az első nagyon részletes leírás a PTSD-ről, amit ma annak nevezünk. Ugye ez a háború utáni ugye a posztraumás stressz szindróma, amikor egy embernek fel kell az dolgoznia, hogy ő visszatér egy háborúból, de az már nem az az ember lesz, aki eredetileg elment.
0: Persze.
1: Hiszen ugye az eredeti történetben, ugye a filmben nem, az máshogy oldják meg, ugye, amikor ő visszatér Itakába, akkor a kutyája az egyetlen, aki felismeri. Mert csak az maradt meg, a szaga. Minden más megváltozott.
0: Igen.
1: És ugye maguk a kalandok is.
0: Hát ugye az minden dráma alapvetése az, hogy a változó hős.
1: Illetve gyakorlatilag az Odüsszeje ugye a mai értelemben vett nyugati irodalomnak az alapja. Ez a pikareszk rész, ugye a különböző idősíkok egymásba játszása, ugye ez az aktív cselekvő főhős, nagyon sok dramaturgiai elem innen is jött, és hát pont azért, mivel megmaradt, nagyon sokan azért is másolták nagyon sokat, és így tudott egyáltalán túlélni maga a történet, hogy ugye azok a kalandok, amiben belekeveredik, az mindegy egy ilyen megoldási módja a PTSD-nek, és mindről kiderül, hogy az nem működik, mert abba emberek halnak bele. Ugye a Kirkész-sziget, ez a mértéktelen evésivás, hogy az nem oldja meg ezt a problémát. Skylla és Karybdis, amikor ugye az már de szerintem...
0: Az ugye az, hogy ugye választani kell két rossz megoldás közül, és az egyik, hogy X hat ember az biztos, hogy elvész, vagy pedig a másiknál lehet, hogy az egész hajó elvész, de lehet, hogy el tudsz oldalazni.
1: Illetve
0: és választanod kell.
1: Ugye a Karybdis, ugye ez az egyfolytában lefelé vívő örvény, amikor egyfolytában csak egy dologra gondolsz, és gyakorlatilag beleteszed saját magadat ebbe az örvénybe, ami lehúz. Illetve a másik az, hogy ugye egy óri, ugye a szikla, ugye ami kinyúlik és elragad. És hogy a kettő között a megoldás ugye az arany középút, hogy csak középen lehet elmenni, hogy lehet ez is egy picit, meg lehet az is egy picit, de a kettő között kell elmenni. Mert csak úgy lehet túlélni. És ugye a szirének éneke, ami feltehetőleg...
0: Az egyik legcsodálatosabb rész a filmben.
1: Feltehetőleg egy korabeli bordé lehetett, tehát
0: valószínűleg igen.
1: Hogy ő az egyetlen, aki ugye hallani akarja, hogy egyébként ez miről szól.
0: Én így szoktam visszarohanni egy különböző vagy ilyen 20 évvel ezelőtt, még amikor éjszakáztam, így ha megszólalt a Trainspotting zenéje, akkor ugyanígy rohantam vissza, ahogy a filmben kiugrott a hajóból az egyik.
1: Igen.
0: Tehát ha berakta valaki a Trainspotting zenéjét, akkor így rohantam vissza a klubba még táncolni.
1: Igen.
0: Igen, tehát ezt ismerjük.
1: És hogy van, mindig vannak szirén hangok, amik hívnak magukhoz
0: persze.
1: közel.
0: Tehát ezek olyan szép ilyen kis életvezetési, ilyen kis, kis mikrosztörténetek, amik tényleg olyan mint a tényleg a Bibliának az Ószövetség része, amit nem szó szerint értelmezünk sokakkal ellentétben, hanem észrevesszük azt benne, hogy tulajdonképpen ezekkel nap mint nap találkozunk. Ezekkel a szituációkkal ilyen-olyan formában.
1: És tényleg az, hogy ugye itt is már ugye maga Ithaka az nem egy ilyen, ugye ellentétben ugye az eredeti művel, nem egy ilyen paradicsom, hanem gyakorlatilag már a romlásnak egy bizonyos fokainál.
0: Igen, tehát nem ugye az eredetben benne van az, hogy igazából nem is nagyon terem ott meg semmi. Ez egy ilyen szikla, de otthon, és nem azért kell hazamenni, mert kényelmes az otthon, hanem azért, mert otthon.
1: Így van. És az a

0: Itt a Kalipszó és a Odysseus után igen intenzív nemi életet élnek egyébként egymással.
1: Hiszen egy fiatal, tehát szerintem ezért a Charlize Theron egy miscast ebből a szempontból, igen, hiszen egy fiatal lány,
0: igen,
1: tehát aki úgy érzi, hogy neki, tehát nem őt szeretik, hanem neki tenni kell valamit azért, hogy szeressék.
0: Igen, tehát itt egy kicsit megint az aszexualitás irányába vitte el, bár nem úgy, ahogy Wolfgang Petersen a Tróját, de más irányból kasztrálta egy picit Odysseust, és szerint azért Odysseus azért elpotyogtatott egy pár gyereket itt a hazaúton, többek között Kirkénél is egyébként.
1: Igen,
0: tehát
1: igen.
0: Ezek nagyon szépen, nagyon jótékonyan kilettek hagyva a történetből, de egyébként lehet, hogy csak zavaró tényező, de most egy kicsit megbocsátóbb vagyok, mint Wolfgang Petersennel, mert tudott a Nolan helyre mást tenni. Tehát sokkal inkább föl tudta erősíteni az intellektuális hangjait a filmnek.
1: Igen, és hogy tulajdonképpen, ugye mivel ugye a Kalipszó ugye egy fiatal lány, és ugye elmeséli a történetet többször, más aspektusban, stb. És a Kalipszó odaadóan hallgatja, de nem érti meg.
0: Igen.
1: És egyedül ugye, csak a saját felesége tudja megérteni, aki tudja, milyen volt korábban.
0: Hát ugye, és Kalipszó nem is a saját akaratából akarja, ugye Zeus parancsol rá, ami megint ki lett hagyva az eredetiből, és egy picit megint csonka emiatt a Kalipszó figura, hogy nem tudjuk azt. Talán meg lett említve, hogy Zeus szólt oda, hogy igen, telefonon, igen, hogy igen, figyelj, igen. Engedd már el a pacákot, most már elég igen. volt a 7 év. Hogy hadd menjen már el, de ez egy picit megint le volt tompítva a filmben.
1: Igen, és hát ugye Nolan és az ő női karakterei, amit ugye az adásban is megbeszéltünk.
0: Hát mérnök, ugye mérnök emberről van szó, tehát egy mérnök filmeket készítő emberről, itt a férfi-női viszonyokat ő itten darabosan kezeli.
1: Igen, igen. És,
0: mint ahogy mi is darabosan kezeltük a mai műsoridőnket, ugyanis lejárt. Úgyhogy már most a végszóra sincs időnk. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Jövő két hét múlva nem tudom, hogy hogy leszünk, de talán még a Peti nem lesz, ha jól tudom. Jól tudom, Pali?
1: Azt hiszem, igen. Már meg fogjuk látni.
0: Meg fogjuk látni. Tartsatok velünk akkor is, és próbáljatok egy picit kibírni ezt a hőkupolát, mert ez tarthatatlan.
1: Így.
0: Így. Köszönjük szépen. Sziasztok. Szép estét.

sound that shook the ground.

0: Sziasztok! Itt a Tilos Rádió, benne a szigorúan ellenőrzött Bitek. Ma is miért ketten vagyunk. Jó estét és bujék mindenkinek! A ma éjszakára, illetve a mai napra vonatkozóan lenne egy kis programajánlónk. Ismét dübörög a Tilos a kanyarban, a Zsigiben és a Nomádbárban, Nagymaroson, itt a Kismaroson. Ennek megfelelően Marcell szépen fölhúzza nekünk a hangulatot.
1: Már most fölhúzom, és aztán nem, de még feljebb húzom, remélhetőleg.
0: Egy kis breakbeat-tel fogom befejezni az egy órás kis szettemet. Jó szórakozást kívánok!
1: És hurrá!
0: Sziasztok!